Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: Rajan, amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja újtsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei a édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetlet gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölettüzét az egész földön, s Jézus, a békefejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas szizanya, keservét a bunnak bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoztunk az elmúlt két alkalommal, és bár most már jócskán benne vagyunk a húsvéti időben, még mindig az utolsó vacsora és a körülötte történt dolgokkal foglalkozunk, és ezt azért teszem, mert a feltámadást azt nem lehet eléggé felfogni, mondjuk felfogni úgysem lehet, de nem lehet elég közel kerülni ehhez a nagy titokhoz és ehhez a nagy örömhöz, ami ér minket, amiatt, hogy Jézus feltámadt, hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélységeket járt meg Jézus. Ezért kérlek, engedjétek meg, hogy még egy kicsit időzzünk el Jézus halálánál és szenvedésénél ahhoz, hogy ugye a húsvéti idő végére jussunk el oda, hogy valóban felfogjuk, hogy mekkora csoda történt, és ez mit jelent számunkra. És a múlt alkalommal beszéltünk a lábmosásról, meg beszéltünk az eukarisztia megalapításáról, és a szinoptikus evangéliumok nagyon szépen leírják azt, hogy Jézus az eukarisztiát megalapította. Érdekes módon János evangéliuma nem hozza ezt. Ez nem jelenti azt, hogy János evangéliumából hiányzik az eukarisztikus gondolkodás, vagyis az oltári szentséggel kapcsolatos gondolkodás, vagy hogy János ne emlékezne arra, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. De János, amikor az evangéliumát írta, számára oly fontos más részletek voltak az utolsó vacsora környékén, hogy ő úgy döntött, hogy nem az eukarisztia megalapítását írja le, mert arról a hatodik fejezetből, amikor volt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus egy egész fejezeten keresztül beszél. És mivel hogy ott kifejtette részletesen az eukarisztiával kapcsolatos tanítását, János itt úgy dönt, hogy más hangsúlyokat helyez, és hát jó ez nekünk, mivel hogy mi ismerjük mind a négy evangéliumot, és így egy teljesebb képet kapunk. Mégpedig az egész ott kezdődik Jánosnál, nagyon szimbolikus, ugyanakkor meggyőződésem szerint történelmileg mégis megbízható János leírása. És érdekes, ahogyan a 13. fejezet kezdődik, és János evangéliumában majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy két rész van. Az első rész, az első 12 fejezet, ami úgy Jézus működéséről szól, és az utolsó vacsorával kezdődik az evangélium második fele. És ez annyira fontos, hogy 5 fejezeten keresztül az utolsó vacsora kerül az evangéliumba a tárgyalásra. A 13. fejezettől a 17. fejezet végéig tulajdonképpen az egész az utolsó vacsoránál történik. És ezen belül Jézus megtartja a híres búcsú beszédét, amit csak Jánoshoz ilyen részleteiben. Ez az egész azzal kezdődik, hogy Jézus ugye ott van már az asztalnál, de most úgy kell felfogjuk, hogy a zsidók nem úgy ültek az asztalnál, mint mi, vagy ahogyan például Leonardo da Vinci utolsó vacsora képén látjuk, hogy egy asztal és ülnek a székeken. Ez anakronizmus, ez nem felel meg annak, ahogyan történt valóban az utolsó vacsora, mert a zsidóságban és az akkori világban általában nem ültek egy asztalnál, hanem feküdtek, tehát sokkal alacsonyabb asztalok voltak, és bal kezükre támaszkodva párnákon félig meddig feküdtek, és jobb kezükkel nyúltak az asztalhoz, és vették az ételt, és fogyasztották. Tehát tulajdonképpen az asztalnál feküdtek már, és ez az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak feláll, és érdekes módon, amint mondtam, János nagyon ért ahhoz, hogy a megtörtént leírásba szimbolikát emeljen ki. Mégpedig Jézus feláll, és leteszi a felső ruháját. És elkezd olyan szolgálatot végezni, ami elképzelhetetlen volt nem az Úr részéről, hanem még egy szabad zsidó részéről is, hogy megmossa a tanítványok lábát. Mert hát a
az emberek lába akkoriban nagyon mocskos volt, szandálban jártak, és hát nem volt leaszfaltozva az út, ezért nagyon porosak voltak az utak. Tehát ha csak egy kicsit járt kint az ember, a lába igazán mocskos lett. És ezért, amikor beléptek egy házba, általában a ház ura, tehát ha például a vendégségbe érkeztél valahova, a ház ura oda tette a rabszolgáját, hogy mossa meg a lábadat. Ez egy kedvesség, fogadtatás volt a ház ura részéről. Sohasem mosta ő maga meg a lábat, mert az egy nagyon alávaló munkának számított. Egy szabad zsidó sem moshatta meg a lábát valaki másnak, hanem ez rabszolga munka volt. És amikor Jézus megmossa az apostolok lábát, akkor hatalmas alázatról tesz tanúságot. Tovább megy, mint bármit el lehetne képzelni és elvárni tőle. És a jánosi szimbolikában az a tény, hogy Jézus leteszi a felső ruháját, nagyon jól kifejezi azt, amit Jézus egyáltalán tett, amikor emberré lett. Mert Isten, a végtelen Isten, aki az ő dicsőségében lakozott, letette istenségét, ahogyan a Filippi levélben írja, hogy ő nem ragaszkodott, mint zsákmányához, az istenségéhez, hanem letette, kiüresítette önmagát. És amikor Jézus lerakja a felső ruháját, tulajdonképpen ezt mutatja meg, ahogyan ő ezt tette, hogy teljesen kiüresíti önmagát, és alázatban olyan lesz, mint egy szolga, mint egy rabszolga, és ezt engedelmességből teszi Isten iránt. És megmossa a teremtményeinek a lábát. Tehát a teljes üdvösség szerzés, amit Jézus tett, beleértve a tanítását, de különösen a kereszthalál, az nem más, mint megalázkodás, rabszolga sorba kerülés, olyan mélyre, hogy a legalacsonyabban levő, a legutolsó embert is fel tudja emelni, alája nyúl, és megmossa az apostolok lábát. Ezen kívül pedig, miután ez megtörténik, ugye arról már a múltkor beszéltünk, hogy hogyan magyarázza meg Jézus ezt a lábmosást, de nagyon-nagyon érdekes az is, ahogyan az asztalnál ülnek. És ehhez egy kis kortörténetet kell, vagy nem kortörténetet, hanem egy kis hátteret kell elmagyarázzak, mégpedig ahogyan János leírja az utolsó vacsorát, ez megfelel a görög-római ülésrendnek, mégpedig az úgy történt, amint mondtam, hogy párnákon bal kezükre támaszkodva lényegében félig meddig feküdtek az asztalnál, és előttük voltak ilyen alacsony asztalok. És itt János használ egy szót, nem először itt, hanem még a kánai mennyegzőnél is használja a triklinos szót. Triklinosnak nevezték azt az alacsony asztalt, amit használtak ünnepi vacsoráknál. És triklinos hallatszik a hármas szó ebben a szóban, mert tulajdonképpen egy ilyen kis asztal három embernek nyújtott helyet, tehát három embernek lehetett megteríteni egy asztalnál. És úgy terítettek általában, hogy az asztal fő, tehát a legfontosabb személyek a terem végében egy ilyen hármas

nagy megtiszteltetésben van részed, hogyha azt mondják, hogy mozdulj feljebb egy kicsit, mert méltóságosabb vagy, mint amit választottál. Ugye, és ez erről szól, hogy volt a fő hármas ülés, és aztán 90 fokban aztán két oldalt folytatódott az asztali rend, ilyen hármas üléseknél. Na most, hogyha ez tényleg így volt, akkor a házigazda kellett eldöntse, hogy ki hova ül, és ebben az esetben Jézus a házigazda, és a kérdés az, hogy ki hol ült. A János evangéliumában azt tudjuk, hogy a szeretett tanítvány János Jézus mellett kellett üljön, mert ő Jézus keblére dőlhetett. És akkor egészen nyilvánvaló, hogy Jézustól jobbra kellett legyen a szeretett tanítvány, mert csak így, ha bal kezükre támaszkodtak, csak így dőlhetett hátra, és akkor pont ott volt Jézus keblén. Tehát Jézustól jobbra a szeretett tanítvány János volt egy méltóságos helyen, a másik oldalon pedig a házigazdától balra a legfontosabb személy ült, a díszvendég. Ez volt a szokás. Most kérdés, hogy ki ült Jézustól balra? Ki volt a díszvendég ebben a társaságban, ha Jézus a házigazda? Gondolhatnánk, hogy Péter, mert ő a legfontosabb tanítvány, ugye ő a tanítványok vezére. De hát ez lehetetlen, mert hogyha Jézus bal oldalán ülne, akkor érthetetlen, hogy amikor Jézus mondja, hogy valaki el fog árulni engem, oda súgja Péter Jánosnak, hogy kérdezz meg, hogy ki az. Hát Jézuson keresztül elég nehezen súghatott volna. Ebből tudjuk azt, hogy nem Péter ült Jézus bal oldalán, hanem valószínűleg, hogy a következő asztalnál a Jánostól még tovább, hogy oda súgott Jánoshoz, és akkor János hátradőlt, megkérdezte Jézus, hogy ki az. És Jézus azt mondja, hogy az árul el engem, aki velem együtt nyúl a tálban. Innen biztosra mondhatjuk azt, hogy annál az asztalnál, ahol Jézus ült, Jánoson kívül Júdás volt a következő. És ebből látjuk azt, hogy Jézus mekkora gesztust tett Júdás felé, bár tudta, hogy Júdás elárulja őt, hogy amikor az ülésrendet meghatározta Jézus az vacsora elején, azt mondhatta Júdásnak, barátom, ülj a legfontosabb helyre, ma téged akarlak megtisztelni. Pedig tudta, hogy kivel van dolga. De ilyen a mi Istenünk, és ezt nevezzük alázatnak, amikor az ellenségedet nagyra tartod, és szeretetet tudsz mutatni iránta. Jézus így mutatta meg, hogy hogyan szeressük az ellenségünket is. Jézus a legértékesebbet adta az utolsó vacsorán. Önmagát, az eukarisztiát, akkor alapította meg a papságot is, és olyan érdekes, hogy a leggyengébekre bízta ezt a nagyon-nagyon fontosat. Olyan emberekre, akiket én nem választanék tanítványaimnak, hogyha én lennék Jézus helyében. Tudva, hogy néhány óra múlva mindenki elszalad, és ott hagyja őt egyedül. Tudva, hogy az, aki a többieknek vezére és a többieket meg kellene erősítse, az nem csak, hogy elszalad, hanem háromszor meg is tagadja őt. Köztük van az, aki elárulja. János, Jakab és Péter, a legközelebbi barátai végig alusszák azt az idő, azokat az órákat, amikor neki a legnehezebb lesz. A legmélyebb pillanatokat éli át. Érdekes, hogy Jézus az apostolokban és bennünk is lát valamit, amiről ő nem akar lemondani. És tudja, hogy belőlünk lehet még megbízható tanú, mint János apostol. És lehet igazi vezető, mint Péter. És akár erős vértanú is lehet, mint Jakab. Mert a szövetség, amit itt köt Jézus a zsidósággal, és a zsidóságon keresztül velünk, keresztényekkel, nem a

jóságunkra és képességeinkre alapszik. Az Ószövetségben a Mózessel kötött szövetségnek volt egy feltétele, hogy a nép tartsa be a törvényt. Az Új Szövetségnek nincsen feltétele. Persze, hogyha mi eltávolodunk Jézustól és hátat fordítunk az ő szövetségének, ennek van következménye. De Jézus nem akkor köti meg velünk a szövetséget, ha mi tökéletesek vagyunk, ha mi törvényeket tartunk be, hanem egyszerűen csak megköti velünk a szövetséget, és ezáltal tesz minket képessé arra, hogy egy más életet éljünk. Ez a szövetség nem a mi jó tetteinkre alapszik, hanem a Szentlélek erejére, akit hamarosan meg fog adni azoknak, akik várják az Atya ígéretét. Ez történt az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsora valószínűleg, hogy több órán keresztül tartott, ez így szokás. Valószínűleg, hogy éjfélig tarthatott. És a befejezése az úgynevezett Hallel zsoltárokkal, a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, ami Hallelujával kezdődik, és ezeket mondják ma is a zsidók a széder vacsorán, a húsvéti vacsorán. És Máté 14:26-ban azt mondja, hogy amiután elénekelték ezeket a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Ez az Olajfák hegye egy vonulat Jeruzsálemtől keletre, amely védi a várost Júda sivatagja felől. És itt több telek volt olajfákkal, ma is vannak még ott olajfák, részben olyan olajfák is, amik még Jézus korábanból vannak, mert az olajfa az újból és újból megújul, és újból kihajt, és ott vannak olyan olajfák, hogy 2000 évesek. Átmennek a Kidron patakon, ez egy völgy tulajdonképpen, ahol csak télen van víz, és azt mondja Márk 14:32-ben és Máté 26:36-ban, odaértek egy telekhez, amelyet Getsemáninak hívnak. Tehát ez tulajdonképpen egy telek ott az Olajfák hegyének az alsó részében. Getsemáni, ez a szó, ez egy összetett szó, gát, azt jelenti, hogy prés, és semánim az olaj. Tehát Getsemáni tulajdonképpen azt jelenti, hogy olaj prés. Ez egy fallal körülvett, olajfákkal beültetett kert, amelyben egy természetes barlangban egy ismertebb olajprés volt. És találtak is egy barlangot a mai Getsemáni templomnál, az Olajfák hegye aljában, úgyhogy elég nagy valószínűséggel valóban ott történt ez. Most ez megint szimbolikus és sokat mondó, mert ezen a helyen, amit olajprésnek neveznek, tulajdonképpen Jézus átment a legerősebb kísértésnek a présén és a halálfélelem présén olyannyira, hogy vért izzadott, vért préselt ki magából. Ha olvassuk, hogy Jézus gyakran vonult oda-vissza, János 18:2-ben, és ez pár száz méterre volt a templomtól, Salamon csarnokától, ahol Jézus általában tanított, és így könnyű volt oda kimenni, és hamar talált egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és pihenhetett. És itt a barlang hűvösei segítségére lehetett, és könnyen 2 kilométerre volt innen Betánia, hamar odaérhetett az ő barátaihoz, Lázárhoz, Máriához és Mártához. Úgyhogy mindenféle szempontból Jézus szerette ezt a helyet, de ez az a hely, ahol Jézus átment a présen, az olajprésen, a Getsemánin, ahol az ő halálfélelmét átélhette. És ami itt történhetett, ezekben az órákban, amíg Jézus ott volt, ezt csak elképzelni tudjuk, amint mondtam, könnyűszerrel Jézus átmehetett volna az Olajfák hegyén, és 2 kilométerre volt Betánia. És valószínű, hogy ami lezajlott benne, Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy jönnek utána, és hogy ennek halál lesz a vége. És ilyenkor, bár, tehát most el kell képzeljük, ő letette az istenséget, ez azt jelenti, hogy ő bár Isten, de nem úgy működött, mint Isten, hogy mindent előre lásson, mindent olyan tiszta legyen, mindent olyan könnyen hozzon meg döntésként, hanem úgy, mint mi emberek, kételyek támadtak.
Valószínű azon az estén minden értelmetlennek tűnt. Mert ő elindult Galileában, egy hatalmas mozgalmat indított be, az emberek lelkesedtek iránta, szerették, aztán eljött Jeruzsálembe, és itt támadások érték a főpapok részéről, és itt az egész mozgalma valószínűnek látszott, hogy most itt véget ér az ő nagy mozgalma, az ő csodatettei. Tudta, hogy az apostolok gyengék el fognak menekülni, hogy mindennek vége. És ilyenkor a nagy kísértése az lehetett, hogy hát fogd magad, menekülj el, menj át az Olajfák hegyén, rejtőzködj el egy napot Betániába, barátaidnál, majd onnan menekülj tovább, menj vissza Galileába, és kezd újból. Az újrakezdés lehetősége ott volt. És Jézus teljesen ember, és előtte nem volt példa a feltámadásra, tehát ő előtte is az volt, hogy a halál az mindent tönkretesz tulajdonképpen, mindennek vége, ezért van a félelem, a szenvedés és a halál értelmetlensége van előtte. Ő átélte azt, amit mi is átélünk. Mi is a halál előtt egyszerűen a halál értelmetlen, a halál előtt nincsenek szavaink. Ezért, ha valaki meghal valakinek, akkor azt se tudom, hogy mit mondjak, mert elég olcsónak tartom, hogy itt ilyenkor ilyen nagy szövegeket mondjak, hogy hát nem baj, mert majd még találkozunk. Ilyenkor egy kicsit nehéz bármit is mondani, mert valóban a halál értelmetlen. És Jézus úgy érezte ilyenkor, hogy Isten is elhagyta őt. És hogyha komolyan vesszük azt, amit a második korintusi levélben áll, hogy Isten bűné tette értünk, akkor azt jelenti, hogy Jézust a bűn átka érte, akkor valóban Isten elhagyta Jézust ebben a pillanatban. És ez volt a szörnyű, azért hagyta el Isten Jézust, hogy ne kelljen minket elhagyjon. Ebben a helyzetben a legnagyobb kísértés valóban az volt Jézus számára, hogy ott volt a lehetősége, hogy elmeneküljön és újrakezdjen, és hogy mégis azt válassza, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám. Jézus itt nem tehetetlen. Jézus János 10-ben el is mondta, hogy tőle nem veszik el az életet, hanem ő odaadja. Ő maga vállalja fel, hogy beteljesít Isten akaratát, még akkor is, ha vértizzad. És ez a vértizzadás, ez valóban létezik ilyen szörnyű halálfélelmekben, valóban megtörténik, hogy az ember vért izzadjon. Ezt úgy nevezik orvosilag, hogy hematohidrózis. Valóban megtörténik, és ilyen értelemben valóban Jézus átment az olajprésen. Istennel beszél, az Atyával beszél Jézus ezekben az órákban, és megnyugodva jön vissza. Mondjuk érdekes az a részlet is, hogy az egész jelenet egy kertben játszódik le, a Getsemáni kertben. Az egész emberiség története is egy kertben kezdődött. És már említettem a korábbi műsorokban, hogy a zsidó ember számára, a közel-keleti ember számára a kert az nem a gyümölcsös vagy a zöldséges kert, hanem elsősorban a szerelemnek a helye. Az a hely, ahova azért megyünk, hogy felüdüljünk, és találkozzunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. És ez is szimbolikus, amikor Jézus a Getsemáni kertben megy, és kezdi el a szenvedését, hogy ő helyre akarja állítani azt a kertet, ami elveszett, az édenkertet. Ezért egy kertben. Mit jelentenek ezek a dolgok az én életemre nézve? Néhány gondolat. Elsősorban, hogy nincs az a mélység, kilátástalan helyzet, amelyet Jézus ne ismert volna tapasztalatban. A zsidókhoz írt levél 5-8-ban az áll, hogy Jézus meg kellett tanulja az engedelmességet. Ez egy olyan dolog, ami, hát amikor a mennyben volt, ott könnyű volt az Atyával egységben lenni, de itt a Getsemáni kertben nem volt túl könnyű. Ha Jézus elmenekült volna, az nem lett volna nyilvánvaló bűn igazából. És sokszor, amikor mi a könnyebb utat választjuk, az nem feltétlenül a bűnös út, csak lehet, hogy éppen nem Isten akarata. Az emberek 99%-a, vagy lehet még annál is több bedobta volna törölközött ebben a helyzetben.
Isten akaratában lenni, amikor mindenki mást tenne a te helyedben. De te tudod, hogy ez az Isten akarata, és mégis megmaradsz. Ezeket a dolgokat tanulhatjuk meg Jézustól. Mert csak ezeken keresztül vezet az út a feltámadásig. Ez legyen mára így elég, talán tanulságnak is, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Keressük Isten akaratát, és így ne föltétlenül a könnyebb utat válasszuk. Egy kicsit ma divat, hogy mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést, de nekünk sokkal fontosabb az, hogy Isten akaratában maradjunk, mert ebből lesz áldás. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját! A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet felajánlunk minden édesanyáért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy itt előtted beborulva imádkozhatunk ebben a szentségimádási órában. Úrunk, te az anyák szívébe adtad a gyermekek szeretetét. Most arra kérünk téged, hogy a gyermekek szívében is add az anyák szeretetét. Ma, amikor az édesanyákért imádkozunk, add Uram, hogy a gyermekek mindenkor szeretettel legyenek édesanyjuk felé, akkor is, amikor már idősödik, akkor is, amikor már az erejük megfogy, akkor is, amikor már esetleg az értelmük sincsen már teljesen rendben, akkor is, amikor a fizikai erejük elfogyik. Adj Uram gondoskodó gyermekeket az édesanyák számára, akik nem csak testi szükségleteikről gondoskodnak a szükség esetén, hanem a lelkükről is. Tekints Uram az édesanyákra, áld meg őket azért a hivatásért, amit választottak. Emlékezz édesanyádra, ki szintén vállalta az anyaságot, hogy te évettünk, e világra születhess. Úrunk, áld meg az édesanyákat. Amen.

Istenem, köszönöm a mai napot, köszönöm ezt a csendet, ami körülvesz az imádság idején. Köszönöm a szeretetet, amivel te körülveszel. Köszönöm a szavakat, melyekkel evangéliumodon keresztül vezetsz. Jöjj, Szentlélek, imádkozz velem és bennem. Add, Uram, hogy szavaim és tetteim mindig összhangban legyenek, hogy átsugározzon rajtuk a te jelenléted, és az emberek elgondolkodjanak rajta, és elkezdjenek téged keresni.

Mennyei atyánk, áld meg kérünk az édesanyákat, őket választottad, hogy gyermekeidet a világra hozzák. Te adtad szívükbe a gondoskodó és elfogadó szeretetet, te adtad lelkükbe a hozzád vezető igaz hitet. Áldjuk ma is őket ezer áldással és ezer hálával, kik a te nevedben gyermekeidért életüket adják. Áld meg te is őket szent kegyelmeddel, gyermekeinkért aggódó szeretet, szerető lélek.

atyám, köszönjük neked, hogy az édesapákon keresztül számtalan jó téteményben részesítettél minket. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velünk az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálásak lehessünk irántuk. Áld meg minnyájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg testvéreinket is, és minden rokonainkat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts minnyájunkat újra örök atyai házadban. Amen.

Könyörgünk, Uram, azokért a szülőkért, akik gyermekeikért készek számtalan lemondásra, és az élet felé fordulnak, azokért a szülőkért, akik nem merülnek bele a munkába és az anyagi világba, hanem tudatosan szánnak időt gyermekeikre. Azokért a szülőkért, akik a valódi életre nevelik gyermekeiket egyszerűségben, becsületben és tisztességben. Azokért a szülőkért, akik együtt imádkoznak gyermekeikért és gyermekeikkel. Azokért a szülőkért, akik a világ szelleme szerint élnek, és elhanyagolják gyermekeik igazi keresztény életre nevelését. Istenünk, köszönjük neked édesanyánkat. Áld meg a szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édes anyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a te nagyobb dicsőségedre. Amen.

Istenem, a te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sosem felejteni el azt a szenvedést, melyet értem viselt. Éjt-nappal át éve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő beszélt nekem először rólad, a jóságos mennyei atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Örömet akarok szerezni neki egész életemben, és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Amen.

Istenem, amikor az oltár előtt állva, társunk szemében nézve azt az ígéretet tettük, hogy egymásnak és neked, hogy elfogadjuk a gyermekeket, akivel megajándékozod a házasságunkat, egy csodálatos felemelő, olykor mégis ijesztő, nehéz kihívásra mondtunk igent. Illenek ide a dicsőítő dalnak a szavai. Megtiltál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Kihívás és hatalmas felelősség. Napról napra jó apának, jó anyának lenni. Segíts, hogy férként és feleségként, apaként és anyaként beléd tudjunk kapaszkodni, hogy te legyél az erőnk. Olyan szép, hogy a családfő alakját a Bibliában épp úgy a jó pásztor képével rajzoltad meg, mint szent fiad alakját. Segíts, Uram, hogy a ránk bízottak körében a saját, kicsi családegyházunkban betölthessük mi is a jó pásztor szerepét. Arra hívsz, Uram, hogy támasza legyünk családunknak, felelősséggel segítsünk, és imádkozzunk a gyerekeinkért, az ő testi és lelki növekedésükért, hogy hű társai legyünk neked, és hogy szeretettel hordozzuk családunkat, hogy közelebb vezessük őket hozzád, segíts ebben, Urunk. Amen.

Uram, az apai feladataink olykor nagy kitartást igényelnek. Átvirasztott éjszakák, aggodalmak betegség idején, türelempróbák, lemondások. Kérlek, segíts minnyájunkat, hogy szülői feladatainkban a nehézségeket, hanem hivatásunk nagyszerűségét lássuk. Te nem aggodalomra, hanem hagyatkozásra hívsz minket. A lemondásunk áldozatoknak benne teljesedik ki az értelme. Kérlek ma mindazokért, akik lelki édesapák, gyakorló apák, vagy a jövőben válnak azzá. Különösen is kérlek azokért, akik a családjainkban nem működnek jó pásztorként, de még csak pásztorként sem. Segíts, hogy soha ne megítéljük őket, hanem imádkozzunk értük, és lehetőségeink szerint segítsük őket. Add áldásodat az édesapákra, családjainkért tett erőfeszítéseinkre és törekvéseinkre, hogy a te tervednek megfelelője munkálkodjunk családunkban. Amen.

mennyei atyánk a Biblia, nem csak atyához, hanem édesanyjához is hasonlít téged. Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten, akinek anyai szíve van. Hálát adunk neked az édesanyákért. Hálát adunk az édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. Amen.

Ó, kegyes és szent atyám, adj nekünk téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőt, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fönségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a Szentlélek erejéből, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Jézus Krisztus, hálával és bizalommal fordulunk hozzád. Add, hogy egyházadban elhivatott és szent férfiakká váljunk, akik bátran vállalják hitüket és kitartanak vállalt hivatásukban. Indíts minket cselekvésre, és különösen bátorítsd azokat, akik teljesen a te országodnak szentelik magukat. Érítsd meg naponta szívünket, hogy keresztünket felvéve kövessünk téged. Megváltó Jézusunk, imádkozunk hozzád minden férfiért, aki igent mond akaratodra a családban, az egyházban és a világban. Gyújtsd bennünk szent tüzet, hogy ami neked tetszik, lelkesedéssel és okosan keressük, igazán megismerjük, kitartóan és tökéletesen megtegyük, és munkánkat örömmel végezzük. Törd meg félelmeinket, hogy imádkozni és dolgozni tudjunk, és olyanokká legyünk, akiknek élete érték, tevékenység és tüzes szeretet, és életünk élő evangéliummá váljon, hirdetve az örömhírt és a reményt az élet minden területén. Add, hogy megfeleljünk házastársi és szülői kötelezettségeinknek. Add, hogy úgy szeressük mi is gyermekeinket, ahogy Szent József is szeretett téged. Adj mellénk szerető és hűséges feleséget, Máriás lelkülettel. Vigyázz családjainkra, mert mi vagyunk egyházad élő sejtjei. Kérjük ezt ígéretedben bízva, miszerint velünk vagy minden nap a világ végéig. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, a szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, mi az a cselekedet, vagy mozzanat, vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk, vagy szavunk, amely alapján fele barátunk megértheti, hogy szeretjük őt. Mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük, és meg is tudjuk valósítani. Amen.

dicsőség, szent háromság, minden szeretet és közösség forrása. Köszönjük neked családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szereteteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságokban és családi életünkben hajótörést szenvedtek. Tősd el szívüket családtagjaink iránt alázatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd a fiatalainkat, hogy bátran vállalják a családi életet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörülj érettünk. Amen.

0: Úr Jézus, mennyi kedves gondolat, mennyi szeretet övezi az édesanyákat. Elevenítsd fel szívünkbe ezt a szeretetet, akár élő, akár elhunyt édesanyákért, hisz a szeretet összeköt élőket és holtakat. Add Uram, hogy a bennünk lévő szeretet általad még teljesebb legyen, még szebb legyen, még erősebb legyen. Segíts szeretnünk édesanyáinkat. Amen. Most pedig imádkozzuk el Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretete lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bálvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten bálvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten bálvány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szevíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, s arra dicséretve és elégtételve, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, kivel dévés uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úrunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kívünk tested és véved szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki esz és uralkodó a mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Áldott legyen az Isten,
1: áldott legyen az Isten,
0: áldott legyen az ő szent neve,
1: áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent véve.
1: Áldott legyen Jézus drága szent véve.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent vévek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet az édesanyákért, édesapákért ajánlottunk fel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák társokul a Mária Rádiót az este hátralévő részébe is. Innen Nagyvárad

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. Ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szeremmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolban.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templom.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istenre szent angyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Tál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: megtaláltál.
1: Asszonyunk, Istenek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: szűz anyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya elmélkedése

0: habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon velem. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de sem itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, lássva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is. Megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszariad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva akaratlanul,

0: hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Cselánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Dámjánó temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az Új Szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezé, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyovat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sohasem veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterek nem nagyon szeretik, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy mi a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa, vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet. Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell. Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztoruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy kordus valamit, elfelejtett. Eszébe lekap egy posztoköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tud még úgy a teista lenni, hogy ne menné be, hogy Notre-Dame-ba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Harsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 18-án, hétfőn reggel szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Ábel Papbácsi József Ferenc és a magam nevében, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Köszöntjük mindazokat, akik ma ünnepet ülnek, születésnapot, házassági évfordulót, akik az Alexandra, Szandra, Erik és Erika névre hallgatnak. Szeresse és éltesse az Isten minden ünneplőt. Mindenkit, akik most a rádiónkat hallgatva arra várnak, hogy elmondjam, milyen műsorokra számíthatnak a reggel és a délelőtt folyamán. Bizony lesz benne egy kis változás is, hiszen ma a Szent Misét 7:30-tól fogjuk közvetíteni. De előtte még lesz lehetőségünk 6 órakor egy kis csendességre Kertész Marikával, majd együtt mondjuk a reggeli imákat, aztán következik a Zsolozsma reggeli dicsérete a Kármelita nővérekkel, 6 óra 40 perckor minden napunk ajándék Istentől, ebben megerősít Veres Judit Mária, és 6 óra 45 perckor visszatérünk mi, hogy együtt ébredjünk Önökkel a Mária Rádióval. Műsorunk 7 óra 30 percig fog tartani. Az első része, amikor megszakítjuk a Szentmise közvetítésével, Csíksomjóról fogunk Szentmisét közvetíteni a Kegytemplomból, aztán a hét plébániáját Gábor Anna ismerteti, és úgy 8 óra 25 perc körül visszatérünk mi az ébresztő műsorunkkal, ami eltart 8 óra 55 percig, amikor az ígézőt hallgathatjuk meg. 9 órakor ima szándékok fogadása, és 9:45-től a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, majd a Lorettói litániát is elmondjuk. 10 órakor katekézis Tibor atyával, majd a lélek tüzében dr. Sávai János műsora. 11 órakor gyógyír dr. Rejkli Istvánnal, majd 11 óra 30 perckor életképek Karácsony Tibor atya műsora. 12 órakor elénekeljük a Mennynek királyné asszonyát, aztán a Zsolozsban napközi ima óráját fogjuk mondani, majd kezdetét veszi a Déli magazin, amibe benne lesz a vigasztaló szó is. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy a reggelt és a délelőttöt is velünk fogják tölteni. Most még egy kis csendességre van lehetőségük. Ebben segít nekünk Kertész Marika.

A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus ebben a kijelentésében egyszerre mond ki két olyan dolgot, amit talán nem szívesen hallunk együtt. Lesz szenvedés, de van győzelem. A legtöbben csak az egyiket szeretnénk. A győzelmet, de szenvedés nélkül. A világ Isten nélkül akar élni. És ebben a közegben az, aki Krisztushoz tartozik, előbb-utóbb ütközni fog azokkal, akik őt nem ismerik. Néha látványosan, gúny, elutasítás, kirekesztés formájában. Máskor csendesebben, a magányban, a belső feszültségben. Tehát nem is az a kérdés, hogy elkerülhetjük-e az üldözést, hanem inkább az, hogy hogyan állunk helyt benne. Jézus egyértelmű útmutatást és bátorítást ad ennek kapcsán. Ezt mondja: bízzatok, én legyőztem a világot. Figyeld meg, nem azt ígéri, hogy le fogom győzni a világot, hanem azt állítja, hogy ez már megtörtént. Ezért a keresztény ember helyzete különös. Kívülről nézve talán sokszor vesztesnek tűnik. Belülről nézve azonban egy már megnyert harc részese. Amire nézel, az fogja meghatározni az állapotodat. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mire tekintesz, hogy mire irányítod a figyelmedet. A jelenlegi nehézségeidre, vagy arra, hogy Krisztus már győzött. Ha győztesként akarsz élni, akkor is rá kell állnod Krisztus szavára, amikor a körülmények más sugalnak. Ne a láthatókra építs tehát, hanem arra, amit ő már kimondott és véghez vitt. A győzelem nem akkor kezdődik, amikor elmúlik a harc, hanem amikor eldöntöd, hogy Krisztus oldalán maradsz, és az igazságban jársz.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben. Tudni illik a hit tanítása, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.

0: Áldjuk Krisztus Urunkat, aki elküldi az Atyától a vigasztalót, és kérjük, add nekünk szent lelkedet. Hálát adunk neked, Krisztus, és általad az Atyának a szent lélekben. Ma mindent a te nevedben akarunk mondani és tenni.
1: Add nekünk szent lelkedet!
0: Add nekünk szent lelkedet, hogy testednek élő tagjai legyünk.
1: Add nekünk szent lelkedet!
0: Add, hogy soha el ne ítéljük és megnevessük embertársainkat, hiszen egykor valamennyien a te ítélőszéked elé fogunk állni.
1: Add nekünk szent lelkedet!
0: Tölts el bennünket a hit örömével és békéjével, hogy bővelkedjünk reménységben és a szent lélek erejében.
1: Add nekünk szent

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Kettőztetett kötelesség, hogy kiki lelkismeretesen betöltse helyét, s abból kinek kalandozzék, mondta Széchenyi István.

0: Kedves hallgatóink, hallgassuk meg most a mai nap örömhírét, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek!
0: És a te lelkeddel!
1: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hiszek, eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves rádió hallgatók, a búcsúzó Jézus bizalmat kér övéitől, a tanítványoktól, de ugyanakkor tőlünk is. Hallottuk, hogy a tanítványok megszólalnak, és azt mondják, most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban, most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Jézus mindig nyíltan mondta el a tanítását. Igaz, hogy beszélt képekben, hasonlatokban, de a tanítványoknak mindent is megmagyarázott. Az ő tanítása minden emberhez szól, de nem mindenki érti meg, csak akinek Isten megadja a kegyelmet, vagyis aki elfogadja az Isten ajándékát, és engedi, hogy megérintse a szívét. Talán mi is voltunk olyan helyzetben, hogy nem értettünk egy-egy részt a Szentírásból, aztán Isten megmutatta, hogy hogyan is kell azt érteni. Ezért Isten igéjét mindig imádságos szívvel, lélekkel kell fogadjuk, hogy megszólíthasson bennünket. Aztán Jézus azt mondja, hogy hát eljön az óra, amikor szétszélettek, és arról a pillanatról beszél, amikor őt elfogják, és valóban ez így is történt. De egy nagyon bátorító és biztató mondatot mond ki, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Talán ez kell legyen a mi életünkben is a biztató és bátorító, amikor sokszor egyedül maradunk, amikor úgy érezzük, hogy szeretteink távol vannak, amikor azt tapasztaljuk, hogy senki sincs mellettünk, amikor a lakásban nem vár senki, és minden úgy van, ahogy hagyom, akkor jusson eszünkbe, amit Jézus mond. Én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Minket is meghív az Atya, hogy vele legyünk, vele töltsünk időt az imádságban, és ezáltal meg tudjuk érteni mi is mindazt, amire tanít minket. És azt mondja, ezt azért mondja, hogy békességet találjatok bennem. Talán erre van legnagyobb szüksége a világnak, a békességre. Amikor látjuk, hogy harcok dúlnak, a békétlenség egyre erősebb a családokban, a szeretetlenség, amikor azt tapasztaljuk, hogy emberek lázadoznak, amikor azt tapasztaljuk, hogy nincsen emberekben szeretet, vagy mindenki csak a maga javát akarja. Egyre inkább látjuk, hogy sok ember átadja az életét a gonosznak, hogy ezáltal másokat is nehéz helyzetbe hozzon, vagy megnehezítse másoknak az életét. Nekünk az Istennek kell átadjuk a szívünket, az életünket, és mi nem azokhoz kell tartoznunk, akik a békétlenséget, szeretetlenséget szítják, hanem akik a békét és a szeretetet. Azt mondja Jézus, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Bármilyen helyzetbe is vagytok, bármilyen megpróbáltatás ér benneteket, nektek meg kell tanulni bízni bennem. Ezzel a bizalommal kell éljük az életet, amikor látjuk a nehézségeket, amikor látjuk a szenvedés magunk körül, vagy amikor mi szenvedünk éppen. Ezért bátorít és biztat Jézus, hogy tanuljunk meg bízni benne. Hogyha az irgalmas Jézus képére tekintünk, pont egy imádság van ez alatt, amikor elolvashatjuk, vagy kimondhatjuk nap mint nap, hogy Jézuson bízom benned. Ez erőt ad, képessé tesz minket arra, hogy meg tudjuk tenni mindazt, amire a mai napon, vagy életünk mindennapján hívatva vagyunk. Milyen szép kifejezés számunkra is, hogyha tudjuk azt, hogy nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Akár a mai napon, vagy a mai reggelen, mikor indulok egy hosszabb útra, vagy akár a munkahelyre, vagy az iskolába, még akkor is, hogyha nehezen ébredtem, vagy nincs is kedvem, akkor is tudjam azt, hogy nekem bíznom kell, mert az Atya velem van. És ez a bizalom vezet, segít engemet abban, hogy Jézushoz közelebb kerüljek, és megvalósítsam azt a szép és szeretetteljes kapcsolatot, ami által tudok élni itt a Földön, és igazán boldogan tudok járni, kelni. Bízok-e én az Úrban? Bízom-e abban, hogy ő szeret, hogy ő gondoskodik, és akarom-e őt szolgálni? Kimerem-e mondani, Uram, én a tied vagyok, hogy életem minden napján a tied akarok lenni? Ne a rosszat engedjük be az életünkbe, ne a gonosz legyen az, aki vezet minket, hanem engedjük, hogy Jézus legyen, ami vezetünk, ezért bízzunk benne. Ha ő legyőzte a világot, akkor mi a győztes oldalán vagyunk, ha Krisztushoz tartozunk. És így e földi élet után ő hozzá megyünk. Bátran forduljunk bizalommal hozzá mai napon is, és kérjük az ő segítségét, de elsőként ajándékozzunk neki bizalmat. Jézusom, bízom benned, hogy te a mai napra is erőt adsz. Bízom abban, hogy te a mai napon is gondomat viseled, és hogy megteszel mindent, hogy én közelebb kerülhessek a mennyei Atyához. És tudom, hogy bármilyen nehézségen megyek is keresztül, te ott vagy, velem vagy. Te legyőzted a gonoszt, te legyőztél mindent, és én hozzád tartozok, mert én átadom a szívemet neked, mert az én szívem a tied, Uram, az én szívem az Atyái, és bátran kérem a Szent Lelket is, hogy vezesse, irányítsa és kapcsolja össze az én szívemet a te szíveddel, hogy ezáltal ebben a szeretetteljes közösségben élhessek, hiszen Jézusom, újra kimondom, én bízom benned. Amen.
0: És mondjuk ki mi is, kedves hallgatók, minél többször: Jézusom, bízom benned. Ambrus István Ábel szombatvári plébánost hallottuk.

0: Szűz Máriától, az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki,
2: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytasson műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe, küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Kedves hallgatóink! 2026. május 18-án a Székelyudvarhelyi Stúdió mikrofonjánál
1: Ambrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 12 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Csikpál falvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

0: Kettős jubileumot ünnepelt a Mária Légió Szatmár Németiben.
1: A Mária Légió Szatmári egyházmegyei közösségeinek éves találkozóját tartották meg május 16-án a Szatmár Németi Szentlélek templomban, ahol hálát adtak a Mária Légió Szatmár Németi alapításának 25. évfordulójáért, valamint a Szatmár Németi keresztények segítsége régió fennállásának 15 éves jubileumáért is. A találkozó délelőtt 10 órától közös rózsafűzér imádság kezdődött, majd Scheffer Dániel székesegyházi plébános főesperes tartott előadást a jelenlevők számára. Imádkozva várni Isten ígéreteinek beteljesülését címmel. Előadásában a szűzanyát állította a hallgatóság elé, mint az imádkozó és reménykedve várakozó egyház példaképét. Rámutatott, Mária nem tétlenül várta Isten ígéreteinek beteljesülését, hanem álhatatos imádságban élt, életét pedig teljesen átszőtte az atyával való kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a názáreti otthon valóban az imádság háza volt, és arra buzdította a jelenlevőket, hogy saját családjaikban és otthonaikban is teremtsék meg az imádság légkörét. Az előadást Szent Mise követte, melyet Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be. A jubileumi találkozó közös ebéddel és testvéri együttléttel zárult, hálát adva a Mária Légió elmúlt 25 évéért, és kérve a szűzanya közbenjárását az egyházmegye közösségeinek további életére és szolgálatára.

0: 10 éve avatták fel a Márton-Áron szoborcsoportot Csíkszeredában.
1: A csíkszeredai Szabadság téren 10 évvel ezelőtt pünkösd vasárnapján avatták fel a tiszteletre méltó Márton-Áron püspököt ábrázoló szoborcsoportot Páder János akkori magyar köztársasági elnök jelenlétében. A kerek évforduló alkalmából, valamint a püspök születésének 130. évfordulója apropóján megemlékezést szerveztek a város főterén szombaton este. Az ünnepségre lehetőséget adott az is, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton-Áron emlékévé nyilvánította. Korodi Attila polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy ez fontos és szimbolikus gesztus, mert azt mutatja, hogy Márton-Áron öröksége túlmutat egy közösségen, egy korszakon, vagy akár egy felekezeten. Hite, bátorsága, embersége és rendíthetetlen kiállása olyan értékek, amelyek ma is utat mutatnak számunkra, fogalmazott a városvezető. Az ünnepségen beszédet mondott Tamás József nyugalmazott püspök is, aki a szoborcsoport történetét és Márton-Áron életútjának meghatározó mozzanatait idézte fel. A megemlékezésen közreműködött a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes IFIK és a Gaudete Kórus. A szobor kompozíciót Sárpataki Zoltán helyi szobrászművész alkotta meg.

0: Előadás Nagyváradon és Marosvásárhelyen.
1: Ma délután 6 órakor a Festum Váradinum keretében Marosán Csaba, a Kolozsvári Magyar Színház színművésze tart előadást a Nagyváradi Püspöki Palota dísztermében, Ember katedrális címmel, amelyben tiszteletre méltó Márton Áron püspök fontos és máig aktuális beszédeiből válogatott egy csokorra valót. A személyes hangvételű esten nem csak idézetek hangzanak el, hanem egy életút rajzolódik ki hitről, tartásról és példáról. Egy csendesebb, elmélyültebb alkalom, amely közelebb hozza Márton Áron gondolatait és örökségét. Bakos Attila író, költő, filozófus, Vedánta Kulcs az evangéliumokhoz címmel tart előadást ma délután 6 órától a Marosvásárhelyi Stúdium Hubban. Az előadás a Vedánta szemléletén keresztül segíti az evangéliumi kijelentések mélyebb megértését. A szövegekre gyakorolt különböző történelmi és teológiai befolyások feltartása által a résztvevőknek lehetőségük nyílik a fennmaradás krisztusi tanítás belső spirituális útmutatásainak mélyebb megértésére.

0: Szent Antal nagy kilencet Szárhegyen.
1: Holnap a délután 6 órától kezdődő szentmise keretében folytatódik a Szent Antal nagy kilenced a Szárhegyi Ferences templomban, nem feledkezve meg arról, hogy erre az évre a Ferences templomokhoz kötődően a hívek részére 14. Leó pápa teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét adományozta. Mivel ebben az évben ünnepeljük Asszízi Szent Ferenc húsvétjának, tranzitusának 800. évfordulóját, éppen ezért az idei Szent Antal nagy kilenced elmélkedésének témái is ehhez kötődnek. A 6. kedd elmélkedési témája egyszerűen, tisztán Istent akarni.

0: Most pedig az időjárásról. Ma is túlnyomóan felhős, borongós lesz az ég, de délelőtt napos időszakok is előfordulhatnak. Több helyen kialakulhat zápor, néhol zivatar. Az északi szél napközben élénk erős lesz, de zivatarok környezetében viharos, széllökések is előfordulhatnak. Délután 16-23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 11, Barót 5, Veszterce 8, Brassó 7, Csíkszereda 0, Dés 10, Déva 12, Dicsőszent Márton 11, Fogaras 7, Gyergyóalfalu 3, Gyulafehérvár 13, Kézdivásárhely 4, Kolozsvár 11, Máramarosziget 8, Maroshévíz 3, Marosvásárhely, Nagybánya 9, Nagy Sármás 12, Nagy Szeben 9, Nagyvára 12, Resicabánya 9, Sepsiszentgyörgy 4, Szatmárnémeti 9, Székelyudvarhely 6, Temesvár, Tórda és Szilag 11 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Aki az érdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Most pedig átkapcsolunk, kedves hallgatók, Csíksomlyóra, ahonnan ma reggel a Szentmisét közvetítjük a pápai kisbazilikából, melyet Böjte Csaba ferences atya mutat be, a kántori szolgálatot pedig Bíró János kántor látja el.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves, szeretett testvérek, hát akik jelen vannak itt a templomban, és azok is, akik a Mária Rádión keresztül hallgatnak, egy áldott szép hetet kívánok. Evangéliumban Jézus mondja búcsúbeszédében, hogy mindezt azért mondta el, hogy megtaláljuk benne a békénket. A Szent Misa elején nézzünk magunkba, vajon mennyi béke van bennünk. Ha lenne egy ilyen béke hőmérő, mit tudom, és a hólyom alá beraknák, vajon mit mutatnak? Igazából, hát ha Jézusban vagyunk, ha Jézushoz közel vagyunk, akkor ez a béke hőmérő biztos azt mutatná, hogy rendben van minden. De a nyugtalanság, zavar, feszültség, harag, gyűlölet van bennünk, akkor azt jelenti, hogy kicsit távolabb kerültünk a mi Urunk Jézus Krisztustól. Azért jöttünk a szentmisére, hogy közel kerüljünk hozzá, hogy benne megtaláljuk a mi igazi békénket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, és a szentmisénket Györfi Juliannáért ajánljuk fel, kantoricai Szent Félix ferences szerzetes emlékünnepén. Gyónom, de ható Istennek, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezesse az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, ki Szent Félixben az evangélium egyszerűség és az ártatlan élet példáját ajándékoztad, a ferences családnak és az egész egyháznak, add meg kérünk, hogy nyomdokain járva egyedül Krisztus igyekezzünk követni, és örvendve szeretni, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottai, öntsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje tölts be el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálások, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok, és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében. Így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz, ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit esztek, vagy mit tesztek, hogy miből öltöztök. A lélek több, mint az eledel, a test több, mint a ruha. Vegyetek példát a hollókról, nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrájuk, és az Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti, mint ezek a madarak? Ugyan melyiketek hasonlíthatja, melyiketek hosszabbíthatja meg az életét, csak egy arasznyival is azzal, hogy aggodalmaskodik. Ha tehát még az

0: mennyivel inkább titeket kis hitűek. Ne kérdezgessetek hát, hogy mit esztek, vagy mit isztok, és ne nyugtalankodjatok, mert erre a pogányok törekednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségtek van rájuk. Inkább az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Van még 7 nap pünkösdig, és arra gondoltam, hogy tartsunk egy ilyen lelki gyakorlatot. A Szentlélek 7 ajándékát próbáljuk meg egy kicsit átelmékedni, a gyerek is karácsonykor csomagot kap, hát úgy fogja és kibontsa, kíváncsia. Vajon milyen ajándékokat akar adni nekünk pünkösd alkalmával a Szentlélek Úristen? Hát ugye az első ajándéka a bölcsesség, a bölcsesség lelke. Olvastuk az evangéliumot, és bevezető gondolatba is mondtam, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy azért jött, azért mondja mindazt, amit mond, hogy békesség legyen bennünk. És valóban, ahhoz, hogy tényleg Jézus Krisztus békéje miénk legyen, hát ahhoz szükséges a bölcsesség lelke. Mert azt látjuk a világban, akik kószálnak, ez is kell, az is kell, gyűjtenek, és mennyi feszültség van, mennyi veszekedés van, mennyi civakodás van. Ha megnézzük ezt a mai ferences szentet, Félix testvért, kapucinus volt, Rómába élt, és igazából egy dolga volt neki, hogy alamizsnyát gyűjtsön a rendház fenntartásához. Akik, hogy mondjam, lomtalanított, mert én tudom, hogy ez nagyjából azt jelenti, hogy kinek mi nem kell, azt nagy lelkűen az embernek odaadja. És az ember megköszöni. Ezt tette Félix testvér is. Több mint 40 éven keresztül Rómába jött, ment, Néri Szent Fülöp kortársa volt, és az emberek úgy szólították, hogy Deo gratias testvér. Mert mindenkinek mindent, amit kapott, Isten fizesse. Köszöni szépen. És akkor megkérdezték, hogy kicsoda ő, hát azt mondta, hogy a kapucinus testvérek szavara, és jó nagyot kacagott. De a leglényegesebb, amit ezen a földön az ember elérhet, az örök üdvösséget, ezzel az egyszerű, talán mondhatni alantos munkával szépen elérte. Bölcsesség kell, testvéreim, hogy ebben mai tülekedő, kapkodó, hatalom után sóvárgó világban az ember ezt a krisztusi békét, amit az Úrunk Istenünk mindannyiunknak felkínál, el tudjuk érni. Ez a bölcsesség nélkül az ember, hogy mondjam, könnyen zsákutcába megy. Mi Urunk Jézus Krisztus elmondta, ő békét akar adni, de nem a világ békét. Karácsonykor meg se született a mi Urunk Istenünk, Heródes, ugye az életére tör, és jó Isten nem kezd konfrontálódni. Jézus Krisztus nem hívja Isten angyalait, azok békét hirdettek, arra hívta, de arra, hogy na akkor mostan várjuk szét Heródes kéglét, vagy mutassuk meg aztán nekünk, hogy itt hogy van, akinek az oldalára áll az igazság. Nem, társas utazás szervezett Egyiptomba, még úgy se jártunk.

0: és Máriával, Szent Józseffel elment. Egy rövid idő, és tudta, hogy megváltozik minden. Herodes se él a világ végéig. Bölcsöség kell, testvéreim, ide. És folytathatnánk Jézus életét tovább. Bölcs, ugye ott van Názáretben, mekkora civakodás, veszekedés kerekedhetett volna, jó szándékkal kiállt, és hát Szent, ugye, hát a proféta, Illés proféta szavait idézte, elérkezett közétek az Isten országa, csupa szép szó, és mégis ugye civakodás lesz belőle. Kiviszik egy helyre, letaszítsák. Képzeljük magunk el ezt a, azt a tülekedő, ideges, kapkodó, gyűlölködő arcukat. És Jézus végtelen bölcsességgel azt írja a Szentírás, szó nélkül keresztül megy köztük, és elmegy Kafarnaumba. Péter agyósa befogadta. Bölcsesség. Olyan könnyen, ugye a családba is, odahaza, kis dolgokból is, mennyi veszekedés, civakodás lehet. Bölcsember nem áll leveszekedni. Sokszor hívnak, hogy egyik másik gyerek itt ezt meg azt csinálta, ezt mondta az iskolában, meg minden. És ugye azért ugye elvárnák, hogy jól összeszívjam a gyereket. Megöleli, azt mondja, gyere egyet sétáljunk. És akkor megkérdezem, most jól érzed magadat? És azt mondja, nem. Hát akkor mit csinálod, nem? Kicsit szívem. Hát egy életünk van, csináljunk olyat, amihez kedvünk van, amit örvendünk. Hát leírod azt a kis házi feladatot. Szóval 50 percet tudod figyelni? Igen, hát akkor húzd meg magadat, és próbálj meg bekapcsolódni abban. Az a lecke, az a vers, hát gondold ezt, hogy ez egy fekete pálya, ugye? Mennyit fizetnek az emberek, hogy elmenjenek Tirolba, hogy kapjanak valami nehezet, valami veszélyest, hogy le tudjon jönni azon a pályán. Felvonult, mindent fizet. Hát a férjeddel való együttélés. Szomszédoddal valamit megbeszélni, fekete pálya. Hát próbálj úgy lejönni, hogy ne legyen belőle esés, vagy ficam, vagy törés, nem? Ugye én voltam az unokatestvérek között a legnagyobb, és mindig nagymamámig azt mondták, légy te a legokosabb. Igen, bölcsességgel, okossággal sok minden megoldható. És azt mondja, le kell nyelni ezt is, azt is. Jézus Krisztus sehol nem azt mondja, hogy keressétek az igazságot, és legyetek ti az igazság bajnokai, hanem egy parancsot adott, a szeretet parancsát. Ő maga is ott a kereszt előtt, ugye ott a Pilátus udvarában. Mi az igazság? Kinek mi az igazság? És tudod szeretni a kereszttel is. Kollégáimnak szoktam mondogatni, képzeld el, hogyha Pilátusra rábolította volna Jézus az asztalt, igaza lett volna, igaz? Te akarsz engem elítélni? És azt gondolom, hogy nap nem lett volna elég felsorolni Pilátusnak, vagy Herodesnek a hibáit, bűneit. És te ítélkezni akarsz felettem? Én azt gondolom, ha Jézus ezt tette volna, én biztos nem lennék ferences, és az is biztos, ez a templom nem állna itt. Az a béke, ami árad Krisztusból ott a kereszten, megőrzi emberi méltóságát, szenved, vérrel verejtékezik, de nem megy át kutyába. Az áldott béke árad belőle. Ez, ami vonz, És testvérem, ha te is az unokáidat, a gyerekeidet magad mellett meg akarod őrizni, ha azt szeretnéd, hogy a családod ne hújjon darabokra, akkor ezt a krisztusi békét, ezt a nyugalmat tanuljuk meg. Félix atya nem csinált látszólag semmi nagy dolgot. Nem maradtak utána, mit tudom, könyvek, amiket ő írt, vagy mit tudom, templomok, vagy épületek, amiket ő épített volna. És mégis Róma híres szentje, Néri Szent Fülöp kortársa, olyan ember, akiről örömmel megemlékezünk, ilyen távolságból is. Keressük az élet szentséget, azt a békét, amit Krisztus hordozott, és amire azt mondta, hogy gyertek hozzám, és találjátok meg benned a ti igazi békéteket. Amen. Testvéreim, lehetőségünk van kérni, csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg kéréseinket, mennyi atyánk színe előtt.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy minden ember nagy lelken válaszol Isten hívására, és életét az isteni szeretet ajándékaként élje meg. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy segítsen minket Szent Félix példájának követésében, és így emberségünkben gazdagodva egyre érzékenyebbé váljunk mások szüksége iránt, akikben maga Krisztus mutatkozik meg.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy mindenkor bízzunk a szentek közbenjárásában, és segítségükkel bátran kövessük az evangélium keskeny ösvényét, amely Krisztushoz vezet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az egyház imái és a többi keresztény hivatás támogassa mindazokat, akik szerzetesként kötelezték el magukat a szegény, tiszta és engedelmes Krisztus követésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az Eukarisztia megszentelő ereje, amelyben részesülünk, alakítson át minket Krisztus képmásává.
2: Kérünk téged, hallgass
1: meg. Istenünk, vedd fel örök országodba elhunyt Julianna testvérünket.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Jóságos Istenünk, ezt a pár kérést alázattal elmondtuk előtte, de a szívünkben lévő minden fohászt hallgass meg jóságosan, és lásd valóra, Te, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének
2: dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, az adományokat, amelyeket te halmoztál el minket, oltárodra helyezzük, engedd, hogy Szent Félix követve, tiszta és vidám szívvel szolgálhasson neked, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóan méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívott. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És azért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.
3: Szent vagy, mindenség Ura Istenem.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd erre a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsöny be a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük Julianna nővérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal, Szent Félixszel és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Testvéreim, hogy megkapjuk a bölcsesség Szentlélek ajándékát, és általa megtaláljuk Jézus Krisztusba a mi igazi békénket, ezért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor. Istenem.

0: Ima az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív Krisztus a lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Szentség ereje által engedd meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Félix példájára szündelő Krisztussal elrejtezve élhessünk, ki élsz és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Kedves testvéreknek hirdetem, hogy szerda, csütörtök, pénteken a gyerekeknek túlfelő, de felnőtteknek is Hunyadi János napokat tartunk. Úgy tartsuk, hogy Hunyadi János egyik alapítója ennek a ferences közösségnek itten 1442-48 között épült az első templom itt Csíksomjon, és mellette a ferences kolostor. Hunyadi évet hirdettek Romániába, és azért úgy gondoljuk, hogy méltós, igazságos megemlékezni hát közösségünk, templomunk alapítójáról. Szeretettel látjuk a Mária kertben. A Szent Bölcsesség kegyelmét már egy pár szó pünköskor megkaptuk. Hagyjuk, hogy vezessen mai nap döntéseinkben, tetteinkben. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk,
2: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét hallhattunk a csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét Bőjte Csaba ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot pedig Bíró János kántor biztosította.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáró helye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők: Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferences jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei. Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomjó és Nagysomjó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegytemplomban a kegyszobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegytemplom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcsíki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Első János, pápa, vértanú. Ravennában született 526. május 18-án. 3 éves pápasága 523-tól 526 között. Itáliában a keleti gótok voltak az urak Nagy Teodorik alatt. Konstantinápolyban Justinus császár uralkodott. János sorsát csak a kor Kelet- és Nyugat-Róma között fennálló egyházi és politikai feszültségének ismeretében lehet megérteni. Teodorichot 498-ban elismerték Itália uralkodójának, és mint a kelet-római császár helytartója uralkodott Ravennában. Ravenna műemlékei mindmáig tanúskodnak uralkodói öntudatáról és a klasszikus műveltségének az ő uralma alatt bekövetkezett jelentős utóvirágzásáról. A római püspök és egyházirán Teodorik jóindulatú és nagyvonalú volt. Ariánus keleti gótjai és a benszülött katolikus lakosság között igyekezett fenntartani a békét és az egyetértést. A római hagyománynak megfelelően inkább kedvelték a kelet-római császárt, mint a kelet-gót Teodorichot. Teodorik nagyra törő terveket szőtt egy nyugat-római germán állam alapításáról. Ennek útjában állt és meghiúsulását jelentette, ha sikerül kiterjeszteni a kelet-római befolyást más germán államokra, például Sigizmund király Burgundiájára. Ilyen körülmények között a kelet-római birodalommal való rokonszem vagy barátság felségárulás számba ment. A király hosszú éveken át legbizalmasabb embere, a politikus és filozófus Beotius ennek a gyanúnak esett áldozatául 524-ben. Teodorik a gótok szószólójának tartotta magát bizánci területen is, ahol Justinus császár felújította a régi római eretnek törvényt, majd az ariánus gótok ellen fordult. Az ariánusoktól elvették templomaikat, és katolikus istentiszteleti célokra használták őket. Félő volt, hogy a császár és Teodorik versengése vallásháborúba csap át. Ebben a feszült helyzetben Teodorik Róma püspökét tette meg a bizánci udvarba menesztett egyik küldöttség vezetőjének. A katolikus főpásztornak kellett az ariánus gótok érdekében közben járnia. Jánost a keleti útra a politikai parancs kényszerítette, amely szinte lehetetlent kívánt tőle. Ez volt az első pápai utazás a bizánci udvarba. Jánost teljes tisztelettel fogadták Konstantinápolyban. 526 húsvétján a bizánci szertartások értelmében ő tette a császár fejére a koronát. Küldetésével maga sem értett egyet, de nem is ért célt. Tehát üres kézzel tért vissza a pápa Itáliába. Ezért felségárulás címen letartóztatták, és Ravennában börtönbe zárták. Végül itt halt meg 526. május 18-án. Holttestét Rómába szállították a Szent Péter Bazilikába. Az utókor vértanúnak tekintette.

Visszatértünk, és nagy szeretettel köszöntjük azokat a hallgatókat is, akik talán csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Az Erdélyi Mária Rádióban 8 óra 35 perckor a nap eseményeinek ismertetése következik. 2026. május 18-a van hétfő, az esztendő 138. napja, és ebből az évből még 227 nap van hátra. 865 évre megyünk vissza a történelembe, 1161-ig, amikor Szent Erik Svédország patronusának az ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országába, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is egyben. És 512 évvel ezelőtt, 1514-ben Dózsa György, a keresztes hadvezére Cegléden kiáltvány bocsát ki, melyben az egész jobbágyságot felkelésre szólítja. Petőfi meg is írja a versében, a nép nevében, hogy még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha felkel, de nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét, ízóvas trónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz, úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat elánk rajtatok, írja Petőfi. 1521-ben, 505 éve a magyar-török háború kezdete, első Szulejmán hadat üzen második Lajosnak. 209 évvel ezelőtt, 1817-ben megszületett Irinyi János, a hangtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója. 158 évvel ezelőtt, 1868-ban megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár. 1902-ben, 124 éve meghalt Kézmárszki Tivadar szülész nőgyógyász, egyetemi tanára, bábák segítője. A bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást, és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a Bába Képző Intézetet, segítkezett a bába törvény előkészítésében. És 1920-ban, 106 éve megszületett Szent II. János Pál pápa, a vatikáni állam 264. pápája. 1922-ben, 104 éve meghalt Alfonz Laveran, orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője, 1928-ban pedig, 98 évvel ezelőtt megszületett Domokos Géza, romániai magyar író, szerkesztő, politikus, 93 évvel ezelőtt, 1933-ban megszületett Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, dráma, író, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, és szintén íróember, született 89 évvel ezelőtt, 1937-ben. Ő volt Lászlófi Aladár, romániai magyar költő, író. És 87 évvel ezelőtt, 1939-ben megszületett Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, aki sikeresen lépett fel az olasz maffia ellen. Az igazság bajnoka, a bátorság jelképe, mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os nagy port felkavaró perben 338 maffiózót ítéltek, összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásmerénylet áldozata lett feleségével és testőreivel együtt. 1944-ben, 82 éve Márton Áron, római katolikus püspök, a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott szentbeszédében megdöbbenését fejezi ki a zsidó ellenes intézkedések miatt. Így ír: tegnap értesültem, hogy zsidó címen az elmúlt napokban összegyűjtött zsidókat és keresztényeket el fogják szállítani.
amit az ilyen szállítmányok kezeléséről és jövő sorsáról mondanak, az ember nem tudja megdöbbenés és mélységes megrendülés nélkül hallani. Emberi, keresztényi és magyar kötelességemnek tartom, hogy az illetékes hatósági tényezőket szeretettel és Isten nevébe kérjem, hogy az embertelenséget akadályozzák meg, vagy ha erre nem képesek, ne működjenek több ezer ember elpusztítására irányuló cselekményekben közre, mondja Márton Áron, és Kolozsváron 1944. május 18-án elmondott beszédéből idézzek: amikor az emberség örök értékei az emberi szellem nagy lángolásainak, erőfeszítéseinek, hősi és szent fölszabadításainak emlékei égnek hamuvá és omlanak porba egyik napról a másikra, amikor a vihar ítéletes zúgatágában népek reszketnek jövő sorsuk miatt, akkor Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon, és az emberben bármilyen hitet valljon, és nyelvet beszéljen is, a testvért nézze. Lehet, hogy vértanúságra avatlak föl titeket, s ezt megismétlem most is. Lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek, lehet, hogy gúnyolni és sárral fognak dobálni, lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz a fizetségetek, de a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem riaszhat vissza sem a börtön, sem az emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség, mondta Márton Áron Kolozsváron 1944. május 18-án. Ha tehetjük, akkor olvassunk nagyon sokat Márton Áronról. Idézetei, beszédei biztosan, hogy segítenek a jó fele átalakulni. 1978-ban, 48 éve a Vatikán határozottan elutasította az olasz szenátus döntését az abortusz törvényesítésével kapcsolatban, és 1990-ben

0: ünneplik nevük napját. Május 18-án az Alexandrák, a Szandrák, Erikek és Erikák. Nézzük a névnapok eredetét. Az Alexandra görög-latin eredetű Alexander név női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Az Erik germán eredetű név jelentése nagyra becsült, más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Erika germán latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növény névvel. Jelentése nagyra becsült. És nagy szeretettel köszöntjük a mai névnaposokat, a születésnaposokat, és köszöntjük Májai Erzsikét is, mert megérkezett a stúdiónkba. De ha önök szeretnék szeretteiket köszönteni, akkor tegyék meg a következő telefonszámok egyikén, a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös, és írjanak nekünk üzenetet, hiszen elő vagyunk készülve, hogy beolvashassuk ezt a 0758 420 555-ös számra tehetik meg. És kíváncsian vártam, de már meg is jelent az elsőbe telefonálunk, akit nagy szeretettel köszöntünk. Halló, halló!
1: Szétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni az unokánkot, Csíkszeredába, Kont Sára Szandra névnapi alkalmával. A Jóisten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig, és kívánunk neki sok boldogságot, szerencsét a vizsgákhoz és a tanulásához. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, és mit tehetünk egyebet az unokánkért, mint hogy segítsük az imádságunkkal. Érkezett egy SMS-ünk is, olvassuk csak fel, egy szép dallal is, Isten áldásával köszöntöm hidegségen Molnár Bartos Erikát névnapi alkalmából. A Jóisten éltesse sokáig jó egészségben, békességben, szeretetben. Köszönöm a Jóistennek, hogy van nekem, drága gyermekem, azt kívánom, a szűzanya vigyázza a lépteit. Édesanyja köszönti Barackosból, és megköszöni nekünk, hogy beolvastuk ezt az üzenetet, tehát az üzenet Molnár Bartos Erikának szólt. A Jóisten éltesse, és azt a betelefonálót is, akit most kapcsolunk. Haló, haló! Már sajnos megszakadt, úgyhogy próbáljon újra hívni minket.

0: Halló, szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, és szeretném köszönteni Madéfalván holnap ünnepli születésenapját Dani Robertet, a kedves családjával, kedves feleségivel, a gyermekekkel, Balázskával, Orsikával. Köszönti őt az anyósam, Csíkból, Pannikam, a Jóisten áldása legyen rajtuk, minden elképzelhető jót, és a szűzanya takarja be őket a palástjával. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz.

0: Halló, halló.
1: De miért beszélik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy szeretettel szeretném köszönteni Boros Patakan, Blago Imrét, Blago Irénkét,

0: A tennap volt az apám éves, évfordulós ünnepig, a házassági ünnepig, hogy a drága Isten adjon nekik még sok-sok erőt, egészséget, türelmet, amivel nem tudtak ott lenni. Már 4 éve, hogy ágyhoz van kötve, Imre le van vénulva. Én kének a drága Isten adjon sok-sok erőt, egészséget, hogy tudja tovább gondozni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Elnézést, már egy kicsit elbuktam érzékenyülve.
1: Nem csodálom, mi is kívánunk az 50 éves házassági évfordulójukhoz minden jót. Reméljük, hogy hallgatja a műsort, és nagy örömére szolgált az ön köszöntése. Tehát Isten éltesse őket még sokáig. Betelefonálót köszöntök újat. Halló, halló! Halló, halló!
2: Álló, békét leszék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Köszönöm, köszönöm! Gyöngyítét is, Erzsitét is, a Kodbát is, Ferencét is! A Mária Rádió összes dolgozóit, önkéntesseit, odakozó hallgatóit! És köszöntöm egyik atyát, mindnapja alkalmával, a Jóisten Lázár téged életére és hivatására! Köszöntöm a kis családomot, idősököt, betegeket, névnaposokot, születésnaposokat, ifjúságot, babantikot, mindenkit a szeretettel köszöntöm. És egy áldott szép napot, hetet kívánok, hogy szent élet eljöttel, annyit elért egészséget, szeretettek mindenkinek a lelkébe, bőkét.
1: Mindörökké, amen, örvendünk, hogy minket hallgat, és egy szép ráhangolódást kívánunk önnek is, és a kedves minden kedves hallgatónknak a Szentlélek eljövetelét várjuk, és tényleg figyeljünk rá, mert tudják, hogy nem lehet tudni, hogy honnan fúj. A nagy szeretettel köszöntöm születésnapi alkalmából Nyírő Sándort Szent Györgyön, Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, a Csíksomlyói stúdióból köszöntik, és mi is szeretettel nézzük meg, mert még érkezett egy, most egyelőre beolvasom, Debreci Erzsikének Fenyidre nagyon sok boldog születésnapot kíván Kati, és köszöntöm a következő betelefonálót. Halló, halló!
3: Halló!
1: Halló, hallgatjuk!
3: Mit jelentettek a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké!
3: Köszöntöm önökkel együtt a szomszédos Balankó Leány Orbán Erikát, a jóságok Jézusban értek sokáig,
1: és önt is, és örvendünk, hogy ilyen korán reggel már minket választott, és minket hallgat. A Jóisten áldja meg.

0: Halló, halló. Halló, hallgatjuk. Mindörökké, amen.
1: Kicsi unokámat szeretnénk köszönteni. Alisztandra, németi alkalmában Isten éltesse sokáig is. Jó tanulást kívánok neki. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszöntjük Alexandrát, és köszöntjük a többi ünnepeltet is, azokat, akik ma ünnepelnek, az Alexandrák, Szandrák, Erikek, Erikák, a Jóisten éltesse őket nagyon sokáig, és mindazokat, akik ma születésnapot, házassági évfordulót, vagy egyéb családi ünnepet ülnek. Nem sokára Járics Ferenc gondolatát fogják hallgatni.

Jális Ferenc gondolata pedig így hangzik, a különböző lelkiségek és lelki irodalmak gyakran igyekeznek figyelmünket nem magára Istenre, hanem egy köztes eszközre irányítani, amely Istenhez vezetne bennünket. Isten vagy Jézus Krisztus a végső cél, de mindig csak közvetve. A figyelem közvetlen tárgya főleg saját magunk és a világ megváltoztatása. Figyelmünket egy Istenről szóló szöveg, egy Istenre emlékeztető képlátványa, egy Isten segítségével megoldandó probléma köti le, tekintett tetteinket az isteni akarat jegyében véljük végrehajtani. A képek, szövegek és szimbólumok valóban eszközök, hogy Isten jelenlétében jussunk. Mint eszközök segítenek nekünk a hozzávezető úton, míg el nem érkezik a pillanat, amikor már nincs szükségünk rájuk. Akkortól kezdve már akadályokká válnak, mondja Jálics Ferenc.

Nem sokára az ima szándékok fogadása következik, de előtte ott lesz az igéző, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, és a Lorettói litániát a Mária királynő kápolnából, 10 órakor katekézis Tibor atyával, 10:30 a lélek tüzében dr. Sávai János műsora, 11 órakor gyógyír dr. Rejkli Istvánnal, majd 11 óra 30 perckor életképek Karácsony Tibor atya műsora. 12 órakor a Mennynek királyni asszonyát énekeljük el, majd a Zsolozsban napközi imaórája veszi kezdetét, aztán a Déli magazin, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Innen a székelyudvarhelyi stúdióból búcsúzom József Ferenc technikus társam nevében, és Ábelpa bácsi nevében is, aki időközben el kellett menjen. Ő egész hétre hátra hagyná, hogy bízzunk Istenbe, tehát ne felejtsük el többször imádkozni: Jézusom, bízom benned. Körülbelül ezt mondaná Ábelpa bácsi is. Innen a székelyudvarhelyi stúdióból, mint mondtam, szeretettel búcsúzunk, nem sokára átadjuk a stúdiót az ima szándékok fogadásának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a harmadik fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, háromszor is megismétli, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban. Vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam, és megtalálhassa az Isten szeretetét. Ha valaki megtalálja az Isten szeretetét, mindene az övé. Boldog élete lesz, és az Isten megáldja kegyelmeivel és áldásaival. Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja ezt az utat, Isten szeretetét, és ezután boldogabb élete lehessen.
1: Andrész Levente, középiskolás diák gondolatait hallották.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek. Székelyüdvör helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd a Szűzanya dicsőséges rózsa füzérét imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, kérjük továbbra is imáink meghallgatását, bűneink bocsánatát, a Szentlélek vezetését, hogy méltóképpen fel tudjunk készülni a pünkösdi búcsúra, az ő eljövetelére, a Szűzanya értünk és családjainkért való közbenjárását. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, jótevőiért, hallgatóiért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, az ima meghallgatásokért, a családi békéért, családjainkért, ifjúságért, gyermekeinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259-420 vagy a 0359-420-555-ön. SMS-ben is megírhatják és elküldhetik imakérésüket a 0758-420-555-ös telefonszámra. És üzenet érkezett Eszterózsafűzért és az összes imát. Felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból, egy mindennapos hallgató. A fiam nehéz anyagi gondjai javulásáért, a Szentlélek vezetéséért, egészségért, hogy forduljon jóra az élete, írja egy édesanya. A rózsafűzért felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a Szűzanya takarja be védőpalástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle. Hálából a Szűzanyának, a Jóistennek a sok kapott kegyelemért.
0: Köszöntjük nagy szeretettel a betelefonálót.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a testvéreimnek a Törgyesbe, felajánlom maguknak is, a papoknak is, az új papnak, amelyik itt van a Gyergyóba, azt is felajánlom, és felajánlom maguknak is, hogy tartsák fenn, és a háború megszűnését a férjemnek is, az egész halottaimnak, maguknak is, hogy tartsák el ezt az jó misort, és felajánlom a testvéreimnek, aki Törgyesben van, magamnak is, és ne szomorkodjak többen, a férjemnek a nyugodjék csendben, felajánlom azt is. Imádkozzunk együtt.
0: Hallgassa meg a Jóisten a kéréseit, maradjon velünk.
1: Újabb üzenet érkezett. Szeretném felajánlani a rózsafűzért, családom egészségért, a pap kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért, önökért, békért, a betegekért, a megfelelő időjárásért, gyermekeim két fontos szándékáért. Jézusom, bízom benned.
0: Köszöntjük a telefonálót nagy szeretettel. Halló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzést, a szentiséget önökkel imádkozva szeretném a Szűzanyának és az ő szent fiának kérni a segítségét. Egy beteg édesapának, aki nagyon beteg, gyógyítsa meg, a Jóisten kapja vissza az egészségét, hogy tudja felnevelni a gyermekei. Jézusom, bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Imádkozzunk minden betegért és az őket ápolókért.
1: Hálából a Szűzanyának és ő szent fiának ajánlom fel a sok kapott kegyelemért egy mindennapos hallgató Sepszi Szent Győrről. A heti imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága férjem lelke üdvért, aki a gyergyóhodosi temetőben alussza örök álmát. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevébe, nyugalma legyen, csendes emléke áldott. Imádkozik érte özvegye és családja, Isten fizesse meg mindenki imáját. hallgassa meg a Jóisten. Fiam nehéz anyagi gondjai megjavulásáért, a Szentlélek vezetésért, egészségért, hogy forduljon jóra az élete, írja egy édesanya. Családunk szerencsés utazásáért, egészségért, és hogy rendben legyen minden a hosszú úton, és minden utazóért imádkozom. Köszönöm.
0: Újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel.
3: Halló, halló.
0: Igen, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Köszöntöm a szeretett műsorvezetőket, Erzsikét, Juliát és Ferencet. Én a rózsaszizét felajánlom az önök által felsorolt ima szándékokért, felajánlom mindazon szeretett lelki testvéreimért, lelki lányaimért, kedves személyekért, akik kórházi ágyomon meglátogattak, köztük, akik a kilométer távolságot nem számítva jöttek vigasztalni, sőt ismerkedni. Felajánlom mindazokért, akik otthonaikból imádkoztak gyógyulásomért. Felajánlom a kórház személyzetért, akik szeretettel viszonyultak hozzá, és tették szolgálatukat. Sokat jelent nekem, számomra is örvendek, hogy a kórházi ágyomon is új lelki testvérekkel ajándékozott meg a Jóisten.
0: Imádkozunk Anna néni gyógyulásáért.
3: Felajánlom önökért, Rózsa Fizsét, a Mária Rádió munkatársaért, önkéntesteit, ugyanis a Mária Rádiónak köszönhetem az összetartozást, hogy ilyen bensőségesen imádkozhatunk egymásért. Köszönöm, hogy bejutottam, kívánok áldott napot, áldott hetet, mindannyiuk számára dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Haza tetszette menni a kórházból, Anna néni?
3: Igen, igen.
0: Otthon tetszik,
3: hála Istennek.
0: További gyógyulást, és imádkozunk önért, hogy minél hamarabb még egészségesebb legyen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából az eddig kapott kegyelemért, és kérem szépen a családom egészségért, a hitünk megerősödésért, a lányom tanulási eredményeiért, és egy nagyon fontos szándékért és békért a világban. Jézusom, bízom benned, írja Emese Csíkszeredából. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelemért. Egy névtelen hallgató. Ezt a rózsafüzét felajánlom Tibódi Mózes lelki ügyvéd, akinek 16-án lett volna névnapja. Isten nyugtassa békébe, az örök világosság fényeskedjék neki.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott ima szándékokhoz, ima kérésekhez. És bízva a közös ima erejével imád szeretnék kérni a családom minden tagjának egészségéért, főleg férjem egészségi állapotának javulásaért, lányaim gyógyulásukért, unokáim sikeres felméréseik legyenek. Nagyon-nagyon fontos szándékukért és a Szentlélek eljöveteléért, hogy lelkünkbe érezzük meg a pünköstent ünnepét. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, mindezen szándékokra imádkozzunk együtt.
1: Én is a mai rózsafüzért felajánlom Károlyért, gyógyulásáért, Emilért, Botiért, Lászlóért, Lacikáért, Annáért, Anikóért, és minden beteg testvérünkért. Az összes imát kérem magamért, egy közeli vizsgám jó eredményért, házasságomért, Isten fizesse. A mai összes elhangzó imát és szentmiséket szeretném kérni a család békéért.
0: Köszöntjük a telefonálót nagy-nagy szeretettel.
5: Halló.
0: Mária Rádió, igen, a lásba tetszik lenni.
5: Halló.
0: Hallgatjuk önt, tessék mondani.
5: Halló.
0: Igen, hallgatjuk önt.
5: Dicsértsék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért és az összes mai imákat, rózsafűzéreket fel szeretném ajánlani. Drága gyermekeimért, magam egészségemért, a Jóisten őrizze meg minden ajtót. És együtt szeretnék önökkel imádkozni. Örvendek, hogy bejutottam.
0: Köszönjük.
5: Mária Rádió fennmaradásáért és minden jó indulatú emberét. dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Imád szeretnék kérni Rebeka Judit lelki üdvét, akit ma helyeznek örök nyugalomra a nagybasszonyi temetőbe. A Jóisten nyugtassa, vigasztalást a családnak. Egy névtelen hallgató. Felajánlom a rózsafüzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért Isten fizesse, írja egy édesanya.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió.
6: Halló,
0: dicsértessék
6: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzért föl szeretném ajánlani férjemé, aki 7. éve elhunyt, testvéreimért, szüleimért, nagyszüleimért, szogoraimért, mindazok életéért imával tartozom, és mit szeretném ajánlani 3 gyermekeim, 9 unokáim, őkei gondolom. Értessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen, maradjunk velük.
6: Békességet, békességet, szeretetet a család közükbe. Köszönöm szépen, meghallgatok.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Gyermekeinkért az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. A mai és a héten elhangzó minden rózsafüzért és szentmisét felajánlok hálából a kapott kegyelmekért, Zsolt fiam teljes gyógyulásért és minden beteg gyógyulásért, családom többi tagjaiért is, Jézusom, bízom benned. Gyimesből én is felajánlom a mai rózsafüzért a szűzanyának, és Szent József tiszteletére, és a Szent Misét, ami elhangzik a rádióban, felajánlom papjainkért, a pápáért, édesanyákért, a Jóisten adjon békét, szeretetet.
0: Halló.
1: Hallgassa meg a Jóisten.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló.
7: Kértessék az Úr Jézus Krisztus,
0: mindörök
7: a rózsafüzért és a szemmiséget el szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségért, minden hozzám tartozó élőért és holtakért, valamint Főce Gárgály halálának 7. évfordulójára, aki a Gyimes Középloki temetőben nyugodik békességbe az Úr Jézus Szent nevébe, imádkozik érte, testvére Évike Csíkszeredából. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az imád felajánlom férjem gyógyulásáért, a felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm szépen. Imád kérek lányom vizsgájáért, egy édesanya Szárhegyről. A depressziós betegekért ajánlom fel a Jóistennek, szabadítsa meg őket a megkötözöttségből. Hallgassa meg a Jóisten a mai és elhangzó összes imát, szentmiséket felajánlom. Gyerekeinkért, unokáinkért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, több fontos szándékért kérve Szentlélek kiáradását mindannyiunk életére. Istenem, hallgass meg kérésem, köszönöm.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló?
8: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Én ezt a rózsafüzét el szeretném ajánlani a családom, így gyermekeimét, unokaimét. Felajánlom, kocsis balesetbeszélmettek, azokért is kérnék a szűzanyát, hogy gyógyítsa meg a szűzanya, hogy tudjanak hazajönni a családikhoz. Felajánlom a férjem egészségét, az édesanyám egészségét, az egész hallottunként. Felajánlom azért, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelünkről szóltam bírókára, Isten fizesse, meghallgatta, kellemes szép napot kívánok, sok erőt, egészséget, segítők egy gyermek.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk mi is. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az ima szándék fogadásba. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a szűzanya dicsőséges rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép hetet, kegyelmekben gazdag, pünkösdi Szentlélek kiáradását kívánjuk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói a Farkaslaki Egyházközség rózsafűzér társulat tagjai.
1: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszony.

Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból féltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fért.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: akik a legjobban rászorultak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: azokkal, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Az

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy mi élők lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass

áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője, Béke királynője, Siksum Jói segítő szűz, Mária rádió királynője, Istenünk,

0: számára.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörülj életünk!
1: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörülj életünk!
1: Szüzek Szent Szüze! Krisztus Szent Anyja, Egyházunk Anyja, Isteni Kegyelem Anyja, Tisztaságos Anya, Szeplőtelen Szűz Anya, Sérelem Nélkül Való Anya, Szűzvirág Szent Anya, Szeretetre Méltó Anya, Csodálatos Anya,
0: Könyörülj életünk!
1: Jó tanács anyja!
0: Könyörülj életünk!
1: Teremtünk anyja!
0: Könyörülj életünk!
1: Üdvözítünk anyja!
0: Könyörülj életünk!
1: Nagy okosságú szűz!
0: Könyörülj életünk!
1: Tisztelendő szűz!
0: Könyörülj életünk!
1: Dicsérendő szűz!
0: Könyörülj életünk!
1: Nagy hatalmú szűz!
0: Könyörülj életünk!
1: Irgalmas szűz!
0: Könyörülj életünk!
1: Hűséges

0: Tiszteletes edény, ájtatosság jeles edénye, titkos értelmű rózsa, Dávid király tornya, elefántcsont torony, Mária aranyház, Uram irgalmaz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk,
1: Krisztus kegyelmez nekünk,
0: Uram irgalmaz nekünk,
1: Uram irgalmaz nekünk,
0: Krisztus hallgass minket,
1: Krisztus hallgass minket,
0: Krisztus hallgass meg minket,
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Frigynek szent szekrénye,
1: könyörög életünk,
0: mennyország ajtaja,
1: könyörög életünk,
0: hajnali csillag,
1: könyörög életünk,
0: betegek gyógyítása,

0: keresztények segítsége, angyalok királynéja, pátriárkák királynéja, proféták királynéja, apostolok királynéja, vértanúk királynéja, hitvallók királynéja, szűzák királynéja, minden szentek királynéja, átárető bűn nélkül fogantatott királyné, mennybe felvett királyné, szent olvasó királynéja, béke királynéja, magyarok nagyasszonya, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: írjálasz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lássunk a Krisztusi véleteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy a mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Utalmad alá futunk Istennek.

0: ősörökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink is van előtte.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Nyíljon ki szívetekben!
2: Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzéri imádkozásába, és közösen adhattunk hálát a mindenható Atyának, és kérhettük továbbra is az ő segítségét és a szűzanya oltalmát. A rózsafüzér előimádkozói a Farkaslaki Egyházközség rózsafüzér társulatai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Istentől megáldott hetet, kegyelmekben gazdag, szentlélekvárás kívánunk. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék a Jézus.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai katekézi sorozatunkban, tovább megyünk és a Szentlélekről beszélünk egy picit, hisz hamarosan pünkösd ünnepe következik. A Szentlélek Isten különleges behatását a szent szerzőkre sugalmazásnak nevezzük. Sokszor megesik, hogy valaki ügyvédje által vagy barátjával írott levelet. Előzetesen természetesen előadja a közlendő gondolatokat. Így történt a Szentírás könyveinek megírásánál is. Isten szent életű emberek útján írt az emberiséghez, akikkel természetesen szintén közölte a gondolatait. Azonban a Szentlélek Isten behatása a szent szerzőkre nem csak az értelem egyszerű felvilágosításában állott, hanem a szent szerzőkre való egész különös ráhatásban. Őket írásra ösztönözte, akaratukat befolyásolta, és értelmüket úgy irányította, hogy azok tulajdonképpen Isten szavát írták le. A Szentírást tehát Isten sugalmazta. Nyilvánvaló ez Krisztus Urunk sok kijelentéséből és a zsinatok határozataiból. A tridenti zsinat, valamint a vatikáni is kifejezetten hangsúlyozták, hogy Isten a Szentírás tulajdonképpeni szerzője. Szent Ágoston mondja, idézem, az evangéliumok azt a benyomást teszik, mintha Krisztus tulajdon kezével írta volna azokat. Azonban az a felfogás már téves, mintha Isten az emberi szerzőknek minden egyes szót tolba mondott volna, mintha tehát az emberi szerzők csak mint egy írógépek lettek volna Isten kezében. Ellenkezőleg a sugalmazás dacára is az emberi szerzők szabadon együttműködő eszközök voltak a Szentlélek Isten kezében. Mivel a Szentírás Isten szavát tartalmazza, tiszteletet tanúsítunk iránta. Így például, amikor Isten tisztelet alkalmával felolvassák annak igéit, felállunk, az evangéliumos könyvet érintjük, mise közben a papa misekönyvnek evangéliumot tartalmazó részét megfüstöli, két oldal gyertyát éget és megcsókolja azt. A tridenti zsinat büntetést szabott azokra, akik a Szentírás szavaival nem illő módon visszaélnek. A sugalmazás következtében a Szentírás minden az Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó dologban mentes a tévedéstől. A Szentírásnak egyedül az a célja, hogy Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó kérdéseiben eligazítson bennünket. A Szentírás csak az erényben való előhaladást célozza, mondja Szent Ambrus. Tehát nem az a célja, hogy például tudományos kérdésekben adjon fejvilágosítást, amelyeknek semmi közük a lélek üdvösségéhez. Tudományos kérdésekben a Szentírás éppen azért rendszerint a kortársak nézeteit tükrözteti vissza, akár csak a ma élő hitszónok, aki beszédjében szintén felhasználja azt, amit a mai tudomány tanít. A Szentírás a népies felfogásnak megfelelően beszél, mondja Aquinoi Szent Tamás. Így például a Szentírás a nap felkeltéről beszél, a nyulat a tudomány akkori álláspontjának megfelelően a kérődző közé számítja, olvashatjuk Mózes könyvében, a denevért és a madarakat nem az emlősök közé sorolja. Kígyóról azt mondja, hogy nyelvével ül, nem pedig méregfogával. A Szentírás azonban korán sem osztja ezeket a téves felfogásokat, hanem egyszerűen alkalmazkodik a kor felfogásához, és az akkori tudományos nézeteket is felhasználja az emberek vallásos oktatására. Azért nagyon tévedtek azok, akik tudományos kérdéseket a Szentírás alapján akarták eldönteni, valamint azok is, akik a Szentírást a tudomány nevében támadták. Megjegyzendő, hogy a Szentírásban csupán a vallási igazság, a szavak értelme mentes a tévedéstől, nem pedig az egyes szavak és mondatok, amint azok szóról-szóra hangzanak. A Szentírás például a világ teremtésénél napokról beszél, bár ilyenekről a teremtés negyedik napja előtt szó sem lehetett.
Beszél Isten szeméről, füléről, kezeiről, ami mind nem vehető szó szerint, hiszen Istennek nincs teste. Néha a Szentírás túlozva beszél, mint például, ezt mondják egyesek, hogy túlozva beszél a Szentírás, könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, stb. Stb. Sok esetben tehát inkább az értelmet kell tekintetbe venni. A Szentírás 72 könyvét az Ószövetség 45 és az Újszövetség 27 könyvére osztjuk fel. Mindegyik szövetségben ismét történelmi oktató és profétai könyveket különböztetünk meg. Az Ószövetségben a történelmi könyvek többnyire történelmi elbeszéléseket tartalmaznak. Történelmi könyvek például Mózes 5 könyve, héberül a Tóra, melyek az emberiség őstörténetét, a pátriárkák életét és a zsidó nép történetét beszélik el egészen a bevonulásig. Józsué könyve az ígéret földjének meghódítását adja elő, a királyok könyvei a zsidó királyok idejében történt eseményekről tudósítanak. Tóbiás könyve elbeszéli Tóbiás élettörténetét a fogságban, a Makabeusok könyvei a zsidó nép nyomorúságait Antiochus idejében, továbbá a zsidók szabadságharcát. Az oktatók könyve többnyire szép oktatásokat tartalmaznak. Oktató könyvek például Jobb könyve, mely türelmet sugal. A Zsoltárok könyve 150 többnyire Dávidtól szerkesztett énekeket tartalmaz, melyeket a templomban énekeltek. A Példabeszédek könyve, melynek Salamon a szerzője, a prófétai könyvek többnyire a megváltóról szóló jövendüléseket tartalmaznak. A prófétai könyvek ugye továbbá a négy nagy próféta, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel iratai, továbbá a 12 kis prófétának, közöttük például Jónásnak, Habakuknak az iratai, Baruk prófétát rendesen Jeremiás prófétához csatolják. Dávid királynak némely zsoltára szintén prófétai, mesiási zsoltár. Az Új Szövetségben történelmi könyvek a négy evangélium és az apostolok cselekedetei. Oktató könyvek az apostoloknak 21 van, közöttük Szent Pál 14 levele, prófétai könyv Szent Jánosnak a jelenések könyve, görögül az apokalipszis, melyet Szent János számkivetésében Patmos szigetén írt. Ez a könyv rendkívül nehezen érthető, az egyház jövendő sorsát rajzolja meg. A Szentírás legfontosabb könyvei a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János szerint, továbbá az apostolok cselekedetei Lukácstól. A négy evangélium Krisztus Urunk életét és tanítását adja elő. Az apostolok cselekedeteinek könyve pedig főképpen az apostol fejedelmeknek, Péternek és Pálnak a tevékenységét beszéli el. Az evangéliumok négyes száma némelyek szerint azt jelenti, hogy az evangéliumot a négy világtáj irányába kell elterjeszteni. Az evangéliumok szerzőjét evangélistáknak nevezzük. Kettő közülük apostol volt, Máté, Dovámszedő és János, Jézusnak a kedves tanítványa, ki a kapott ígéret szerint természetes halállal halt meg, magas kort ért el, és mint efezusi püspök végezte be életét. Márk Szent Péter kísérője volt, Lukács előbb orvos, aztán pedig Szent Pálé. És az evangéliumok keletkezése és céljáról is beszéljünk egy picit. Máté evangéliumát a palesztinai zsidók számára héber nyelven írta, és pedig akkor, mikor Palesztinát elhagyni készült. Bebizonyítja, hogy Jézus a várt messiás, és állandóan idézi a prófétáknak Jézuson beteljesedett jövendőléseit. Márk rövid evangéliumát a római keresztények számára írta. Valószínű, mint Szent Péter tanításának a kivonatát. Márk Krisztus Urunkat, mint Isten fiát rajzolja meg. Szent Lukács evangéliumát Teofil egy római nemes számára írta, hogy Krisztus Urunk életét és tanításait neki bemutassa. Valószínűleg Szent Pál tanításának kivonatát tartalmazza ez az evangélium.
Szent Lukácsnak köszönjük az Isten anyjának életéről való tudósításokat, valamint Krisztusunk szép hasonlatait. Az apostolok cselekedeteit Szent Lukács szintén Teofilhoz írta. Szent János evangéliumát ag korában írta, hogy az akkori tévtanítók ellen bebizonyítsa Jézus Krisztus istenségét. Krisztus Urunknak többnyire azon beszédeit adja elő, melyekből az ő istensége világlik ki. Arra is törekedett Szent János, hogy a másik három evangélista előadását kiegészítse. Ezért is azokkal igen kevés, legfeljebb egy 12. rész közös anyaga van evangéliumában. A keletkezés ideje, az evangélisták valószínűleg ugyanabban a sorrendben írtak, amelyben az evangéliumok a Szentírásban vannak, és pedig Máté Krisztus után 40 év körül, Márk és Lukács néhány évvel Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt, János néhány évvel halála előtt, tehát 90 és 100 körül. Az evangéliumok tartalmából bebizonyítható, hogy azokat Krisztus tanítványai írták, továbbá, hogy igazságot tartalmaznak. Azon kívül az evangéliumok legrégibb másolataiból, fordításaiból és idézeteiből bebizonyítható, hogy azokban idő folyamán semmit sem hamisítottak meg. Az evangéliumok tehát igaz címűek, hitelre méltók és hamisítatlanul származtak ránk. Az evangéliumok jellegéből kitűnik, hogy azokat tényleg Jézusnak a tanítványai írták. A görögül írott evangéliumokon csak hamar felismerjük, hogy azokat zsidók írták. A szerzők ugyanis a görög nyelvben héber kifejezés módokat használnak. Például azt mondják, hogy az Úr látta, ehelyett hallotta a lármát, például Márknál. Az emberi testet húsnak, a lelket leheletnek, a lelkismeretet szívnek nevezik. Született görögök ilyen kifejezésbeli hibákat nem követtek volna el. A szerzőknek Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt kellett élniük, mert a zsidó helyeket, személyeket és eseményeket igen pontosan ismerik. A második században tehát, olyan időben, amikor Jeruzsálemet már feldúlták és Palesztinát a háborúk egészen elpusztították, azokat pontosan már nem lehetett ismerni. A három első evangélium továbbá semmit sem említ Jeruzsálem elpusztulásáról. A szerzőknek, tanulatlan embereknek kellett lenniük, mert elbeszélésük olyan egyszerű, mint ahogy iskolázatlan emberek beszélnek. A szerzőknek a leírottakat maguknak kellett látni és hallani. Előadásuk ugyanis rendkívül élénk és szemléltető. Részletesen leírják az események helyét, idejét és egyéb körülményeit. Sőt, a szerzők könyveikben közlik saját nevüket is. Az evangéliumok igaz címűsége mellett külső bizonyítékok is tanúskodnak. Már a legrégibb egyházi írók szerzőik szerint nevezik meg az evangéliumokat, idéznek egyes helyeket belőlük. Sőt, még a tévtanítók is hasonlóan jártak el. Az evangéliumok tartalmából kitűnik, hogy azoknak szerzői igazságot adtak elő. Tehát az evangéliumok hitelre méltók. A szerzők elbeszélései ugyanis egészen nyugodtak, és minden szenvedélytől mentesek. Nem hallgatják el a saját hibáikat sem, oly dolgokat adnak elő, amelyek közléséért biztosan üldözéseket, sőt halált várhattak. Valamennyien Krisztus Urunknak ugyanazon képét rajzolták meg, habár különböző helyeken és különböző időben íródtak. A látszólagos ellentmondások, például a megfeszítés óráját, a sírnál levő angyalokat, a kafarnaumi századost, illetőleg mutatják, hogy a szerzők nem beszéltek össze. Tehát végre teljes lehetetlenség olyan fönséges jellemképet, mint a megváltói egyszerűen költeni. Az evangéliumokban időfolyamában semmit sem hamisítottak meg. A Szentírásnak valamennyi másolata a leghíresebb könyvtárakban az eredeti szövegnek körülbelül 700 másolata van, amelyek közül némelyek a 4. századból valók. Valamint mindegyik fordítása még a legrégibb időkből való is, nevezetesen még a 2. századból a szír peszkító és a latin Itala, továbbá Ulfilász püspöknek a 370. évből származó gót fordítása,
amely jelenleg Uppsalában van. És folytatottnám így tovább, tehát a mai szentírás szövegekkel tökéletesen megegyeznek. Tehát 17 évszázadon keresztül a Bibliában semmit sem változtattak. Az első két században szintén nem történt hamisítás. Ebben az időben ugyanis a szentírást az egyes keresztény hitközségekben az Isten tisztelet alkalmával felolvasták. Így tudósít Szent Justin 138 körül, és ott szigorúan ellenőrizték. Ugyan ki is lett volna képes a világ minden kéziratát egyszerre és egyenlő módon megváltoztatni? Az első századok keresztény íróinak irataiban számos idézet található a szentírásból, hogy azokból a szent könyveket majdnem össze lehetne állítani. Mindezen idézetek azonban tökéletesen egyeznek a mostani Biblia helyeivel. Kiváltképpen az ószövetségi szentírást már csak azért sem lehetett megváltoztatni, mert az egyszer s mind a zsidók kezében is megvolt, akik szigorúságukban annak még betűit is pontosan megszámlálták. Az egyház ellenségei szeretnek hivatkozni a szentírás különböző szövegei között észlelhető eltérésekre, amelyekből állítólag csak az új szövetségben mintegy 30 ezer található. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen eltérések között egyetlen lényegbe vágó, például hittételt vagy erkölcsi szabályt érintő sincs. Ami eltérés a különböző szövegek között mutatkozik, az egészen lényegtelen. Például egy szónak különböző írásmódjára vonatkozik. A mindenható Isten, aki a szentírásnak tehát létet adott, bizonyára gondoskodik a művének sértetlen fennmaradásáról. Isten, aki a fénylő napsugarakat 6000 év óta fenntartotta, képes a szent könyvekben felállított hitsugarakat is sértetlenül fenntartani. Valamint a napot nem csak első szüleink számára teremtette, éppen úgy a szentírást sem egyedül az első keresztények számára íratta. Tehát a szentírást olvasni a keresztény katolikusoknak szabad, sőt nagyon hasznos is. Azonban csupán olyan szöveget szabad olvasni, amely pápai jóváhagyással vagy püspöki jóváhagyással és magyarázó jegyzetekkel van ellátva. Már Szent Jeromos sürgette, hogy a hívek, mint tanulmányozzák a szentírást. Például 15. Benedek pápának 1920. augusztus 15-én kelt apostoli köríratát, amely Szent Jeromos születésének 1500. évfordulójára jelent meg. Hogy az Anya Szentegyház híveit minél hathatósabban serkentse a szentírás olvasására, külön 200 napi búcsút engedélyezett mindazok számára, akik legalább egy negyed órát szentelnek az evangélium olvasásának egy egyházilag jóvá hagyott szentírás kiadásból. A tév tanítók szemére vetik az egyháznak, hogy nem becsüli meg kellőképpen a szentírást, pedig a tényállás az, hogy senki nem hivatkozik annyiszor a szentírásra, mint éppen a katolikus egyház. Az az állítás, hogy Luther adta volna elsőnek a szentírást a nép kezébe az ő fordításával 1530-ban, egyszerűen nem felel meg a valóságnak, mert hiszen már Luther előtt is a szentírásnak 22 német fordítása volt meg. Egyet ezek közül a német szentírás fordítása közül nevezetesen Lőra Miklós katolikus hittudósét Luther alaposan ki is használta az ő sokat emlegetett szentírás fordításának az elkészítésénél. Tehát a szentírás olvasása igen hasznos. Amik meg voltak írva, vagy meg vannak írva, azok mind a mi tanúságunkra vannak írva, mondja Szent Pál apostol is. A szentírásból tanuljuk meg Isten helyes ismeretét. Onnan látjuk az ő mindenhatóságát. Gondoljunk a teremtés történetére és a sok bibliai csodára. Az ő bölcsességét, gondoljunk az emberi nemnek, valamint egyes embereknek a vezetésére. Az ő jóságát, gondoljunk itt Krisztus Urunk megtestesülésére, szenvedésére, stb. Tehát itt látjuk a legmagasztosabb erény példákat. Gondoljunk Ábrahámra, Józsefre, Jóbra, Mózesre, főképpen pedig Jézus Krisztusra. Azért az hatalmasan ösztönöz minket a jónak a gyakorlására. A szentírás, mint világító torony, a veszély teljes tengeren hajózóknak megmutatja
a biztos kikötő útját. A Szentírás rámutat továbbá a gonoszság összes rossz következményeire, és óv bennünket a bűntől. Gondoljunk a paradicsomi bűnbeesésre, Szodoma elpusztítására, a vízözőnre, Héli fiainak, Absalomnak, Júdásnak, Heródesnek és a másoknak a végére. Szent Jeromos mondja, szeresd kutatni a Szentírás értelmét, és nem fogod szeretni a test gonoszságait. A Szentírás olvasgatása tiszta lelkületet szül, szintén Szent Jeromos mondja. Szent Ágoston pedig így fogalmaz, idézem, mindam a hasznos dolgot, amit az ember másut megtanulhat, feltalálja a Szentírásban, és talál bőségesen itten sok hasznosat, amit másutt sehol sem talál fel. A Szentírást tehát sohasem meríthetjük ki. Ismételt olvasás dacára ismételten találunk benne újat, mivel tudnillik, igen, sok szavában mélységes értelem rejlik. A Szentírás hasonlít a szántóföldhöz, amelyet sohasem lehet learatni, amely tehát sohasem fekszik üresen és pusztán, mondja Szent Efrém. Hasonlít a forráshoz, amely állandóan folyik, és amely annál dúsabban áradozik, minél többet merítünk belőle, mondja aranyszájú Szent János. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A kölcsönösség. Az előző megfontolásunkban említett kétirányú Krisztus-keresztény-keresztény Krisztus mozgás három szinten jelenik meg. Először is van egy személyes szint, amilyen mértékben a keresztény tudomást szerez Krisztusról, úgy érzi, hogy Krisztusé. Ez a vitathatatlan és alapvető tény általában az egész élet alaphangját adja, a páli lelkiség alapja. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, ő értetek szegényé lett, bár gazdag volt, hogy ti az ő szegénysége által gazdagok legyetek, írja a Korintusiakhoz írt második levélben az apostol. Ekkor magától értetődő Pálnak, hogy felhívja a keresztényeket, ösztönözve őket önmegértésre. A keresztény minél inkább tudatában van Krisztussal való kölcsönösségének és értékeinek, annál inkább meg kell találniuk önmagukban ugyanazokat a krisztusi törekvéseket is. Először is ugyanolyan szeretetet. Ugyanaz a szeretet lesz a keresztényben, amely Krisztusé. Minél jobban megérti a keresztény a valóságát, annál inkább fölfedezi magát a szeretet tevékeny szereplőjeként. A szeretet meghatározó volt Krisztus számára, egyesítve az és értelmet és értéket adva az élet minden részletének. Ez történik a kereszténnyel is, amikor felismeri, hogy ugyanolyan krisztusi szeretettel rendelkezik, amit már önmagában megtapasztalt. Minden más, még az is, ami emberi és egyházi szinten a legpozitívabbnak tűnik, enélkül a szeretet nélkül üresség vagy ábrándozás lenne. Fordítva, Krisztus szeretete, amelyet a keresztény él, felülkerekedik az önző szeretet minden határán, és hatalmas kreatív képességgel bír. A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Pontosan annyiban, amennyiben Krisztus szeretetét a keresztény magáévá teszi, a szeretet természet fölötti távlatokat nyer. A keresztény ember megtalálja a végtelenségig megnövekedve, de most ugyanazon a vonalon, amikor eléri végső célját. A szeretet soha meg nem szűnik. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három közül a legnagyobb a szeretet. Meglepő, hogy Jánossal ellentétben Pál nem szól Krisztus szeretetéről az atya iránt, hanem kitartóan hangsúlyozza Krisztus szeretetét az emberek iránt. Ez a két szempont fogalmilag megkülönböztethető, de valójában Krisztus életében nem választhatók el egymástól, inkább egybeesnek. Krisztusnak, az atyához való szeretetének szempontját Pál már nem szigorúan személyes értelemben véve mutatja be, hanem mindig Krisztusra való tekintettel. Pál mindig természetesnek veszi, amikor Krisztust fiúnak nevezi, és nem vizsgálja annak módozatait. Az atya iránti fiú szeretete abszolút engedelmességben, és abban nyilvánul meg, hogy Istennek él. Az engedelmesség az atya iránti szeretet kifejezése, ugyanakkor az ember iránti szereteté is. Pál kijelenti, hogy Krisztus engedelmes a halálig, és pedig a kereszt halálig. Erről az egységes szeretetről szólva Pál kihangsúlyozza az emberekre vonatkozását, ahogyan Krisztus szeretett minket. De Krisztusnak ez a kettős szeretete egy titkot hordoz. Ez egyé válik a Szentlélekkel. Ez a tény nyer elmélyítést a páli gondolkodás szellemében, de már belefoglalva egy mély kifejezésbe, amelyet már láttunk. Azonosítva a lelket Krisztussal, Pál kiemeli a szeretet képességét, a lenni valakiért, abból következtetve, amelyet ő szabadságnak nevez. Az Úr a lélek, és ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Ezért a keresztény, aki tudomásul veszi, hogy rendelkezik Krisztus szeretetével, megérti, hogy rendelkezik a lélekkel is, és hogy ez meghatározó tény számára éppen az ő hová tartozását illetően, hogy egybe forrad Krisztussal. Akiben nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Krisztus lelke az Isten, az Atya lelke. Tudatosítva ezt, a keresztény tudja, hogy Istentől szeretetnek tudja magát egészen addig a pontig, hogy ugyanannak az isteni szeretetnek a hordozójaként fogja fel az életét. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek által, írja a rómaiakhoz. Az Atyától szeretetnek tudni magunkat addig, hogy az Atya lelkében és Krisztus lelkében részesültünk, a keresztény ember kiindulva a maga belső tapasztalatából megérti és értékeli az ő fiúi, gyermeki valóságát. Maga a lélek tesz lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Amennyiben fiak, megnyilva látja maga előtt az Istennel kapcsolat új távlatát, föllelkesítve Krisztus lelke által, magáévá teheti az ő égő szeretetét az Atya iránt, amelyet Jézus e földi élete során magáénak tudott. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekkifogadás lelkét, amelyben ezt kiáltjuk, Abba, Atyánk. Egyszerűen áttérve a ti-ről a mi-re, Pál megmutatja, mennyire ismerős a lelkisége ezen vonásának megosztása a hívekkel. Általánosabban fogalmazva, minden imáját átalakítja, tökéletesíti, sőt kiigazítja is a benne működő lélek. Hasonlóképpen a lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. De maga a lélek jár közben értünk, szavakban nem fogható sóhajtozásokkal. Pál tapasztalata itt is azokban a keresztényekben él, akikhez fordul. A lélek imában való beavatkozása valóság, de ezt nem a pszichológiai ismeret kifejezésével érzékelik, a lélek sóhajtozása, imája, amely részt vesz a miénkben, számunkra kifejezhetetlen marad. Isten és Krisztus lelke, amelyet az embernek ad és kapcsolatba kerül az ember lelkével, a cselekvés alapjává válik. Az az ember, aki a lélek által él, járhat és kell is járnia, ugyanazon a vonalon élheti életét, mint a lélek. E kettős szerepet jelent a lélek részéről mindig az ember bensőjében. Először is arról van szó, hogy Krisztus igazság értékét elkötelezettségként és cselekvés szempontjából érzékelhetővé tegye. A léleknek nincs saját terve, ezt már többször hangsúlyoztuk, de mindig és teljesen kapcsolatban áll Krisztussal, abban a Krisztus levélben, akik maguk a korintusiak, a lélek a tinta szerepét látja el. Láthatóvá, olvashatóvá teszi, kiélezi Krisztus vonásait, nem ő találja ki őket. Azon emberen belül cselekszik, aki megnyitotta előtte lelkét Krisztus alapvető elfogadásában a keresztség által. A lélek végrehajtja benne az új törvényt, pillanatról pillanatra, helyzetről helyzetre, megvilágítva lelkiismeretét, hogy Krisztus igazság értékéhez viszonyítsa. Ez a jellemzője annak a lelki tevékenységnek, amelyet Pál megkülönböztetésnek nevez. Arról van szó, hogy a lélek fényénél világossá tegye Krisztus vonásait a teendők és a konkrét helyzetek ismeretében összpontosítja. Így a különféle helyzeteket mindenféle kizárás nélkül, de a döntés meghozatalának akaratával mérlegeljék. Pál ezt a tevékenységet már határozottan ajánlotta a fiatal tesszalonikai közösségnek. Amikor ezt írja nekik, a lelket ki ne oltsátok, mindent vizsgáljátok meg, ami jó, azt tartsátok meg, mindenfajta rossztól óvakodjatok. Az az egyértelmű benyomásunk, hogy a lélek törvénye csak egy bizonyos mélységi szinten kezd el működni. A fölfúvalkodott korintusiaknak, akik azt gondolják, hogy képesek azonnal és mindent alkalmazni, Pál élesen emlékezteti őket az elmélyülés szükségességére, amely természeténél fogva fokozatosságot jelent. Mindent szabad nekem kijelentés, csak a lélek törvényének kiinduló pontját fejezi ki abban az értelemben, hogy a keresztény nem érzi úgy, hogy nincs alávetve semmiféle viselkedési előírásoknak. De mindezt fokozatosan kell megvizsgálni. Ha ezen a szinten maradna ez a megfogalmazás, akkor ez rendkívüli kétértelmű és fölszínes lenne. Ezzel a megvilágító szereppel a lélek egy másik, párhuzamos feladatot hajt végre. Részt vesz a föltámadt Krisztus életerejében, fölajánlja a kereszténynek erejét, végrehajtó képességét. Ezentúl az egyetlen törvény, amely a keresztény egész életét elfogja és átfogja, a Krisztus törvénye lesz, amelyet konkrétan fenntart, táplál, az élet lelkének kettős tevékenysége, amellyel megerősít. Mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Az az ember, aki ilyen helyzetben találja magát, teljességében éli lelki életét. Ez páli kifejezéssel egyrészt azt jelenti, hogy a keresztségben már megtagadták a test követését, másrészt annak az új összefüggésnek az örömteli megvalósítását jelenti, amelyet a lélek gyümölcsöt hozott benne. Most az üzenet szintjén ez a személyes tapasztalata éles erőt szerez. Ha valaki a testet követi, akkor az énje bármennyire magabiztos, teljesen bezárul Isten számára. De nem csak ez. Ennek a választásnak is megvan a maga erőteljes fejlődése. Saját rendszerbe épített önzésének megvan a vonzása. Nyomás gyakorol, az alapválasztással arányos, konkrét viselkedés felé tolja az illetőt. A Galatákhoz írt levelében Pál mindezt a test cselekedeteinek bemutatása révén jeleníti meg. Egy ilyen, a jelenben ténylegesen megvalósított magatartás kizárja a jövő területét. A testi ember számára végül is nincs jövő, nincs remény. Mindez annak az ábrándos és töredékes önmegvalósításnak köszönhető, amelyet a jelenben megvalósíthat. A végső beteljesedés jövő számára csak az elveszettség üressége marad meg. A keresztény viszont, aki a testivel ellentétes, alapvető választást tett, megnyílt Krisztus előtt, aki meghalt és föltámadt azzal, hogy elfogadta őt, és így megkapta a lélek ajándékát. A lélek áttetszővé teszi az embert, a világot,

közé. Hívlak, jöjj velem! Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szabad, megállt a gubbióivad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Asszízi, szólj, én hallgatlak, űzött és nyugtalan vagyok. Asszízi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj. Miután kapcsolatban került az emberrel, a lélek mozgásba hozza saját erejét. Neki is vannak törekvései. Törekvése új összefüggés megalkotásával jár, amelyben minden a szereteten múlik, ahogyan a testműve is, az ember eszményített önzésének ragaszkodó kifejezői. A lélek gyümölcsei viszont a szeretet, az öröm, a béke, nagy lelkűség, jó indulat, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Nincs törvénye az ilyen ember felett. Csak ezekre az emberekre érvényes, és pedig kizárólagos értelemben a lélek törvénye. Krisztus és a lélek választása, amely elfben benne van a keresztség mélységében, lassanként valósul meg. Valójában még akkor is, ha a keresztény embert teljesen a lélek hatása alá helyezi, nem szünteti meg a test bizonyos vonzását. A két alapelv, a test és a lélek abszolút ellentétes egymással, amely emberben bizony szétcsúszást idéz elő. Az ember valójában nem tehet meg mindent, amit akar. Úgy érzi, hogy leterhelt és megkötött. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik. A lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással. Így nem azt teszik, amit szeretnétek. Nem azt teszitek. Ezt már Pál is nagyon sokszor megérte. Ezt a szétcsúszást. Ez különösen fontos szempont Pál egész lelkisége szempontjából. És azt hiszem a miénkben is. Miután a keresztségben egyesült Krisztussal, és meghalt vele, ezt ő vallja, a kereszthalál felszabadító erejének egész létét átfogó jelentése értelmében a kereszténynek nem kell aggódnia a bűnért, a kifejezés méreható értelmében. Ez olyan múlt, amely most mögötte van, és csak akkor jelenthet kockázhatot, és ha visszafordulásával irányt is változtat. Azt ír a rómaiaknak, aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Van azonban néhány időnkénti ingadozás, némi ellentmondás, a lélek indítása, amelyet az ember elfogad, és a megvalósító cselekvő képessége között. Ez a bűn valódi gondja, de nyilvánvalóan kisebb jelentőségben, amely azonban még mindig elbizonytalanítja a keresztényt. Ezért fontos, hogy tanuljunk imádkozni, és imádkozzunk a zsoltárokkal. Bízzál az Úrban, s őrizd meg útját, és ő fölmagasztal, és a föld lesz örökséged. Láttam a gonoszt, amint kevékedett, s mint a lombos cédrus szétterpeszkedett, és arra mentem, és már íme nem volt. Keresem őt, és a helye sem volt. Az igazaknak az Úrtól jön segély, erősség ő a szükség idején.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
4: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a dohányzásról. Annak ellenére, hogy mindenki tisztában van a dohányzás egészségügyi ártalmaival, nagyon nehéz leszokni róla. De van egy jó hír is. Amint elnyomjuk az utolsó szál cigarettát, a szervezetünk már is regenerálódni kezd. Nyugat-Európában a dohányzásba 500 ezer ember hal meg évente. Magyarországon 19 percenként következik be egy-egy a dohányzással összefüggésbe hozható haláleset. Ezek a számadatok azt támasztják alá, hogy a dohányzás a rossz egészségügyi állapot és a korai halál elsődleges elkerülhető oka. A dohányfüst több ezer vegyületet tartalmaz, többek között kátrányt, szénmonoxidot és természetesen a függőséget okozó drogot, a nikotint. A rákos megbetegedések közül a tüdőrák hozható a legszorosabb összefüggésbe a dohányzással. Az esetek körülbelül 85-90%-ában a dohányzás felelős a tüdőrák kialakulásáért. Kimutatták azt is, hogy a dohányzás szerepet játszik az összes rákos megbetegedés egyharmadának kialakulásában. Magyarországon évente körülbelül 74 ezer ember hal meg a dohányzással összefüggésbe hozható keringési betegség következtében. A nem dohányzókhoz viszonyítva a dohányosok esetében 2-3-szor nagyobb a szívinfarktus előfordulásának a kockázata. A füst belélegzése jelentősen befolyásolja a szív és a véredények működését. Egy percen belül a szívritmus emelkedni kezd. Ugyanakkor a vérnyomás is megemelkedik, mivel az erek összeszűkülnek és a szív fokozott működésre kényszerül annak érdekében, hogy el tudja látni oxigénnel a szervezet szöveteit. Ugyanakkor a vérlemezkék száma is megemelkedik, és a vér besűrűsödik, valamint megnő perifériás érrendszer megbetegedéseinek a kockázata is. Az erek elzáródhatnak a lábban vagy a lábfejben, ami végül szövetelhaláshoz és amputációhoz vezethet. A legújabb kutatások szerint a dohányzás körülbelül 24 halálos betegséggel hozható összefüggésbe. Ezek közé tartozik a rákos megbetegedések számos fajtája, a fehérvérűség, a tuberkulózis, a tüdőgyulladás, a krónikus hörkurut és tüdőtágulat, a szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés, az agyvérzés, a stroke, a gyomor és nyombélfekély. Ezen kívül a dohányosok esetében megnő sok más betegség, köztük a csontritkulás és a meddőség kockázata is. A női dohányosok száma a 20. század második felében igen jelentős mértékben emelkedett. Mit tehetünk a leszokás érdekében? A felmérések azt mutatják, hogy a felnőtt korú dohányosoknak legalább 70%-a szeretne felhagyni káros szenvedélyével. Aki rászánta magát erre a változtatásra, az tanácsot kérhet orvosától, aki nikotinpótló terápiát írhat elő, legalábbis rövid távon. A nikotinpótlók számos formája létezik, köztük a rágógumi, a tapasz, a tabletta vagy a spray. A nikotin tapaszban a nikotin lassú felszabadulásának célja az, hogy csökkentse az elvonási tüneteket, és így módon segítse a dohányost a leszokásban. Ezek a segédeszközök hatékonysága klinikailag bizonyított, és a készítmények receptre kaphatók a gyógyszertárakban. Most pedig pár szót szeretnék szólni az elvonási tünetekről. A dohányzásról való leszokás során kellemetlen elvonási tüneteket tapasztalhatunk, ezek azonban idővel enyhülnek. Teljesen természetes, hogy néhány napig szédelgünk, sőt, az első héten az is előfordulhat, hogy az éjszaka közepén minden ok nélkül felriadunk. A leszokó dohányos ingerlékeny, agresszív, depressziós, nyugtalan és nagyon nehezen tud összpontosítani. Ezek a tünetek azonban legtöbbször egy hónapon belül elmúlnak. Ugyanakkor a megnövekedett étvágy, hosszan tartó mellékhatás, fel kell tehát készülnünk arra, hogy a leszokást követően kissé meghízunk. A leszokás előnyei azonban jóval többet nyomnak a latban, mint néhány felesleges kiló. Következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, azok az égési sérülések. Hő, vegyi anyagok, vagy sugárzás hatására a test szövetei megéghetnek. Gyakori baleset az égési sérülés, amely lehet egészen enyhe, de súlyos, akár halálos is. Az égési sérüléseket mélységük szerint osztályozzuk. Elsőfokú égésről akkor beszélünk, ha a hőhatás a bőrnek csak a külső rétegét, vagyis a felhámot érinti. Másodfokú az égés, ha felhám alatti rész is károsodik, a harmadfokú pedig akkor, ha a bőr teljes vastagságában átég az alatta lévő szövetekkel és idegvégződésekkel együtt. Értelemszerűen ez az utóbbi a legsúlyosabb. Az égési sérülések rendkívül gyakoriak, hisz a mindennapi életben számos olyan eszközt és anyagot használunk, amelyek ilyen szempontból veszélyesek. Az égési sérülések legfőbb okai a következőek. Száraz hő, amelynek a forrása tűz vagy forró tárgy. Egy másik ok a forró folyadék vagy gőz. Ez a forrázás. Következő ok a vegyi anyagok, vagy az elektromos áram, vagy akár egy sugárzó hő, például napfény és radioaktív sugárzás. Mik a leggyakoribb tünetek az égési sérüléseknek? Az égések tünetei a sérülés súlyosságától függenek. A leggyakoribbak a következőek. Fájdalom, a bőr kivörösödése, vagy akár elszenesedése, duzzadás, felhólyagzás, légzési nehézség, ha a légutak is érintettek, például forró gőz vagy füst belélegzése következtében. Mikor beszélünk súlyos égésről? Ha tenyérnyinél nagyobb testfelület ég meg, ha fájdalmatlan, ha az égett rész elszenesedett, viaszszerű vagy halvány. A súlyos égések áldozatai többségükben gyerekek és idősek. Ha a testfelület több mint 15%-a, gyermekeknél pedig 10%-a megégett, akkor súlyos szövődmények léphetnek fel. 30% felett a sérülés halálos lehet. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy minél gyorsabban sikerül lehűteni az égési sebet, annál kevésbé fog fájni, és annál kevesebb a szövődmény. A megégett részt merítsük hideg vízbe, vagy folyassunk rá hideg vizet bő sugárban, legalább 10 percen keresztül. Más, nem gyúlékony, nem maró, hűsítő folyadékot, például tejet is használhatunk, ha nincs a közelben víz. Eközben távolítsunk el mindent, ami az égett testrészt duzzadásakor szoríthatja. Például gyűrűt, karórát, cipőt, vagy egyéb ruhadarabot. Súlyos égés vagy forrázás esetén, főleg, ha gyerekről van szó, azonnal hívjunk mentőt. Figyeljük a sebesült légzését és azt, hogy nem mutatkoznak-e rajta sok jelei. Kisebb égési sérülésre tegyünk steril kötést. A súlyos égési sérülések komoly szövődményeket okozhatnak. Ilyenek például a folyadékvesztés, mivel a sebekhez nagy mennyiségű vérplazma áramlik. Egy másik szövődmény a sok. A sok, ami intravénás folyadék utánpótlást vagy transzfúziót tehet szükségessé. Egy másik szövődmény a fertőzés, amit antibiotikummal kezelnek. A harmadfokú égések esetében olyan nagyfokú a bőr károsodása, hogy később bőrátültetésre lehet szükség. Befejezésül pár szót szeretnék szólni a megelőzésről. Nyáron leégés ellen védelmet nyújtanak a napvédő krémek, azonban az ilyen készítmények is csak akkor hatékonyak, ha magas faktorszámúak, és gyakran kenegetjük vele a bőrünket, amíg a napon tartózkodunk. Egy másik jó tanács a megelőzésre az, ha felszereltetünk a lakásunkba füstérzékelőket. Újabb jó tanács az is, ha forró olajat soha nem hagyunk serpenyőben, felügyelet nélkül. Nagyon fontos az is, hogy a serpenyő nyelét fordítsuk befelé, hogy a gyerek véletlenül se ránthassa le. Az is egy jó tanács, hogy a forró italokkal legyünk különösen óvatosak, ha gyerek van a közelben. Nagyon fontos megemlíteni, hogy nyílt tűz, hősugárzó, gyertyák, gyufa, elektromos készülékek, valamint dohányzásnál mindig tartsuk be a biztonsági előírásokat. Következő betegség, amiről önöknek szeretnék ma beszélni, az ekcéma. Az ekcéma a bőr gyulladása, amely gyakran allergiás hajlamhoz társul. A bőrön száraz, viszkető, pikkelyes, vörös foltok jelennek meg, majd apró, folyadékkal teli hólyagok képződnek, amelyek kifakadnak és a bőrt nedvessé és durva tapintásúvá teszik. Az ekcémának több formája van. Ezek közül az atópiás és a kontakt ekcéma a leggyakoribbak. Az atópiás ekcéma örökletes jellegű, és gyakran már az első életévben megjelenik. Más atópiás betegségekhez hasonlóan az immunrendszernek egy allergénre való túlérzékenysége okozza. Ugyanakkor más atópiás betegségekkel is összefügg, mint például az asztmával vagy szénonáthával. A kontakt ekcémát a legkülönfélébb anyagokkal való érintkezés okozza. Egyes mosóporok épp úgy kiválthatják, mint a nikkelezett karóra csat. Az egyik legkellemetlenebb tünet a kínzó viszketés, ami akár alvászavarokat is okozhat. Ekcéma a test bármely részén kialakulhat, de különböző típusú, illetve formái általában adott területeken jelentkeznek. Íme néhány példa. Az atópiás ekcéma főként az arcot, a nyakat és a könyök, illetve tért hajlatot érinti. Általában fokozott aszma és szénanátha hajlammal jár együtt. Kontakt ekcéma leggyakrabban a kézfejen alakul ki. Okozhatja például, ahogy említettem, a nikkellel való érintkezés is. A szeboreás ekcéma az arcon és a fejbőrön jelentkezik, ide tartozik például a csecsemőknél kialakuló koszmó is. A sztreatikus ekcéma gyakran az idős emberek lábán alakul ki, száraz, egyenetlen bőrfelszín jellemzi. Pangásos ekcéma pedig a lábszárat érinti, oka az adott terület rossz vérkeringése. Mik az ekcéma tünetei? Az ekcéma a kézfejen, valamint a könyök és tért hajlatban a leggyakoribb, de a test bármely más részén is előfordulhat. Az atópiás ekcéma a hajlatokban gyakoribb, míg a kontakt ekcéma inkább kézfejre jellemző. A szeboreás ekcéma jellemzően a hajas fejbőrön és a füleken alakul ki, bár férfiaknál a mellkason és a háton is előfordulhat. Súlyos esetekben a testfelület nagy részére kiterjed. Az ekcéma tünetei az enyhétől a súlyosig terjedően a következőek lehetnek. Száraz, pikkelyes, megvastagodott bőr, vöröses kiütés, kínzó viszketés, apró nedvedző hólyagok, nedvedző sebek, amelyek elfertőződhetnek, kéregszerű, durva tapintású bőr, hámló fejbőr vagy korpásodás. Feltehetjük a kérdést, hogy mik az ekcéma okai. Noha az atópiás ekcéma fellángolásait külső okok is kiválthatják, az állapot általában örökletes jellegű. 8 gyermek közül egyet érint, míg a felnőtt lakosság körében 1-2% az előfordulási gyakoriság. Ha mindkét szülő ekcémás, gyermekeiknél 40% a valószínűsége, hogy kialakul náluk is az ekcéma. Az ekcémát számos különböző tényező kiválthat. Egészségügyi dolgozóknál gyakori a kézfej ekcémája, amelyet a gyakran használt gumikesztyűk anyagával szembeni allergia okoz. Egyesek azt tapasztalják, hogy ekcémás tüneteiket bizonyos ételek, például tojás, tej váltják ki, illetve súlyosbítják. Egyenlőre azonban nincs bizonyíték arra, hogy az étrend jelentős szerepet játszana az ekcéma fellángolásában. Fokozott stressz hatás vagy szorongás is kiválthatja az ekcéma hirtelen kiújulását. Az ekcémás területeken fertőzést okozhat az úgynevezett Staphylococcus aureus nevű baktérium. Hogyan lehet kezelni az ekcémát? A száraz, viszkető területeket bőrpuhító szerekkel, különleges hidratálókkal, olajokkal vagy krémekkel kell kezelni. Az erősen szárító hatású szappan helyett vizes alapú mosakodó krémet célszerű használni. Az orvos kortikoszteroid tartalmú krémet írhat fel a gyulladás csökkentésére és a tünetek enyhítésére, de az ekcémát magát ez nem szünteti meg. Ilyen krémeket mindig az utasításoknak megfelelően kell alkalmazni, az arcra és a nemis szervek környékén nem használhatók. A fürdővízbe kevert antibakteriális hatású készítmények segítenek a Staphylococcus fertőzés visszaszorításában. A szájon átszedett antihisztaminok csökkenthetik az allergiás ekcémával járó viszketést, illetve a duzzanatot. Súlyos esetekben kórházi immunszupressziós kezelést is alkalmazhatunk. A következő betegség, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az elefantiázis, vagy az elefántkór. Az elefántkór a nyirokrendszer egy ritka megbetegedése, amely a végtagok, a herezacskó vagy a törzs nagyfokú duzzanatával jár. A bőr megvastagodik és sötét színűvé válik, így az elefánt bőrére emlékeztet. A leggyakrabban trópusi területeken fordul elő, különösen Afrika egyes részein. Leggyakoribb okozója egy apró élősködő hengerféreg, amely a szúnyogok csípésével terjed, a nyirokrendszerben telepszik meg, és akadályozza a nyirokkeringést. A kezeléshez az antibiotikumok mellett általában a megvastagodott bőr eltávolítására szolgáló műtéti beavatkozás is szükséges. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Aranyosi Ervin, Öreg karácsony. Mikor megöregszel, szőkül kívánságot, a karácsony nem az ajándékért várod. Sőt, inkább szívedből te szeretnél adni, az ünnep varázsát vágyod megragadni. De mi a te vágyod, amit szíved képzel? Az öröm szívedben, amit akkor érzel, mikor szeretteid rád mosolyognak, mikor veled vannak, körötted forognak. Életet lehelnek megfáradt szívedbe, melegséget hoznak a téli hidegbe. Mikor megöregszel, teszed csak a dolgot, ha mások örülnek, attól leszel boldog. Szívesen elnézed arcuk ragyogását, ebben látod ma már az ünnep varázsát. Elfeledsz fájdalmat, kínzó betegséget, megfáradt testedbe visszatér az élet. Visszafiatalodsz, mert szíved motorja újra a szeretet fényét birtokolja. Látod, a szeretet ma is mire képes? Ma csodaszép minden, ami máskor rémes. Mikor megöregszel, vajon mi hiányzik? Mitől ez a néhány óra szebbnek látszik? Miben különbözik a hétköznapoktól? Miért szenvedsz hiányt ölelő karokból? Miért csak az ünnep ad pár boldog órát? A hétköznap miért betegséget ró rád? Hogyan töltheted meg szíved szeretettel? Vajon mit is tehet ma egy öreg ember? Vajon álom marad, ami ma még álom? Miért is nem lehet minden nap karácsony?

Kedves hallgatók, jön a következő levél, ami rajtad keresztül a fiataloknak szól, de egyaránt szól neked is, mint leendő öregnek. Kedves barátom, nagyon fontos kérdés a fiatalokhoz fűződő kapcsolatod. Beszéld meg ezeket a részleteket, amiket most hallasz, azokkal az ifjakkal, akikkel közelebbi kapcsolatban vagy. Akár családtagok, akár ismerősök. De csak úgy tudod velük megbeszélni, ha te is átgondolod. Egy japán mondás szerint a gyermeki kegyelet különbözteti meg az embert a madaraktól és a vadaktól. De amikor felbomlott a régi hagyomány szerinti nagy család, az egyes generációk élete külön vált. A gyermekek miután kirepülnek a családi fészekből, legtöbbször a települést is elhagyva alapítanak családot. A szülők és gyermekeik a későbbiek során többnyire már csak évente néhányszor találkoznak, és ha történetesen egy utcában laknak is, elválasztja őket a különböző életvitel. Tudjuk, ez egyik félnek sem jó. Ezért törekedjünk arra, hogy a meglévő lehetőségeket kihasználjuk, és a lehető leggyakrabban éljünk velük, mindannyiunk javára. A fiatalabb nemzedéket az a kísértés fenyegeti, hogy lekicsinylik az öregkor gondjait. Azokat szinte csak a bajokra, a betegségekre korlátozzák. Ezeket aztán, mint az öregség szükségszerű velejáróit fogadják el. Napi teendőik zajába bele sem gondolnak, hogy az öregségre való felkészülés nem a nyugdíjkor határ elérésével kezdődik. A fiatalkori életvitel már előrevetíti az öregkor mienségét, ezért telik meg különleges felelősséggel. Mi különbözteti meg a fiatalt az öregtől? Íme néhány őseink által megfogalmazott gondolatébresztő összehasonlítás. A fiatalság víg patak, az öregség szélesen hömpölygő folyó. A fiatalság tüzes bor, az öregség finom koktél. A fiatalság fűzfa vessző, az öregség terebélyes tölgy. A fiatalság életérzése az értékesség tudat, az öregségi a harmónia érzés. A fiataloknak tudniuk kell, hogy az öregek már kevesebbet esznek és isznak, de a szeretet egy falatjára még mindig éhesek, és szomjúhozzák a gyöngétséget és a megbecsülést. Amikor nőnek az élet árnyai, az öregek megérdemlik. Bölcs hozzáállásukkal ki is érdemlik, hogy a magunk boldogságának örömeivel árasszuk el hanyatló napjainkat. És ha az öregek semmit sem tudnak már csinálni, mert minden kiesik a kezükből, akkor kérjük meg őket, hogy tegyék össze értünk a kezüket. Az imádság, amit az az idős nemzedék mond, amely megtapasztalta a világot, és nem engedte, hogy az megtévessze, a legnagyobb remény azok számára, akik a történelemben küzdenek, szenvednek, vagy kísértéseikben a helytállás erejét harcolnak. Így tölthetik meg néma áldással házunk tájékát azok, akik után egyszer fájni fog a szívünk, ha nem hallhatjuk többé imáikat, és nem simogathatjuk meg többé fehér fejük ezüstös szálait.

Istenem, te embereket bíztál rám, akiket szeretek és akik szeretnek engem, akikről gondoskodhatom és akik gondoskodhatnak rólam. Kérlek, tartsd meg őket, óvd meg őket a veszélyektől, és adj nekik erőt egy olyan élethez, amely téged keres és dicsőít. Tartsd föléjük kezedet, hogy ne írja őket a kelleténél több szenvedés. Add nekik békédet, hogy jóságottól vezetve éljenek együtt. Add, hogy minden szívben, amellyel te minket, embereket megajándékozol, örömüket találják. Gondoskodj róluk, hogy legyen munkájuk, és rendelkezzenek a lélek csendjével is. Légy velük, hogy a te nevedben megbirkozzanak az élettel.

földi élet befejezéséről és a halálra való felkészülésről is ejtsünk szót. De kezdhettem volna ezzel is, hiszen egész életünk nem más, mint felkészülés arra másik életre, amelybe a halál kapuján átlépünk. Szándékosan hangsúlyozom a felkészülést, mert erről beszélhetünk, magáról a halálról azonban nem. A számunkra ismeretlen, titokzatos, olykor félelmetes. Semmit nem tudunk róla. Ha láttunk is halálesetet, ha nekünk kellett is lezárni valaki szemét, nem arra gondoltunk, hogy megfigyeljük, mint hajdan az iskolában egy fizikai kísérletet. Valahol olvastam, hogy a fájdalom egy évszázad, a halál csak egy pillanat. E pillanat mégis aránytalanul többet foglalkoztatja az embert bármi másnál. Bizonyára ismered a régi történetet. Egy aggastyán, nagy kínnal, fáradtsággal, sűrű nyögdécselések közepette tűzifát szedeget az erdőben. Közben megáll, hogy kifújja magát, és egy fájdalmas sóhaj hagyja el ajkát. Ó, bárcsak jönne már a halál! Alig ejti ki el szavakat, már is az eléje toppanó halál hangját hallja. Itt vagyok, miért hívtál? Erre az öregnek a lába megrodjan, és alig tudja kinyögni, hogy segítenél föl ezt a rőzsét a hátamra. Tehát a haláltól való idegenkedés természetünkben gyökerezik. A legkisebb féregtől, amelyet széttaposunk, a haldokló nagy emberig, az élet mindenütt tiltakozik a megsemmisülés ellen, és minden erejének megfeszítésével küzd a létéért. Ezért érezzük magunkat kényelmetlenül, amikor egy temetésen a koporsóban öngyilkos fekszik, s az ő lelkéért kell Isten irgalmasságát kikönyörögni. Legtöbbjüknek nem is első próbálkozása ér akkor véget, és most sem tudom megérteni, honnan volt bennük az erő, a bátorság Isten éltető rendjének a megváltoztatásához. Ugyanakkor fáj, hogy elveszítették reményüket, lemondtak megoldások további kereséséről. A nagy francia író Camus segítségével szeretném oda kiáltani, ha a halál az egyetlen megoldás, akkor nem jó úton vagyunk. A jó út az, amely az életre, a napsugárhoz vezet. Tudom, a szenvedések, a csalódások, a megértés hiánya kétségbeesésbe sodorhat bárkit, ha jó pillanatban nem kap egy biztató szót, ha nem tud felnézni Krisztus keresztjére, a keresztre. Feltéve, ha ott van a falon, ha keserűségében nem tüzelte még el, mert sajnos ilyenre is akadt példa. Ezzel viszont az ember az utolsó szalmaszálat is megsemmisítheti, végképp értelmetlenné téve a földi életet. Ekkor valóban nem fog más megoldást találni. És a legnagyobb kudarc, ha valaki az utolsó percben elfordul, amikor Krisztust említsük neki. Pedig nélküle nem tudunk segíteni, nélküle nincs vigasz, nélküle nincs értelme az elmúlásnak. Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és a nagyság koronáját kapta. Hiszen Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált. Így akarta halála által legyőzni azt, aki a halálon uralkodott, tudnélik a sátánt. És így akarta főszabadítani azokat, akik a halál félelméből egész életükön át ennek rabszolgaságában sínlődtek. A megváltó tehát kereszthalálával vigaszt hozott a halál borzalmaira is. Mióta Krisztus meghalt értünk, és feltámadt halottaiból, azóta mindennél bizonyosabb, hogy mi is feltámadunk. Hisszük, hogy a halállal nincs vége mindennek, hanem a sír homályos kapuját a feltámadás ragyogó napja váltja fel, hogy új életútja az, hol tartósat nyerünk törékenyért, s bíbor töltünk a szennyes rongy helyett, mondja Tompa Mihály. Születünk, hogy meghaljunk, és meghalunk, hogy örökké éljünk. Ez a keresztény ember hite, s ha ezt hisszük,
nem lesz félelmetes számunkra a halál. Az örökké valóság hite kihúzza a halál furlánkját, megszünteti annak mérgét. Honnan van mégis, hogy oly sok keresztény ember néz félelemmel iszonyattal a halálra? Keresztényeknek bizonyára van hitük, de az talán nem annyira élő, s így nem tudja legyőzni a természet írtózását. Egy híres egyházi szónokról beszélik, hogy egy alkalommal így kezdte prédikációját, nagy újságot mondok nektek. És amikor a hívek kíváncsiak ránéztek, így folytatta, mindannyian meghaltok. A hallgatóság azt hitte, rossz tréfát űz velük a papám, ő mondta tovább, igen, ez újdonság nektek, mert úgy éltek, mint a sose kellene meghalnotok. Ugye minden ősszel csodálattal nézzük a természet haldoklását. A fák lehúrlatják elsárgult leveleiket, lassanként kopár lesz minden, semmi félelem, semmi eltorzulás, mindenütt nyugalom és béke. Mitől is félnének? Kötelességüket hűségesen teljesítették, dolgozva az első tavaszi naptól a hosszú nyáron át, az aratás biztonságban a munka elvégezve. Nagy Szent Vazul így kiáltott fel egyik prédikációjában, ó ember, utánozd a földet és hozd te is termést, mint az, nehogy alávalónak mutatkozzál az élettelen anyagnál. Az ugyanis gyümölcs

aki kötelességét híven teljesíti, akinek élete nem kiélt, hanem beteljesedett, az mindig kész lesz a halálra. Az ilyen emberek beteg ágyánál boldogan lehet mondani az erősítés szavait, és ilyenkor látni a beteg útra készülő csillogó szemét, amint hallgatja, Krisztustól tanultuk meg, hogy nem lehet kicsiny az, aki ahhoz a lényhez, aki a mennyet és a földet alkotta, így szólhat atyám. Tőle tanultuk meg, hogy minden ember gazdag és nagy, mert mindenkinek lélek adatott. Ő jelölte ki a fájdalom és a szenvedés helyét a világon, amivel nem tudtak mit kezdeni az ő eljövetele előtt. Ő tanított meg a jól elviselt szenvedések lélektisztító erejére. És mivel az ismeretlen és elháríthatatlan végzetet egyszer mindenkinek vállalnia kell, tőle megtanulhattuk a nagy dolgok legnagyobbikának megvalósítását, a jó halált. És ha a szertartás végén nyújtom a feszületet, a szentképet, elég egy pillantás, és érzem, tudom, testvérem készenlétben van. Már jöhet az utolsó földi pillanat, és az örök hazában az első.

Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordíts felém füled és siess segítségemre. Légy oltalmazó sziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem, mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem. Te vagy, Uram, reménységem ifjúkorom óta. Uram, benned bízom. Az anyaméktől te vagy támaszom, anyám üle óta védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem. Szinte csodajel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ne távozz el tőlem, Isten, siess, Istenem, jöjj segítségemre. Az Úr nagy tetteit hirdetem, Uram, én csak igazságodról elmélkedem. Ifjúságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ha öregkorra és késő vérségre jutok, ne hagyd gyakorsa magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád? De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat, felén fordulsz és megvigasztasz. Én pedig hálát adok majd neked. Hárfán zengem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán Zsoltárt pengetek neked. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva és technikai munkatársam Józsa Ferenc köszönti Önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk a mennynek királyné asszonya imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok!
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront rejánk, védelmet tőle kérimánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát, s vele egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Léted örökké való, Uram, ígéd is örökké szilárd, mint az ég.
1: Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad.
0: Léteznek ezek ma is, végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség.
1: Lehet, hogy nem szeretném új törvényedet. Megalázottságomban talán elpusztulnék.
0: Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem.
1: Légy szabadítom, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem.
0: Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet.
1: Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te vagy, Uram, én reményem, nehogy soha szégyent érnem.
1: Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Ordítsd felén füled, siess segítségemre.
0: Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem.
1: Mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem.
0: Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából.
1: Te vagy, Uram, reménységem. Ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
0: Az anyaméjtől te vagy támaszom, anyám öle óta védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem.
1: Szinte csodajel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy.
0: Szám dicséreteddel van tele, egész napom magasztalásoddal.
1: Nevess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem.
0: Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak.
1: És azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el, már senki sincs, aki megmenthetné.
0: Ne távozz el tőlem, Isten! Siess, Istenem, jöjj segítségemre!
1: Megszégyenültem vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akaróimat sújtsa szégyen és gyalázat.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Én azonban mindenkor reménykedem. Dicséretedről dalolok szüntelen.
1: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok.
0: Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem.
1: Ifjúságom óta oktatsz, Istenem. Csodáidat mindmáig hirdetem.
0: Ha öregkorra és késővénységre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem.
1: Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek.
0: Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád?
1: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem.
0: Megnöveled életkoromat, felén fordulsz és megvigasztalsz.
1: Én pedig hálát adok majd neked, hárfázz engem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán Zsoltárt pengetek neked.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál.
1: Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse. Mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Rövid olvasmány. Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei, benne temetkeztetek el a kerességben, és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe vetett hitáltal, aki őt a halálból feltámasztotta.
0: Az Úr láttára, alleluja!
1: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Szálljon le reánk a Szentlélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva, technikai munkatársam József Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét, kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról, ma a Vigasztaló szó című rovatunk lesz hallható, időjárás jelentést fogok majd ismertetni Önökkel, és ismertetem a műsorainkat, az esti műsorainkat elsősorban. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, Szent Első János pápa és vértanú emléknapján 2026. május 18-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 14 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Fiatalok a jó ügy szolgálatában. 13. alkalommal szervezte meg a Tettek napját a Szatmári Egyházmegye ifjúsági irodája május 16-án. A kezdeményezéshez 10 plébánia közössége csatlakozott. Kálmánt, Szamosdara, Nagymajtény, a Nagykárói Fatima plébániai, valamint a Szatmár-Németi Székesegyház plébánia, a Szent Antal, a Kis Szent Teréz, a Szent Lélek, a Szent Család és a Szent János plébániák. A kezdeményezés célja idén is az volt, hogy a fiatalok felismerjék, szükség van rájuk, munkájukkal valódi értéket teremtsenek és teremthetnek, és aktív alkotói lehetnek plébániai közösségeik életének. A szervezők hangsúlyozták, a közös szolgálat közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, erősíti bennük az összetartozás érzését, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy felelősséget vállaljanak saját közösségükért és környezetükért. Fontos, hogy megtapasztalják az egyház, számít rájuk, és helyük van benne.

Megemlékezés Székelyudvarhelyen. Elveszett ismerőseink címmel szerveznek a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak emléke előtt tisztelgő megemlékező eseményt holnap Székelyudvarhelyen, amely egyben Berze Imre szobrászművész alkotásának avatója is. A program szerint délután 5 órától megemlékezés lesz a Márton-Áron téren, amit 6 órától Beethoven szonáta est követ a Városháza Szent István termében. Szőcs Botond játszik zongorán, Magdalena Szucsó hegedűn, közreműködik Huszár Antónia, a Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium 12. B-osztályos tanulója, a Dr. Pallo Imre Művészeti Iskola 11. A-osztálya, a Székelyudvarhely Művelődési Központ, a Székelyföldi Filharmónia és a Székelyföldi Stúdió Egyesület.

Előadás Székelyudvar helyen, amit ti láttok és amit mi érzünk címmel szervez interaktív előadást a szülő-gyermek kapcsolatról. Holnap délután 6 órától Székelyudvar helyen a Kicsi Gimi Tamási Áron termében a Gyerekeinkért Mozgalom székelyudvarhelyi csapata. Az eseményen Varga Andrea pszichológus közel 30 év tapasztalatával segít rátalálni arra, hogy mi zajlik valójában a kamaszokban, hogyan látják ők a szüleiket, és mire lenne igazán szükségük a kapcsolódáshoz. Az eseményen egy diák, Péter Vanda Szabina is jelen lesz. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével.

Holdvarász Sepsiszentgyörgyön. Hána László, a Sepsiszentgyörgyi Színház egykori zenésze, zenei vezetője, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola egykori ütőhangszertanára lép fel a Tamás Járon Színházban legújabb zenés produkciójával, melynek címe Holdvarázs. Az előadást, melyben ezúttal gitározik és énekel, szerdán este 7 órától láthatják az érdeklődők a színház nagy termében.

Nők a tükörben. Csütörtökön este 6 órai kezdettel egy bensőséges hangulatú előadásra várják az érdeklődő hölgyeket a Szatmárnémeti Megmaradás házába, ahol dr. Major Klaudia, szülésznőgyógyász szakorvos segít megérteni a menopauza testi és lelki folyamatait, a tüneteket, a lehetőségeket, és azt is, hogyan találhatják meg újra az egyensúlyt ebben az életszakaszban. Ez az alkalom nem csak információról szól, hanem megértésről, odafigyelésről, a megtapasztalásról, hogy ne maradjon senki magára ezen az úton. Részvételi díj 30 lej. Jelentkezni Lepedós Istvánnál lehet a 0740 115 464-es telefonszámon. Ismétlem a telefonszámot. Lepedós István 0740 115 464-es telefonszám.

Fünkösdi virasztás. Szombaton este 10 órától reggel 6 óráig tartják a Csíksomlyó Csobotfalvi Szentpéter és Pál apostol templomban a Fünkösdi virasztást, melyet rádiónk élőben közvetít. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

Pünkösd ünnepe Temesváron. Pünkösd vasárnapján a Szentlélek eljövetelének ünnepén Pál József Csaba megyés püspök a Szent György Székesegyházban délelőtt 11 órakor szentmisét mutat be, amelynek keretében a birmálás szentségében részesíti a Temesvár több libániájáról érkező fiatalokat. Pünkösd hétfőn a Székesegyházban a vasárnapi miserend szerint mutatják be a liturgiákat. A püspöki hivatalban ezen a napon nincs ügyfélfogadás.

Ez a rendhoglat Medjugorjéba. Lelki gyakorlatra hívnak és várnak minden érteklődött Medjugorjéba, Amladi Festre július 31 és augusztus 7-e között. A busz Érmihály falváról indul, érinti Nagykárolyt és Szatmárnémetit. A részvételi díj 380 euró, mely magába foglalja az utazást, szállást és az étkezést. Jelentkezni lehet Felvinci Erzsébetnél a 0747 247 370 vagy Szűcs Tímeánál a 0749 766 714-es telefonszámokon. Megismétlem a telefonszámokat. Felvinci Erzsébet 0747 247 370-es telefonszám vagy Szűcs Tímea 0749 766 714-es telefonszám.

Kedves hallgatók, ma is túlnyomóan erősen felhős, borongos lesz az ég, de délelőtt napos időszakok is előfordulhatnak. Több helyen kialakulhat zápor, néhol zivatar. Az északi szél napközben élénk erős lesz, de zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. Délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap keleten, délen és a középső tájakon még sok felhő lesz az égen, és kialakulhat eső, zápor, de több órára a nap is kisüthet. Kora este a nyugati határszélre újabb csapadékgócok kelet érkeznek. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 3 és 11 fok közé hűl a levegő, a hegyvidéken mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Napközben pedig 19 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 12, Baroton 13, Besztercén 15, Brassóban 15, Csíkszeredában 17, Désen 17, Déván 12, Dicsőszentmártonban 16, Fogarason 17, Gyergyóalfaluban 18, Gyulafehérváron 16, Kézdivásárhelyen 14, Kolozsváron 17 fokot mértek, Máramarosszigeten 18, Maroshévízen 19, Marosvásárhelyen 18, Nagybányán 14, Nagysármáson 17, Nagyszebenben 17, Nagyváradon 13 fokot mértek, Resicabányán 11, Sepsiszentgyörgyön 15, Szatmárnémetin 17, Székelyudvarhelyen 13, Temesváron 13, Tordán 19 és Zilahon 16 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: nap evangéliuma.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumban Jézus látva az apostolok gyengeségeit, és ma a mi gyengeségeinket, küzdelmeinket is biztatni szeretne. Bízzatok, én legyőztem a világot, van szenvedés, de van győzelem, ha rátekintünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliuma következik Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk hittel és nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
2: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
3: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hiszek, eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus!
2: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves rádió hallgatók, a búcsúzó Jézus bizalmat kér övéitől, a tanítványoktól, de ugyanakkor tőlünk is. Hallottuk, hogy a tanítványok megszólalnak és azt mondják, most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban, most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Jézus mindig nyíltan mondta el a tanítását. Igaz, hogy beszélt képekben, hasonlatokban, de a tanítványoknak mindent is megmagyarázott. Az ő tanítása minden emberhez szól, de nem mindenki érti meg. Csak akinek Isten megadja a kegyelmet, vagyis aki elfogadja az Isten ajándékát, és engedi, hogy megérintse a szívét. Talán mi is voltunk olyan helyzetben, hogy nem értettünk egy-egy részt a Szentírásból, aztán Isten megmutatta, hogy hogyan is kell azt érteni. Ezért Isten igéjét mindig imádságos szívvel, lélekkel kell fogadjuk, hogy megszólíthasson bennünket. Aztán Jézus azt mondja, hogy hát eljön az óra, amikor szétszélettek, és arról a pillanatról beszél, amikor őt elfogják, és valóban ez így is történt. De egy nagyon bátorító és biztató mondatot mond ki, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Talán ez kell legyen a mi életünkben is a biztató és bátorító, amikor sokszor egyedül maradunk, amikor úgy érezzük, hogy szeretteink távol vannak, amikor azt tapasztaljuk, hogy senki sincs mellettünk, amikor a lakásban nem vár senki, és minden úgy van, ahogy hagyom, akkor jusson eszünkbe, amit Jézus mond. Én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Minket is meghív az Atya, hogy vele legyünk, vele töltsünk időt az imádságban. És ezáltal meg tudjuk érteni mi is mindazt, amire tanít minket. És azt mondja, ezt azért mondja, hogy békességet találjatok bennem. Talán erre van legnagyobb szüksége a világnak, a békességre. Amikor látjuk, hogy harcok dúlnak, a békétlenség egyre erősebb a családokban, a szeretetlenség. Amikor azt tapasztaljuk, hogy emberek lázadoznak, amikor azt tapasztaljuk, hogy nincsen emberekben szeretet, vagy mindenki csak a maga javát akarja. Egyre inkább látjuk, hogy sok ember átadja az életét a gonosznak, hogy ezáltal másokat is nehéz helyzetbe hozzon, vagy megnehezítse másoknak az életét. Nekünk az Istennek kell átadjuk a szívünket, az életünket, és mi nem azokhoz kell tartoznunk, akik a békétlenséget, szeretetlenséget szítják, hanem akik a békét és a szeretetet. Azt mondja Jézus, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Bármilyen helyzetbe is vagytok, bármilyen megpróbáltatás ér benneteket, nektek meg kell tanulni bízni bennem. Ezzel a bizalommal kell éljük az életet, amikor látjuk a nehézségeket, amikor látjuk a szenvedés magunk körül, vagy amikor mi szenvedünk éppen. Ezért bátorít és biztat Jézus, hogy tanuljunk meg bízni benne. Hogyha az irgalmas Jézus képére tekintünk, pont egy imádság van ez alatt, amikor elolvashatjuk, vagy kimondhatjuk nap mint nap, hogy Jézuson bízom benned. Ez erőt ad, képessé tesz minket arra, hogy meg tudjuk tenni mindazt, amire a mai napon vagy életünk mindennapján hivatva vagyunk. Milyen szép kifejezés számunkra is, hogyha tudjuk azt, hogy nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Akár a mai napon, vagy a mai reggelen, mikor indulok egy hosszabb útra, vagy akár a munkahelyre, vagy az iskolába, még akkor is, hogyha nehezen ébredtem, vagy nincs is kedvem, akkor is tudjam azt, hogy nekem bíznom kell, mert az Atya velem van. És ez a bizalom vezet, segít engemet abban, hogy Jézushoz közelebb kerüljek, és megvalósítsam azt a szép és szeretetteljes kapcsolatot, ami által tudok élni itt a Földön, és igazán boldogan tudok járni, kelni. Bízok-e én az Úrban? Bízom-e abban, hogy ő szeret, hogy ő gondoskodik, és akarom-e őt szolgálni? Kimerem-e mondani, Uram, én a tied vagyok, hogy életem minden napján a tied akarok lenni. Ne a rosszat engedjük be az életünkbe, ne a gonosz legyen az, aki vezet minket, hanem engedjük, hogy Jézus legyen, ami vezetünk, ezért bízzunk benne. Ha ő legyőzte a világot, akkor mi a győztes oldalán vagyunk, ha Krisztushoz tartozunk. És így e földi élet után ő hozzá megyünk. Bátran forduljunk bizalommal hozzá mai napon is, és kérjük az ő segítségét, de elsőként ajándékozzunk neki bizalmat. Jézusom, bízom benned, hogy te a mai napra is erőt adsz. Bízom abban, hogy te a mai napon is gondomat viseled, és hogy megteszel mindent, hogy én közelebb kerülhessek a mennyei Atyához. És tudom, hogy bármilyen nehézségen megyek is keresztül, te ott vagy velem vagy, te legyőzted a gonoszt, te legyőztél mindent, és én hozzád tartozok, mert én átadom a szívemet neked, mert az én szívem a tied, Uram, az én szívem az Atyái, és bátran kérem a Szent Lelket is, hogy vezesse, irányítsa és kapcsolja össze az én szívemet a te szíveddel, hogy ezáltal ebben a szeretetteljes közösségben élhessek, hiszen Jézusom, újra kimondom, én bízom benned. Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött gondolatokat, elmélkedést hallhatták Ambrós István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában.
0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő 20 percben a Vigasztaló szó című rovatunk lesz hallható, melyet Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztettek. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

Sok szeretettel készült ez a felvétel, amit szívem minden nap, ha teheti, végig elmélkedi, és szeretném, hogy másoknak is erősségére legyen, mert engem ezek nagyon, de nagyon régről mindig erősítettek. Júlia.

Jézus megért. Jézushoz hozd a bút, mert ő megért. Sebedre ráhinti a drága vért. Jézusnak mondd csak el, mi fáj, mi nincs. Ne félj, ne aggódj, mert nála a kincs. Vétkeztél lelkedben, ott ég a vád, de szennyes ruhádba ne járj tovább. Foltra, a szennyre, csak vére jó. Kérd meg őt, s fehér leszel, mint a hó. Szívedben titkosan nyílik a vágy, békében pihenni percre sem hágy. Mondd el, csak Jézusnak ő urad, ami jó tanéked, mindent megad. Emberek gonoszul bánnak veled, ne félj, mert Jézusod el nem feled. Miattad gyalázták őt egykoron rég, mert megért ma téged, s ez nem elég. S ha még tieid sem értenek meg, s egyedül vagy, szíved meg-meg remeg. Ha útad sötét és keskenyedő, a sötét völgyben is veled megy ő. Akármi szorongott, Jézusod megért. Megtesz ő mindent az életedért. Kicsi vagy nagy, aras vagy ves, Jézusod megért, csak hozzá siess.

Legnagyobb művészet tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, ahol tenni vágyol, hallgatni, ha valaki vádol. Nem lenni bús reményvesztett, csendben viselni a keresztet. Irigylés nélkül nézni végig, mások tevéken erős életét. Kezed letenni az öletbe, s hagyni, hogy gondod más viselje, ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint ezelőtt, s járni amellett vidáman, Istentől rád szabott ígában. De ezt a békét honnan veszed? Onnan, ha azt erősen hiszed, hogy a teher, ami vinni kell, az égi honra készít fel. Ez csak végső símítás, az öreg szívem semmi más. Ez old fel minden köteléket, ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szűnik meg tanítani, azért kell sok harcot megharcolni. Vén korodban is csendesen, szívünk az Úrban megpihen, s kész vagy az ő kezéből venni, hogy ő minden, s te vagy semmi.

csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta. A lelkünket kín és bánat nyomja. Hitünk szárnyán szájon fohászunk az égbe, örök szent Istenünk trónusa elébe. Csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta. A testünket betegség kínozza, sóhajtva, epedve, láztól égő ajkunk. Ó, hatalmas Isten, könyörülj meg rajtunk. Csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta. A betegség s bánat mind jóra fordulna, a lelkünk mélyéből fakadjon a hála, ő hozzá, ki mennek és földnek királya. Örömünk s bánatunk mind Istentől van, ő tudja mit, miért, ő tart minket számon. Életünk hajója háborgó tengerén,

s ha ő kormányozza, békességben megyen. S ha életünk végórája jön el, bátorítást ne várjunk, csak tőle, nyíljon akkor ajkunk, még egyszer imára, és egy mi atyánkot mondjunk el utoljára.

0: Az én mi atyánkom, mikor a szíved már csordultig télve, mikor nem csörget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, remény teljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szó közöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forong a világ, mikor elnyomásban szenved a igazság, mikor felszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyegje van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örökfény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hasd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod, mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, és millió szegény nincs től hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj bele, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyengül, sötét ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs sem kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt? Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, bocsásd meg a vétkeimet. Mikor hittél abba, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne es kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, bocsáttok az ellenem védőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Ámen.
1: Köszönjük a figyelmüket, szerkesztők,
2: Bálint Károly
1: és Nagy Zoltán.

Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorainkat ismertetem. 13 órától imaszándékokat fogadunk, és 13 óra 15 perctől munkatársaink imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. 14 órától Bátor Botond Pálos atya műsora, Pálosaink a Fehér Barátok címmel. 14 óra 30 perctől pedig Csiki Szabolcs műsora lesz, hallható Szentlélek 9-ed lesz. 14 óra 37 perctől Vidikálok Adi Tünde műsora, Medjugorjei üzenet. 14 óra 40 perctől imaszándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét. 15 óra 20 perctől a Hitkapuja Székely János püspök atya műsora, 16 órától igéző. 16 óra 5 perctől a napkatekézése Karácsony Tibor atya műsora lesz hallható. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora. 17 órától imaszándékokat fogadunk, és 17 óra 50 perctől 17 óra 15 perctől imádkozok a dicsőséges rózsafűzért, és 17 óra 50 perctől pedig a Lorettói litániát imádkozzuk. 18 órától a Kegytemplomból, Csíksomjóról szentmisét közvetítünk. 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora lesz hallható a Hét plébániája címmel. 19 órától imádkozzuk a Mennek királyné asszonyát, 19 óra 5 perctől pedig tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézusél címmel. 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük továbbra is, hallgassanak bennünket. Tekintsünk Jézusra, ne a múlandóra, hanem a maradandóra, az örök szeretetre figyeljünk. Jézus az, aki biztat, aki bátorít, aki Szent Lelkét küldi, hogy megvigasztaljon, erősítsen és értelmet adjon szenvedésünknek. Maradjunk Krisztus oldalán, az ő követőiként, és fogadjuk Szent Lelkének ajándékait. Jézusom, bízom benned. Búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott napot, hetet, készülődést, áldott kegyelmekben gazdag, pünkösdi ünnepet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, ima szándékokat fogadok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsis Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Hamarosan elimádkozzuk együtt a munkatársakkal a dicsőséges rózsafűzért, melyet felajánlunk a békéért. Imádkozunk azért a békéért, amit Jézus megígért az ő feltámadása után. Az a mennyei béke, amit nem csak a fegyverszünet, nem csak a béketárgyalás hoz létre, hanem annál sokkal mélyebb, amire minden emberi szív vágyik. Imádkozunk Leópápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, de ma is imádkozunk a betegekért, mindazokért, akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket. Hálatelt szívvel imádkozunk kedves önkénteseinkért, támogatóinkért és természetesen önmagunkért, munkatársakért, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. Hívhatnak önök a megszokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is fogadunk imakéréseket a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre. Kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogy a háttérben kapcsolják ki a rádiókészüléket. Köszönöm szépen megértésüket. Szeretettel köszöntöm. Élőadásban van. Mindörökké amen.
1: Hálát szeretnék adni mindenható, hogy a fiúnak és szent életnek mindent. Áldásáért, jóságáért, és együtt szeretnék imádkozni mindenkivel, minden számba is, mindig elhangzott szándékokért, és az én saját szándékaimért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Hálából mindent, hálásan köszönöm, hogy megfogadtad, hogy se tessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a hívását, önnel együtt imádkozunk.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Halló?
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm, csak nagyon-nagyon halkan hallom. Halló?
1: Hogy adjon erőt, egészséget nekem, a férjemnek, a szőmnek, két fogomnak az egy, három tíz, kérem a szüzanyámat, hogy hallgassam az esérésének, a gonosz élet távozásáért, édesapámnak, édesanyámnak adjon erőt, meg udalmat.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Újabb telefonáló van a vonalban. Szeretettel köszöntöm. Haló?
1: Haló? Köszöntöm, Tündiket. Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
1: Én ezt a Szent Rozsafűzért felajánlom minden hozzám tartozó élő és meghultakért. Nagyon sok halottjaim vannak, nem sorolom, de tudom, hogy a Jóisten tudja odafönt. És a sok kegyelemét, amit kaptam a Jóistentől, egy nagyon idős öreg asszony vagyok. Nagyon szépen köszönöm, Tündike, hogy meghallgatottad. Jóisten tartsa meg nekünk sokáig. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A Jóisten áldását kérjük, hogy csatlakozik hozzánk, és együtt imádkozzuk a rózsafűzért. Közben üzenetek is érkeztek, ezekből osztok meg néhányat önökkel. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében. Köszönöm. És telefonáló van ismét. Haló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzérét, vagyis az egész mai rózsafűzéréket, szentmiséket szeretném felajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a gyógyulásomért, a családomért, beteg unokáimért, a békéért, bűneim bocsánatáért, a halott lelki üdvéért és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Közben érkezett e-mailben is imakérés, ezt a rózsafűzért felajánlom a családi békéért, Rita írta. Imád kérek családom minden élő tagjáért, a fiatalokért, hogy megtalálják a helyes utat, édesapám lelke üdvéért, egy külföldi hallgató írta. Mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom lányom sikeres vizsgájáért, azt a tételt kapja, amit a legjobban tud, és minden fontos szándékainkra Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért a magam és a családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családomban és a világban, Isten akaratában való megnyugvásért és egy fontos szándékért, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írta. Gyermekeinkért imádkozom, az élő hit kegyelmét kérem számukra, és azt, hogy rendeződjön az életük, az Isten akarata szerint, az édesanyjuk imádkozik.

Közben gondoltam, hogy telefonáló van, de nem tudott kapcsolódni, ezért folytatom az üzenetekkel. Ezt a rózsafüzért felajánlom minden betegért. Egy másik hallgató ír, így ír, ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom testi-lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, valamint szüleim gyógyulásáért. Lajos írta Svájcból, aki mindennapos hallgató. Imádkozzunk egy édesanyja kérésére, az ő lányáért, a szülők iránti tiszteletért, a szép beszéd kegyelméért és az őszintességért. Szűzanyánk, segítsd őt, hogy ne bántsa szüleit. Együtt imádkozunk.

0: Halló.
1: Élőadásban van, szeretettel köszöntöm.
0: Halló, Richard, tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jól hallom önt.
0: Ja, kedves Szündikem, nagyon sok szeretettel köszöntöm. Nagyon nehezen jutok be ebbe a műsorba, de most végre sikerült.
1: Nem tudom, hogy miért, pedig az előbb. Igen, bocsánat.
0: A családomé is mondom, a gyerekeimé, az unokáimé, akik el vannak menve külföldre, és magamért a szemem miatt, mert nagyon romlik, nem tudom, meddig fogok tudni még telefonálni, de nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket is. Köszönöm, hogy meghallgattam, dicsértessék a Jézus Krisztus. Joli néni voltam, biztos tudja.
1: Igen, megismertem Joli néninek a hangját. Gyógyulást kérek, és azt, hogy mielőbb a szeme helyre álljon a látása, vagy ne is romoljon tovább.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos nem sikerült kapcsolni. Amíg újra csatlakozik valaki, addig néhány üzenetet még megosztok önökkel. Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szent olvasót, írta egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. Isten fizesse az imád. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt ez a kapcsolat is. Bátorítom a kedves hallgatókat, próbálkozzanak újra. Valamiért nem sikerült. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai nap rózsafüzérét összes imáikre szeretném ajánlni. Ivácson Andrásért, Jegyoszé Miklóson, akit most mindjárt temetnek egész félkor. Sajnos, hogy nagyon fáj a lábam, nem tudok elmenni a temetésére, de lélekbe vele vagyok. Kérek mindenkit, hogy imádkozzanak értem. 48 éves fiatal emberről van szó, aki egy jó indulatú és szerető fiatal ember volt. Minden özvegyen és árván segített, akár rajtam is. Mindenkinek hálásan köszönöm, aki egy keresztet vett legalább, és azt mondja, hogy nyugodjon békébe. A nyugodjon békébe, emléke legyen. Hallott, nyugalmat, csendes. Csergő Zita voltam, Gyergyó Szent Miklós.
0: Köszönjük, kedves Zita néni, a Jóisten áldását kérjük önre, hogy mielőbb meggyógyuljanak a lábai, és imádkozunk az elhunyt lelke üdvéért is. Néhány üzenetet még gyorsan megosztok önökkel, hiszen hamarosan lejár az ima szándékra szánt idő. Imádkozom egy fiatal ember viselkedéséért. Jézusom, bízom benned. Heti imákat felajánlom minden beteg gyógyulásáért, és az ágyhoz kötöttekért, különösen egy súlyos betegért, aki kórházi ágyon fekszik. Imád kérek, hogy a testvérem s a felesége legyenek türelemmel és bizalommal egymással.

Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos nem sikerült. Egy utolsó üzenetet osztok meg önökkel, amely így hangzik: a mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről írta egy mindennapos hallgató. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani imaszándék fogadási időbe, hívjuk önöket, hogyha tehetik, csatlakozzanak hozzánk, imádkozzák el velünk a dicsőséges rózsafűzért, felajánlva a békéért a családokban, a nemzetek között, a világ békéért, és mindazokért, akik a békétlenségnek, a háborúknak az áldozatai, hogy valóban Isten szent lelke begyógyítsa a sebeket, és minden békétlenséget megtörjön a világban. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mindannyiunk ügye a béke előmozdítása, gyermekeink jóléte és jövője. Szeretnénk, ha embertársaink a föld minden pontján biztonságos és élő hittől átfűtött otthonokban élnének. Foglaljuk ma imádságainkba a konfliktustól izzó országok vezetőit, püspököket, papokat, világi apostolkodókat. Legyenek minden időben Ábrahám lelkű fele barátaink, akik Isten hívő szavára készek imádkozni, hirdetni az evangéliumot és tenni másokért. Imádkozzunk önmagunkért is, hogy a feltámadás öröme betöltse a megkeseredett, reményvesztett lelkünket. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk békét, hitet, reményt és szeretetet, az önmagából kifordult és az ördög csábításának igent mondó világnak. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, aki a halálból feltámadt. Jézus annak ellenére, hogy szenvedéseiben halálig erőtlenedett, végső sóhajtásában kiadta lelkét, levették a keresztről, tompán zuhanó testét, lepelbe göngyölték, és eltemették. Mégis feltámadt testtel él, megjelenik, tanít. Hitünk középpontjává lényegévé lett az Isten fiának föltámadása, mely a teljes bizalmon és ráhagyatkozáson alapszik. Bízunk-e abban, hogy az élet viharai között is lehorgonyozhatunk a feltámadt Jézus békességével? Van egy csodálatos régi dicséret, melynek az egyik sora így hangzik: a viharban is békét ad nekünk. Az életben mindenféle viharral találkozhatunk. A hitetlenség viharával, a hirtelen halál viharával, a világiasság, az erkölcsi züllés és a nemzetek közötti feszültségek viharaival. Jézus azért tudott nyugodt maradni a vihar kellős közepén is, mert olyan kapcsolata volt az Atyával, amely békességgel töltötte el. Félelemmel tölt el bennünket a háború, szeretteink elvesztése, a daganatos betegségek vagy bármilyen más vihar az életünkben? Félelemmel tölt el? Lehet békességünk ilyenkor is, csak maradjunk közel Jézushoz.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Második szent titok, aki a mennybe fölment. Mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt. Nincs olyan mélység, szenvedés, sikertelen emberi sors, bűnbeesés, amelyből ne lenne felemelkedés. Jézus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Az írástudók és a farizeusok részben azért kritizálták olyan hevesen, mert ő kész volt segíteni bárkinek. Szóba állt bárkivel, akár vámszedő, tolvaj, prostituált, szegény vagy gazdag volt az illető. Jézus képes arra, sőt, alig várja, hogy megszabadítson minket mindenféle bajtól. A mennybe fölmenetel azt is sugallja számunkra, hogy nem muszáj vétkeznünk. Jézus segít legyőzni a bűnt, de kérnünk kell őt, és közel kell maradnunk hozzá ahhoz, hogy fel tudjon minket emelni a mennyekig.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Megígérted és elküldted. Általa vezetsz. Neki és benne élünk. Ő a tudásunk, ő a szelídségünk. Ő mozgatja értelmünket. Ő az egyház lelke. Ő az, aki felszárítja a szomorúságot, véget vet a fájdalomnak, felemeli a tekintetünket. Jövőbe látóvá teszi bezárult horizontunkat. Hála neked, Jézus lelke, hogy kiáradtál. Hála neked, pünköst fénye, hogy ránk ereszkedtél. Hála neked, isteni erő, hogy soha el nem hagysz minket. Szőnenz bíboros szavaival fordulunk hozzád, hogy az egyház legyen ma bizonságtétel a világnak, és hogy ez a világ fölismerje a keresztényeket, ragyogó, derűs tekintetükről, szívük melegéről és törhetetlen optimizmusukról, amely örvendező reményük rejtett, változhatatlan forrásából fakad.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szűz Mária, a kegyelemmel teljes, elsőnek részesülhetett a beteljesedett élet boldogságában. Testestül, lelkestül teljesen fölvétetett Isten országába. Az ember nem tudja elképzelni, nem láthat, hallhat olyan tökéletes szépséget, az emberi szív nem tud átélni olyan hiánytalan boldogságot, melyet a Szent Háromság akar ajándékozni kegyelmével mindazoknak, akik őt szeretik. Mária mennybevétele által fölragyogott üdvösségünk hajnala, életünk célja. Szavakkal le sem lehet írni azt az érzést, amit ő érezhetett a teljes, önfeledt boldogságra jutás pillanatában. A mennybe fölvétel válasz a világunkat jellemző szomorúságra, csüggedésre és széthúzásra. Egy távol vidéken egy öreg pásztornak volt egy hegedűje, de elhangolódott. Sehogy sem tudta felhangolni, így aztán elkeseredésében írt az egyik rádió állomásnak, és arra kérte őket, hogy egy bizonyos napon, egy bizonyos órában adják meg az A hangot. A rádióállomás dolgozói úgy döntöttek, teljesítik az öregember kérését, és az adott napon felhangzott a tiszta A hang. A pásztor fel tudta hangolni a hegedűjét, és kunyhóját ismét megtöltötte a vidám zene. Ha mi is a mennybe fölvett Máriával és az ő szent fiával éljük az életünket, a csodaszép zenéjük fog körülvenni bennünket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ötödik szent titok, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott. Mária a hit szabályának megfelelően küzdött, engedelmes volt és alázatos, ezért az Úr nagy dolgokat művelt vele. A korona, amelyre áhítozunk, csak ilyen lehet, hitünk, jó cselekedeteink, erényeink, jó szándékunk, imádságaink, szolgálatunk beteljesedése. Bármilyen helyzetben, bármilyen szükségben, bármilyen kötelességben, bármekkora ár vagy áldozat esetén, az ő ereje a mi erőnk a szükség órájában. Minden más hamis, értéktelen csillogás, amely odaát kialszik. A gyermeki ráhagyatkozással bízunk benne, és törekszünk a mennyei megkoronázás elérésére, akkor semmiféle baj nem tud tönkretenni bennünket. Az üzleti veszteség a számlák kifizetésére sem elég nyugdíj, a munkahely elvesztése, a háború, a betegség, amely ágynak dönt, a bánat, amely megfosztja otthonunkat a fénytől, a lázadó gyerekek, mindez áldássá válhat, ha általuk kevésbé kezdünk ragaszkodni a földi megkoronázáshoz, és jobban a mennyeihez.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.
1: Rózsaszűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Emberek és népek édesanyja, te ismered minden szenvedésünket, reményeinket. Anyai szívvel érzed a fény és a sötétség harcát, amely megrázza a világot. Fogadd ma imádságunkat és öleld át a népeket, leginkább az erre várakozókat. Fogadd a te anyai védelmed alá az egész emberiséget. Mária békességnek anyja, Mária békességnek ajándékozója, Mária gyümölcs termőföld, légy menedékünk. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, elnyerjük, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Mária Rádió királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton, Pálos szerzetes. Szerzetesi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életét olvasom fel regényes feldolgozásban. Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb. 6. lekció. Hajnalban kelt. A káptalani kápolnában szokása szerint elmondta a misét, majd a többi kanonokokkal a székesegyházba vonultak Zsolozsmára. Minden reggeli feladatnak és alkalomnak megvolt a maga hangulata. A fények, a gyertyák sercegése, a misebor illata, majd a lelki kötelességek után a közös reggeli, friss süteményének párolgása, s ezek után a szellemi munka vonzó, lázas izgalma. Amint a könyvtár felé haladt, Róbert érsek vonult szemben a folyosón kíséretével egy korai előkelő vendég fogadására. A főpap nem akart elkésni a főkapu mögötti fogadóteremből, ezért jó időben elindult, maradt hát néhány perce a szemben jövők megszólítására. Lám, Özséb kanonok már fiatalosan a könyvtár felé vonul. Érsek úr, új munka láza fűt. Csak nem kezdett bele a dekrétumok fejtegetésébe, amiről korábban beszámolt. Csodálom méltóságod emlékezetét, de valóban Gracianus doktor jogi rendszerének magyarázatán dolgozom, és nem lehetek elég hálás érsek úrnak a fontos mű beszerzéséért. Fel kell zárkoznunk a kor egyházi életéhez, mosolyodott el elégedetten az érsek, és amint látom, testvérünk ebben nagy segítségünkre szolgál. A főpap méltósággal bólintott és tovább igyekezett. Özsémnek nem kellett az emlegetett egyházi téren közismert bolonyai forrás után túl sokat kutatni a könyvtárban, pontosan tudta, hová teszi félre napról napra a nagybecsű, messzi földről, míves kötésben érkezett kötetet. Még a kemény fedeleket is gondosan megmunkált csatok fogták össze, a lapok pedig néhol még sercegtek az első felnyitás újdonságától. A latin sorok nem csak a nyelv hibátlanságára ügyeltek, de a pontos és világos megfogalmazásokra is. Néha valami egészen ősi jogi fogalom tört fel, a kort egyébként tájékozottan ismerő és szabályozó mondatokból. Özséb ezen nem csodálkozott. A római jog gyökereiből felépült egyházi rendtartás igyekezett komolyan meghatározni és védelmébe venni a Szentlélektől eredő tudás egyediliségét és az ezzel összefüggő életformákat. Amint a kanonok alapos és érdeklődő tekintettel mélyült el az egyes előírások értelmében, nem akarta, hogy bármi is elkerülje a figyelmét, hiszen a magyarázatok éppen a hazai egyházi élet megnyesegetésére és megújítására, a pápai székhez való szorosabb kötődésre irányultak. Éppen ezzel a gondossággal vette észre, hogy valaki rajta kívül használja a könyvet, és nem csak belelapozott, hanem az általa fellapozatlan oldalak sokaságát is végignézte, a lapok alsó sarkának finom, alig észrevehető, halvány, épp csak új hegyni elszíneződéséből az is kiderült, hogy az illetőt elsősorban nem a betűk és iniciálék szépsége, hanem maga a szöveg érdekli. Próbálta elterelni figyelmét a különös felfedezésről, de a fejtegetések lejegyzése során időről időre feltört benne a kíváncsiság. Ki lehet az a környezetében, aki értően olvassa ezeket a sorokat, és az illetőt miért éppen az újszerű egyházi jog érdekli? Testvérem, nem kételkedem abban, hogy a tudós atyák közül többen is bejárnak ide új szellemet meríteni e vaskos kötetekből, de Gracianus mester dekrétumait lapozgatja-e rajtam kívül bárki más is. Félre ne értsem, nem irigylem, csak a magyarázatok írása közben jó lenne tudnom, ki lát meg mást is, többet is a jeles iratban, mint amennyit én magam ki tudok olvasni belőle. Éliás atya igazi, idős, hajlott hátú, kisé túlnőtt hajú, könyvmolyként kezelte és ismerte nem csak a könyvtárat, de az idejárók érdeklődését is. A ruháját is átitatta már a könyvek, kódexek varázslatos illata, s a mások szemébe tekintett, úgy tűnt, mintha abból is olvasni tudna. Gondolkodás nélkül válaszolt.
Lázár, a több éve káptalani iskolánkban tanuló papnövendék, valamikori úri ifjú használja ki a tanulásra fordított idő megmaradt töredékeit, bebeszögdös hozzám, és olyankor Gracianus doktor művét bújja, de nem ám úgy, mint a kanonok úr, hosszan elidőzve egy-egy oldal fölött. Ő igen sűrűn pörgeti a lapokat. Nem szólok rá, mert féltő óvatossággal teszi, az pedig, hogy merítsen az itt összegyűjtött tudásból, nem tiltja a rendtartás. Nem, nem, szabadkozott Özséb szeliden. Nem is ezért kérdeztem, csak a kíváncsiság hajtott, talán a fiatal szemnek feltűnt olyan részlet is, ami az én figyelmemet elkerülte. Megpróbálom szóra bírni őt. Nem lesz könnyű, csendes, elmélyedt ifjú. Ő maga is volt korábban tanár, pontosan tudta, hogy tartozik megkérni az előjárót, a szublektort. Engedje vele szót váltani a fiatal növendéket. De tüzetesebben nem akart magyarázkodni, mert nem lehetett biztos benne, hogy az ifjú engedéllyel vagy a kutató szellem szertelenségével lapozgatott-e bele az értékes új kódexbe. Ezért csak arra hivatkozott, hogy magyarázatainak szerkesztéséhez az egészen fiatal egyházfik meglátását sem nélkülözheti, és ebben Lázár tartja a leginkább mérvadónak. A kerengőben találkozhattak, és a lemenő nap tört fényénél az esti imaóráig volt idejük beszélni. Özséb a lényegre tért, s mindjárt mentette is Éliást, a könyvtárost, hogy az sötét szándék nélkül árulkodott, de ő maga sem számonkérésként, sokkal inkább tanuló figyelemmel hallgatja. Atyám, bizonyára megért, kezdte kissé szorongva a papnövendék, mintha az embernek két szíve lenne. Az egyik ide vonzott, Krisztus feltétlen szolgálatába, a másik egy ismereten, mégis minden fehér népben ismerős asszony karjaiba. Az első vonzás hasonlíthatatlanul nagyobb, a másik viszont naponta kikezdené a magamkorú férfi szent hűségét. Özsébe szóra, férfi, szinte rejtve, a kőpadon mellette ülő Lázára nézett, de nem akarta belé folytani a vallomást. Csak a szeme sarkát, halántékát és arcának egy keskeny részletét láthatta. Ebben egy gyerekfiú vonásai villantak fel, egykori pajtásainak vadóc ártatlansága. Lázárban immár megszelidítve, de távol még az igazi felnőtt érettségtől. Hogy ne értenélek, fiam? Válaszolt, és maga is elcsodálkozott, hogy tegezi a növendéket, de érezte rajta, hogy ettől jobban megnyílik. Ahhoz, hogy hivatásom vonzásában megerősödjek, két utam adódott, az imádság mélysége és a tudás tisztasága. Gyerekkoromban gyakran hallottam tudós urak beszélgetését szüleim házában arról, hogy mivé is lesz az egyház, amely csaknem 200 éve ketté szakadt, és mi kell ahhoz, hogy fennmaradjon, amikor annyi veszély fenyegeti. Azért jelentkeztem a papságra, mert hiszek az üdvözítő ígéretében, amely az idők végéig megőrzi az apostolok szikláját a pokol kapuitól. Özséb próbált komolyan figyelni a fiatalember mondójára, közben viszont óhatatlanul elcsodálkozott beszédének gazdagságán. Mielőtt Gracianus dekrétumai megérkeztek volna, már hallottam a könyvről, otthon is, a szublektor úrtól is, és türelmetlenül igyekeztem megtalálni a módját, hogy hozzájussak. Éliás atya pedig jóságos cinkosnak bizonyult. Mi vonzott a híres könyvhöz ennyire, testvérem? Szakította félbe Özséb. Az egyház megújulását kerestem benne. Egy új jogi rend felépítését, tudásunk, lelki gazdagodásunk friss forrásait, válaszolt az ifjú, a lelkesedéstől kissé kizökkenve eddigi nyugalmából. De meg kell mondanom, hogy még jobban elbizonytalanodtam. Özséb felhúzta a szemöldökét, de közben kissé el is mosolyodott. Nem biztos, hogy képes leszek segíteni rajtad, mert ahogy a lapokon heves érdeklődésed nyomait látom, jóval előrébb tartasz az olvasásban, mint én. Bocsássa meg, atyám, remélem semmi kárt nem tettem, de fűtött a kíváncsiság. A bevonulásom előtt is érdekeltek a világi tudományok, a bölcs gondolkodásmód, bárkitől eredt is.
Gracianus mester azonban a könyv első felében egyházi tanításként óvja, sokszor tiltja is a papokat a világi szerzőktől. Van, akit egyenesen veszedelmesnek tart, és erőteljesen hangsúlyozza, hogy az Isten országa nem a nézetek szándékos szembeállításának láncolatával, hanem az evangélium egyszerűségével valósítható meg. Ebben pedig még hivatkozik is Szent Hieronymusra, a Szentírás jeles tudósára. Amint viszont hátrébb lapoztam, újabb dekrétumok szólnak arról, hogy éppen a Biblia helyes értelmezése érdekében a papokat komoly tudományos képzésben kell részesíteni. Ebben pedig már Augustinus atyánkat idézi, aki szerint az összes hit számára fontos tudást, amely akár ha a világi elmékből született is, az isteni tudományok művelésére kell fordítani. Őről meg pontosan tudjuk, hogy műveiben felhasználta néhány Krisztus előtt élt elme megállapításait is. Akkor viszont én most miben higgyek? Lázár korban önmagát megelőző fejtegetésének lezárásaként ez az egyszerű kérdés megint egy gyereket jelenített meg Özsébnek. Ezért a tőle telhető legszelidebb válasszal élt, belátva, hogy a zsenge tekintetben értő szellemre talált. A megoldás nagyon egyszerű, fiam, és néhány mondatban összefoglalható. Az evangélium a legnemesebb tudomány, amely magától az Isten fiától származik. Ezért hát nem a világi tudományok határozzák meg annak értékét és értelmezését, hanem az evangélium a mérlege minden más tudománynak. De amelyeket igaznak talál, azoknak tükrében a tanítása is pontosabban feltárható. Hiszen minden igaz tudomány a Szentlélek műve, ahogy maga a Biblia is. Lázár erre mélyet sóhajtott, és az eredményes meggyőzés jeleként bólintott. Özséb pedig csendben hagyta, hogy emészze a magyarázatot, de közben eltűnődött azon is, hogy bár e növendék őrlődik és tele van embert próbáló kérdésekkel, mindig az ilyen fiatal elmékben éled újra az egyház és általa a magyarság szellemisége is. A friss, végtelenre nyitott érdeklődés révén, amely nem nagyolja el a válaszokat, és ezért hajlandó megszenvedni értük. A lemenő nap magára hagyta a kerengő cserjéit, oszlopait, megszólalt az esti zsolozsma harangja. Kedves hallgatóink, rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atyánk életrajzát, regényes feldolgozását olvastam fel Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentlélek 9. 4. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye, vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Az életben vannak időszakok, amikor úgy érezzük, mintha céltalanul sodródnánk, mint a patakba hullott falevél. Visz a víz, s mi csak nézzük, merre sodor. Ilyenkor szoktuk megkérdezni önmagunktól is, hová, merre tovább. És a szívünkben sokszor csak ennyi a válasz, nem tudom. Pedig a cél létezik. Nem tűnt el. Csak most, vagy talán már egy ideje, köd borítja belső látásunkat. Ahogyan a ködös időjárás természetes része a tájnak, úgy természetes része az emberi életnek is, hogy időnként nem látjuk tisztán utunkat. Ilyenkor könnyen elfelejtjük, hogy van irány, van cél, van értelme a létezésünknek. Szentírás azt tanítja, az ember Isten képmása és hasonlatossága. Te is az vagy. Olyan vagy, mint ő, aki maga a szeretet. Ezért az emberi élet célja sem lehet más, mint az Istené, szeretni. A szeretet lehetősége ott él benned. És amikor szeretni kezdesz csendben, egyszerűen, a magad módján, akkor érted meg igazán, mire születtél, mi a hivatásod, mi a feladatod ebben a világban. Lehet, hogy most köd ül a lelkedre. Lehet, hogy nem látod a holnapot. De a szeretet akkor is lehetséges. Te most is jót tehetsz. Most is szeretheted az életedet, és szeretheted a körülötted élőket. A köd nem akadálya annak, hogy a szívedben felkeljen a nap, hogy életednek fénye legyen. Emlékeimben örökre megmarad 2019. június 1-je. Az a nap, amikor a néhai Ferenc pápa Csíksomlyóra érkezett. Sűrű köd borította a nyerget, a zarándokok sokasságát. Aztán, amikor a Szentatya nyeregbe szállt, a köd pillanatok alatt felszállt. Mintha maga az ég akarta volna megmutatni, a fény mindig erősebb a homálynál. Sokszor énekelték ott már, hogy felkelt a napunk, de azon a napon ezt nem csak énekeltük, meg is tapasztaltuk. És akkor a jelszó így hangzott. Járjunk, vagy inkább haladjunk együtt. Azóta is idézgetjük, és közben kérdezgetjük, de hát kivel? És egyszerű a válasz. Mindenkivel, és lehetőleg nem lögdösve, nem a tyúk szemekre taposva, hanem egymásba kapaszkodva, és csak is a szűk ösvényen. És hogy ez kinek mit jelent? Mindenkinek meg kell találnia a saját életében. Minden egyes nap. Ezt mindenkinek magának kell újra és újra fölfedeznie. Nem egyszer, hanem minden egyes nap. Mert az út nem mindig látszik, de a cél mindig ugyanaz. Szeretni és szeretetben járni egymással és Istennel.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld uram, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldog életet élni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét. Amen.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk a mikrofonnál.
1: Kovács Emese.
0: És Görgényi Tünde köszönti önöket. Ismét ima szándékokat fogadunk. Nem sokára elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét, melyet felajánlunk.
1: Minden háború megszűnéséért, békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan egyedül élnek. Továbbá imában hordozzuk a keresztény családokat, az úton lévőket és fiatalokat, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Továbbá imádkozunk minden elhunyt önkénteseink, családtagjaink és barátaink lelki üdvéért is. Elismételjük a megszokott telefonszámokat, ahol hívhatnak minket 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon. SMS számunk 0758 420 555, interneten pedig a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva elérnek minket. És már is köszöntünk egy betelefonálót, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Drága jó Mária, segélyen, meg áldásos munkaidét, Mária Rádió összes dolgozóját, babácsiját, kívánunk további segítő kegyelmet, Istenet idesse munkájukat, és felajánlom ezt a Szent Olvasót, önökkel imádkozva, sok fiatal emberért, betegért. A falunkba, a jó Isten gyógyítsa meg, könyörüljön meg rajt.
1: Együtt fogunk imádkozni.
2: Fiatal emberét, érte is a jó Isten adjunk, örök boldogságot a szülőknek, és minden családnak segítjük egy álmát. Ajánlom a gyermekeimét, unokáimét, dédunokáimét, szomszédjaimét, testvéreimét, az ufinszüleimét, a jó Isten adjunk, halottaknak örök nyugodalmat,
1: köszönjük szépen, hogy hívott minket, a Jóisten áldását kérjük életére.

újabb telefonáló lesz, addig üzeneteket osztunk meg önökkel. E-mailben érkeztek, egy édesanyja írja, önökkel együtt imádkozzuk a gonosz távozásáért, a családi békéért, helyes felfogásért a családunkban, nagyon fontos szántékért, egészségért, békéért, a Mária Rádió minden dolgozójáért és hallgatóért. Áldott napot mindenkinek!

0: világ békéjét, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, valamint a felsorolt ima szándékokkal. Isten áldását kérve mindenki életére, családjával. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Imádkérünk szerencsés utazásért, Jézusunk, bízunk benned.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsa füzét és egész heti Szent Misét fel szeretném ajánlani a drága fiam egészségé, a leányom egészségé, hogy a drága Jóisten gyógyítsa meg, s hozza helyre. Továbbra is fel szeretném ajánlani az egész családomé, az egész beteg testvéreimé. Továbbá Blága, Imré és Irénkémé, a testvéremé, a tennapút, az 50 esztendős évfordulójuk. De sajnos, amivel Imre nem tudta, szóval nem tudtak ott lenni. Ma már 4 éve, hogy le van bénulva. Hogy a Jóisten adjon erőt, segítséget a feleségének, hogy tudja továbbra gondozni. Továbbra fel szeretném ajánlani a drága unokámé, André Szabocskámé, amelyik hónap reggel indulnak vissza a feleségével Svájcba, hogy a Jóisten segíje meg, sűrőzze meg őket bajtól, hogy szerencsésen tudjanak visszaérni a munkahelyikre. A háború megszűnési, a lelki béké, az ellenségünké.
1: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen a hívását.
2: Nekünk egy sugár a lelkünkbe. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen.
0: A rózsafűzért felajánlom hálából, írta egy kedves hallgató.
1: Imád kérek több fontos szándékra, valamint ellenségeinkért oltalomért a rossz ember szándékától és idegenbe dolgozó fiamért, ismerősökért.
0: Mai összes elhangzó imád szentmiséket szeretném kérni házasságomért, családomért és egy sikeres vizsga jó eredményéért. Jézusom, bízom benned.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Halló, élőadásban van a kedves betelefonáló. Hogyha hall minket.
0: Jó, nagyon halkan halljuk.
1: Kicsit halk. Mindörökké, amen. Együtt fogunk imádkozni, köszönjük a hívását.
0: Imádkozom Székely Hodosi Barabási Ibolyáért, aki ma ünnepli születésnapját, Isten áldását szeretném kérni az életére, Gyöngyi Marosvásárhelyről.
1: És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió. Élőadásban van.
3: Halló.
1: Igen, nagyon jól halljuk. Igen. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Dicsertessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom testi-lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért. Isten áldja önöket is, dicsertessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Minden szent

0: Sét rózsafüzét felajánlok Kápolnás faluban, Bot Mózes lelke üdvéért névnapja alkalmából, valamint neje Erzsébet ért a Jóisten nyugtassa őket az anyaföldben, nyugodjanak békében, gyermekei és azok családjaik imádkoznak érte.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét önökkel imádkozva felajánlom édesanyámért, Éváért, aki 29 éve, akit 29 éve kísértünk ezen a napon a temetőbe, utolsó útjára, imádkozik érte lánya Margit.
0: Imádkozik a szomszédomért, aki nagyon beteg.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy nagyon fontos szándékra, Jézuson bízom benned, Zsuzsi Csíkszeredából.
0: A rózsafüzért a betegek gyógyulásáért ajánlom fel.
1: Felajánlom az irgalmasság rózsafüzért családom testi-lelki gyógyulásáért, gonosztól való megszabadulásért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, és a gondjaink megoldásáért. Tünde imádkozik.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkérni a szüzenámat, hogy az irgalmasság hozzatóját szeretném ajánlni az imádkérségemét, a férje megérkézést, Egyemnek az egészségét, két húgomnak az egészségét, három fiúcsának az egészségét, és még édesapám és édesanyám is adjon erőt, nyugodalmat neki, a gonosz lélek távozásáért, és még egy fiúcsáért, hogy egy Isten érezze bajtól a szakot. Köszönöm az Istenámat, hogy hallgassa meg a kérésemet, legyen velem kérdésem.
0: Együtt fogunk imádkozni, köszönjük szépen a hívását.
1: Ja, nehéz anyagi gondjai javulásait, a Szentlélek vezetésért, egészségért egy édesanya imádkozik.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom Tibodi Mózes lelke üdvéért névnapja alkalmából, Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafűzért. De Mária Rádió, élőadásban van a kedves betelefonáló.
3: Dicsértessék, Jézus
1: Krisztus. Mindörökké.
3: Köszöntöm a műsorvezetőket. Ezt a rózsafüzét fel szeretném adni, felajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim lelkidvéért, a kezem gyógyulásáért, mert sajnos nagyon nehezen gyógyult, minden betegért és rászorulóért, a megkotívjak lelkeért, a háború megszűnéséért és a már rádió fennmaradásáért, mert én önökkel vagyok egész napja is, önök tartják bennem a lelket. Sajnos depresszióval is szenvedek, úgyhogy nagy szüksége van magukra. Köszönöm szépen, meghallgattak, egy állandó hallgatók voltam is az imánra. Dicsértessék, Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Szeretném a mai rózsafüzért és a mindennapi imát felajánlani Irmáért és Gábor atyáért, Csaba írta Szilágy Somjóról.
1: A Mária Rádió fennmaradásai dolgozóért, hallgatóiért ajánlom a rózsafűzért.
0: Imád kérek a rossz akaratú emberekért, Lakatos Ferike lelke üdvéért, akit holnap helyeznek nyugalomra a Csíkszentkirályi temetőbe, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében.
4: Sértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: A rózsafüzébe elhangzó imáimmal szeretném felajánlani Gábor az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindenkiért, aki őszintén és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. valamint felajánlom minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiért, nyugodjanak békében, valamint felajánlom a világ békéért, és az önök szeretetéért, és odaadó munkájukért.
1: Jó Isten áldását kérjük.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Oltalomért a rossz akaróinktól, áldásért gyermekeim munkájára, szerencsés utazásért ajánlom a Szent Rózsa fűzért. Köszönöm.
1: Imád, és újabb hallgató van a vonalban, de úgy lehet, hogy meg is szakadt. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
5: Valami szeretesség az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Mai szent olvasókat és személyiséget felajánlom a halálbólokat a fiának, a jó Istennek. Továbbá imád kérek te fontos szándékért. Mária Rádió tagjaiért, az edőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egyházmegyéinkért, papjainkért, papnövendékjeinkért, három nagyon fontos szándékért és egy jó munkahelyért. Svájcban, Németországban. Családodért, feleségemért, gyermekeimért és minden szükségünkért. Isten fizes, hogy meghallgatod, dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké, amen.

0: Erzsébet írja Kovásznáról: önökkel imádkozva felajánlom a mai rózsafüzért a kapott kegyelmekért, a családom egészségért és egy fontos szándékért.
1: Felajánlom a mai rózsafüzért a kapott kegyelmekért, lelki békért, egészségért, családi békért, Gabi Gyergyóújfaluból írta. És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van a kedves.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai irgalmasság rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, valamint, hogy megkezdtem a Szent Rita 9-et, hogy segítsen Szent Rita, hogy méltóképpen fejezhessen be, valamint a halottaim lelke üdvért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, a együtt, drága édesanyám és nagyszüleimért.
1: Együtt imádkozunk,
2: és
1: köszönjük szépen.
2: A drága jó szomszédaimért, a jó Isten adjon nekiek csendes pihenést az anyaföldben. Emlékük legyen áldott, pihenősök legyen csendes, és a Mária Rádió összes dolgozójáért.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott minket.
0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is, az irgalmasság rózsafüzérét innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. Imádkozzuk a jelenlévő önkénteseinkkel, akik az önök ima kéréseiket fogadták,
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklukra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak,
6: a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
1: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. Az elmúlt alkalommal János evangéliumának 20. fejezeténél hagytuk abba, amikor a tanítványok számára többször is megjelenik a feltámadt Krisztus. A rettenetes nagypénteki fájdalom után újra éled a tanítványokban a remény, és hisznek, küldetést is kapnak mindehhez. A legfőbb küldetést Péter kapja Jézustól, hogy legyen egyházának vezetője. A 21. fejezetet vizsgálva erről beszélünk ma részletesen, tartsanak velünk! A 21. fejezet tehát azt az eseményt mondja el, amikor a tanítványok egy csoportja halászni indul Tibériás tavánál, és ott újra találkoznak a feltámadt Krisztussal. Egészen pontosan Péter apostol indul el halászni, a többiek pedig követik őt. Egész éjjel kint vannak, de nem fognak semmit. Ez a jelenet emlékeztethet minket a csodálatos halfogásra, amit Lukács evangélista ír meg részletesen. Péter és társai akkor sem és most sem fognak semmit. Miután csüggetten partot érnek, mindkét alkalommal megjelenik Jézus. Akkor régen még nem ismerték őt, most pedig nem ismerik fel egészen mindaddig, amíg azt nem kéri tőlük, mint akkor régen. Vessétek ki a hálót, mondja, és ők felismerve őt megteszik. Rengeteg halat fognak így. Püspök atya, mi ennek a két eseménynek a szimbolikája és párhuzama? Ha Krisztus nélkül cselekszünk, mindennapos életünkben nem lesz eredménye, de ha ő indít fel minket a cselekedetre, annak mindig lesz bőséges jutalma.
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk a János evangélium legutolsó fejezetéhez, a 21. fejezethez. És talán emlékezünk arra, hogy a 20. fejezet végén, az előző fejezet végén János evangélista tulajdonképpen befejezte az evangéliumát. Egy nagyon szép befejező néhány mondatot hallunk ott. Azt írja az evangélista: Jézus még sok más csodajelet is művelt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket azonban megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és a hit által életetek legyen benne. Ez az evangélium első kiadásának az ünnepélyes, gyönyörű befejezése. A 21. fejezet később kerül az evangéliumhoz. Egyfajta második kiadás zárásaként. János apostol hosszú évtizedeken át mesél Jézusról, tanít róla, és a tanítványai hallgatják. Rengeteg hagyomány gyűjtenek össze, egyeseket le is írnak, lassanként nagyobb egységekben szervezik ezeket a leírt hagyományokat, eseményeket, tanításokat. És ezekből a hagyományokból az evangéliumhoz hozzátesznek egy későbbi alkalommal, ahogyan látjuk ezt a búcsú beszédek esetében is. A 14. fejezet végén azt olvassuk, hogy keljetek föl, menjünk innét, mintha lezárná a búcsú beszédeket. És a 15. fejezet egyszerűen így kezdődik: én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlőveszők, atyám a szőlőműves. Minden különösebb átvezetés nélkül folytatja a búcsúbeszédeknek a tanításait itt az evangélium. Szemmel láthatóan megint csak ősi hagyományokat idefűz egy későbbi pillanatban, a 15-16. Fejezetet, sőt, valószínűleg a 17-et, a főpapi imádságot is ekkor fűzi oda a jánosi tanítványi kör az evangéliumhoz. Mi ezeknek a második kiadásban megjelenő hagyományoknak, tanításoknak a legfőbb üzenete? Mi a céljuk? Miért érzi szükségesnek a jánosi tanítványi kör, hogy ezek is bekerüljenek az evangéliumba? Ezek a tanítások elsősorban választ adnak azokra a nehézségekre, problémákra, amelyekkel a jánosi tanítványság, a jánosi egyház, Efezus és a környéke szembesült. Mégpedig azt akarják világossá tenni, hogy az egyházat Jézus Péterre bízta, ő az egyház legfőbb pásztora, a szikla. Annak ellenére, hogy a szeretett tanítvány, aki az ő közösségük mögött van, közelebb volt bizonyos értelemben Jézus szívéhez. Ő álltott a kereszt alatt. Az édesanyját nem Péterre bízta, hanem Jánosra. A sírnál ő ismeri föl először azt, hogy Jézus föltámadt, ahogy halljuk, a tanítvány belnézett a sírba, látta és hitt. És itt a csodálatos halfogásnál is. Ő az első, aki fölismeri. Azt mondja ott a csónakban, az Úr az. Péternek ekkor esik le a tantusz, ha szabad így mondani, és ugrik a vízbe, úszik ki Jézushoz. János az, aki mélyebben megérti Jézus titkait. Felismeri, hogy ő az örök Isten. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő maga öltött testet Jézusban. Azt mondja, mi láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ő az, aki a csodákban fölismeri ezeknek a mélyebb üzenetét. Tehát bizonyos értelemben János van közelebb az Úr titkához, de ezek a fejezetek világossá akarják tenni a jánosi közösség számára, hogy Jézus nem őt választotta ki az egyház legfőbb sziklájának, hanem Péterre bízta anyáját. És bátorítani akarja a jánosi közösséget, hogy maradjanak meg, illetőleg csatlakozzanak, legyenek élő tagjai ennek a nagyegyháznak. A pogányokból is születő nagyegyháznak, amelynek Péter a legfőbb sziklája, aki Rómában a vatikáni dom mellett adta oda az életét a mesterért. Hogy Péter a legfőbb tanítvány, ezt az evangéliumok nagyon sok helyen világossá teszik. Jézusnak ezt az akaratát nagyon sokfajta módon tanúsítják, illetőleg megőrzik azokat a mondatokat, amelyekben Jézus ezt világossá tette. A Máté evangélium 16. fejezetében ezt olvassuk, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui sem vesznek erőt rajta, amit te megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. Amit te feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Lukács evangéliumában pedig ezt olvassuk, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, s próbára tegyen. De én imádkoztam érted, hogy ha majd megtérsz, te erősítsd meg a testvéreidet. Jézus egész különlegesen Péterért imádkozik. Előre látja az ő elbukását, de látja az ő megtérését is. És az ő küldetése lesz, hogy megerősítse a testvéreket. Ő lesz ennek a tanítványi körnek a szószólója. A tanítványok listájában minden evangélium, minden alkalommal legelsőként Pétert sorolja föl. Jézus tehát azt akarta, hogy Péter legyen ennek a nagy közösségnek a feje, a sziklája. Benne van ebben Jézusnak a végtelen isteni bölcsessége. Tudta azt, hogy ezt a nagy családot, az ő tanítványainak a nagy családját, amelyek sok népből gyűlnek majd össze, csak akkor lehet egyben tartani, ha van egy valóságos, konkrét feje, pásztora, sziklája ennek a közösségnek. Hogy ez mennyire így van, bizonyította sokszorosan a történelem. Mindazok a nagy keresztény csoportok, amelyek elszakadtak Péter sziklájától, önmagukban sem tudtak egységesek maradni, hanem nagyon hamar szétestek sok apró egyházra. Ezt látjuk a keleti egyház szakadásnál. Ahogy a keleti egyházak leszakadnak, egymással is meghasonlanak. És külön lesz a görög, az orosz, az ukrán, a szír, a román, az örmény, a kopt, az etióp, apró kicsi nemzeti egyházakra szakadnak szét. És ugyanezt látjuk a reformáció egyházainál. Elszakadnak a péteri sziklától, és nagyon hamar, sok-sok darabra törik ez a mozgalom. Evangélikusok, reformátusok, baptisták, anglikánok, presbiteriánusok, metodisták, és még folytathatnánk. Jézus egyetlen egyházat akart, amely jele annak az egységnek, amely a szeretet által születik. Annak az egységnek, amely összeköti az atyát és a fiút a Szentlélekben. Ezért imádkozott, hogy legyenek mindnyájan egyek, amint te atyám bennem vagy, és én te benned, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A tanítványok egysége, szeretete, hatalmas jel a világ előtt. Vagyis Jézus egy egyházat akart új egyházakat alapítani, az ő akaratával homlok egyenest ellenkezik. Az igazi egyházat nem emberek alapítják. Ezt valóban Jézus alapította 2000 évvel ezelőtt. Abszurd dolog kitalálni azt, hogy x évben, sok száz évvel Jézus után valaki egy újabb egyházat akarna létrehozni. A 21. fejezetben, amelyről most részletesebben is beszélünk, nagyon nagy hangsúly van ezen is. 153 hal kerül bele ebbe a hálóba, nagyon sok. Az egyház hálójába, Jézus tanítványai közé nagyon sokféle ember bekerül. De ez a háló mégsem szakadozik szét. Egységes, egyetlen közösségbe gyűjti a sokféle embert. Erről az eseményről, a csodálatos halfogásról Lukács evangélista is ír. Nagyon sok pontja a két leírásnak megfelel egymásnak, hasonlít egymáshoz. Mind a két esetben halljuk azt, hogy egész éjszaka halásznak, és nem fognak semmit. Aztán mind a két esetben az Úr, maga Jézus parancsolja, hogy vessék ki a hálót. Evezz a mélyre, vessétek ki a hálót halfogásra. Péter megdöbben mondja, egész éjszaka haláztunk, semmit se fogtunk, de azt mondja, a te szavadra kivetem a hálót. Itt is a János evangéliumban ezt halljuk. A parton meglátnak valakit, kéri, hogy fiacskáim, van valami ennivalótok? Mondják, nincs. Egész éjszaka haláztunk, semmit se fogtunk. Mire azt mondja, vessétek ki a hálókat a bárka jobb oldalán. Mind a két esetben azt halljuk, hogy nagyon sok hal, rengeteg hal tölti meg a hálókat. Mind a két esetben hallunk egy megjegyzést a hálókról, aztán halljuk Péter megdöbbenését. Lukács ezt írja, hogy Uram, menj ki tőlem, én csak bűnös ember vagyok. Mire Jézus azt mondja, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Itt a János evangéliumban is Péternek a megrendülését látjuk. Aztán a vízbe veti magát, odaúszik Jézushoz, és Jézus küldetést ad neki. Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Vagyis ugyanaz a hagyomány, ugyanaz az esemény van mind a két leírás mögött. A János evangélium összekapcsolja ezt az eseményt egy másikkal. A Tibériás taván átélt megjelenéssel, húsvéti megjelenéssel, ahol meglátják őt a parton. Jézus várja őket. Tűz ég. Őnek neki is van hal és kenyér a kezében. Megvendégeli őket. Kicsit úgy, mint az Emmauszi vacsoránál, ahol megtöri a kenyeret, és megnyílik a tanítványok szeme, fölismerik őt. Itt is az étkezésnél, a tűz mellett, ahogy ad nekik a halból. Akkor ismerik föl. Ezt halljuk az evangéliumban, egyikük sem merte megkérdezni, hogy ki az, mert tudták azt, hogy kicsoda. Ezt mondja az evangéliumban Péter apostol, hogy egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit. A Genezáreti tóban általában a halászok éjszaka halásznak. Könnyebb éjszaka halat fogni. A halak könnyebben kerülnek bele a hálóba. Nem a nappal hősége alatt szoktak halászni, hanem éjszaka vagy kora hajnalban. Olyan szempontból is ez volt a praktikusabb, hogy a megfogott halakat akkor reggel el tudták adni a piacon az embereknek, akik az ebédhez ennivalót vásároltak. Ez volt tehát a szokásos. Éjszaka fogták a sok halat, és reggel hozták ezeket eladni. Ezért is megdöbbentő, hogy éjszaka semmit nem fognak, amikor pedig kellett volna a halásztudomány szerint. És aztán nappal a rekkenő hőségben mégiscsak fognak. Mutatja ez a jelenet az emberi tudásnak a végességét, kudarcát, egyáltalán az emberi élet nehézségét, fáradtságát, töredékességét. Amiről Ady Endre így ír, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Milyen csonka ma a hold, a föld milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. A földi élet sebzett, véges, töredékes. A földi dolgok az emberi szívet egészen betölteni nem tudják. Egészen betölteni a szívünket csak oda föntről lehet. Jelzi ez az elbeszélés, az emberi tevékenység, boldogságkeresés végességét, kudarcát, és jelzi Jézusnak az isteni erejét, aki abban is jobban otthon van, amiről pedig a halászok azt gondolták, hogy ebben ők a szakemberek. A halászatban is Jézus az, aki segít, aki megtölti a hálókat. Azon a területen is ő az Úr, ahol Péter szakembernek érezte magát. Az életünk minden területén szükségünk van Isten végtelen kegyelmére. Az egyéni életben, a családban és a társadalomban is. Az egyént, ez az isteni erő emeli önmaga fölé, az önzésünk a lehúzó erők fölé. Csak ha megvan ez a fölfelé emelő gravitáció, akkor tudunk nagy lelkűen, önfeledten, lelkesedéssel, hittel, odaadással élni. A lényünknek a középpontja valahol önmagunk fölött van, önmagunkon túl. Aki görcsösen önmagát keresi, az elveszíti, de aki önmagát elveszíti, odaadja, az megtalálja. A családban is, ahogy Gyökösi Endre mondja, a szép család alapképlete ketten, hármasban. Kell, hogy ott legyen ez az isteni, végtelen, irgalmas, megbocsátó, újrakezdő, föltételek nélküli szeretet. Ez segít át a mélypontokon. Ez őriz meg egy családot szépnek, emberhez méltónak, és a társadalomban éppen így. Ha nincs ott a társadalom fölött a szokásrendünk, a jogrendünk fölött az erkölcs ereje, hogy valamit nem csak azért nem teszünk meg, vagy teszünk meg, mert valami esetleges parlament, esetleges erőviszonyokban éppen így határozza meg, hanem azért, mert meg vagyunk arról győződve, hogy ez így jó, így helyes, hogy vannak örök erkölcsi értékek. Van jó és van rossz, van igaz és hamis, és a helyes úton kell járnia minden embernek. Ha nincs ott az erkölcs ereje a társadalmunk fölött, akkor a társadalom nagyon hamar működésképtelenné válik, összeomlik. Ezt az isteni erőt jeleníti meg, állítja elénk az evangélium az emberi halászáshoz, az emberi élet küzdelméhez, nehézségéhez elengedhetetlen szüksége van arra az isteni erőre, ami az életünk hálóját megtölti, ami az igazi boldogságot, teljességet egyedül képes az embernek ajándékozni.
0: Az előbb már szóba került, hogy János evangélista azt írja, hogy a Tibériás tavánál szám szerint 153 halat fogtak. Ennek a számnak mi még az üzenete?
1: Különleges dolog, hogy egy ilyen számot találunk az evangéliumban, és sokat gondolkodtak erről a Biblia magyarázók. Szent Jeromos azt mondja, hogy ennyi halfajta van a világon. Ezért mondja János evangélista, ezért emeli ki, hogy 153 halat fogtak. Mindenfajta embert megfog az egyház hálója. Jézus szeretetének a hívása mindenkihez szól. És Szent Jeromos idéz is egy híres állattani szakművet, az ókornak egy híres gyűjteményét, Oppianus művét, amelyik felsorolja a föld halfajtáit. Azonban, ha végig számoljuk, akkor Oppianusnál 157 halfajtát találunk, nem 153-at, és egyébként Oppianus azt is írja, hogy ennél azért sokkal több halfajta van, végtelenül sok. Egy másik ókori szerzőnk, Plinius, azt írja, hogy 104 halfajta van a világon. Vagyis talán nem ez az az irány, amelyben a számnak az eredetét keresnünk kell. Szent Ágoston elcsodálkozik azon, hogy ez a 153 hal, a 153-as szám, ez egy különleges szám. Ugyanis, ha 17 pontot egymás mellé leírunk, és utána föléje 16-ot, 15-öt, tehát egy 17 oldalú egyenlőszárú háromszöget képezünk. És összeszámoljuk a sok-sok pontot ebben a háromszögben, ezt úgy hívták az ókorban, hogy háromszög szám, akkor a pontok száma pont 153. És a 17-es egy különleges szám, ugyanis benne van a 10, a 10 parancs, a 10 ige, amellyel Isten alkotja a világot. És benne van a 7-es, amely talán utal a Szentlélek 7 ajándékára, egyáltalán a teljességre, talán az egyházra. A Jelenések könyve 7 levelet tartalmaz a 7 egyháznak, szintén a jánosi közösségnek egy műve. És ebben a hajóban, ahova Péterrel együtt beszállnak a tanítványok, pontosan 7-en vannak. 7 tanítvány száll be. Vagyis Szent Ágoston erre utal, hogy ez egy tökéletes szám. Egy gyönyörű szimbóluma a meghívottak teljességének. Azonban lehetséges, hogy ez is egy kicsikét kiegészítést igényel ez a magyarázat, ugyanis van egy még konkrétabb oka ennek a 153-as számnak, amire nagyon kevesen gondolnak, ugyanis kevesen ismerik ilyen mélységben a Bibliát és annak a különböző szavait. Ezekiel könyvében, a 47. fejezetben olvasunk arról, hogy a végidők templomából, a messiás idők templomából egy hatalmas forrás, óriási folyó fakad. És ahova ez a víz elér, ott minden életre kell. A sivatag is életre kell. Fák nőnek a folyónak a két oldalán. És a folyóban halak vannak. Mégpedig azt is elmondja a gyönyörű látomás, hogy halászok lesznek, akik halásszák ki ezeket a halakat, és a folyó Engedditől En Egláimig árad. Rengeteg víz van benne, és rengeteg hal. És ennek a két szónak, Engeddinnek és En Egláimnak héber nyelven a számértékét összeszámoljuk, ez meglepő módon pont 153, illetőleg Engeddié 17, a háromszög számnak az alja, és En Egláimé 153. A 17-estől a 153-asig terjed ez a hatalmas nagy halászat. A János evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus maga az új templom. Ő a teste templomáról beszélt. És ebből élő víz folyói fakadnak. A kegyelem folyója, a keresség, a szentségek. Ennek a folyónak a partján két halász van, Péter és János. Ők fogják ki a halakat Jézusnak. Vagyis utalhat ez a 153-as szám az egyház jövőjére. Áradni fog a kegyelem folyója az idők végéig, és az apostolok meg az ő utódaik, mint csodálatos emberhalászok, az idők végéig fogják ki a halakat, a tanítványokat, vezetik őket Jézushoz. Ahogyan idén húsvétkor is, ámulattal, hálával halljuk azt, hogy csak Franciaországban több mint 20 000 felnőttet kereszteltek meg. Egy kis városnyi keresztény, mintha újra fújna a Szentlélek szele a nyugati egyházakban. Árad a kegyelem 2000 év óta, s aki nyitott szívvel fogadja, az ma is szíven találja annak az életét, ma is betölti, újjáteremti.
0: Ki fogják tehát ezt a rengeteg sok halat? Majd Parázson megsütik, és közösen elfogyasztanak belőle. Béke, nyugalom és szeretet van közöttük, ahogy ott együtt ülnek a tűznél. Ezután hívja félre Jézus Pétert, és kérdezi meg tőle háromszor is, szeretsz-e engem? Vonjunk párhuzamot Péter háromszoros tagadása és Jézus három kérdése között.
1: Péter apostol háromszor tagadja meg Jézust, és Jézus most háromszor kérdezi ezt, hogy szeretsz-e engem. Nyilvánvalóan visszautal a tagadásokra. Ez Péter is egyből megérti. Ezért mondja az evangélium, hogy elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Jézus végtelen szelídséggel bocsát meg Péternek. Nem akarja őt megszégyeníteni. Nem elítélni akar, hanem fölemelni és megtisztítani. Valahogyan úgy, ahogy a házasságtörő asszonnyal teszi. Azt mondja neki, asszony, senki sem ítélt el. Asszony, hol vannak azok, akik elítéltek téged? És így folytatja, én sem ítélek el. Kelj föl, menj, és többé ne vétkezzél. Ezzel kapcsolatban hadd tegyek egy kis kitérőt, hogy mi a helyes bűntudat, és mi az, ami már nem keresztény, és nem építő. A bűntudat addig helyes, amíg jelzi a különbséget a jó és a rossz között. A fekete és a fehér között jelzi a helyes utat, amíg világos iránytűként mutatja az erkölcsi jót, amíg figyelmeztet arra, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt te se tedd másnak. Addig is helyes a bűntudat, amíg segít abban, hogy átéljük a rossz tetteink fájdalmát, amíg sarkal, amíg ezek a rossz tettek valóban fájnak, égetnek. Segít minket a bűntudat, indít sarkal a jóra. Azonban van olyan bűntudat is, ami egyáltalán nem keresztényi, és egyáltalán nem építő. A Biblia a gonosz lelket sátánnak nevezi, ami szó szerint azt jelenti, hogy vádló. A sátán vádol. Ránk akar tenni egy hatalmas nagy terhet. A sátán azt súgja, hogy bűnös vagy. Méltatlan. Jobb, ha meg se próbálsz Isten útján járni. Soha nem fog sikerülni. Szennyes vagy. Maradj ott a sárban. Legjobb lenne, ha nem is élnél. A sátán el akar pusztítani. El akar venni az embertől minden reményt. Zakariás próféta könyvében arról hallunk, hogy Józsué főpap az Úristen előtt áll szennyes ruhában, és mellette a sátán áll, aki vádolja őt. És az Úristen elkergeti a sátánt, és Józsuénak új ruhát, hófehér ruhát ad. Az a fajta bűntudat, ami egy óriási teherként jelenik meg, ami az embert agyonnyomja, ami elsúgja, hogy ő méltatlan, jobb lenne, ha nem is létezne. Ez a fajta bűntudat egyáltalán nem keresztényi. És ha valaki ilyesfajta hangot érez a lelke mélyén, akkor azt kell válaszolni a gonosz léleknek, hogy nem, én nem egy szennyes, értéktelen ember vagyok, hanem Isten végtelenül szeretett gyermeke. Gyönge, elbuktam, botladozva járom az élet útját, de számára végtelenül értékes vagyok. Azt kell mondania ilyenkor az embernek, hogy távozz sátán, nem a te hangodra hallgatok, hanem az én mennyei atyámra, aki nem elítélni akar, hanem fölemelni, megtisztítani. A görög nyelvben két szó szerepel, két szó létezik,

0: És Péter nem mer erre így válaszolni. És a fileóval válaszol, ami ilyesmit jelent, kedvellek, gyarló emberi szeretettel szeretlek, a véges, esendő emberi szívemmel szeretlek. Jézus másodszor is kérdez ugyanúgy az agapao igével, tökéletes isteni szeretettel szeretsz engem. És Péter megint csak a gyarló emberi szeretet szavával válaszol. És harmadszorra Jézus az, aki vált, és a fileóval kérdez, kedvelsz-e engem a gyarló emberi szeretettel, amire képes vagy, azzal szeretsz-e? Jézus elfogadja a mi botladozó, gyönge, esendő szívünket. Elég, ha azt a keveset, amink van, azt nagy szívvel adjuk, a mustármagnyi hitet, ha a mai odaadásomat, szeretetemet tudom adni, az pontosan elég. Ahogy Pál apostol, amikor azt írja, hogy tövist kapott a testébe a sátán angyalát, hogy arcul csapkodja, hogy el ne bízza magát, és azt mondja, könnyek között könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle. De az Úristen ezt válaszolta, elég neked az én kegyelmem, az én erőm a te gyöngeségedben lesz teljessé. Gyönyörű ez a párbeszéd, ahol Jézus elfogadja Péternek a gyarló, véges, esendő emberi szeretetét.
1: Jézus azt kéri Pétertől, hogy legeltesse juhait. Péter pedig elfogadja ezt, bár még nem tudhatja, mi minden következik ezután. Erről ezt mondja neki Jézus pontosan. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán odavisz, ahova nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent, majd hozzátette, kövess engem. Tehát pont mint életük első találkozásakor ezek a szavak hangzottak el, kövess engem. Már nem ugyanaz a Péter az, aki akkor régen volt, hiszen a Jézussal töltött 3 év alatt megváltozott. Vajon miért Péterben látta Jézus a születő egyház fejét, és nem mondjuk János apostolban?
0: Itt az evangéliumban a két apostolnak a sorsáról hallunk. Péterről, aki vértanú lesz. Fölövezik, kiterjeszti karját, odaviszik, ahová nem akarja. Utal az evangélium Péter vértanúságára. A vatikáni domb mellett, keresztre feszítve, adja oda az életét a mesterért. Azt kéri, hogy fejjel lefelé állítsák föl a keresztet. Nem méltó úgy meghalni, ahogy Krisztus, mert 3-szor megtagadta őt. János apostol viszont ezt az ígéretet kapja. Ha akarom, hogy megmaradjon, addig, amíg vissza nem jövök, neked mi gondod vele? És emiatt elterjedt a tanítványok között tévesen az az elképzelés, hogy ez a tanítvány nem hal meg, amíg Jézus vissza nem tér. De itt az evangélium világossá teszi, hogy Jézus nem azt mondta, hogy nem fog meghalni, csak ennyit mondott, ha esetleg azt akarnám, hogy ne halljon meg, addig, amíg vissza nem térek, neked mi gondod vele? Szemmel láthatóan ekkor már a szeretett tanítvány meghalt, ez egyesekben egy nehézséget is okozott, ezt akarja itt világossá tenni, helyre tenni a tanítványi kör. Pontosan megfogalmazza azt, amit Jézus valóban János apostolnak mondott. Péter a szikla, ráépíti Jézus az egyházat. Jánosra pedig azt bízza, hogy az ő titkainak a legmélyét értse meg, más a küldetésük. Miért Péter lett a szikla? Nyilván itt csak tapogatózni tudunk, de talán elmondhatjuk azt, hogy más adottságai vannak Péternek. Másfajta ember. Péter egy halásztársaságnak volt a feje. Főnök volt, vezéregyéniség. Péter és András, Jakab és János, Fülöp ennek a halásztársaságnak voltak a tagjai. Szangvinikus ember volt. Ahogy Péter jött a vízen, egyből mondja, Uram, parancsolt, hozzád megyek. És el is indul bátran. Halált megvető

0: bátorsággal, lelkesen. Aztán elkezd süllyedni, a nagy lelkesedés hirtelen elfogy. Az utolsó vacsorán hogy fogadkozik, hogyha kell, meg is halok vele együtt. Aztán háromszor megtagadja őt. Péter nagy szív. Fülöp Cezáreájánál ő az egyetlen, aki tud válaszolni erre a kérdésre, hogy kinek tartotok engem. És mondja boldogan ámulva, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. János apostol más. Ő fiatal, érzékeny, finomabb lélek. Ott áll a kereszt alatt egyetlenként a tanítványok közül. Az egyszerű hűség Mária mellett. Jézus az édesanyját ő rá bízza. Ő az, aki a sírnál először fölismeri a föltámadás titkát. És itt a halfogásnál is ő az, aki először mondja, az Úr az. János mélyebbre lát, a csodák mély jelentését érti meg. Efezusba kerül, egy nagyon nagy görög városba, ahol virágzik a görög filozófia, meg a misztériumvallások. Ezeket ő lassan mind megismeri, hallja. A görögök gondolkodását a logoszról, az igéről, az isteni bölcsességről, amely átjárja az egész világot. Hall a misztériumvallásoknak az üzenetéről, az újjászületésről, az örök életről, a megvilágosodásról. János mélyebben megérti a megváltás lényegét. Pál apostol elsősorban úgy mutatja be a kereszthalált, mint engesztelő áldozatot. A bűnbaknak az áldozatát, aki magára vette a világ bűneit. János apostol emellé oda tesz gyönyörű más magyarázatokat, képeket. A kereszt Jézus szeretetének a legnagyobb tette. Így tudja meg a világ, hogy szeretem az atyát, és elvégzem azt, amit rám bízott. A kereszt szüléshez hasonlít, ahogyan az asszony fájdalommal ad életet. Jézus így szüli újjá, teremti újjá a világot. Ő az új Ádám, akinek az oldalából egy új emberiség, egy új Éva születik. Aztán a kereszt hatalmas forrás. Jézusnak az oldalából vér és víz fakad, amely életet ad a világnak. János apostol világosabban látja Jézus legfőbb parancsát, az egyetlent, ami minden mást összefoglal, a szeretet parancsot. Azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Szent Polikárp elmondja azt, hogy az öreg Jánost gyakran kérdezgették a tanítványok, hogy mesélj Jézusról, mire emlékszel még? És öregem már nagyon-nagyon fáradt volt. Nem tudott sokat beszélni, és csak ennyit mondogatott, fiacskáim, szeressétek egymást. Ez az evangélium szíve. Ez a Jézusi üzenetnek a legfontosabb, rövid foglalata. Más egyéniségek, Péter és János. Más a küldetésük. Az egyházban mind a kettőre szükség van. Ma is kellenek péteri sziklák, mint mondjuk Szent II. János Pál pápa. És kellenek nagy szívű szentek, akik elsősorban nem tanítók, hanem egészen közel vannak Jézushoz, mint például Szent Ferenc. Más hivatásunk van. Mennyire fontos lenne ezt fölismerni. Tudni leereszkedni a lelkünk mélyébe, és megsejteni, hogy Isten mit rejtett oda el. Ha valakinek a lelke mélyén egy hasonlattal élve tulipánhagyma van, annak nem tölgyfává kell válnia, nem ezen kell igyekeznie, hanem gyönyörű tulipánná. És ha valakinek a lelke mélyén mak van elrejtve, az ne akarjon tulipán lenni, hanem legyen tölgyfa. Az igazi identitásunkat, hogy milyennek álmodott meg Isten, mi a terve rólunk, ezt az ő színe előtt, az ő fényében, a csendességben, lelki gyakorlatokon, ha le tudunk ereszkedni a lelkünk mélyére, akkor pillantjuk meg. Ha hitelesen találkozom Istennel, akkor találom meg a magam igazi arcát is. Ábrahám akkor, amikor Istennel találkozik, és az Úristen hívja őt. Vonulj ki földedről, rokonságot köréből. Akkor ismeri föl a maga küldetését is. Sok nép atya leszel. Általad nyer áldást a föld minden népe. Mózes, amikor találkozik az élő Istennel, az égő csipkebokorban. Vagyok, aki vagyok. Fölismeri Isten titkát. Ebben a fényben ismeri föl a maga küldetését is, hogy ő lesz a szabadító. Ő az, aki kihozza a népet Egyiptomból. Ha találkozunk Istennel nap mint nap, az imádság csendjében, akkor az ő fénye beárad az életünkbe, és ott felfedezhetjük az igazi arcunkat, azt, amilyennek ő megálmodott minket.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban az apostolok cselekedeteivel folytatjuk az új szövetség részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a 3. fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, háromszor is megismétli, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban, vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam, és megtalálhassa az Isten szeretetét. Ha valaki megtalálja az Isten szeretetét, mindene az övé. Boldog élete lesz, és az Isten megáldja kegyelmeivel és áldásaival. Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja ezt az utat, Isten szeretetét, és ezután boldogabb élete lehessen.
1: Andrész Levente, középiskolás diák gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió a Nagyváradi stúdióból. Pivor atya köszönti önöket a mai katekézi sorozatunkban, tovább megyünk és a Szentlélekről beszélünk egy picit, hisz hamarosan pünkösd ünnepe következik. A Szentlélek Isten különleges behatását a szent szerzőkre sugalmazásnak nevezzük. Sokszor megesik, hogy valaki ügyvédje által vagy barátjával írat levelet. Előzetesen természetesen előadja a közlendő gondolatokat. Így történt a Szentírás könyveinek megírásánál is. Isten szent életű emberek útján írt az emberiséghez, akikkel természetesen szintén közölte a gondolatait. Azonban a Szentlélek Isten behatása a szent szerzőkre nem csak az értelem egyszerű felvilágosításában állott, hanem a szent szerzőkre való egész különös ráhatásban. Őket írásra ösztönözte, akaratukat befolyásolta, és értelmüket úgy irányította, hogy azok tulajdonképpen Isten szavát írták le. A Szentírást tehát Isten sugalmazta. Nyilvánvaló ez Krisztus Urunk sok kijelentéséből és a zsinatok határozataiból. A tridenti zsinat, valamint a Vatikáni is kifejezetten hangsúlyozták, hogy Isten a Szentírás tulajdonképpeni szerzője. Szent Ágoston mondja, idézem, az evangéliumok azt a benyomást teszik, mintha Krisztus tulajdon kezével írta volna azokat. Azonban az a felfogás már téves, mintha Isten az emberi szerzőknek minden egyes szót tolba mondott volna. Mintha tehát az emberi szerzők csak mint egy írógépek lettek volna Isten kezében. Ellenkezőleg a sugalmazás dacára is az emberi szerzők szabadon együttműködő eszközök voltak a Szentlélek Isten kezében. Mivel a Szentírás Isten szavát tartalmazza, tiszteletet tanúsítunk iránta. Így például, amikor Isten tisztelet alkalmával felolvassák annak igéit, felállunk, az evangéliumos könyvet érintjük, mise közben a papa misekönyvnek evangéliumot tartalmazó részét megfüstöli, két oldal gyertyát éget és megcsókolja azt. A tridenti zsinat büntetést szabott azokra, akik a Szentírás szavaival nem illő módon visszaélnek. A sugalmazás következtében a Szentírás minden az Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó dologban mentes a tévedéstől. A Szentírásnak egyedül az a célja, hogy Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó kérdéseiben eligazítson bennünket. A Szentírás csak az erényben való előhaladást célozza, mondja Szent Ambrus. Tehát nem az a célja, hogy például tudományos kérdésekben adjon fejvilágosítást, amelyeknek semmi közük a lélek üdvösségéhez. Tudományos kérdésekben a Szentírás éppen azért rendszerint a kortársak nézeteit tükrözteti vissza, akár csak a ma élő hitszónok, aki beszédjében szintén felhasználja azt, amit a mai tudomány tanít. A Szentírás a népies felfogásnak megfelelően beszél, mondja Aquinoi Szent Tamás. Így például a Szentírás a nap felkeltéről beszél, a nyulat a tudomány akkori álláspontjának megfelelően a kérődzők közé számítja, olvashatjuk Mózes könyvében, a denevért és a madarakat nem az emlősök közé sorolja. Kígyóról azt mondja, hogy nyelvével ül, nem pedig méregfogával. A Szentírás azonban korán sem osztja ezeket a téves felfogásokat, hanem egyszerűen alkalmazkodik a kor felfogásához, és az akkori tudományos nézeteket is felhasználja az emberek vallásos oktatására. Azért nagyon tévedtek azok, akik tudományos kérdéseket a Szentírás alapján akarták eldönteni, valamint azok is, akik a Szentírást a tudomány nevében támadták. Megjegyzendő, hogy a Szentírásban csupán a vallási igazság, a szavak értelme mentes a tévedéstől, nem pedig az egyes szavak és mondatok, amint azok szóról-szóra hangzanak. A Szentírás például a világ teremtésénél napokról beszél, bár ilyenekről a teremtés negyedik napja előtt szó sem lehetett.
beszél Isten szeméről, fülőjéről, kezeiről, ami mind nem behető szó szerint, hiszen Istennek nincs teste. Néha a Szentírás túlozva beszél, mint például, ezt mondják egyesek, hogy túlozva beszél a Szentírás, könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, stb. Stb. Sok esetben tehát inkább az értelmet kell tekintetbe venni. A Szentírás 72 könyvét az Ószövetség 45 és az Újszövetség 27 könyvére osztjuk fel. Mindegyik szövetségben ismét történelmi, oktató és profétai könyveket különböztetünk meg. Az Ószövetségben a történelmi könyvek többnyire történelmi elbeszéléseket tartalmaznak. Történelmi könyvek például Mózes 5 könyve, héberül a Tóra, melyek az emberiség őstörténetét, a pátriárkák életét és a zsidó nép történetét beszélik el egészen a bevonulásig. Józsué könyve az ígéret földjének meghódítását adja elő, a királyok könyvei a zsidó királyok idejében történt eseményekről tudósítanak. Tóbiás könyve elbeszéli Tóbiás élettörténetét a fogságban, a Makabeusok könyvei a zsidó nép nyomorúságait Antiókusz idejében, továbbá a zsidók szabadságharcát. Az oktatók könyve többnyire szép oktatásokat tartalmaznak. Oktató könyvek például Jobb könyve, mely türelmet sugal. A Zsoltárok könyve 150 többnyire Dávidtól szerkesztett énekeket tartalmaz, melyeket a templomban énekeltek. A Példabeszédek könyve, melynek Salamon a szerzője, a prófétai könyvek többnyire a megváltóról szóló jövendüléseket tartalmaznak. A prófétai könyvek ugye továbbá a négy nagy próféta, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel iratai, továbbá a 12 kis prófétának, közöttük például Jónásnak, Habakuknak az iratai, Baruk prófétát rendesen Jeremiás prófétához csatolják. Dávid királynak némely zsoltára szintén prófétai, mesiási zsoltár. Az Új Szövetségben történelmi könyvek a négy evangélium és az apostolok cselekedetei. Oktató könyvek az apostoloknak 21 van, közöttük Szent Pál 14 levele, prófétai könyv Szent Jánosnak a jelenések könyve, görögül az apokalipszis, melyet Szent János számkivetésében Patmos szigetén írt. Ez a könyv rendkívül nehezen érthető, és az egyház jövendő sorsát rajzolja meg. A Szentírás legfontosabb könyvei a négy evangélium. Máté, Márk, Lukács és János szerint, továbbá az apostolok cselekedetei Lukácstól. A négy evangélium Krisztus Urunk életét és tanítását adja elő. Az apostolok cselekedeteinek könyve pedig főképpen az apostol fejedelmeknek, Péternek és Pálnak a tevékenységét beszéli el. Az evangéliumok négyes száma némelyek szerint azt jelenti, hogy az evangéliumot a négy világtáj irányába kell elterjeszteni. Az evangéliumok szerzőjét evangélistáknak nevezzük. Kettő közülük apostol volt, Máté, dovámszedő és János, Jézusnak a kedves tanítványa, ki a kapott ígéret szerint természetes halállal halt meg, magas kort ért el, és mint efezusi püspök végezte be életét. Márk Szent Péter kísérője volt, Lukács, előbb orvos, aztán pedig Szent Pálé. És az evangéliumok keletkezése és céljáról is beszéljünk egy picit. Máté evangéliumát a palesztinai zsidók számára héber nyelven írta, és pedig akkor, mikor Palesztinát elhagyni készült. Bebizonyítja, hogy Jézus a várt messiás, és állandóan idézi a prófétáknak Jézuson beteljesedett jövendőléseit. Márk rövid evangéliumát a római keresztények számára írta. Valószínű, mint Szent Péter tanításának a kivonatát. Márk Krisztus Urunkat, mint Isten fiát rajzolja meg. Szent Lukács evangéliumát Teofilei római nemes számára írta, hogy Krisztus Urunk életét és tanításait neki bemutassa. Valószínűleg Szent Pál tanításának kivonatát tartalmazza ez az evangélium.
Szent Lukácsnak köszönjük az Isten anyjának életéről való tudósításokat, valamint Krisztus Urunk szép hasonlatait. Az apostolok cselekedeteit Szent Lukács szintén Teofilhoz írta. Szent János evangéliumát ag korában írta, hogy az akkori tévtanítók ellen bebizonyítsa Jézus Krisztus istenségét. Krisztus Urunknak többnyire azon beszédeit adja elő, melyekből az ő istensége világlik ki. Arra is törekedett Szent János, hogy a másik három evangélista előadását kiegészítse. Ezért is azokkal igen kevés, legfeljebb egy 12. rész közös anyaga van evangéliumában. A keletkezés ideje, az evangélisták valószínűleg ugyanabban a sorrendben írtak, amelyben az evangéliumok a Szentírásban vannak, és pedig Máté Krisztus után 40 év körül, Márk és Lukács néhány évvel Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt, János néhány évvel halála előtt, tehát 90 és 100 körül. Az evangéliumok tartalmából bebizonyítható, hogy azokat Krisztus tanítványai írták, továbbá, hogy igazságot tartalmaznak. Azon kívül az evangéliumok legrégibb másolataiból, fordításaiból és idézeteiből bebizonyítható, hogy azokban idő folyamán semmit sem hamisítottak meg. Az evangéliumok tehát igaz címűek, hitelre méltók és hamisítatlanul származtak ránk. Az evangéliumok jellegéből kitűnik, hogy azokat tényleg Jézusnak a tanítványai írták. A görögül írott evangéliumokon csak hamar felismerjük, hogy azokat zsidók írták. A szerzők ugyanis a görög nyelvben héber kifejezésmódokat használnak. Például azt mondják, hogy az Úr látta, ehelyett hallotta a lármát, például Márknál. Az emberi testet húsnak, a lelket leheletnek, a lelkismeretet szívnek nevezik. Született görögök ilyen kifejezésbeli hibákat nem követtek volna el. A szerzőknek Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt kellett élniük, mert a zsidó helyeket, személyeket és eseményeket igen pontosan ismerik. A második században tehát, olyan időben, amikor Jeruzsálemet már feldúlták és Palesztinát a háborúk egészen elpusztították, azokat pontosan már nem lehetett ismerni. A három első evangélium továbbá semmit sem említ Jeruzsálem elpusztulásáról. A szerzőknek, tanulatlan embereknek kellett lenniük, mert elbeszélésük olyan egyszerű, mint ahogy iskolázatlan emberek beszélnek. A szerzőknek a leírottakat maguknak kellett látni és hallani. Előadásuk ugyanis rendkívül élénk és szemléltető. Részletesen leírják az események helyét, idejét és egyéb körülményeit. Sőt, a szerzők könyveikben közlik saját nevüket is. Az evangéliumok igaz címűsége mellett külső bizonyítékok is tanúskodnak. Már a legrégibb egyházi írók szerzőik szerint nevezik meg az evangéliumokat, idéznek egyes helyeket belőlük. Sőt, még a tévtanítók is hasonlóan jártak el. Az evangéliumok tartalmából kitűnik, hogy azoknak szerzői igazságot adtak elő. Tehát az evangéliumok hitelre méltók. A szerzők elbeszélései ugyanis egészen nyugodtak, és minden szenvedélytől mentesek. Nem hallgatják el a saját hibáikat sem, oly dolgokat adnak elő, amelyek közléséért biztosan üldözéseket, sőt halált várhattak. Valamennyien Krisztus Urunknak ugyanazon képét rajzolták meg, habár különböző helyeken és különböző időben íródtak. A látszólagos ellentmondások, például a megfeszítés óráját, a sírnál levő angyalokat, a kafarnaumi századost, illetőleg mutatják, hogy a szerzők nem beszéltek össze. Tehát végre teljes lehetetlenség olyan fönséges jellemképet, mint a megváltói egyszerűen költeni. Az evangéliumokban idő folyamában semmit sem hamisítottak meg. A Szentírásnak valamennyi másolata a leghíresebb könyvtárakban az eredeti szövegnek körülbelül 700 másolata van, amelyek közül némelyek a 4. századból valók. Valamint mindegyik fordítása még a legrégibb időkből való is, nevezetesen még a 2. századból a szír peszkító és a latin itala, továbbá Ulfilász püspöknek a 370. évből származó gót fordítása,
amely jelenleg Uppsalában van. És folytatott Naomi így tovább, tehát a mai szentírás szövegekkel tökéletesen megegyeznek. Tehát 17 évszázadon keresztül a Bibliában semmit sem változtattak. Az első két században szintén nem történt hamisítás. Ebben az időben ugyanis a szentírást az egyes keresztény hitközségekben az Isten tisztelet alkalmával felolvasták. Így tudósít Szent Justin 138 körül, és ott szigorúan ellenőrizték. Ugyan ki is lett volna képes a világ minden kéziratát egyszerre és egyenlő módon megváltoztatni? Az első századok keresztény íróinak irataiban számos idézet található a Szentírásból, hogy azokból a szent könyveket majdnem össze lehetne állítani. Mindezen idézetek azonban tökéletesen egyeznek a mostani Biblia helyeivel. Kiváltképpen az ószövetségi szentírást már csak azért sem lehetett megváltoztatni, mert az egyszer s mind a zsidók kezében is megvolt, akik szigorúságukban annak még betűt is pontosan megszámlálták. Az egyház ellenségei szeretnek hivatkozni a szentírás különböző szövegeik között észlelhető eltérésekre, amelyekből állítólag csak az új szövetségben mintegy 30 ezer található. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen eltérések között egyetlen lényegbe vágó, például hittételt, a gyerkölcsi szabályt érintő sincs. Ami eltérés a különböző szövegek között mutatkozik, az egészen lényegtelen. Például egy szónak különböző írásmódjára vonatkozik. A mindenható Isten, aki a Szentírásnak tehát létet adott, bizonyára gondoskodik a művének sértetlen fennmaradásáról. Isten, aki a fénylő napsugarakat 6000 év óta fenntartotta, képes a szent könyvekben felállított hitsugarakat is sértetlenül fenntartani. Valamint a napot nem csak első szüleink számára teremtette, éppen úgy a Szentírást sem egyedül az első keresztények számára íratta. Tehát a Szentírást olvasni a keresztény katolikusoknak szabad, sőt nagyon hasznos is. Azonban csupán olyan szöveget szabad olvasni, amely pápai jóváhagyással vagy püspöki jóváhagyással és magyarázó jegyzetekkel van ellátva. Már Szent Jeromos sürgette, hogy a hívek, mint tanulmányozzák a Szentírást. Például 15. Benedek pápának 1920. augusztus 15-én kelt apostoli köríratát, amely Szent Jeromos születésének 1500. évfordulójára jelent meg. Hogy az Anya Szent Egyház híveit minél hathatósabban serkentse a Szentírás olvasására, külön 200 napi búcsút engedélyezett mindazok számára, akik legalább egy negyed órát szentelnek az evangélium olvasásának egy egyházilag jóvá hagyott szentírás kiadásból. A tévtanítók szemére vetik az egyháznak, hogy nem becsüli meg kellőképpen a szentírást, pedig a tényállás az, hogy senki nem hivatkozik annyiszor a szentírásra, mint éppen a katolikus egyház. Az az állítás, hogy Luther adta volna elsőnek a szentírást a nép kezébe az ő fordításával 1530-ban, egyszerűen nem felel meg a valóságnak, mert hiszen már Luther előtt is a szentírásnak 22 német fordítása volt meg. Egyet ezek közül a német szentírás fordítása közül nevezetesen Lőra Miklós katolikus hittudósét Luther alaposan ki is használta az ő sokat emlegetett szentírás fordításának az elkészítésénél. Tehát a szentírás olvasása igen hasznos. Amik meg voltak írva, vagy meg vannak írva, azok mind a mi tanúságunkra vannak írva, mondja Szent Pál apostol is. A szentírásból tanuljuk meg Isten helyes ismeretét. Onnan látjuk az ő mindenhatóságát. Gondoljunk a teremtés történetére és a sok bibliai csodára. Az ő bölcsességét, gondoljunk az emberi nemnek, valamint egyes embereknek a vezetésére. Az ő jóságát, gondoljunk itt Krisztus Urunk megtestesülésére, szenvedésére, stb. Tehát itt látjuk a legmagasztosabb erény példákat. Gondoljunk Ábrahámra, Józsefre, Jóbra, Mózesre, főképpen pedig Jézus Krisztusra. Azért az hatalmasan ösztönöz minket a jónak a gyakorlására. A Szentírás, mint világító torony, a veszély teljes tengeren hajózóknak megmutatja
a biztos kikötő útját. A Szentírás rámutat továbbá a gonoszság összes rossz következményeire, és óv bennünket a bűntől. Gondoljunk a paradicsomi bűnbeesésre, Szodoma elpusztítására, a vízözőre, Héli fiainak, Absalomnak, Júdásnak, Heródesnek és a másoknak a végére. Szent Jeromos mondja, szerest kutatni a Szentírás értelmét, és nem fogod szeretni a test gonoszságait. A Szentírás olvasgatása tiszta lelkületet szül, szintén Szent Jeromos mondja. Szent Ágoston pedig így fogalmaz, idézem, mindam a hasznos dolgot, amit az ember másut megtanulhat, feltalálja a Szentírásban, és talál bőségesen itten sok hasznosat, amit másutt sehol sem talál fel. A Szentírást tehát sohasem meríthetjük ki. Ismételt olvasás dacára ismételten találunk benne újat. Mivel tudnillik, igen, sok szavában mélységes értelem rejlik. A Szentírás hasonlít a szántóföldhöz, amelyet sohasem lehet learatni, amely tehát sohasem fekszik üresen és pusztán, mondja Szent Efrém. Hasonlít a forráshoz, amely állandóan folyik, és amely annál dúsabban áradozik, minél többet merítünk belőle, mondja aranyszájú Szent János. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... A szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya emlékedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de sem itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, lássva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, az tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlan.

Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a II. Vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abban a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyovat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sohasem veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magisztrát nem nagyon szeretem, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belső

0: külsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok még várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet. Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell. Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni, nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnároz az egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztoruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valami, de elfelejtett. Eszébe lekap egy posztorköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát Ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket. Végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez szakrális helyet, baj van. Nem tud még úgy a teiste lenni, hogy ne menné be, én ott a támba, ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Bassi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából Gyulai Éva és
1: Görgényi Tünde köszönti Önöket szeretettel. Hamarosan a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk minden háború megszűnéséért, a világbékéért, Szentatyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi és lelki betegekért, a szenvedélybetegekért. Imádkozunk a magányosokért, az egyedül élőkért, a keresztény családokért, a fiatalokért, az úton levőkért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, támogatóinkért, munkatársainkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Imádkozunk elhunyt önkénteseinkért, családtagjaink, barátaink lelki üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük a kedves hallgatóinkat, ha élőadásba kerülnek, a rádiót kapcsolják ki, vagy halkítsák le.

0: És amíg telefonálunk lesz, addig üzeneteket olvasunk fel.
1: Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozom, és felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, a családi békéért. A csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és felajánlom halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekük, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Rózsafűzért felajánlom drága szüleimért, férjemért, a testvéremért, sógornőmért, az anyósomékért, adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Teréz Alfaluból írta.
1: Minden elhangzó imát felajánlok az ellenségeimért, gúnyolóimért, a hitetlenekért. Hallgasd meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed, Uram.
0: Önökkel imádkozva kérek imát több fontos szándékra. Családomért, testi-lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért, a rossz emberek szándékától való a védelemért.
2: Jézus Krisztus.
1: Haló?
2: Lehet mondani?
1: Igen, szeretettel köszöntjük.
2: Na, sok szeretettel szeretném magukat köszönteni, és akarom köszönteni a családomat, a Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, szeretetet. Az unokámnak mindjárt lesz a végzett 12. osztály, a Jóisten adjon neki erőt, egészséget, sok szerencsét az életben, és György Annának ma mentek szebenbe vele műtésre, a drága Jóisten, amikor fogják megműteni, legyen ottan mellette, hogy ne féljen szegény, és a Jóisten segítse meg, hogy tudjon átmenni a műtésen, mert elég nagy műtése van. És akkor sok tisztelettel köszöntöm az egész Mária Rádió hallgatókat, mert nagyon szép a programjuk, és a Jóisten fizesse meg maguknak minden napi munkájukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk önnel mindezen szándékokért.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
1: Halló?
0: Élőadásban van. Én jól hallom Halló? Ön.
1: Mária Rádió?
0: Igen.
1: Halló?
0: Igen, élőadásban van a kedves hallgató.
1: Igen, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Önökkel imádkozást a rózsaszűzét felajánlom. Egy mindennapos hallgató. Testi lelki nyugalmaimért, élő elmünk szeretteimért, a szűzanyához szeretnék feljutni a héten. A Jóisten segítségét kérem, problémáim megoldásáért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, csak elszólott szándékokért, önökkel imádkozva, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntjük a kedves.
1: Halló.
0: Hallgatjuk Önt, köszöntjük szeretettel.
1: Halló.
0: Halljuk Önt.
1: Halló.
0: Tessék mondani, élőben van a kedves hallgató.
2: Imád szeretnék kérni Bálint Jenő, püspöki igazgatói, aki ezelőtt, nem tudom már pontosan hány éve halt meg, nyugtassa jó Isten, s három gyermekemé az ők, s három gyermekemé, hogy békességbe, szeretetbe, egyetértésbe éljenek, s az én férjemé, aki ezelőtt 6 éve halt meg. Köszönöm, hogy meghallgattak, a jó Isten adjon a halottaknak örök nyugodalmat, s a gyermekeimnek békességet, egyetértést a családjaikba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni ezen szándékokért. Heti imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága férjem lelke üdvéért, aki a Gyergyó Hódosi temetőben alussza örök álmát, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, nyugalma legyen, csendes, emléke áldott, imádkozik érte, özvegye és családja. Isten fizesse mindenki imáját. Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
3: Halló?
0: Hallgatjuk Önt, köszöntjük szeretettel. Halló?
3: Tessék hallani?
0: Igen, igen, tessék mondani a szándékot.
3: Dicsértessék a drága Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzét, a szentmiséggel ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a lebénhó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.
3: Mindörökké, amen.
0: Imád kérek Magdolna műtétének sikeréért. A Jóisten áldja meg az orvosokat, ápolókat. Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm az imákat. Rózsafűzért hálából ajánlom felakapott kegyelmekért, a gyermekeimért, a Szentlélek vezetését kérem, hogy vezesse őket a helyes útra és egy fontos ügy megoldásáért. Egy édesanya imádkozik.

0: Üzenetekkel folytatjuk ezt a rózsafűzért, felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, lelkem megnyugvásáért, és a szüleim lelke üdvéért. Isten fizesse egy mindennapos hallgatónk, kérte az imát. Újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió. Halló? Megszakadt. Marika írja Ceglid Bercelről, ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani egy kismamáért és az ő kis magzatáért, jó orvosi eredményekért, a zarándokokért, akik a csíksomlyói szűzanyához indulnak, vagy úton vannak. Isten fizesse. Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
1: Tudjuk, hogy a kedves hallgató ott van a vonalban, valamiért nem hall bennünket, a telefonba hallgasson, sajnos letette.

0: Haló, itt a Mária Rádió. Haló. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Hogyha hall minket, akkor megoszthatja az ima kérését, ima szándékát. Valamiért nem halljuk, és mindig megszakad. Üzenetekkel folytatjuk. Felajánlom a mai rózsafűzért, a kapott kegyelmekért, lelki békért, egészségért, a családom van levő békéért. Gabi kéri az imákat Gyergyóújfaluból.
1: Önökkel imádkozom a gonosz távozásáért és a családi békéért, helyes felfogásért, a családunkban egy nagyon fontos szándékért, egészségért, békességért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért.
0: Haló, itt a Mária Rádió.
1: Rozália írja Csíkszeredából.
0: Imád kérünk kollégánkért, aki szívműtéten esik át. Szűzanyám, kérünk, segíts meg!
1: A heti rózsafűzért és szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családom egészségért, unokám sikeres vizsgájáért, nagyon fontos ügy megoldása érdekében, Jézusom, bízom benned, Ilona írta.
0: Újabb telefonálat köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
1: Szerintem ugyanaz a telefonáló, aki próbálkozik, valamiért nem sikerül.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a külföldön élő gyermekeimért, egészségünkért, a munkahelyen nekik sikeres munkát kívánok nekik, és egy jó lelkitársért, egy édesanya kéri az imát, aki bízik a Jóistenben.
1: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozom, és azért, hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik így.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekem jó úton haladásáért és céljai eléréséért.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadási időbe. Nem sokára hívjuk, hogy illetve nem sokára imádkozunk, ezért hívjuk önöket, hogy csatlakozzanak. A dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániát végezzük innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, majd 6 órától szentmisét közvetítünk, melyet a csíksomlyói kegytemplom pápai kis bazilikából fogunk közvetíteni. Felajánljuk az imát és a szentmisét azokért a kedves hallgatókért, akiknek nem sikerült bejutni, akár nehézség volt így a telefonon keresztül, vagy nem olvastuk be az üzenetét, de mindenki mondott és ki nem mondott szándékot az Úr színe elé viszünk. Akik az önök imakéréseiket fogadták,
0: Gyulai Éva
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Ad szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Mária,
0: Jézusom, ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Dicsőséges első titok, aki a halálból feltámadt. Krisztus testét Isten ereje támasztotta fel. Holta legyőzte a halált, feltámadása visszaadta nekünk az életet. Ádám miatt mindnyájan meghalunk Krisztusba, mindnyájan életre kelünk. Tehát már húsvét hajnalán megkezdődött, lényegében megtörtént a mi feltámadásunk is. A halál hol a te győzelmed, hol a te fulánkod?
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

0: minket kísértésbe, beszabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: irgalmadra.
1: Második titok, aki a mennybe felment. Krisztus a földről az Isten világába távozik. A győztes hadvezér diadalmenetet tart. Hallatlan csoda, egy test, egy ember lép be most az Istenség világába. Ül az Atya jobbjára, vesz részt a világ kormányzásában. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a tisztelet, a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölné.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölmen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölmen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölmen.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Bocsásd azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. A Szent Lélek viszi győzelemre bennünk. Krisztus művét az igazságot, a győzelmet és a szentséget. Ő az igazság lelke, segíti azt megérteni, megjegyezni, örömmel élni. Erő magasságból, hogy bátrak, magabiztosak, türelmesek, áldozatkészek legyünk. Ő a szentség, a szeretet lelke. Ő adja a kegyelmet, ami nélkül semmi üdvöset nem tehetünk. Meg ne szomorítsátok az Isten lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik titok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Hogyan keríthette volna hatalmába az enyészet ezt a testet, belőle az élet származott. Szükséges volt Istennek ez a lakóhelye, fia személy, szentélyébe vitessék, és hogy az, aki a teremtőt méhében hordozta, az isteni személybe lakjék. Mária részt vett Jézus harcában, a bűn ellen, részese diadalának is. Ott ragyog az égen földi életünk vezércsillaga.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az ötödik titok, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott. Az én anyám királynő. Ezt minden katolikus elmondhatja, hiszen a király anyja és a győzelem részese. Együtt uralkodik az égen az egész világ felett. Ez csak nekünk kitüntetés. Az ő igazi dicsősége, az Isten anyasság. Bámulatos leereszkedés az, hogy emellett kegyeskedik még a világ királynője is lenni, és a mi jóságos anyánk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ó Mária, édesanyám,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ, rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Rózsa füzér királynője,
0: könyörög érettünk,
2: csíksomjai segítő szűz,
0: könyörög érettünk,
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk,
2: most segíts meg Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservé.

0: gyermekednek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb

0: vannak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyre. Amen.
1: Lorettói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Jó tanács Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Teremtőnk Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Üdvözítőnk Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztelendő Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
1: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
1: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
1: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk!
1: Áltatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
1: Titkos értelmű Zsózsa,
0: könyörög érettünk!
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
1: Elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk!
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
1: Frigynek szekrénye,
0: könyörög érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
1: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk!
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk!
1: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Szüzek királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Áterendő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk!
1: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk!
1: Szentolvasó királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Uram, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk,
0: Istennek szent.

0: nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Hívom a kedves hallgatókat, hogy ha teheti, kapcsolódjanak be a Szent Misébe, mely hamarosan kezdődik, és amelyet a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából közvetítünk. A Szent Misét Timár Sándor Asztrik Ferences atya mutatja be, a kántori szolgálatot Bíró János, kántorkarnagy látja el. Imádkozzunk együtt, ünnepeljünk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kantalicei Szent Félix ferences szerzetes emléknapja van. 1515-ben született az itáliai Kantalicéban. Miután felismerte hivatását, egy ideig még halogatta a rendbe való jelentkezését, majd végül 1543-ban belépett Zitta városában, az éppen akkoriban alapított szigorú kapucinus kolostorba. Innen Rómába küldték, ahol 40 éven át alamizsna gyűjtő volt. Bámulatos egyszerűséggel, ártatlansággal és példás szeretettel valóságos apostola lett Rómának. A kilétéről kérdezték, így felelt: a kapucinusoknál lakom, én vagyok a szamaruk. Az emberek Deo Gratias testvérnek nevezték, mert e szavakkal köszönte meg az adományokat. Körútjairól visszatérve először mindig a templomba tér be, néha egész éjjeleket töltött az eukarisztia előtt. Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el, betegeket gyógyított, jövendőlt, többször elragadtatásba esett. Baráti kapcsolat fűzte Néri Szent Fülöphöz. Rómában halt meg 1587. május 18-án. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A szentmisét elhunyt Kristó Rózália lelki üdvét mutatom be. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amíg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. Itt Pál apostol néhány tanítványt talált, és megkérdezte őket, megkaptátok-e a Szent Lelket, amikor hívők lettetek? Erre ők azt válaszolták, még csak azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek. Pál tovább kérdezte őket, hát milyen keresztségben részesültetek? János keresztségében, felelték. Ekkor Pál megmagyarázta nekik. János a bűnbánat keresztségével keresztelt. A népet pedig arra bíztatta, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis Jézusban. Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Pál azután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szent Lélek. Ismeretlen nyelveken kezdték dicsérni az Istent, és jövendőltek. Összesen vagy 12-en lehettek. Pál pedig bejárta a zsinagógát, és bátran tanított. 3 hónapon át vitatkozott velük, és igyekezett meggyőzni őket Isten országáról. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta a búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek, eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ahogy a bevezetőben is mondtam, ma kantalicei Szent Félix életére tekintünk, aki nem király volt, nem tudós, nem híres prédikátor, egyszerű testvér. Egy szegény kapucinus, aki alamizsnát gyűjtött Róma utcáin, és mégis úgy ragyogott az emberek előtt, mint Isten szeretetének élő fénye. Mitől lett szent egy egyszerű kolduló szerzetes? Nem a nagy tetteitől, nem a hatalmától, hanem attól, hogy minden pillanatban Istent kereste, és minden emberben Krisztus látta. Félix testvér gyakran mondta, Isten szeretete mindennél többet ér. És ő ezt nem csak mondta, hanem így is élt. Amikor végigjárta az utcákat, nem panaszkodott a fáradtság miatt, nem keseredett meg a megaláztatások miatt. Mosollyal, békével és imádsággal szolgált. Az emberek nem csak kenyeret adtak neki, hanem reményt kaptak tőle. Kedves testvéreim, milyen nagy szüksége van ma is a világnak ilyen emberekre. Ma sok a zaj, sok a harag, sok az önzés. Az emberek félnek egymástól, bezárkóznak és gyakran azt kérdezik, hogy mit kapok én? Szent Félix viszont azt kérdezte, hogy mit adhatok Krisztusért? És ez a szentség titka. Nem kell mindenkinek kolostorba vonulnia, nem kell rendkívüli dolgokat tennünk, de mindannyian megtanulhatjuk tőle az alázatot, az örömet, a türelmet, és a szeretettel végzett hétköznapi szolgálatot. Szent Félix nem szégyelte a szegénységet. Tudta, hogy az emberi igazi gazdagsága nem a pénz, hanem az Istenhez tartozó szív. És mi? Hogyan fogadjuk a mindennapi kereszteket? A fáradtságot, a csalódást, a betegséget, az emberek nehézségét, morgolódva, keserűen vagy hittel. Kedves testvéreim, Félix testvér arra tanít minket, hogy a legkisebb feladatot is lehet nagy szeretettel végezni. Egy kedves szó, egy türelmes válasz, egy csendes imádság, ezek építik Isten országát. Különösen szép az ő életében a Mária tisztelet. Mély szeretettel fordult a szűzanyához, és gyermeki bizalommal kérte segítségét. Tudta, hogy aki Máriával jár, az közelebb kerül Jézus Krisztushoz. Ma, amikor az emberek sokszor elveszítik a reményt, kantalicei Szent Félix azt üzeni nekünk, az életszentség nem valami távoli álom. A szentség a mindennapokban kezdődik, ott, ahol élünk, a családban, a munkában, a szenvedésben, a szolgálatban. Kérjük ma az ő közbenjárását, tanítson minket egyszerűségre, örömre, imádságra és Krisztus iránti hűséges szeretetre. Amen.

0: Kedves testvérek, az Úr mindenkit szentségre hív, hogy tökéletessé váljon, amint ő tökéletes. Gyöngeségünk tudatában hívjuk őt segítségül, és könyörögjünk hozzá.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy minden ember nagylelkűen vállaljon Isten hívására, és életet az isteni szeretet ajándékaként élje meg.
0: Kérünk téged, hallgass meg
1: minket. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy segítse minket Szent Félix példájának követésében, és így emberségünkben gazdagodva egyre érzékenyebbé váljunk mások szüksége iránt, akiben maga Krisztus mutatkozik meg. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy mindenkor bízzunk a szentek közbenjárásában, és segítségükkel bátran kövessük az evangélium keskeny ösvényét, amely Krisztushoz vezet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az egyház imái és a többi keresztény hivatás támogassa mindazokat, akik szerzetesként kötelezték el magukat a szegény, tiszta és engedelmesség Krisztus követésére.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az eukarisztia megszentelő ereje, amelyben részesülünk, alakítson át minket Krisztus képmásává.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, minden szentség forrása, te gyermekeid odaadását kéred, hogy elnyerjék az igazi boldogságot. Szent Félix közbenjárására támogasd útunkat az örökké tartó boldogság felé, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyházja várom.
0: Urunk, Istenünk, az adományokat, amelyekkel Te halmoztál el minket, oltárodra helyezzük, engedd, hogy Szent Félix

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Visel szíveled, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Rozália testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: keresztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjéknek.
0: Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szent Misét Timár Sándor Asztrik Ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Szent Misébe. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy holnap reggel 8 órától lesz Szent Mise Csíksomlyóról, szintén a Kegytemplomból, és délután folytatódik 6 órától a Szent Antal nagy kilenced. További áldott estét, jó rádiózást kívánok mindnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáró helye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sallos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők. Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferences jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentélytől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei. Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ord időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével. Idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegytemplomban a kegyszobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegytemplom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcsíki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 10. A kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Úristen, ki szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja, a boldogságos Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kéréseinket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk a megholt hívekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkét töröld el szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket, László. Üdvözöllek, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves László, az első kérdésem az, hogy visszaemlékszel-e, mikor volt életedben először a megtapasztalás, hogy Isten élő valóság?
2: Hát 16 éves korom körül Székelykeresztúri templomban egy ilyen ifjúsági szentmise keretében volt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen mély megtapasztalásom, amikor éreztem, hogy Isten szeret, és arra hív, hogy legyek pap. Ez egy nagyon jó, boldog, és egy ilyen erős döntés született bennem.
1: Örvendek. Visszaemlékszel az első áldozásodra?
2: Hát úgy nem igazán. Arra emlékszek vissza, hogy hát úgy nagyon kedves és nagyon jó plébánosunk volt, aki szerettem őt, és nagyon szívesen jártunk a felkészítőkre. Hát persze, amit mindenki más szokott mondani, hogy a kakaós kávé, meg a kalács.
1: Az megmaradt emlékben.
2: Igen.
1: Jó. Bérmálkozni, mikor bérmálkoztál?
2: 9. koromban, azt hiszem, 9 vagy 10. Hát különösebb élményem nem volt, de jó volt.
1: Jó volt. Említetted, hogy volt egy mély érintése a templomban, egy hivatásra való érintés. Mi lett ezzel az érintéssel?
2: Hát szóval igazából ennek volt egy előzménye, mert én már, ugye 10. koromban már Gyulafehérváron voltam a középiskolában, a Gróf Marját Gusztáv iskolában, gimnáziumban, és akkor, tehát én már 8. osztályos koromban eldöntöttem, hogy pap szeretnék lenni. Nem éreztem különösebb hivatást, hanem rendszeresen jártam templomba, minisztráltam, olvastam, szolgáltam az oltár körül, és megtetszett úgymond ez a szolgálat, és akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem jó lesz. De aztán...
1: Te elvégezted a kántoriskolát, ugye?
2: Hát a 10. koromban az történt, hogy közben lett egy barátnőm, és akkor kicsit úgy összezavarodtam, hogy most mi a helyzet, mi történik itt, és akkor ez a kapcsolat közben kicsit válságos lett, és akkor mentem el ide a Székelykeresztúri templomba, és ekkor történt ez a mély megtapasztalás, hogy Isten tényleg mégis hív engem papnak, és hogy ne bánjam, vagy ne aggódjak a kapcsolat miatt.
1: Igen.
2: És akkor úgy kitartott bennem ez a hivatás. Érettségiztünk, igen, és akkor utána jelentkeztem a teológiára, Gyulafehérváron a teológiára, és akkor ott igazából ott elvégeztem 4 évet, majd a gyakorlati évet Székelykeresztúron végeztem.
1: És... Bocsáss meg, hogy megszakítlak. Volt-e különbség a között, amit elvártál a teológiában, hogy fog lenni, és a között, amit kaptál ott?
2: Nem. Igazából, tehát ugye a kántoriskola és a teológia egy udvaron vannak, szóval ugye... Voltak kapcsolataink az ott élőkkel, és mi is minden nap rendszeresen misére jártunk a kántoriskolában is. Sem csalódásom nem volt, sem...
1: Értem. Uh-huh. Jó, tehát szabadéves voltál, szintén székelykeresztúron.
2: Igen. Közben megismerkedtem egy lányjal, és egymásba szerettünk, és akkor addig volt a húzavona, hogy akkor nem mentem vissza. Gyulafehérvárra úgy döntöttem, hogy kiveszek egy ilyen gondolkozási időt, akkor ilyenkor így szokták. Elmentem azon a nyáron, elmentem Magyarországra egy lelki gyakorlatra, egy ilyen hivatástisztázó lelki gyakorlatra, de úgy semmi erős megtapasztalás nem történt bennem, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy akkor nem megyek vissza.
1: Tehát úgy döntötted, hogy családot alapítasz.
2: Igen, megpróbáljuk, mert akkor aztán úgy döntöttünk a párommal, hogy akkor külföldre megyünk dolgozni, és akkor kimentünk Angliába.
1: Jó, olyan messze.
2: Igen, 2010-ben.
1: No, hát ez már régecske volt, úgy tűnik. Angliában volt valami, mi várt titeket, meg volt valami beszélve, vagy csak úgy mentetek szerencsére próbálni?
2: Meg volt beszélve, mert online kerestünk egy munkalehetőséget, és akkor egy család várt minket, ahol családnál dolgoztunk. Én kint a kertben, a feleségem, a barátnőm volt, ő pedig benne a házban.
1: Igen? És mi lett ezzel a barátnővel?
2: Hát most ő a feleségem. 3 évre rá megkértem a kezét, és akkor, bocsánat, hát igen, 3 éves kapcsolat, de amikor kimentünk 2 évre, 2012-ben házasodtunk össze.
1: Ez a döntés hozott egy zavart a gondolkodásodba, hogy...
2: Nem, úgy jól alakult az életünk, úgymond, szerettem én is, amit csináltam, kertészkedés, és boldogok voltunk, és akkor úgy döntöttem, nincs mit várni, nem húzzuk az időt sokat, hát akkor megkértem a kezét. Igen mondott. Hát azt el kell mondjam amúgy, hogy, tehát, hogy együtt éltünk házasság előtt, nem büszkeség ez, együtt éltünk, de ahogy összeházasodtunk, akkor azonnal igent mondtunk Istenre, igent mondtunk a gyermekáldásra, Isten azonnal meg is áldott minket egy gyermekkel, úgyhogy így kezdődött el a családi életünk.
1: Lévén, hogy már végeztél egy év teológiát és szabad évet, ezt az együttélést, ezt hogy könyvelted el úgy magadnak? Nem zavart? Normálisnak láttad?
2: Most utólag rossz döntés volt, úgy gondolom, és hiszem, akkor jó döntésnek gondoltam.
1: Igen, az ember, mikor szerelmes, akkor minden jó döntés, amit csinál, tehát nincs.
2: Igen.
1: Mindegy, mekkora butaság vagy tévedés, minden úgy tűnik, hogy az a jó, az a valóság.
2: Igen, hát igazából ennek ismét vannak előzményei is, meg amúgy a feleségem előtt voltak, még más barátnőim is, a teológia alatt is, és az az igazság, hogy már a középiskolában a tisztátalanság bűne
1: megkörnyékezett,
2: és úgymond a fogja voltam, már a középiskolában, és ez egész végig kísérte az életemet, úgymond.
1: Hát ez nem igen hagy el, hogy egyszer ez átapadtod.
2: Igen, és úgy ezért is volt úgymond könnyebb az, hogy matházasságban éljek. Aha. És ezért volt, igen. Tehát, de viszont igen, 4 évvel ezelőtt szakadt meg ez a fogság.
1: Vagy egy összeköltöztetek, akkor az, ami kialakult benned a teológián, az Isten kapcsolat, az megmaradt, vagy?
2: Igen, mert azért benne volt a vágy. Például, amikor kiköltöztünk, akkor mondtam a barátnőmnek, Beátának mondtam, hát na, akkor keressünk meg egy templomot, hát egy katolikus templomot, oda, ahol költöztünk abba a városba, és mondta, hát itt Angliába, hát itt anglikánok vannak, hát nem hiszem, hogy kapunk. Tehát elindultunk egy szabad nap elindultunk sétálni, és akkor találtunk egyet, de az tényleg egy anglikán templom volt. Aztán megkérdeztünk egy embert, ő mondta, hogy az útnak a másik végén ott van a katolikus templom. Úgyhogy elmentünk oda is, és megismerkedtünk a plébánossal, sőt, bemutatott minket a kórusnak. Lényeg az, hogy összebarátkoztunk az ottani kórussal, jártunk a kórusba énekelni, és rendszeresen igyekeztünk részt venni a szentmisén is. Úgyhogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az ottani közösséggel, annyira, hogy az esküvünk, ugye itt volt Romániában, még el is jöttek ezek az angolok az esküvünkre.
1: Na, szép dolog.
2: Együtt ünnepeltünk, igen.
1: Hogy alakult a lelki életed, ugye a nősülés után?
2: Hát úgy mondanám, hogy ilyen felszínes volt, nem volt mély, és ahogy a gyerekek jöttek, úgy több lett a elfoglaltság, úgymond. Amúgy én heti 6 napot dolgoztam, vasárnap szabad volt, de akkor is néha éjszakában is dolgoztam, és amikor jöttek a gyermekek, akkor az volt, hogy akkor hát ugye vasárnap a szabad, akkor valamit csináljunk, akkor foglaljuk le a gyermekeket is, akkor menjünk valamerre. Úgyhogy volt egy időszak, igen, pont ahogy a gyermekek elkezdtek növekedni, úgy néhány év kiesett, nem volt rendszeres a templomba járás.
1: Hány gyereketek van?
2: 4 fiú.
1: Isten éltesse.
2: Köszönjük szépen.
1: Ezt mind a ketten közös megegyezéssel lettek a gyerekek, vagy?
2: Az lett, én 3-nál meg szerettem volna állni, de Beáta a feleségem, ő még nagyon szeretett volna egy negyediket, úgyhogy rávett engem, és akkor bevállaltuk a negyediket is.
1: Hát mondjuk, hogyha már... És azt mondod, hogy családot alapítottál, legyen család, ne csak ilyen...
2: Nem végezzek félbe szérbe munkát.
1: Így van. Tudom, hogy egy adott pillanatban kezdett visszajönni az Isten kapcsolatra való vágy.
2: Igen. Ez úgy körülbelül egy időben tehető a 4. gyermekvállalással. Szóval ez idáig mindvégig kísért engem a tisztátalanság bűne, titokban, online videónézések, nézése, és... Ugye ez azt jelenti, hogy 2020-ban, mikor bejött a Covid, akkor vége felé én is Covidos lettem, és akkor a feleségem azt mondta, hogy na, nekem egy hétig akkor szobafogság. Én szerettem filmezni, úgyhogy filmeztem, de találtam a Facebookon egy olyan érdekes filmet, sorozatot, ami nagyon megfogott, az volt az a címe, hogy a Kiválasztottak, Jézus élete sorozatban. már talán már 5-6 évad is meg van jelenben, és akkor az a sorozat annyira megérintett engem, annyira átéreztem Isten szeretetét, hogy vonzódni kezdtem arra, hogy ismét közelebb kerüljek Istenhez. És körülbelül, aztán kijöttem a Covidból persze, és akkor abban az évben jött a húsvéti időszak, amikor tényleg már elegem volt ebből a tisztátalan bűnből, folyamatos megbánás, meggyónás, újravétkezés, újraelesés, és nem tudom, hogy sikerült, de sikerült Istennel egy mélyebb párbeszédet folytatni, imádságban, bűnbánatban, és akkor bevallottam Jézusnak, hogy ez nekem nem megy, hogy segítsen nekem. Azt kérte Jézus tőlem, hogy egy évig nem követjük el ezt a bűnt. Mondtam Jézusom, hát ez nagyon örülök, tényleg izgatott voltam, hogy igen, csináljuk, de nem megy nélküled, hogy kegyelmes, segíts. És akkor így telt el egy év, és tényleg sikerült megállni, minden videót kitörölni, és az év végén rájöttem, hogy a következő húsvétkor rájöttem, hogy tényleg segített Isten, ezt a kegyelmet megadta, hogy nem is tudom, tehát nem is volt olyan kísértés, olyan erős a kísértés, de hogy könnyebben is tudtam ellenállni. Olyan könnyű volt tényleg, és olyan hálás volt a szívem, egy év eltelt, hogy mikor eltelt az egy év, akkor na Jézusom, na most akkor mi a következő feladat? Na hát... menjünk mélyebbre, evezzünk mélyebbre. És nem az volt bennem, hogy akkor az egy év eltás után akkor ismét elővesszük a videókat és folytatjuk, ahol abba hagytuk, hanem vége. És ez nagyon jó volt. És akkor a következő évre azt kérte Jézus, hogy nincs szexuális kapcsolat a feleségemmel sem. Na most ennek ismét az előzménye, hogy én akartam a feleségem, nem akartam. Egyik könyörög, másik enged, harmadik szenved, és egymást így rángattuk, úgyhogy azt kérte Jézus azt kérte tőlem, hogy akkor egy évig ezt sem. És akkor ezt is sikerült.
1: Ezt ugye sikerült közölni a feleségeddel?
2: Igen, igen, igazából igen, körülbelül egy-két héten rá, hogy ezt Jézussal megbeszéltem, közöltem a feleségemmel is, és de igazából azt mondtam neki, hogy na, de hogyha ő szeretné, tehát akkor szóljon, és akkor rendben le. Igen.
1: És akkor eltelt az év is, akkor...
2: Az év is eltelt, és akkor ismét, ugye persze ezzel összeköthetjük azt is, hogy az úton bárhol sétáltam, láttam fiatal lányokat, vagy kísértéseket, akkor főleg előtte, hogy akkor azokat nagyon megnéztem, de ebben az évben ismét ez is lecsökkent, és sokkal könnyebb volt ellenállni, áldást kérni, félrenézni. Úgyhogy az Úr ismét segített kegyelmében. És akkor igen, a harmadik év pedig Jézus akkor azt kérte tőlem, na most szeresd a feleségedet feltétel nélkül. Hogy ne akkor kedveskedj, amikor esetleg szeretnél valamit tőle, mert ne akkor mosogass el, vagy ne akkor beszélj szépen, amikor akarsz valamit, és az az igazság, hogy ezt még mindig tanulom.
1: Igen, a cselekvő szeretet az ugye egy életen keresztül tanulandó. Kicsit visszatérnék, hogy amíg nem, ilyen konkrétan nem kérted Jézus segítségét, hogy megszabadulj ettől a bűnös magatartástól, szokástól, addig próbáltál-e kilépni belőle, hogy volt ilyen törekvésed?
2: Igen, igen, persze, tehát mondjuk úgy, hogy voltak ilyen időszakok, hogy megbántam, meggyóntam, és akkor egy hónap, két hónapig rendben voltam. De utána is ismét visszaestem, igen.
1: Igen, igen. Ez a visszaesésnél volt ilyen küzdelmet, hogy akkor most már valahogy belőled...
2: Voltak ilyen lelkismert furdalások, amikor elkövettem, persze, akkor, persze. Akkor volt a lelkismert furdalás, és akkor aztán utána volt persze az is, hogy na most már ezt megcsináltad, akkor most már még egy hétig akkor csináljad, aztán megint meggyógyuljuk.
1: Megint magadat.
2: Igen, sajnos a gonosz ennyire igen becsapott.
1: Igen, azért kérdeztem rá, mert ugye az ember, amikor belesik egy ilyen kátyúba, úgymond, de hát ez más is, nem csak éppen ez, ha nem hoz komoly döntést, hogy tehát bűnbánatra kér Isten segítséget, akkor nem igen tudnak kijönni. Igen. Sem ebből, sem az alkoholból, sem a dohányzásból, sem a csalásból, lopásból, meg ehhez hasonlókból.
2: Igen, ezt teljesen megtapasztaltam tényleg. Ez a bűnbánat, amikor tényleg Jézussal ezt megbeszéltük, akkor ez olyan természet fölötti volt, és felszabadító volt.
1: Igen. Hogy kerültél ide, ahol most vagy?
2: Hát, ahogy néztem ezt a vallásos sorozatot, úgy tényleg egyre inkább vonzódtam Istenhez, és ahogy megszabadítottad ettől a bűntől, késztetést éreztem, hogy Istennek is valahogy szolgáljak. Elkezdtem folyamatosan rendszeresen járni a helyi plébániára, a templom közösségbe, szentmisére, gyermekeimet vittem, viszem magammal, és mikor a legnagyobbik fiam első áldozásra készült, akkor amikor elvittem, akkor hát mondtam a plébánosnak, hát itt valamit is akarok segíteni a templom körül, és akkor csatornát takarítani, sövényt nyírni, úgyhogy került dolog, és ezt tényleg olyan jó szívvel éreztem, hogy ezt az Istennek csinálom, vissza akarom adni, úgyhogy a közösségem felé kezdtem nyitani és szolgálni, és ugyanakkor próbáltam a lelkemet táplálni, úgymond lelki táplálékkal. Konkrétabban elkezdtem hallgatni a Mária Rádiót, online a Mária Rádiót, amúgy munka közben nagyon sokszor rajta van a fülhallgató is, online hallgatom a Mária Rádiót, ugyanakkor elkezdtem hallgatni angolul a teljes Biblia kiolvasása egy év alatt, az már talán 6 éve elkezdődött. Akkor én meghallgattam ezt egy év alatt, egy amerikai pap végezte, csinált ezt a podcastot. Folyamatosan tényleg ilyen lelki táplálékkal táplálkoztam, és akkor elkezdtem még kicsit kutakodni még jobban. A Mária Rádió honlapján megtaláltam a hangtárban Jézus Él című podcastot, azt is elkezdtem hallgatni, és nagyon-nagyon tetszettek ezek a tanúságtételek, tényleg erősítették bennem a hitet, erősítették bennem a vágyat, hogy érdemes, és milyen jó Jézussal együtt járni. És akkor úgy ezen keresztül megtaláltam online az Élet a Lélekben imaközösséget is. Akkor ugyanott azt is elkezdtem hallgatni. Ugye visszamenőleg több évre megvan a hanganyag, különböző imaesteken is azokat hallgattam folyamatosan, és így erősödött a lelkem.
1: Hogy fogadta a feleséged ezt a hordást?
2: Hát mikor kezdtem beszélni neki ilyenekről, akkor hát úgy meghallgatta, de nem volt rá kapu, nem. A csodákba úgy hisz, úgy mond, de hiszem, ha látom, inkább ezt mondta, és de nem ellenezte nekem egyáltalán, hogy én hallgassak, vagy ilyesmi, de...
1: Tehát elfogadta?
2: Elfogadta, igen. Aztán persze volt olyan, hogy hát ahogy nekem egyre inkább úgymond fejlődtem a lelki életben, már szerettem volna menni közben hetente néha szentségimádásra, vagy elkezdtem járni az angliai közösségbe hétfő esténként, és akkor közben voltak ilyen, úgymond ilyen megjegyzések, hogy átestem a lótus oldalára, meg hogy kicsit túlzásba viszem az egészet, meg hogy elzavarom, hogy elszakítom a barátainkat tőlünk, hogy nem, mert nem vonzódnak ehhez a barátaink.
1: Akkor bejelentkeztél a szemináriumra is?
2: Igen, vágyam volt már, talán már 2 évvel ezelőtt, és így most idén sikerült, hogy bejelentkezzek, és akkor részt vettem, igen, ott Angliában. Tehát ugye online meghallgattuk, és akkor ott egy közösség, ott az ottani közösséggel minden hétfőn összejöttünk, és megbeszéltük, és imádkoztunk.
1: Örvendek, hogy nem elkallódtál, hanem hogy visszafordultál az Úrhoz, hogy az a vágya, ami volt gyerekkorodban benned, az látom, hogy benned van, mert szeretnél valamit tenni. Valószínű, hogy Isten meg fog áldani valamivel a szeminárom után, biztos összejön valami, ahol tevékenykedhetsz is. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, az időnk lejárt, és arra kérnének, hogy egy közös imával fejezzük be.
2: Rendben.
1: Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk egy szívegyekkel téged, az élet szerzőjét. Áldunk és magasztalunk, Uram, testvéremért, és különösen köszönjük, Uram, hogy nem eltávolodott tőled, hanem egy másik formában kaptam egy közelségedet, hogy a világ ilyak között szolgáljon téged. Kérünk Istenünk, áld meg mindazokat a keresztény fiatalokat, akik úgy gondolják, hogy elég, hogyha a pap misét tart, és azzal befejeztük. Érítsd meg az a szívüket, Uram, hogy ráébredjenek, hogy mindenkinek küldetése van. Ugye, mint testvérem is járt, ment és kutatott és talált, úgy áldjál meg minden fiatalt, hogy ne lankadjanak, hanem buzgolkodjanak, a te igazságodat befogadni és ebben megmaradni. Atyánk, küldd el szent lelkedet minél több gyermeket szívébe, hogy a hozzád való hűség feltörjön belőle, és igen mondjanak a jelenlétedre, a benned való életre. Kérünk együtt a boldogságos szüzenyával Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Én nagyon szépen köszönöm, László, hogy felváltó ezt a beszélgetést, és a Isten áldása kísérje, hogy mindaz, amire vágyik a szíved, beteljesedjen az ő dicsőségére és a családod örömére.
2: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindenekkel.
0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja. Tárcsázza a következő telefonszámot.
3: 03 1 5 0 4 0 4 0 4.
0: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
3: 03 1 0504 04 04 04-es telefonszámot.
4: Hallgassa telefonon keresztül is.
5: A Mária!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Én Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Néhány perc múlva az esti mesével várjuk a gyerekeket, majd ezt követően a zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. Minden napunk ajándék Istentől egy rövid gondolatot hallhatnak ismétlésben Veres Judit Mária önkéntesünk szerkesztésében. 20 órától Hit és Tudás című adássorozatunk újabb részét sugározzuk, majd 9 órától imádkozunk a nemzetünk megújulásáért a Kiáltás címmel. A Kiáltás után folytatódik a Szentlélek 9. Csiki Szabolcs atya szerkesztésében, ezt ismétlésben hallhatják a kedves hallgatók. A hivatásokért imádkozunk a kispapokkal, majd 21 óra 25 perctől Nagy József nyugalmazott délvidéki plébános adását hallják, a második részt Üzenetek a Bibliából címmel. Tíz órától a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, majd hallgassuk az örömhírt Szilágyi Lászlóval. Hit Kultúra Tudomány című adásunk 22 óra 40 perctől lesz hallható, 23 órától pedig, illetve 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását fogjuk sugározni. Holnap, május 19-én reggel 8 órától lesz Szent Mise Csíksomjóról a Kegytemplomból, délután 6 órától pedig ugyanonnan a Kegytemplomból folytatódik a Szent Antal nagy kilenced. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, békés estét is. Azt kívánom, hogy a Szentlélek eljövetelét úgy ünnepeljük, hogy mindnyájan beteljünk az ő békével, az ő örömével, akik Csíksomjóra tartanak a búcsúba. Bízom benne, hogy majd ott találkozunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma egy történetet fogok elmesélni nektek. A címe: Melyik a legkönnyebb kereszt? Élt egyszer, valamikor régen a középkorban egy szerzetes, aki igen sokat szenvedett életében. Ő legalábbis úgy gondolta, hogy elviselhetetlenül nehéz keresztet kell hordoznia. Így imádkozott esténként: Istenem, könnyíts a terhemen, könnyíts a szenvedésemen. Nem kérem, hogy kivételezz velem, csak az, hogy könnyebb, elviselhetőbb keresztet kelljen hordoznom. Egyik éjszakán aztán azt álmodta, hogy az Úr Jézus belépett a szobájába, elvezette egy nagy terembe, ahol különböző méretű keresztek voltak. Tedd le a saját keresztedet az ajtó mellé, és válasz egy másikat, amelyről azt gondolod, hogy könnyebben hordozott, mondta neki az Úr Jézus. A szerzetes letette a saját keresztjét, és elkezdett válogatni a többi között. Mindegyiket a vállára vette, kipróbálta, majd lépett vele néhányat. Próbálgatta, viselhetőbb, mint az eddigi. De egyik sem tetszett neki, mert vagy nehezebb volt, mint az övé, vagy nagyon nyomta a vállát, vagy valami más kifogást talált ellene. Már-már úgy látszott, hogy nem lesz a számára alkalmas kereszt. És akkor meglátott egyet az ajtó mellett, próbálgatta azt is, miközben csodálkozva megjegyezte: Hogy nem vettem ezt eddig észre, pedig ez a legkönnyebb. És jobb a fogása is. Ezt választom, mondta a szerzetes. Az Úr Jézus mosolyogva válaszolt: Látod, ez az a kereszt, amelyet eddig viseltél. A szerzetes ekkor felébredt, és megértette az álom tanítását.
1: Kedves gyerekek, melyik a legkönnyebb kereszt című történetet Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
1: Teremtő lélek, szállj reánk, ragyog be lelkünk tiszta láng, ki alkotsz, éltet szíveket, hozz nékik bőkegyelmedet.
2: Itt úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az Alkotó, te élő forrás, égi láng, szent kenet, égből szállj le ránk.
1: Te hét ajándék útfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
2: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet, a testünk gyarlós lankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
1: Üzd messze, tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezérútunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
2: Add, ismerjük meg az Atyát, te általad is egy fiát, és kettejüknek lelkete, örökre légy lelkünk hite. Amen.
1: Az Úr lesz örökké tartó világosságod, Istened lesz a fényességed. Alleluja. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz.
2: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, a szolgáló szeme úrnője kezére.
1: Mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörülj rajtunk.
2: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal.
1: Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodó gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr lesz örökké tartó világosságod, Istened lesz a fényességed. Alleluja. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Alleluja. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael. Ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek,
1: akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
2: Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna.
1: De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául.
2: Megmenekültünk mind a madár, a vadászok hálójából.
1: A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk.
2: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Alleluja.
1: Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Alleluja. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vér által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunk rajta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Alleluja. Akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk, Abba, Atya, a lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei, előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
2: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: Megtanít benneteket mindenre.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: A vigasztaló Szentlélek bennetek van, és bennetek marad, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
2: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A vigasztaló Szentlélek bennetek van, és bennetek marad. Alleluja. Adjunk hálát Krisztusnak, aki a Szentlélek vigasztalásával töltötte el az apostolokat és az egész egyházat. Kérjük minden hívővel együtt.
1: Vigasztald, Urunk, egyházadat!

0: mességre.
1: Vigasztal, Urunk, egyházadat.
0: Üld el vigasztaló szent lelkedet, hogy letörője a szomorkodók könnyeit.
1: Vigasztal, Urunk, egyházadat.
0: Tisztíts meg az elhunytak lelkét, és vedd fel őket szentjeiddel és választottaiddal együtt a mennybe.
1: Vigasztal, Urunk, egyházadat. Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Urunk Istenünk, szálljon le ránk a Szentlélek ereje, hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg is valósítsuk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az ember nagyszerűen élhet ezen a földön, ha tudja, hogyan kell dolgozni és szeretni. Dolgozni azért, akit szeretünk, és szeretni azt, amit dolgozunk, mondta Lev Tolstoj.

0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Bodanovics Jenő ügyvédet, aki 4 éven keresztül volt hírközlés és médiabiztos. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai adásunkban az erkölcs és a jog szerepéről, az erkölcs és a jog fogalmáról, illetve a két fogalom összehasonlításáról fogunk beszélgetni. De mielőtt ebbe a fontos témába belevágnánk, kérdezem az ügyvéd urat, hogy beszélne arról, hogy mi volt hírközlés és médiabiztosként a feladata, szerepe?
1: A média és hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevők jogait kellett képviselnem. Ezen belül, aki kinevezett engem, Szalai Anna Mária azt mondta, hogy a médiában, amit jónak látok, hogy foglalkozni kell, azzal foglalkozzam. Így nagyon sokat foglalkoztam az iskolán belüli megfélemlítésről, az zaklatásról, ezzel összefüggésben az gyermekkori öngyilkosságról, és az öngyilkosságok média megjelenítéséről is, hiszen megdöbbenve tapasztaltam, amikor biztos lettem, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek van egy ajánlása az öngyilkosságokról szóló tudósításokról, és ezt Magyarországon a média munkatársak nem is ismerik. Holott minden szakember azt mondja, hogy a jó tudósítással lehet csökkenteni és megelőzni az öngyilkosságokat. Ebben nemzetközi konferencia, meg magyarországi konferenciák összehívásával, kiadványokkal segítettem a média munkatársakat abban, hogy megfelelően tudósítsanak, betartva az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait.
0: Ugye most nem nagyon érdekes ez a téma, mert a következő adásunkban is az öngyilkosságról fogunk beszélgetni. Csak röviden, én ugye pszichológus vagyok, és az öngyilkosság, tehát én gyerekekkel foglalkozom, és azért is érdekel ez a téma még inkább. Ugye az öngyilkosság megítélése, röviden erről tudnánk egy picit beszélni, hogy az öngyilkosság megítélése a különböző országokban. Tehát, hogy csak így röviden.
1: Különbség van, ahol egy hősies tettnek minősül, és van olyan ország, ahol gyávaságnak. És ez a fajta vélekedés nagyon hat a társadalomra. Az illető országban, ahogy a vélekedés erről megjelenik, ez évszázadok óta belegyökeresedett, és ezt úgy elfogadottnak mondják egyes országokban, hiszen ilyen jelszóval, hogy nem volt más választása az adott helyzetben, ezt kellett tennie, és van, ahol bizony megfutamodása az élet problémáitól, úgy tekintik, hogy az élet problémáitól való megfutamodás az öngyilkosság. Tehát a lényeg, el kell ismerni, hogy ez egy rossz elmeállapotban történő cselekmény, és hát ezen kellene segíteni. Tehát mi bevezettünk médiabiztos koromban egy úgynevezett zöld számot, amit mobilról is ingyenesen lehet hívni, a 116-123-as szám, és azzal a megszólítással, hogyha ön vagy környezetében bárki krízishelyzetben van, ezek a jeleit tapasztalja, akkor hívja ezt az ingyenesen hívható zöld számot, hogy segítséget kap, illetve hát a öngyilkossági gondolatokkal foglalkozók is hívhatták ezt, ahol a szakemberek...
2: És már nem él ez a szám?
1: Él ez a szám, még mindig él ez a szám. Arra emlékszem, 4 évvel ezelőtt egy évi olyan 600 ezer hívást kaptak.
0: Azt gondolom, ez nagyon nagy segítség volt.
1: Azt tapasztaltam, hogy a 4 év alatt, amikor elkezdtünk a médiában ezzel foglalkozni, akkor folyamatosan csökkent az öngyilkossági szám Magyarországon. Jó tudósításokkal elejét lehet venni. Tehát néhány példát hadd említsek meg. Nem szabad fényképet bemutatni az öngyilkos szeméről. Nem szabad az elkövetés helyét bemutatni, vagy beszélni róla, mert ott mindig az a tapasztalat, ott megismétlődik ugyanolyan jellegű öngyilkosság. Nem szabad a gyógyszert sem megnevezni. A legkirívóbb magyarországi példa az volt, amikor a szépségkirálynő öngyilkos lett, és közölte a média, hogy milyen gyógyszerekkel. És a rengeteg, több száz ismétlődés volt ugyanazzal a gyógyszerrel. Volt, aki a sírjánál vette be a gyógyszert, és ott lett öngyilkos. Na most nagy a média munkatársak felelőssége ezen a téren is.
0: Igen, mert ugye az, ahogy ön is mondta, egy mentális betegség az öngyilkosság, és akkor is szeretik ezt egy kicsit ilyen, de úgy feltüntetni itt Magyarországon, aki ezt elköveti, mint egy hős lenne. Tehát, hogy, és hogy ez egy, tehát, hogy vannak országok, ahol kimondják ezt, én bízom benne, hogy azért most már egyre jobban nálunk is, hogy ez egy mentális betegség, és nem okolhatunk bizonyos helyzeteket, vagy egy helyzetet azért, mert valaki öngyilkos lett. Tehát ott van a lappangási idő, ott van az, hogy valaki ezt elköveti. Tehát nem vezethető vissza.
1: Ez egy folyamat, végül így bekövetkezik. Tehát észre kell vennie az előzményeket. Igen. Tehát az, hogy a személyiségben olyan változások történnek, aminél szakember segítségét kellene igénybe venni, hogy elkerüljük a bekövetkező tragédiát.
2: És itt most eljutunk a jog és az erkölcs viszonyához, mert ugyebár a médiának a fellépése az nem ütközik írott jogba, úgy hiszem, ha bemutat ezt vagy azt, vagy azt legfeljebb egy erkölcsi kódexnek mond ellent, de azért, ha valakibe ez nincs beépítve, hogy milyen óriási a felelősség, és hogy másokat is magával ránthat, akkor baj van.
3: És hát ugye régebben az egyházi megítélés elég negatív volt a öngyilkosságokat illetően, és hát ennek az volt a következő, hogy az öngyilkost el se temette az egyház, vagy nem részesítette egyházi temetésben, mondván, hogy olyan súlyos bűnt követett el a saját életének a kioltása által, amely biztos, hogy kárhozatra taszítja az illetőt. Hát hála jó Istennek, hogy ez a gyakorlat megszűnt. Ugyanakkor az biztos, hogy az egész családot megterheli egy ilyen eset, szóval ez egyértelmű. Nagyon érdekes, hogy ha szabad még itt megemlítenem, hogy Viennai Szent Jánosnak a pasztorális gyakorlatában is előfordult egy ilyen, hogy egy asszony ment hozzá sírva, zokogva, hogy hát atya, a férjem öngyilkosságot követett el, a falu mellett lévő hídról beugrott a folyóba, és hát a magasról leesve, hát azonnal szörnyet halt, és hát a bánata az volt az asszonynak, hogy hát akkor majd az örök életben, hát akkor nem fogunk találkozni, stb. És hát akkor Viennai Szent János hát úgy imába magába szállt, és elgondolkodott, hát ő lélekbe látó képességekkel is rendelkezett, és azt mondta: asszonyom, a férje valóban leugrott a hídról, de amíg le nem esett a vízbe, és neki nem csapódott a sziklának, az alatt a töred másodperc alatt megbánta a bűnét, és ezért Isten megbocsájtott neki, és nem kárhozott el. Tehát ennyi múlik az idősség, szóval ez
0: igen, de már a tudomány ezt azért egyre jobban tudja, hogy ezek az emberek nem, a legtöbbük nem akarja az életét eldobni, hanem egy olyan állapotba kerülnek, hogy abból a helyzetből akarnak megszabadulni. Tehát ők valójában nem meg akarnak halni, hanem ki akarnak lépni abból a szörnyű állapotból.
1: Hát az iskolai zaklatások kapcsán bekövetkező öngyilkosságnak mindig ez az egyik motivuma, hogy majd öngyilkos leszek, majd lelkismert furdalásotok lesz.
2: Igen.
1: Hogy halálba szekáltatok engem. És hát azt mondják a szakemberek, hogy az öngyilkosság előtt még mindig van egy valamilyen segélykérés, ahova fordulj. Ezért jó, hogy működnek a lelki segélyszolgálatok, mert oda betelefonálva a beszélgetés megakadályozhatja, hogy bekövetkezzék az öngyilkosság.
0: Visszatérve a fő témánkra, a jogi és az erkölcs kapcsolatára, ön nagyon sok területen, lehet ezt mondani, dolgozott jogászként, sok területhez ért, nagy gyakorlata van. Hogyan tudnánk ezt a két fogalmat párhuzamba helyezni, illetve hol van különbség, egy párhuzamosan halad a jogi és erkölcs társadalmunkban, vagy van ellentmondás, tehát ugye erről beszélgessünk.
1: Hát azelőtt a családban elsajátították az alapvető erkölcsi szabályokat. Későbbiekben pedig, ahogy ez a családokban ez háttérbe szorult, és az iskola sem pótolta, ez megszaporította a jogszabályok számát. Tehát amikor az erkölcs szabályok nem érvényesülnek, az állam jogszabályokkal próbálja ezt pótolni. És szemmel láthatólag olyan kérdéseket is már a jogszabályoz, amit azelőtt az erkölcsi nevelés kapcsán mindenki gyermekkorában elsajátította. Na most, hát ha az erkölcsöt nézzük, az erkölcsi szabályokat azt hiszem, hogy tényleg elsődlegesen a családban kell. Azt mondják a jogalkotók, amikor tapasztalják, hogy nincs jogkövetés, háttérbe szorul a jogkövetés, hogy hát igen, a gyerekszobát nem lehet jogszabállyal pótolni. Tehát nagyon nehéz jogkövető magatartást kívánni attól, aki az erkölcsi szabályokat sem sajátította el.
2: Most szerintem egyik fő felelős azért a frankfurti iskola, meg a dekonstruktivizmus, Jacques Derrida ennek a fő pápája, amely tulajdonképpen a relativitás elméletből kiindulva valószínűleg megállapította, hogy minden relatív. Tehát semmi abszolút nincsen, nincs abszolút igazság, és ennek megfelelően természetesen az erkölcsöket is magam fogom fölállítani, az erkölcsi szabályokat, és akkor szét is esik a társadalom, az történik, amit most látunk. Tehát az a szomorú, hogy ezt sokan magukévá tették, ezt a gondolkodásmódot, nyilván azért, mert az egyéni vágyakat jobban ki tudja fejezni, és aki nagyon könnyököl, az könnyebben tud előre haladni ilyenfajta módon, de hosszabb távon ez a társadalomnak a bomlásához vezet.
3: Hát csak lásd a nyugat-európai helyzetet, hogy ugye van, akinek van joga, van, akinek nincs joga.
2: Igen.
3: Kettős mérce.
0: Meg ugye egyáltalán értéke erkölcsösnek lenni? Tehát, hogy egy társadalomban van-e értéke annak, hogy... Mert ha nincs értéke, akkor...
2: Nincs,
0: akkor...
2: Az lúzer. Igen. Tehát aki befizeti az adót, az lúzer. Én nekem volt is egy konkrét saját példám, amikor azt mondtam, hogy én egész életemben az államtól kaptam a fizetésemet, meg a jólétemet, meg mindent. Én most ezt az ablak cserét, ezt most úgy fogom kifizetni, hogy számlát kérek, és fizetek adót, nem is keveset. És hát akkor úgy nézegetett rám a vállalkozó, tehát ez egy lúzer tulajdonképpen.
1: Eljutottunk oda az önkéntes jogkövetéshez. Az állam ugye azt gondolja, és azt kívánja meg, hogy szankciók alkalmazása nélkül önkéntesen kövessük a jogi előírásokat. Na most ezt akadályozó tényezőkről kell mindenképpen beszélni. Az egyik az, hogy ha nem tud azonosulni azokkal a jogszabályokkal az ember, akkor nehezen várhatjuk el. Ha olyan jogszabályok születnek, amely esetlegesen az ő erkölcsi felfogásával, a jó értelembe vett erkölcsi felfogásával szemben állnak, és erre az elmúlt évtizedekben bőven volt példa itt háború utántól kezdve néhány évtized alatt, amivel nem tudtak azonosulni az emberek, nem volt elvárható a jogkövetés. Na most erre az állam úgy reagál, hogy szankciókat kezd alkalmazni. A másik akadálya az önkéntes jogkövetésnek az, ha látom, hogy annyira változnak a jogszabályok, ami múlt hónapban még jogszabály volt, az most megszűnik, vagy módosult formája van, föllazul a maga a jog, illetve ha nagy számban jönnek jogszabályok, óriási számban, tehát az, hogy egy évben, ha 200-hoz közeli jogszabályokat, törvényt hoznak, az nagyon sok ahhoz, hogy megfelelő jogkövető magatartást kívánjanak el, és hát bizony társadalmunkban jelen van az a jelenség, ha látom, hogy ez nem mindenkire érvényes ez a jogszabály. Van, akinek lehetősége van megkerülni, az nem hat a jogkövetés irányába.
3: Ugyanott tartunk lassan, mint Jézus korában, az a sok-sok jogszabály, hogy melyik a legfontosabb a törvényben. És hát akkor Jézus a szeretett parancsát említette.
2: Igen. 50 éves példát adok elő, vitorláztam akkor, és a vitorlásnak a helyreállítása, az a fenekének a festése, egy különleges nyugatnémet festékre volt szükség. Ismerős prokor révén megszereztük, bejött, és egy klubtársunk elintézte, aki magasrangú tiszt volt a vámhivatalba, hogy ne kelljen vámot fizetni. És erre azt mondta a hajó tulajdonosa, kérem szépen, tőlem ellopták a birtokaimat, most egy kicsit ebből visszaloptam. Erre nem tudok mit válaszolni.
1: Hát így kerültek ki a gyárakból munkaeszközök, szerszámok, stb., mert milyen kis TS-ből ugyanígy az én földem, az én állatomat vitték. Na most ezek megint az irányban hatnak, hogy társadalomban az erkölcsi színvonal alacsonyodik.
0: Hát, hogyha valaki megöl valakimet, akkor én nem fogom megölni jó esetben azt, aki megölte a valakimet.
2: Azért ez egy élesebb, erősebb.
0: Igen, de valójában ez is egy erkölcsi dolog.
2: Az ötödik parancsolatot azt nagyobb jelentőségnek tekintjük. És azért a pénz, meg azért az nem annyira fontos, ugye?
0: Én azt gondolom, tehát, hogy azt szokták mondani, hogy aki kicsibe hű, az nagyban is hű, ugye? Ez így van, ez a mondás, tehát, hogy én lehet, hogy naív vagyok, de én hiszek ezekbe a dolgokba, hogyha az ember ilyen dolgokba nem megy bele, és tudja, itt is van erkölcsi, ezek kicsi dolgok, de mégis valójában ebből építkezünk. És a családba is ezt mutatjuk a gyerekeinknek. Mert ugye most azt sugalljuk, meg ezt mondjuk, mert ebből látszik, én azt gondolom, hogy a jó így is diadalmaskodik, mert egy szülő nem tanítja a rosszat a gyerekének, szóban legalábbis nem mondja, hanem azt mondja, hogy jónak kell legtöbb szülő, ugye, hogy meg az igazság, meg egyebek. Az más kérdés, hogy a cselekedetével mit mutat. Itt lehet egy diszonancia, és a gyerek erre érez rá, hogy mást bort iszik és vizet prédikál.
2: De azért az elég megdöbbentő tapasztalat, egy plébános atya mesélte egyszer egy előadáson, hogy a szentgyónásban áll a gazdasági jellegű bűnöket nem gyónnak meg. Az egyszerűen nem is létezik.
1: Persze ennek az is lehet az oka, hogy aki gazdasági bűncselekményeket követnek el, nem járnak gyónni.
2: De én azt mondom, hogy én nem csak arról az, hogy valaki sikkaszt 1 milliárd forintot, hanem az, hogy na, mondjuk blitzelt a villamoson, ugye, hát az még bocsánatos bűn. De hát nem fizette be az adóját, kikerülte, offshore-ba tette a pénzét, valakitől ugyancsak keresztény barátomtól hallottam, és hát ez kérem szépen az jogszerű.
3: Szóval én azért kicsit az Anitával vitába szállnék, mert ahol nincs számunk kérés, ott megengedőnek érzi azt a magatartást, hogy úgyse kérnek számon, úgyse lesz ennek jogi következménye, tehát nyugodtan csinálhatom. A mai társadalomban már nincs ez az önkéntes jogkövetés, hanem csak akkor van, hogyha tudom azt, hogy ennek brutális következménye lesz a számomra, tehát ezért meg fognak büntetni.
0: Ez a személyiségfejlődésben egy elakadás, tehát gyermeki szinten marad valaki, mert csak akkor tesz jót, meg akkor tartja be, ha látják, ugye? Tehát igen. Nem a lelkiismeret fejlőd, de a személyiségfejlődésben elakadás van.
2: Hát
1: ez a, visszajutottunk oda, hogy a családban kell ezt olyan légkört megteremteni, hogy a gyermek beszéljen magáról, cselekedeteiről, és azt is elmerje mondani, hogyha a család erkölcsi felfogásával ellentétesen cselekedett. Tehát ugye azt meg kell beszélni a gyerekekkel, ha ilyet elkövetett, de ha olyan a légkör, hogy mindenért büntetés, és kemény büntetés, és egy családon belüli kirekesztés, az nem viszi előbbre az erkölcsi fejlődését, de hát erről a papok tudnak.
3: Csak hát ez egészséges családok kellenének. Tehát ott a probléma, hogy nincsenek egészséges családok.
2: Az alap.
3: Tehát ahol a apuka már rég kiszállt a családból, tehát akkor milyen példát lát a gyerek?
1: Ez igaz.
0: A másik véglet van most, hogy te ezt csináltad. Szóval már nincs így bűnt, azt látom, hogy nem a büntetés, hanem meg van engedve az, hogy puskázzon valaki, meg van engedve, hogy blicceljen, mert úgy talpra esett, úgy élelmes.
1: Így fog érvényesülni.
0: Így fog, farkas törvények vannak is.
2: Ez jött, és akkor ez van.
1: Talán ezzel a gondolkodással eljutottunk oda, hogy beszéljünk az emberi jogokról is, mert itt a családnak a nevelő funkciójáról nagyon sokat beszéltünk, és ezzel el is jutottunk ahhoz az alapvető emberi joghoz, hogy a szülőnek joga a gyermeke nevelését, oktatását meghatároznia. Ez nem volt mindig így. Tehát ha az államnak, ha ezt az alapvető emberi jogot tiszteletben tartja, akkor meg kell állni a család küszöbénél. Tehát ne az állam akarja a szülőhelyet meghatározni, hogy milyen nevelésben részesítse, hiszen ez alapvető emberi jog, nem a éppen az első, de az egyik alapvető emberi jog, mint ahogy az, hogy a alapvető jog, hogy a vallásomat gyakoroljam, úgy egyénileg, családilag, sőt, hát közösségben is. Ezt az államnak bizony tiszteletben kell tartani, ez a jog nem az államtól ered. Csak ezt tapasztaljuk Nyugat-Európában, hogy egyre inkább az államok azt látják, hogy a gyermeket a szülőtől kell megvédenie. És hát ennek már konkrét esetei is jelentkeztek. Emlékezzünk rá, tavaly vagy tavaly előtt Norvégiában elvették a gyerekeket a szülőktől, és az indokolásban az is szerepelt, hogy hát túlzottan vallási témákkal foglalkoztak, illetve vallási előírásokat akartak a gyerekeikre rákényszeríteni. A modern államban nagyon él az a vágy, hogy mindent, de mindent uralma alá vonjon, és ő szabályozzon, és az ő előírásai szerint működjön az egyén is, meg a társadalom is.
2: Pontosan azért, mert nincs már erkölcs, ha szabad ilyen drasztikusan kifejezni magamat, tehát akkor pótolni kell az írott joggal. És hát egy újabb példa, ami engem nagyon régen foglalkoztat, a gyógyszer szabadalmakkal kapcsolatban. Most már a szabadalmi törvény az legyen 10 centi vastag paksaméta, amit külön cégek szakosodnak arra, hogyan lehet ezt kijátszani. Tehát úgy fejlesztenek gyógyszert, hogy soha a laboratóriumban be nem tették a lábukat, csak a papírokat rakják innen oda és onnan oda, és millió dolláros hasznokat tesznek el. Hát hogyha ez erkölcsös, akkor igazán nincs semmi értelme az erkölcs definíciójának.
0: Igen, hát az erkölcs az egy önbizalom, egy stabil identitást fel. Tehát az kell ehhez, igen, hogy valaki erkölcsös legyen. De valaki nem erkölcsös, az identitásában megkérdőjelezhető, bizonytalan. És ilyenkor jöhet a jog, meg jöhet az, hogy valaki
2: takarózik vele.
0: Igen, vagy az, amit az ügyvéd úr is mondott, hogy valaki felülről akarja megmondani, irányítani ezeket az embereket, akik úgymond nem tehát jogi úton befolyásolni, akár a gyermekek nevelését. Tehát egy stabil család ezt nem tűri. Tehát, hogyha sok ilyen család van egy társadalomban, akkor ezt nem hagyja. Ez akkor van, amikor már bizonytalanná válnak.
2: Hát az igazi nagy baj az, hogy ha ezt hagyják. Tehát, ha ezt megpróbálja az állam, akkor próbálja meg, de erős család ezt nem hagyja. És ha már hagyja, akkor van baj, mert ugye beadom a gyerekemet, hogy megneveljék. És akkor szerencsétlen tanárok ezzel küszködnek, ezzel a problémával, hogy oda tesznek nekik mindenféle borzasztóan elnevelt ifjúncokat, akikből nekik kéne embert faragni. Ez már nem megy.
0: Ez meg ugye 6 hónaposan bölcsődébe adni a gyerekeket, ez azért ez egy kőkemény dilemma és probléma.
3: Most a társadalmi feszültséget, amit tapasztalunk sokszor a magunk körül, az gerjeszt jogeseteket, tehát a ügyvédeknek a munkája az megszaporodott az utóbbi időben, vagy nem érezhető?
1: Biztosan megszaporodott, mert az évi közel 200 új törvény, és nem beszéltünk még a saláta törvényekről, ahol egy törvényben vagy 30 más törvényt módosítanak. Ezek rengeteg munkát adnak. Én voltak olyan területek, amelyvel nem foglalkoztam. Én nagyon emlékszem arra, amikor II. János Pál azt mondta, hogy például ne készítsünk keresztény ügyvédek házassági vagyonjogi szerződést, mert ez a szerződés kifejezetten arra irányul, hogyha szétmegy a házasság, elhagyják egymást, akkor vagyonjogilag így kell majd eloszlatni. Én ilyet nem csináltam, és ugyancsak nem csináltam vállópert. Tehát ebben minden egyéb dologgal, kivéve büntetőt, tehát a polgári jog minden területével foglalkoztam én, és ezek az ügyfelek kérték is, hogy bontópert nem vállaltam, azt viszont elvállaltam, hogy beszéljek arról, akikben ilyen gondolatok vannak, hogyha fölbomlik a házasságuk, akkor milyen következményekkel jár. Elsősorban a gyerekekre milyen hatással vár. Tehát a gyermekelhelyezés, a láthatásnak a problémái mind-mind megnehezítik a gyermek életét és a szülők életét is. Tehát volt olyan férfi vagy nő, már nem emlékszem, aki azt mondta, hogy még több bonyolultság vesz majd minket körül, mint ami a házasságunkban volt.
2: És akkor zsarolás és mindenféle, ezek mind ezek a dolgok, ugyebár jogszabály szerint, betű szerint ezek elfogadhatók, vagy legalábbis nem büntetendők, de hát, ha az embernek egy picike kis lelki ismerete van, akkor lehetetlen, hogy ne kapja el a lelki furdalás, hogyha lát egy olyan esetet, hogy nem engedi. Én egyszer a villamoson láttam egy esetet, férfi, nő és egy gyerek. És látszott, hogy a férfi rettenetesen csügg a gyereken, és leszállt a nő, és vitte el a gyereket. Már én ebből úgy gondoltam, hogy esetleg egy elvált házaspár, volt házaspárról van szó, láthatás volt. És akkor a gyerek is esetleg még az apja felé mozdult volna, az anyja viszont kőkeményen elrántotta, és nem engedte oda menni.
3: Tehát visszatérve erre a házassági szerződésre, tehát önmagába véve érvénytelenné teszi a egyházi esküvőt egyházi jogilag, ugyanis hát ha nem úgy tekint a házasságára, hogy ez egy felbontatatlan és egy holtomiglan, holtáiglan tartó kapcsolat, mert már pedig aki szerződést akar kötni, az úgy gondolja, hogy ha majd megromlik a házasságunk, akkor kivigyem azt a vagyont, amit beletettem. Tehát eleve itt nem jött létre a konszenzus, nem jött létre a érvényes házasság a katolikus egyház véleménye szerint.
2: Hát mondjuk azért azt lehet, hogy egy házassági szerződésben azt szabályozzák, hogy a házasságon belül ki hogyan bánik a pénzével, tehát hogy akkor mindent a...
3: Hát mert de nincsen külön pénzed, nálad sincsen az, hogy azt te pénzed, meg a feleséged.
2: Nincs, de hát azért néha egyedül döntök, és akkor
4: De
2: édesapám például akkor szabályosan elszámolást kért a mamától, hogy minden héten elszámoltatott.
1: Volt ez a házasság, ez a háztartás könyv, abban kiadásokat bevetés időnként bizony a férj. Na de ez abban az időben élt, amikor általában a férj volt a kereső, és a feleség otthon volt, és a gyermekeket nevelte, és még néhány háztartási alkalmazott is segítette a feleséget ebben a munkájában. Tehát akkor a férje adta a koszpénzt, ezzel el kellett számolni. Hát sok minden van, amit túlhaladtunk, talán ezt is túlhaladtuk, és azt kívánatos gondolom, aki jegyes oktatást végez, megerősítheti, hogy az a legjobb, ha mindenről közösen döntenek, megbeszélik ezt.
3: Igen, tehát közös pénz nehéz abban az időszakban, amikor a bankkártyára utalják át a fizetéseket valóban, de elképzelhetetlen az, hogy mindenben egyezünk, de az én pénzem meg a te pénzed, tehát egy házasságban a mi pénzünk, én ezt szoktam mondani, hogy...
1: Akkor is az én bankszámlámon van, mert oda jön az én jövedelmem. Elkanyarodtunk az emberi jogokról, csak érintőlegesen beszéltünk. Egy dolgot okvetlenül gondolnám, hogy meg kell említenünk. A Nyugat-Európában nagyon beindult az emberi jogok fejlesztése. Tehát ha visszagondolunk, 23. Jánosnak volt a Pátem Terris, vagy azt hiszem, jól mondom, Gyuri atya tud segíteni, Pátem mint Terris. Ebben nagyon részletesen foglalkozik az emberi jogokkal. Ott azt hiszem, hogy mindazok az emberi jogok, amely a természetjog alapján épülnek, és az emberiség javát szolgálják, ott vannak. Sőt, az egyháznak ugye megvan az a lehetősége, hogy emberi jogokról beszélhet úgy, hogy nem kell kompromisszumokat kötnie, mert amikor a különböző nemzetközi szerződések próbálják szabályozni az emberi jogokat, óhatatlanul figyelembe kell venni, hogy bizonyos jogok egyes államokban nem érvényesülnek, sőt kifejezetten ellentétes az állami felfogással. Ezt követően napjainkban pedig azt tapasztaljuk, hogy a továbbfejlesztéséről beszélnek egyre inkább, sőt azt szeretnék, hogy bizonyos ideológiai elképzelések, illetve vágyak megjelenjenek úgy, mint emberi jog. És hát emberi jogként akarták elismertetni az abortuszt például.
2: És sok abortusz, minden más.
1: Igen. Na most ezzel összefügg az a, azt hiszem Franciaországban született egy olyan ítélet, amely az abortusz elleni szervezetnek a tevékenységét kifogásolták úgynevezett jogvédő szervezetek, és a bíróságnak az volt az álláspontja, hogy egy jog által lehetővé tett, tehát jogszerű magatartás ellen nem lehet agitálni, beszélni, és hát az ilyen, hogy mondjam, bővített emberi jogoknak az érvényesülését még egyéb jogi eszközökkel is, például gyűlöletbeszéd bevezetésével ezzel is erősítik, illetve akadályozzák ennek a kritikáját. Hát a gender elmélet kapcsán ugyanezt tapasztaljuk.
2: Egyébként a láthatatlan alkotmány is szerintem ebbe a kategóriába tartozik, hogy ugyebár az alkotmánybíróságok fokozatosan a különböző állásfoglalásaik révén úgy alakítják a meglévő alaptörvényt, hogy az előbb-utóbb átalakuljon egy olyan mondjuk konstrukcióvá, amelyet ezek a néhány felkent férfiú vagy honleány alakít ki, és tulajdonképpen itt a népnek aztán már semmi köze az egészhez, az ki van zárva. Tehát ez nem biztos, hogy jó.
1: Hát egy pár évtizeddel ezelőtt az Alkotmánybíróság egyik tagja azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság határozata az mindig a kora társadalmához szól, tehát ez változhat a későbbiekben. Tehát nem stabil, és ebből az következik, hogy bizony az alkotmány magyarázatra is a társadalmi felfogás, a társadalom jogi, erkölcsi felfogása visszahat.
2: És itt hiányzik akkor az isteni szó, mert ugye a stabil az egy igazság, abból tudjuk, hogy mi vezethető le, hogy amiként is akkor mindig van egy biztos fogódzó, tehát megvannak a biztos értékek, hogyha ezt egyszer föllazítjuk, akármilyen oknál fogva, akkor megint csak eljutunk oda, ahol most vagyunk, ami hát nem jó semmiképpen.
4: A történelem során mikor volt, lehet, hogy egy ilyen kicsit furcsa kérdés, mikor volt a legelkörcsösebb a nemzet ön szerint?
1: Hát erre, ha nekem kell válaszolni, nagyon nehezen tudnék rá válaszolni.
2: Hát, nem tudom, hogy lehet ezt
1: megközelíteni. Valamelyik őtök tudna erre válaszolni.
2: Most gondolkodom, hogy talán te nem az, hogy legerkölcsösebb, hanem amikor a legtisztábbak voltak az erkölcsi alapok.
1: Na, erre már könnyebb válaszolni.
2: Azt mindenki tudta, magáévá tette. Hát azért ez azért a középkorban, amikor a minden Isten felé mutatott, a katedrálisoktól kezdve az imán keresztül a gregorián énekekig, akkor azért sokkal jobban tudták az emberek, hogy merre az előre, és bár csináltak borzasztó dolgokat, mert borzasztó ítéletek is születtek, mint tudom én, csonkítás, meg forró olmot öntöttek a vazul fülébe, és más dolgok, de valahogy azért, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor szerintem azt jobban tudták.
1: Igen, ezt lehet mondani. Igen, volt olyan kor, amikor jobban tudták, mi a jó és mi a rossz, és az más, hogy követték, vagy nem követték ezt. De biztosak voltak, mint ahogy a felvilágosodás előtti ember számára teljesen természetes volt, hogy Isten létezik, és e szerint kell élnünk az életünket. Nem kérdőjelezték meg. Együtt éltek azzal, a kereszténységüket minden nap meghatározta a hovatartozásukat, gondolkodásmódjukat.
2: De ugyanez megvolt például Kínában is a konfucianizmussal, vagy a mohamedán, bocsánat, ez nem szabad a politikailag korrekt beszédben, csak muszlimot szabad mondani, tehát a muzulmán hitrendszerben is, a nagy vallásokban mindenütt biztos alapok voltak, és vannak lefektetve.
3: Hát én nem tudom, erre a kérdésre, szóval most, amíg beszéltetek, itt gondolkodtam, Hát ahol ember van, ott bűn is van. És hát ugye, ha hisszük azt, hogy az átadó bűn megromlott az emberi természet, az nem a középkor során tisztult ki, vagy egyáltalán az emberi természet rosszra hajlóvá vált, és ez végig kíséri az emberiségnek a történelmét. Nyilván, hogy voltak kiemelkedőbb szentek, meg tiszta emberek, meg jobban kiütközött a szenteknek a tisztasága, de hát azért a jogászokat foglalkoztatták a középkorban is, úgy gondolom, hogy inkább ilyen vagyoni perekben, tehát például a Korvin Jánost azt úgy kikészítették az ügyvédek, hogy az valami hihetetlen, tulajdonképpen majdnem minden vagyonától örökségétől megfosztották, és hát az ügyvédek csinálták mindezt, úgyhogy csak más volt akkor a szerepük, tehát nyilván nem tyúkperekről volt akkor szó, hanem komoly vagyonokról, szóval nehéz ezt megmondani, hogy most jobb korban élünk, vagy rosszabb korban, vagy erkölcsösebb korban, vagy ahol ember van, és ahol közösség is van, mint egyház is van, ott is vannak bűnök, vannak erények is.
2: Csak hogyha már azt sem tudom, hogy észre se veszem, hogy bűnt követek el, akkor van.
3: Ez biztos, hogy most már ott tartunk valóban, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy bűn, és mi az.
2: Igen, mert hát az miért bűn ez?
1: Hát az egyház tanítása Magyarországon a lakosság hány százalékához ér el, Gyuri atya szerinted?
3: Hát ez megint egy jó kérdés.
1: Tehát akinek beszél az egyház az erkölcsről, hány százaléka lehet ez?
3: Hát jó esetben 8, de lehet, ugye, hogy inkább 6.
1: Ugye, én is így gondoltam, hogy 10 körül vagy alatta.
3: Alatta van.
1: Sajnos, igen.
2: De azért hagyj legyek optimistább egy kicsikét, tehát az úgynevezett maga módján hívőhöz is azért eljutnak nagyon sok, tehát ez 60 százaléka a magyaroknak, hogy azért az alapvető keresztény elvek eljutnak hozzájuk.
3: Nagyjából homályosan, tehát ez a tapasztalat a mélyes oktatásokon, amikor ugye a erkölcsi törvényekről beszélünk, vagy akár tízparancsolatról, hát a tízparancsolatot úgy tételesen senki nem tudja felsorolni, tehát akármilyen egyetemet végzett valakiről van szó, tehát úgy az nehézséget jelent ennek a felsorolásra, tehát úgy halványan úgy körvonalazódik az, hogy miről is szól a tízparancsolat, de ténylegesen nem tudják.
1: Nem volt lehetőség az elmúlt évtizedekben arról, hogy az egyházunk tanításának a gyakorlati megvalósulásáról beszélhessünk. Tehát ezért volt ez az óriási felháborodás, amikor Veres András beszélt, azt hiszem augusztus Szent Istvánkor a Lombi programnak a erkölcstelenségeiről, és akkor nagy felháborodás kísérte, holott nincs kibeszélve ez a téma, hogy mi az, ami az egyház tanításából következően a mindennapi életünkben lehetséges, így lehetséges. Erről nem volt lehetőség, nem volt fóruma az egyháznak. Tehát volt az a néhány egyházi lap, az inkább híreket, egyházi információkat, híreket közölt, de nem volt alkalmas arra, hogy ilyen kérdésekről tudjunk beszélni. Ezt pótolni kellene valamilyen módon.
4: Hát most a műsoridőnk az lejárt, és köszönjük meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba, és hát én Isten áldását kérem Magyarországra, meg arra, hogy a keresztény elvek mentén haladjon tovább ez a társadalom. Tehát köszönöm a dr. Bodonovics Jenőnek, a Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor professzorónak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: mai evangélium János evangéliumának 16. fejezetéből van. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus a mai evangéliumban is arra figyelmezteti tanítványait, hogy a világban üldöztetésben lesz részük. Jézus épp meghalni készül. Épp arra készül, hogy megengedje, hogy a gonoszság, a világ látszólag legyőzze őt. Az őt követőknek is lesznek majd hasonló tapasztalataik, amikor úgy tűnik majd nekik, hogy mintha a világ erői, mintha a gonoszság erősebb lenne, mint Jézus. Mintha elnyomná a gonoszság a szeretetet, a világ Jézus tanítását és követőit. Jézus mégis azt mondja apostolainak, ti csak ne féljetek, én legyőztem a világot. Az a gonoszság, amely úgy tűnik, hogy néha világuralomra jut, nem erősebb, mint Jézus. Sőt, Jézus legyőzte azt a világot, amely közben úgy megszorongatja az ő tanítványait. De soha nem lesz erősebb, mint Jézus. Soha nem kerekedhet Isten felé. Mindig csak annyit tehet meg, amennyit Isten valamiért megenged. Jó ezt észben tartani, mindig szem előtt tartani, főleg olyankor, amikor úgy érezzük, hogy életünkben vagy a világban, mintha teljesen elnyomná a gonoszság az Isten jelenlétét, hatalmát.
1: Mai ima szándékunk. Urunk, kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket, hogy ne a csüggedés, ne a félelem és a szorongás legyen bennünk, akár kísértések, akár nehézségek és megpróbáltatások jutnak osztályrészül. Áldjál meg bennünket, hogy mindig biztos kézzel kapaszkodjunk, és élő hittel járuljunk te hozzád.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten.
1: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária. Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te fiad mond nekünk.
2: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a Te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
1: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió.

Szentlélek 9. 4. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye, vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Az életben vannak időszakok, amikor úgy érezzük, mintha céltalanul sodródnánk, mint a patakba hullott falevél. Visz a víz, s mi csak nézzük, merre sodor. Ilyenkor szoktuk megkérdezni önmagunktól is, hová, merre tovább. És a szívünkben sokszor csak ennyi a válasz, nem tudom. Pedig a cél létezik. Nem tűnt el. Csak most, vagy talán már egy ideje, köd borítja belső látásunkat. Ahogyan a ködös időjárás természetes része a tájnak, úgy természetes része az emberi életnek is, hogy időnként nem látjuk tisztán utunkat. Ilyenkor könnyen elfelejtjük, hogy van irány, van cél, van értelme a létezésünknek. Szentírás azt tanítja, az ember Isten képmása és hasonlatossága. Te is az vagy. Olyan vagy, mint ő, aki maga a szeretet. Ezért az emberi élet célja sem lehet más, mint az Istené, szeretni. A szeretet lehetősége ott él benned. És amikor szeretni kezdesz csendben, egyszerűen, a magad módján, akkor érted meg igazán, mire születtél, mi a hivatásod, mi a feladatod ebben a világban. Lehet, hogy most köd ül a lelkedre. Lehet, hogy nem látod a holnapot. De a szeretet akkor is lehetséges. Te most is jót tehetsz. Most is szeretheted az életedet, és szeretheted a körülötted élőket. A köd nem akadálya annak, hogy a szívedben felkeljen a nap, hogy életednek fénye legyen. Emlékeimben örökre megmarad 2019. június 1-je. Az a nap, amikor a néhai Ferenc pápa Csíksomlyóra érkezett. Sűrű köd borította a nyerget, a zarándokok sokasságát. Aztán, amikor a Szentatya nyeregbe szállt, a köd pillanatok alatt felszállt. Mintha maga az ég akarta volna megmutatni, a fény mindig erősebb a homálynál. Sokszor énekelték ott már, hogy felkelt a napunk, de azon a napon ezt nem csak énekeltük, meg is tapasztaltuk. És akkor a jelszó így hangzott. Járjunk, vagy inkább haladjunk együtt. Azóta is idézgetjük, és közben kérdezgetjük, de hát kivel? És egyszerű a válasz. Mindenkivel, és lehetőleg nem lögdösve, nem a tyúk szemekre taposva, hanem egymásba kapaszkodva, és csak is a szűk ösvényen. És hogy ez kinek mit jelent? Mindenkinek meg kell találnia a saját életében. Minden egyes nap. Ezt mindenkinek magának kell újra és újra fölfedeznie. Nem egyszer, hanem minden egyes nap. Mert az út nem mindig látszik, de a cél mindig ugyanaz. Szeretni és szeretetben járni egymással és Istennel.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld uram, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldog életet élni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe, küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Köszöntök mindenkit! Örülök, hogy eljöttek. A múlt csütörtökhöz kapcsolódóan a búcsú. Ez a szó maradt így magyarban, ez a búcsú szó. Azt különböztetni kell, tehát búcsút nyerni, az nem bűnbocsánatot nyerni, hanem azzal kapcsolatban, főképp mások felé, de magunk felé is, ami kimaradt. A mulasztásaink, bűneink, hibáink végett az életünkből, azt próbáljuk helyre tenni. Tehát nem a bűnbocsánatra vonatkozik, hanem arra, az nem jó kifejezés, de érteni fogják, arra az ürességre, ami ezért elmaradt az életünkből. Ez mindig Krisztus érdemeire hivatkozik, és mi a Szent Pál apostolt idéztem ott, hogy örömmel szenvedek, értetek, kiegészítsem azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az egyháznak javára. Nyilván nem a keresztáldozatból hiányzik, hanem az egyházból, az emberekből, a mi magatartásunkból. Itt mindig erről van szó, és ezt magunknak is, másoknak is tudjuk megszerezni. Ez rendszerint valamilyen időhöz és helyhez kötött lehetőség. Az egyház adja ezt a lehetőségét Krisztus szenvedéseinek érdemét osztva. Hát most minden helyet nem lehet, de rendszerint, amit búcsúval neveznek, a templom búcsúja, ami azt jelenti, hogy a templom védszentjének napja, neve napja, no, azon a napon ott fölmerült a kérdés, a bazilika, nem a püspöki templom magából, nem a székesegyház, hanem a bazilika. Ez azt jelenti, hogy az egyház azért nevezett egy bizonyos templomot, így bizonyos mennyiségű szent áldozásnak kell lenni évente, stb. Azért nevezte ezt, hogy ott mindenkor lehet, tehát ilyen búcsút nyerni. Na most ez mondjuk búcsújáró hely, ha oda zarándokol valaki, vagy bizonyos napok gyónó búcsú, azért annak a tömeg és gyónási alkalomnak azért búcsú a neve, mert aki akkor gyónik, misén vesz részt, áldozik, a pápa szándékára imádkozik, az ott búcsút nyerhet. Ha most nem mondom újra, múltkor mondtam ezt, hogy mennyit, mint bízunk rá Jóistenre, hogy teljes búcsú, részleges vagy minden, elhunytjainkért szoktuk felajánlani. Persze, hogyha minden szentek halottak napja szintén. Na most ebben nem merülök bele, de nagyon remélem, hogy nincs ilyen bajunk, hogy ennek nincs értelme, hogy akkor szaladgálok a bazilikába minden misére, minden áldozásra, minden. Azt mondom hozzá, hogy ez, hogy Szent Jónás, Szent Áldozás, misén való részvétel és a pápa szándékára ima, valamikor öt mi atyánk ötüzelhető dicsőséget mondtak, de valamilyen imát mondunk pápa szándékára. Itt a gyónás az tulajdonképpen mindig olyan föltétel, hogy a még szentelő kegyelembe kell lennem, tehát áldozni bírok. Nem jelenti, hogy akkor most a bazilikában minden nap szaladok gyúlni, hogy misén meg minden, az mindig az a föltétel, hogy eleve még szentelő kegyelemnek nevezzük ezt, állatopodába kell lenni. Tehát mondjuk ezt nem tudom, mennyire voltam érthető, de ha még van ezzel kérdés, nyugodtan föl lehet tenni. Ma egy súlyosabb témát veszek úgy is, hogy a megértése nem könnyű, meg azt hiszem, hogy a mai vallásosságunk, vallásgyakorlatunk egyik súlyos. Mai az azt jelenti, hogy az utóbbi 40-50-60 évben meg fogják látni, hogy mire gondolok. A bűn fogalma. Mi az, hogy bűn? Most a szó etimológiai jelentésére nem megyek ki, mert mindenfelé használjuk, csak a vallásos értelemben beszélek a bűn fogalma. Ha a Bibliát nézzük, akkor nagyon nagy fejlődést látunk. A Biblia kezdetét vegyük ott valahol Ábrahám és Mózes idejétől, az a történelmileg jól meghatározható, majd visszatérek az elejére is. Hát ott a bűnnek egy egészen sajátos fogalma van. A Leviták számok könyvébe, ha olvassuk, számtalanszor beszél, ott a bűn az egy szabálytalanság, és ezt tisztátalanságnak nevezik, ami nem a 6. parancs ellen bűn, hanem tisztátalan lett az a valaki, de bűnbánatról szinte szó sincs. Nem, ezt nem még bánni lehetett, hanem tisztátalan lett, ki kell mosni a ruhája, ez halottat érintett, nem tudom, mit érintett, vét, minden, attól már tisztátalan lett, itt nem is erkölcsi alapvetően is, de nem csak erkölcsi. Ki kell mosni a ruháját, meg kell mosakodnia, és akkor rendszerint a bakkecske fizet rá, bakkecskével lehet egy áldozat, nagy tisztulási szertartás, és akkor estig tisztátalan, utána tiszta. Tele van ez a két könyv, ezzel számtalan leírja ezt a tisztulási módszert. Ez tulajdonképpen abban az időben, a kivonulás idejében ezt jelentette, és ennek a lényege az volt, hogy hűségesek Jahvé Istenhez, aki köztük van. Tehát ez általában ilyen érintett, nem érintett minden. Tehát itt nincs is szó bűnbánatról. Szinte sehol. Az erkölcsi vonatkozású cselekedetek is tisztátalanná tették, és egy ilyen szertartással lett megint tiszta. Most arról nem beszélek, hogy egy egész sor ilyen szabálytalanságot eleve kiközösítették, megkövezték annál. Tehát nekünk olyan dolgok is, amik így furcsák. De nem tudom, értik-e, itt egy bizonyos szabálytalanságról van szó. Bánat meg se jelenik, mert nem ilyen jellegű a dolog. Na most, a bűnnek egy másmilyen fogalma jelenik meg a próféták idejében. Ott azért már arról van szó, hogy a szíveteket szaggassátok meg, ne csak a ruhátokat. És ott nem csak ilyen szertartásos tisztulás, hanem megtérés. Amit nagyon jól ismerhetnek, említem, Dávid nem egy bakkecskét áldozott föl, amikor ugye megölette Úriást, meg vette feleségét, minden, hanem kemény bűnbánatot tartott. Ott már hamut szólt a fejére, meg szemétbe jut, meg letette a királyi palástot, és vezekkel bőtölt 7 napig, hogy az a gyermekért, meg minden. Dávidnál már egy kemény bűnbánatot látunk. Itt már közeledik a fogalom ahhoz, ami a miénk, az új szövetségé. Saul az elveszett, mert erre nem volt hajlandó. Figyelmeztette Sámuel, hogy vétettél, nem úgy viselted az Isten háborúját, rablóhajátot, hadjárat csináltál, minden. Saul azt mondta, nem, majd én áldozatot mutatok be, stb. Salamon se. Salamon nagyon bölcs volt, de pogány feleségei rászették, hogy itt is mutatott be egy kis áldozatot, is egy kis áldozatot, minden, és azért nem nagyon hallotta meg a prófétát, aki figyelmeztette, tudjuk, hogy el is érte azt a bukást, hogy utána ketté szakadt a zsidó királyság, sose többet nem egyesült. Na most, próbálom a mai fogalmat meghatározni, a bűnnek a mai fogalmát, az új szövetség fogalmát, ami majd próbálok valahogy igazolni. A mai bűn fogalomnak a legnagyobb buktatója az, hogy a bűn és a bűnözés kiegyenlítődött. Tehát a bűnözés a bűn, a gonosz tevés a bűn. Tehát mindig ezzel küzdködünk. Ha nem vagyok bűnöző, nem gonosz tevő, nem tettem semmi nagy rosszat, nem vagyok bűnös. És ez tulajdonképpen teljesen kiüresíti a bűn fogalmát. Majd rátérek, a bűnözés biztos, hogy bűn, de nem azonos a fogalom. Mi a bűn mai fogalma? Az igazi fogalma, ahova a Szentírás is elvezet. Igazából ott kezdődik, ahonnan az Ábrahám kivonulás, stb. A bűn fogalma az mindig Istennel kapcsolatos. Tehát a bűn az köztem és Isten között a személyes kapcsolatnak a megromlása vagy megszűnése. A bűn fogalma azt jelenti, hogy Isten nélkül maradtam, vagy elutasítottam, vagy egyszerűen elmaradtam tőle. Ezt kellene így megjegyezni. Ez a lényege annak, amit mondok. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a hiánya. Én fölhívnám a figyelmet, mondjuk a misében állandóan mondok, közgyónásra. Mit mondunk? Sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, már onnan ki tudom hagyni, meg elhűzni Isten szóval, beszédemben is. Hiába mondom én, hogy hát én szeretem Isten, de megrágalmazom a felebarátomat, nem lett Isten, nem akarja ezt velem, tehát én már ezzel szavammal kiűztem, cselekedettel szintén, mondjuk minden lopás, csalás, stb. Nem mondhatom, hogy hát én azért szeretem Isten, de Isten ezt nem akarja velem. És ami a legsúlyosabb, miért nem érezzi, nem rekszüsz a súlyát, mulasztással. A legnagyobb súlya a bűnnek az, hogy engem hetekig, hónapokig nem is érdekelt igazán Isten. Jó, meg voltam nélküle. És ebben semmi gonoszság, semmi bűnözés nincs. És ezt mi kihagyjuk. Azt, hogy például meg voltam, meg vagyok szépen, minden. Úgy gondolom, hogy a kérő imáinknak van egy ilyen baja, és egy rossz hasonlatot mondok, hát nem nagyon voltak ilyen nagy teleink, de mondjuk rá, hogy télen elakadt az autóm a hóba, és akkor hú, most kérni kell valakit, barátom a járdán, hogy gyere már, told már meg, és ha megindultam, akkor köszönöm. És a kérő javasja lett, hogy most lőtt még, mert valami megakadt, csúnyán hangzik, de ez sem. Na, akkor sikerült, akkor Isten jó, van, hogy nincs probléma tovább. Még van. Az, hogy mulasztással, hol tart az én kapcsolatom Istennel? Na most visszatérek a Biblia elejére. Ott pontosan ez van leírva. Mi van az Édenkerti elbeszélésben? Isten elhalmozta mindennel az embert. Élete, társa, az egész minden neki szolgált. Isten ott volt vele. Írja egy ponton, hogy a délutáni hűs szellő idején ott sétált, nyilván ezek szimbólumok, de Isten közelsége. És mit csináltak az emberek? Hát a csábításra vittek a jó és a rossz tudás fájáról. Hát ez mondjuk egy ilyen gyermeki csíntevés, ugye vittek Tilla vállamére fájá. Azért bukott meg az egész történelem, mert ezek egy kis ilyen gyermeki csíntevést követtek el. Ezt gondolom, hogy a kinyilatkoztatás szándékosan, amit csináltak, a nullára hozta, semmi. Ezt mink is azt mondanánk legfőjebb, hogy na, vigyázz. De mi volt ebben a bűn? Mi volt a kísértés? Isten mindent adott nekik a legnagyobb jó. Ti lesztek olyanok, mint az Isten, aki a jót mindent meghatároz. Nem kell nektek Isten. Ez volt a bűn. Kiutasították Isten. Mi leszünk olyanok, mint Isten. Figyelmeságul pont ezt írja ott. Hú, de hogy is, olyanok leszünk az Istenben, a ti lesztek. Akár, ma mi mondjuk meg, hogy mi meg hogyan. Ez volt az a bűn, a legnagyobb jót, a leghatalmasabbat, a mindenhatót, akit mindent kaptak. Annak azt mondták, hogy nincs rá szükség, mert mi leszünk olyanok, mint te. Ez volt ennek az eredeti bűnnek a súlya. Nem kell. Hát aztán rájöttek, hogy a gonosz az azért átverte őket. Rájöttek, hogy hát azok lettek. Csak ezzel, csak szégyelték magukat, féltek, elbújtak, vádaskodtak egymásra. Vágyakozni fölszére után, zsarnokos fölötte, kínokos szülő gyerekére, várszott verítékével, ez egy kenyeredet, tövés, bolt olyan teremnekét, halálnak, halálba az meg. Ebben nincs semmi kitalált büntetés. Ezt akarták. Isten nélkül. Ennyi az ember. Nincs benne olyan, mint a görög mitológiákban jött a sasos Marta, a máját, meg Prometheus tolta a követ, meg legurult, meg nincs már semmi büntetés. Ez ennyi az ember Isten nélkül. Ő akarta. Kimaradt Isten az életéből. És egy nagyon szükséges dolog van, hogy Isten, én már gondoltam arra, hogy hát ha én lettem volna, akit így eldobta ki, úgy lesöpörte volna őket a palettáról, de semmi. Nem ez volt. Isten még ekkor is végtelenül szeret. Azt mondta, hogy én, tehát ő, az Isten, a sértett, az eldobott, az elutasított ellenségeskedést teszik. Ez a gonosz, meg az asszony közé, akit félrevezetett. Elbeszélés szerint mindegy. Az ő jövedékes tévatékot közé, és az, akit én küldök, le fogja győzni, letiporja a fejedet. Tehát itt ígérte meg Isten, hogy ezt a bűnt ő fogja helyrehozni, mert az ember az nem hozhatta helyre. Tehát itt manapság is mindig az a bűn, hogy én mennyire maradtam el Istentől. És nem ez a probléma a fiataloknál. Nagyon sokat foglalkoztam velük. Összebútoroznak. Ez ma már annyi. Még nem lehet mondani, hogy mi ebben a bűn. Az Amoris Laetitia, egy nagy igazolást kaptam ebben egy ciklikában, a pápa ugye a házasságról szól, minden végén a szabálytalan házasságról kell szépen nevezni az enciklé a végén. Ő mondja, hogy sokan ezek közül föl se tudják fogni, hogy ebben mi a probléma, azért nem nagyon tudjuk, hogy hol tartanak bűnben. De testvérek, hát ők azt mondják, hogy hát szépen élünk, hát nincs ebben semmi probléma, minden, ez minden igaz. Csak ebből kimaradt Isten. De már nem csak akkor, amikor összebútoroztak, már előtte se nem imádkoztak, se templomban, keresztények voltak, hittek abban, hogy van Isten, minden. Ebből csak az a baj, és ezen, de most ebben nem menjünk bele, jövő héten talán, ezen az is segít, hogy egy szertartást elvégeznek a templomba fölöttük. Ebből kimaradt Isten. Vagy most nem szeretnék senkit megsérteni. Évekig nem kereszteltetik meg a gyermeküket. Kérdezem, hogy miért? Hát, most jött össze az ünnepségre, meséltő gyerekvég, de ebből megint kimaradt Isten. Tehát nem azért keresztelünk most, mert nagyon fontos Isten nekünk, meg gyermekünknek, hanem már most összejött egy körülmény, stb. Nem tudom, érezzük-e, hogy itt ez a hiány, ez a bűn. Ez nem gonoszság. Ettől nem lesz rossz ez az összebútorozás, sőt a házasságuk, nem lesz rossz. Csak hiányzik belőle a lényeg, az Isten. És ez a bűn. És ez a gonosztevés, a bűnözés is ezt eredményezi. Nem csak az benne a baj, hogy az állami törvényeket megsértette, vagy elebarátott minden, és akkor lecsukják, stb. Minden. Ezt Isten nem így akarja, nem teszi vele. A bűn az, hogy az életéből ezáltal hiányzik az Isten. Nincs ott az Isten. Világos, hogy Istenhez fordulni úgy lehet, hogy amit lehet jóvá kell tenni a társadalom, stb. De ez más. Na most, én néhány gyakorlati dologba szeretnék még menni. Megyünk gyónni. Aki nekem azt mondja, hogy tud gyónni, az a bajom van, mert én már nagyon sokat gyónnak, meg minden azt nem tudok. Nem tudunk gyónni. Nem az az érdekes, hogy az imákat tudjuk-e meg miket. Az első kérdés. Egy hete, egy hónapja, 5 éve, 10 éve gyóntam utoljára, hogy azóta

bánat imád, szeretnék javítani, hogy helyre jöjjön az Istennel való személyes kapcsolatom. Ez egy ónás. Ilyen bűnbánatot mindig tarthatunk, de itt Isten segítségével őt szeretném bevenni az életembe. Most mondjuk rá, hogy jó a kapcsolatom Istennel. Akkor is itt van, hogy hol tart, jó? Na, akkor hogy lehet javítani? Ameddig a Földön élünk, egyszer se vagyunk az Istennel a kapcsolatunk csúcsán, arról nem is beszélve, hogy egyszer fönt, akkor megint letottyantunk megint, de miben tudom erősíteni? Na most, amikor én gimnáziumban jártam, felekezeti gimnáziumban, nem vagy paulinista, én egy évben mindig idősebb voltam, mint a pauli idő, Zágrába jártam mindent. Azt mondták a lelki vezetők, hogy jaj, csak azt nem mond, egy lelki gyakorlatban vagy Jónásnál jó leszek, ez nulla. Azt mondta, ne 10 dolgot fogjál föl, hogy ezeken fogok javítani, egyet. De nem is biztos, hogy bűnt. De javítanom kellene, mit tudom én, a saját szavaimmal mondott imád. Akkor Jónásról Jónásra, ha hetente vagy hónapban, erre őt hangsúlyt, hogy sikerült, tettem, nem biztos, akkor jobb akarok lenni Isten segítségével, de akkor egyet hajtok. Még. Nekünk azt mondták, hogy évente egy hibádat kijavított, nem sokára szent leszik. De nem olyan simán megy, csak mondom, hogy én mindig 10 óta voltam, hogy minden tanulás az egyetemen, mondtam, most már azért becsületesnek kell lenni, most már tanulok itt a skripta, és év elejétől, a szemeszter elejétől minden vétel, és azért minden elhatározásom ellenére a 30. oldalig jutottam egy 800 oldalon skriptával a fél évben, aztán egy hét alatt ledaráltam a vizsgálét, mind a 800. Ma is olyan vagyok. Én nekem akkor van ihletem, még ötletem a hónapra még írni valamit. Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy nem olyan könnyen javítunk. De ezzel nyitunk Isten felé, hogy én valamit javítani akarok. Valamit. És akkor azt az egyet, ha rendszeres gyónú vagyok, azt az egyet próbálom egy ideig hajtani, hogy jó. Máskor egy másik valami, talán több összeszedettebb elcsendesedés, vagy bibliaolvasás, mindegy, de mindig ez a lényeg, hogy én valamivel Isten közelbe akarok kerülni jobban. Hát a keresztség szentségére térek még. A gyermekkeresztelés, de felnőtt is mindegy, a keresztelésre. Itt az a lényeg, hogy a szülők, meg a keresztszülő a saját hitükbe, Isten kapcsolatukba akarják bekapcsolni a gyermeket a kereszteléssel. Gyereknek nincs hite, de nekik van. És ez lenne rá, hogy ők ezt akarják, hogy anyatájjal, öleléssel, meg mit tudom én, nagyobb lesz karácsony estékkel, egyszerűen megtapasztalja azt, hogy Isten szeret, hogy Isten itt van, hogy Isten közelbe kerüljön. Ez lenne a lényeg, szóval nem az, hogy megtanítják, hogy van Isten, meg egy mi atyánkra, minden, hogy megérezze. Nagyon-nagyon érzem, amit mondok. Én 42 évig ott voltam Zentánnyel, sokáig rám is untak. No, minden évben télen tartottam felnőtteknek előkészületi a szentségek vételére. Hát néha 70-en is voltak, aztán 14-5 alatt sose. A következőt tapasztaltam meg. Mondtam, mindenki egyformán készül, aki nem keresztelve sem, még aki csak bérmálkozni akar is.

0: hogy azok, akiknek volt nagyszülő, szülő, nem tudom ki, hogy adott egy Isten élményt, Isten közelséget. Az alom 10 éves korában első áldozás után elmaradt is akkor áldás, ez mind ilyen 18 éven fölüli 20-20 évek, hogy azok teljesen másképp fogták, amiről beszéltünk, mert azoknak volt mihez visszatérni. Volt egy élmény benne, Isten élmény. Aki a keresztvetés se tudta, semmit nem adtak neki, most felnőtt fejje, sokakat sikerült a hitre vinni, bizonyos vallás gyakorlatra, minden, de az ő Isten élményük már messze nem volt olyan mély, olyan hangulatos, mint aki kisgyerekkorától már egy bevezetést kapott. Tehát itt ez a minden, az Istennel való kapcsolatom hol tart. Még egyet elmondok. Húsvár püspök úrtól tudom, Isten nyugosztalja, talán ismerheti. Még plébános volt, mikor elmondta, hogy Dalmáciában voltam katona, vagy ott valami Dalmát is volt vele, és volt egy rettenetes katonatársa, a szidott mindenki, gazember, mindenki, meg minden, de akiről tudta, hogy papnövendék, azt mondta, ti más világ vagytok. És ez egy ilyen nevelő intézetben fölneveledett kicsi korától kezdve lény volt. És elmondta, hogy miért. Azt mondta, hogy kiskorában, emlékszik rá, az otthonból mindig kiadták valamelyik kis szigetre, még nem, ma nevét is mondta, de én már felejtettem. Ott a kis szigeten volt egy kis plébánia, minden, ezt a nagymamához adták oda ki őt. És a plébános karácsonyra csomagokat készített, hát néhány gyereknek nem tömeg volt. És az öreg anyja őt nem vitte el, mert hát ő nem tartozik oda minden. És amikor a plébános szétnézett, tudta, hogy ott van, nem volt hova. Azt mondták, hogy hát nem volt. Menjenek el érte, jöjjön el. És ő kapta először azt a karácsonyi csomagot. Ott, aki nevel. És azt mondta a húsvár, akkor olyan püspök katona, minden, hogy életemben először szeretett engem igazán valaki. Ez a plébános. Ez ő találkozott Istennel itt, nem csak arról volt szó, hogy kapott egy kis karácsonyt, ő ott találkozott Istennel, és ezt el nem felejtette. Testvérek, ez az Istennel való kapcsolatunk nagyon fontos. Gondoljatok arra, hogy fő parancs. Ugye minden fő parancs. Első szeresd uradat Istenében, teljes jel lelkedből, szeresd fel a barátodat. Az Istennel való kapcsolat a fel a barát nélkül nem működik. Tehát azt mondtam, hogy ez a bűnnek a lényege, de ez mindig kötődik, hogy én azt teszem magam körül, amit Isten elvár tőlem, mi az Isten akarata velem. Tehát ez nagyon függ a magatartásomtól. Egyáltalán érdekel az, hogy mit vár el Isten tőlem. És ez azért nem csak a 10 parancsolatban merül ki, mert hát azért útjelző táblák fontosak, de azért, ha biztonságosan akarunk közlekedni, azt is kell látni, hogy mi van az úton. Tehát nekünk minden nap az finom utasítás. Ha rákérdezünk, ha valaki azt mondta, ő nem hallja, de hogy nem. Ha rákérdezel, hogy most mi az Isten akarata, amikor valami sérelem ért, meg csalódás, minden, világos lesz, hogy mi az Isten. Kérdés, hogy teszem-e. Tehát ezért tartozik ez a 2 parancs ilyen nagyon szigorúan össze. És ezt világosan mondja, ugye János apostol az ő levelében, hogy aki azt mondja, hogy szereti Isten fele barátját, nem, az apróságokról van itt szó, az hazudik. Ő ilyen keményen mondta, hogy akkor ez nem működik. Tehát itt nem azt akarta mondani, hogy a bűnnek a bennünk, körülöttünk megvalósuló rossz cselekedete az nem számít, számít. De a bűn mindig az, hogy ezáltal az Istennel való kapcsolatom lett gyöngébb, rosszabb, minden. Jézus többször beszélt erről, hogy aki megtartja a parancsaimat, az szeret engem. És ő, ez egész illeti, János 15. fejezet, minden, aki megtartja a parancsaimat, az szeret engem. Tehát biztos, hogy a magatartásunkat nagyon be kell ennek folyásolnia, de a bűn mindig az, hogy Istennel való kapcsolatom, személyes kapcsolatom hol tart. Még egy gondolatot mondok, aztán kérdés lehetősége. Meg kell szabadulnunk attól, hogy az üdvösség az azon múlik, hogy van egy kupac jó cselekedet, meg egy kupac rossz cselekedet, és akkor ha jó cselekedet, kupac nagyobb, akkor üdvösség felé megyek, ha a rossz cselekedet, kupac, nem ezen múlik. Az összes cselekedeink, jók vagy rosszak, azok olyanok, mint a mondjuk egy szobrász. Egy kőtömbből elkezd résével faragni. A jó cselekedeteim azok, amik a szobor kialakulását mozdítják elé. Mindig faragom magam. Nekem kell Istenhez közelebb kerülni, Istenre jobban hasonlítani. A rossz az, ha úgy vágtam oda, hogy letört az óra, mármint a szobornak, akkor javítani kell, az már nem. Jó, tehát én formálom magamat. Nekem kell mindig alkalmasabbnak lenni, hogy Isten szeretetét értsen, befogadjam, hogy Isten fontos legyen nekem, nemesebb emberré lennem nekem. Ezen múlik az egész jó cselekedetem, és ebben legyünk biztosak, hogy mi nem fogjuk ezt megvalósítani, hogy a mi jó szándékunkat Isten kegyelme fogja. Én nekünk szükségünk van Jézusra. Nem a mi jó gyakorlatunk viszel bennünket. Azt szoktam mondani, hogy akármilyen jó világrekord rúdugró Amsterdamból New Yorkba akar kerülni a rúdugrással, csak az Atlanti óceánba tottyan bele, szüksége van a repülőre vagy a hajóra. Jézus az, aki de föl kell szállni egyikre vagy a másikra, meg kell keresni, és szóval jegy által, mi által alkalmasá tenni magunkat. Még egy hasonlatot mondok. Üdvösség talán olyan, mint egy hangverseny. Sok mindenki kaphat egy szép, komoly zenei hangversenyre belépőt. Ha valaki süket, akkor kaphat oda belépést, csak azt látja, hogy valaki fűrészének, stb. Eznek ott ez kárhozat semmi. De benne vannak hiba, a hangversenyre gyönyörű. Ki nagyot hall, hát az a dobokat, vagy valamit hall, has és sokra megy vele. Ha valakinek csak a muskátli zenéig jutott el a zenei esztetikája, kedves édesapám, gondolok, annak egy cincogás lesz. De akinek kifinomult, és minél kifinomultabb zenei érzéke van, az ott esetleg sír a szépségtől, hogy micsoda fantasztikus. No, ehhez is hozzá kell adnom, hogy ezt mi csak Isten segítségével, Isten kegyelmével tudjuk elérni. Nem mi tudjuk magunkat finomítani. Csak azt akartam mondani, hogy ebben ebben itt az, hogy mi mennyire tudunk nyitottak lenni Isten felé. Ez a bűn nélküliségünk, hogy Isten tudjuk fogni, befogadni minden. No, én mára ennyit akartam mondani, nem tudom, hogy mennyire sikerült érthetően előadni. Megint csak azt mondom, hogy visszatérve az édenkerthez, hogy Isten ajándéka az, hogy kapcsolatban tudunk lenni vele. Nem mi teszünk neki egy kegyet ezzel, hanem mi fogadjuk be az ő napsütését. Ő az, aki minket előre szeret. János apostol, nem abban van Isten szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem ő szeret minket. De éppen ezért nagy a bűn, ha én ezt a szeretetet elutasítom, nem kell nekem, magamat teszem tönkre, nem Isten, de mindig minden az ő végtelen szeretetétől függ. Nekem azt kell befogadnom, és ezt utasítom el. Ha bűnnel, bűnös cselekedettel, beszéddel, főképp pedig azzal, hogy nem érdekel, nem érek rá. Van még sok dolog, de engem annyira ki tud kezdenem. Azt mondja valaki, szoktál imádkozni? Amikor szükségét érzem, akkor szoktam. Az imádságom az Istenre irányul, vagy nekem van szükségem, hogy elmutyogok valamit, hogy nem tudom, érezzük-e. Hát szoktam templomba járni, ha nyugtalan vagyok, ha jó bemenni, egy csendes, félhomás, hűvös templomba, hogy lenyugszom. Na most az én miattam, vagy Isten van ebben, hol van ebben Isten? Jó. Én köszönöm a türelmet.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán a Nálcisz réten a 89,7-es ultra-rövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényeid rendelt éjt napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Pokluk hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg múlandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk vírasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadva, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelid, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál. Boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám és szállj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálod fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Menj országnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja. Te általad e világra, új világosság virrada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra. Áldott légy drága látos szűz, Isten vélet szép virág szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Az elmúlt alkalommal az első fejezet 8. verséig jutottunk el, még az elején vagyunk. Most innen folytatjuk. Lukács Jézus mennybe meneteléről szóló leírása visszatekint az Ószövetségben található előképekre, és előre vetíti Jézusnak az idők végén megjövendőlt visszatérését. Amikor Illés próféta elhagyni készült ezt a földet, a királyok második könyve 2.9.10 szerint, Elizeus arra kérte őt, hogy adjon neki kétszeres részesedést az ő lelkéből. Illés azt válaszolta, hogy ezt a kérést csak akkor teljesíti, ha Elizeus látja, hogy őt felviszik a mennybe. Elizeus valóban látta, hogy Illést a tüzes szekéren felviszik, és ennek következtében megkapta Illés lelkét és a csodatétel erejét. Az apostolok látják, ahogy Jézust felviszik a mennybe, és ez emlékezteti őket arra a megerősítő jelre, amelyet Elizeus kapott. Az olvasók így biztosak lehetnek abban, hogy az apostolok megkapják Jézus lelkét, és csodákat fognak tenni, ahogyan Jézus tette az evangéliumban. Hasonlóképpen Mózes is átadta lelkét segédjének Józsuénak, mielőtt elment, biztosítva, hogy Józsué folytassa az ő küldetését és vezesse Izraelt. A második törvénykönyv 34.9-ben olvashatunk erről. Az ilyen bibliai utalások bizonyítják a folytonosságot. Jézus Szentlélekkel eltelt szolgálata és az apostoloké, valamint utódaié között. A Szentlélekkel eltelt prófétai hivatások átadásának bibliai témája Mózesről Józsuéra, Illéstől Elizeusra, majd Jézusról az apostolokra azt mutatja, hogy a hatalom átadása mindig is része volt Isten üdvözítő tervének. Az első fejezet 9. versét olvasom, azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhőt takarta el szemük elől. Ahogy Mózes felment a Sínai hegyre egy felhőben, hogy átvegye a törvény ajándékát, és azt átadja a népnek, így Jézus is most felemelkedik a mennybe egy felhőn, hogy átvegye a Szentlélek ajándékát, és azt átadja egyházának. A Szentírásban a felhő gyakran jelképezi Isten jelenlétét. Az angyali alakok, akik fehér ruhába öltözött két férfiként jelennek meg, Mózesre és Illésre emlékeztetnek, akik Jézussal együtt jelentek meg a felhőben a színeváltozáskor. 10. és 11. versekkel folytatom. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, ahogy amint szemetek láttára a mennybe ment. Miközben a tanítványok szemeiket az égre szegezve nézték, ahogyan Jézus eltávozott, a két férfi így szólt hozzájuk, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Emlékeztették a tanítványokat arra, hogy Jézus megjövendőlte az ő parúziáját, azaz a világ végén felhőn való dicsőséges visszatérését. Ezt a Lukács evangélium 21. fejezetében. Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetek, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment, vagyis felhőn, felhőkön. Jézus mennybe menetele a felhőkön utal Dániel látomására, amelyben az emberfiához hasonló az ég felhőjén érkezik, hogy Istentől örök uralmat kapjon. Dániel könyvében a 7. fejezetben olvashatunk erről. Jézus már korábban is utalt arra, hogy ő maga a Dániel által megjövendőlt emberfia, aki hatalommal és dicsőséggel fog eljönni. Ezt Lukács 21-ben olvashatjuk. Jézus mennybe menetele nem jelenti azt, hogy eltávozott volna az egyházból. Sőt, amint az apostolok cselekedete is megmutatja, új módon lesz jelen és aktív a Szentlélek által. Amint tanítványai az ő nevében beszélnek és cselekszenek, Jézus maga munkálkodik rajtuk keresztül. Isten úgy rendelkezett, hogy az apostolok megkapják Jézus lelkét és erejét, hogy üdvözítő munkája rajtuk keresztül folytatódhasson.
Ma is bízhatunk abban, hogy ugyanaz a Szentlélek és erő jelen van az egyházban, hogy Isten rajtunk keresztül is kiterjeszthesse üdvözítő munkáját a mi nemzedékünkre. Mivel mi az apostolokhoz hasonlóan biztosak vagyunk abban, hogy Jézus visszatér a világ végén, nem szabad bánkódnunk a mennybe menetel utáni fizikai távollétéért, hanem inkább a Szentlélek által való jelenlétére és a ránk bízott küldetésre kell összpontosítanunk. Bár várjuk Jézus dicsőséges eljövetelét, nem szabad a visszatérésének idejére vagy időszakára összpontosítanunk. Nem szabad továbbá, hogy a végidőkről szóló bonyolult spekulációk eltereljék figyelmünket fele barátaink szolgálatáról és Jézusról való tanúságtevésről. Igen, azt hiszem ez a figyelmeztetés, ez nagyon is aktuális, hiszen eléggé divatos, és azt hiszem nem csak napjainkban, hanem más időkben is divatos volt a világ végének időpontjának kiszámolása, illetve állítólagos kinyilatkoztatások ezzel kapcsolatban, és akkor hogyan lesz, és mi lesz, és milyen sorrendben, és akkor hogy, és mint, és ezekkel kapcsolatban való spekulációk napjainkban is igen népszerűek, és valóban egy üdvös figyelmeztetés, hogy ahelyett, hogy azokról a dolgokról spekuláljunk, amit nem a mi dolgunk tudni előre pontosan, ugye nekünk a fele barátaink szolgálatáról nem szabad megfeledkezni, és arról, hogy Jézusról, a feltámadtról és a mennybe felmentről tanúságot tegyünk. Miközben a tanítványok a Szentlélek eljövetelére várnak, példát mutatnak nekünk a lelki megújulásra. Ezt megtehetjük az otthonainkban és a plébániáinkban, a közösségeinkben és a világban. Erre a példa Jézus parancsának engedelmes követésével kezdődik, és az összegyűlt közösség buzgó imádságával folytatódik. Közös imádságuk révén megértik, hogyan vonatkozik rájuk a Szentírás, és isteni útmutatást kapnak Júdás utódjának kiválasztásához is. A tanítványok imádsága egyúttal felkészíti őket a Szentlélek eljövetelére is. A 12. verset olvasom. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Tehát a 11 megmaradt apostol azonnal engedelmeskedik az angyalok parancsának, hogy ne bámészkodjanak tovább a mennybe ment Jézus után, hanem kövessék Jézus utasításait. Miután visszatértek Jeruzsálembe, felmentek az emeleti terembe imádkozni. Jézus azt mondta nekik, hogy várjanak Jeruzsálemben, amelyet az Ószövetség úgy ábrázol, mint Isten különleges áldásainak jövőbeli helyszínét, mind a zsidók, mind a pogányok számára. Nem világos, hogy ez az emeleti terem, felső szoba, az-e, ahol az utolsó vacsora zajlott. Lehet, hogy ez Mária, János Márk anyjának háza, ahol a tanítványok később összegyűltek imádkozni. Például az apostolok cselekedetei 12-12-ben, vagy valamilyen más hely Jeruzsálemben. Az apostolok cselekedeteiben az emeleti termek, a felső szobák olyan helyek, ahol Jézus feltámadásának ereje megnyilvánul. Ez az első említés az apostolok cselekedeteiben arról a hegyről, ahonnan Jézus felment a mennybe, az olajfák hegyéről, amely elég közel van Jeruzsálemhez, ahhoz, hogy onnan gyalog lehessen eljutni a városba, anélkül, hogy megsértenék a szombati utazásra, gyaloglásra vonatkozó zsidó tilalmakat. Jézus korában a zsidóknak szombaton 200 könyöknyit, tehát valamivel kevesebb, mint egy mérföldet volt szabad gyalogolniuk. A kivonulás könyve 16-29-ben, illetve a számok könyve 35-5-ben olvashatunk erről, a rabbik ezt így tanítják, értelmezik. A Lukács 24-50-ben Betániát nevezik meg a mennybe menetel helyszínének, a Lukács 19-29 pedig tisztázza, hogy Betánia az olajfák hegyén található. Igazából az olajfák hegyének az innenső oldala az Jeruzsálembe tartozik, és a hegynek a másik oldala, ott van Betánia.
13. verset olvasom, amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Lukács felsorolja a megmaradt 11 apostol nevét, emlékeztetve Jézus 12 apostolának kiválasztására, Lukács 6.13-16-ban. Elsőként az a két testvérpár szerepel, akiket Jézus hívott el, Péter és János, valamint Jakab és András. De ahelyett, hogy testvérpárokként sorolná őket, Péter és András, Jakab és János, mint Lukács 6.14-ben, Lukács először azt a hármat nevezi meg, akik a legkiemelkedőbbek az apostolok cselekedeteiben, fontosságuk sorrendjében. Péter és János, Jézus elsődleges tanúi az apostolok cselekedeteiben, Jakab pedig az első apostol, aki vértanú halált hal. Andrásról többé nem esik szó. Ezt követően két pár következik a listán, Fülöp és Tamás, valamint Bertalan és Máté. A 12. az iskarióta Júdás kihagyásával az utolsó hármat együtt emleti Jakabot, Alfeus fiát, Simont, a Zelótát és Júdást, Jakab fiát. Lukács kiemeli a páros tanúságtételt, mert Jézus is párban küldte ki az apostolait, a 12-t Márk 6-7-ben, a 70-et vagy 72-t Lukács 10-1-ben. Ennek egyik lehetséges oka az lehet, hogy a Mózes törvénye szerint a jogi tanúvallomáshoz két tanú volt szükséges, a második törvénykönyv 19.15-ben vagy 17.6-ban olvashatunk erről. Lukács később bemutatja a tanúskodó párokat, Pétert és Jánost, az Aktsel 3.1.11-ben, illetve 4.13-ban, valamint Barnabást és Sault a 11. fejezet 25.30-ban, vagy később is. Még ma is egyébként áldás és védelem, ha nem egyedül, hanem egymást támogató párokban tudunk tanúskodni, vagy szolgálatot teljesíteni. 14. vers így hangzik, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. A 11 tanítvány egy szívvel, egy lélekkel az imádságnak szentelte magát. Szó szerinti fordításban azt mondhatnánk, hogy egy szívvel és egy lélekkel kitartóan imádkoztak. Lukács felhívja a figyelmet a legkorábbi jeruzsálemi közösség imájának kitartására, sőt hangsúlyozza, hogy egy szívvel imádkoztak, éppen úgy, ahogyan az Ószövetség megkötésekor Isten népe egy szívvel válaszolt, mindent megteszünk, amit az Úr mondott. Olvasuk a kivonulás könyve 19.8-ban. Az ilyen egységes imádság Jézus Máté evangéliumában szereplő tanítását idézi fel, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Lukács kifejezetten kiemeli, hogy az apostolok nem egyedül imádkoztak a Szentlélekért. Néhány nővel együtt imádkoztak. Mivel a Szentlélek pünkösdi eljövetele az egyház születését fogja jelenteni, Lukács hangsúlyozza, hogy nem csupán az apostoli vezetők, hanem a férfiak és nők egyaránt jelenlevő reprezentatív gyülekezete alkotta az első keresztény közösséget. Erre az evangéliumában azzal készítette elő az olvasót, ő megemlítette, Jézust utazásain nem csak a 12 kísérte, hanem néhány nő is, akik saját vagyonukból tartották el őket. Az, hogy a pünkösdi eredeti közösség részeként kiemelt szerepet kapnak a nők, előkészíti Péter magyarázatát is, amelyben a próféta Joel szavait idézi, kiárasztom lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak. Olvashatjuk a második fejezet 17. versben. Lukácsról ismert, hogy nem csak a zsidók és a pogányok, hanem a férfiak és a nők egyenlő méltóságát is hangsúlyozza, ahogyan egyébként Pál is a Galatákhoz írt levél 3.28-ban. Lukács különös gondot fordít arra, hogy megemlítse Jézus anyja Mária, valamint testvérei jelenlétét. Mária volt az első, aki megkapta a Szentlélek kiáradását. Ahogyan a Szentlélek beárnyékozta őt, hogy Jézus megszülessen, megfogadjon, úgy
árnyékolja be a 120 tanítványt pünköstkor, hogy az egyház megszülessen. Az apostolok Mária és a többi tanítvány Szentlélekért való imádsága elengedhetetlen előkészület volt Jézus feltámadásáról szóló tanúságtételükhöz és az egyház születéséhez. Lukács az egyház ezen első tagjainak kitartó, egységes közösségi imádságát mutatja be nekünk, hogy kövessük példájukat. Ha meg akarjuk találni, és végrehajtani, felismerni, és végre megvalósítani Isten akaratát, nekünk is, akár csak Jézus első követőinek, buzgón csatlakoznunk kell Krisztusban élő testvéreinkhez, mind a papokhoz, mind a világi Krisztus hívőkhöz, valamint Jézus anyjához, Máriához, és együttesen buzgón kell imádkoznunk a Szentlélek erejéért. A 21. század kezdetét a Mária iránti tisztelet a katolikus egyházban ennek az újjá éledése jellemezte, amikor Jézus Lukács evangéliumának 19. fejezetében anyját a tanítványra bízza, akit szeretett. Az a névtelen tanítvány mindazokat jelképezi, akik arra törekednek, hogy Jézus szeretett tanítványai legyenek. Második János Pál pápa és Kalkuttai Teréz anya példáján felbuzdulva sok diák, szemináriumi hallgató, pap és szerzetes fedezte fel újra a Mária tisztelet hagyományos formáit, mint például a rózsafűzért és a Mária közvetítésével történő személyes Jézusnak való odaadást, felajánlást. Különösen édesanyám halála után én is egyre inkább Mária felé fordultam imádságomban hozzá, mint anyámhoz, mondja azóta már szentté avatott II. János Pál pápa. Itt olvasunk Jézus testvéreiről, és akkor itt felmerülnek bizonyos kérdések. Első olvasatra az Új Szövetségben található utalások Jézus testvéreire azt a benyomást kelthetik, hogy Máriának Jézus után is voltak gyermekei. Ugyanakkor legalább a második századtól kezdve a keresztények hittek Mária örökké tartó szüzességében. Korai egyházatják, mint például Alexandriai Kelemen és Origenész másképp magyarázták az Új Szövetségben szereplő utalásokat Jézus testvéreire. Rámutattak arra, hogy a Szentírása vérszerinti testvérek mellett a közeli rokonokat is testvéreknek vagy nővéreknek nevezi. Teremtés könyve 13.8-ban Ábrahám magára és unokaöcsére Lótra testvérekként utal. Hasonlóképpen a Teremtés könyve 29.15-ben Lábán unokaöcsét, Jákobot testvérének nevezi. Két másik bibliai szakasz is ellentmondhat annak a benyomásnak, hogy Máriának voltak más gyermekei. Először is a fiú Jézus, tehát gyermek Jézus templomban való megtalálásának története nem utal arra, hogy Józsefnek és Máriának lett volna más gyermeke. Sem ezen a zarándok úton, sem otthon, miután Jézus visszatért velük és engedelmeskedett nekik. Másodszor a haldokló Jézus nem vérszerinti rokonána, hanem szeretett tanítványára bízza anyját, ami arra utal, hogy Máriának nem voltak más fiai, akikre rábízhatta volna őt. Így tehát vannak bibliai bizonyítékok, amelyek alátámasztják az őskeresztény egyházból származó Mária örök szüzességének tanítását alátámasztó jelentős nem bibliai tanúságokat. És akkor még folytassuk, van még egy kevés az első fejezetből, 15. vers így hangzik. Ezekben a napokban a testvérek körében, mint egy 120-an lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett. Lukács a közösség tagjainak számát körülbelül 120 főre becsüli, ami egy szimbolikus jelentőségű kerekszám. Lukács gyakran használja a körülbelül kifejezést kerekszám megjelölésére, néha történészként elismerve, hogy valójában nem számolta meg az embereket, mint például a Lukács 9.14-ben az ott lévő férfiak száma körülbelül 5000 volt. Máskor pedig azért használja a körülbelül kifejezést, hogy relativizálja a számot, és így utalást tegyen egy bibliai történetre. Körülbelül 8 nap. Ezzel kezdődik Lukács színeváltozásról szóló beszámolója, ami Máténál és Márknál 6 nap.
ez elővetíti Jézus feltámadását a 8. napon, az új hét első napján. Lásd még az apostolok cselekedetei 19 hetet, összesen körülbelül 12 férfi volt. A bibliai Izraelnek 12 törzse volt, a későbbi zsidó hagyomány szerint 10 férfi alkotott egy minyánt, vagyis a közösségi imádsághoz szükséges létszámot. Az imádkozó keresztény közösség 120 tagja szimbolizálhatja a helyreállított Izrael mind a 12 törzsének imához szükséges létszámát. 16.-17. versek következnek, testvérek, férfiak, be kellett teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jövendőlt, akik elfogták Jézust. Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. Itt rögtön azt látjuk, hogy Péter egyértelműen az a vezető, aki az ülést vezeti, és a csoport nevében szól. Kijelenti, hogy Júdás árulását és a 12 közül való kizárását a Szentírás előre megjövendölte. Azzal, hogy a Szentlélek szólalt meg, Péter megerősíti azt a zsidó hitet, miszerint a Szentírást a Szentlélek sugalmazta. A Szentírásnak be kellett teljesednie Júdásról, aki az apostolok egyike volt, de azoknak a vezetője lett, akik Jézust letartóztatták. Ez nem azt jelenti, hogy Júdásnak nem volt szabad akarata, hanem azt, hogy Isten előre tudta az árulását, és azt felhasználta tervének megvalósítására. Júdásnak részesedést osztottak ebben a szolgálatban. A részesedését a klérosz görög szó fejezi ki, de tetteivel elvesztette ezt a tisztséget, ezt a megtiszteltetést. Következő két vers, gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant ketté repett, és kifordultak a belei. Erről Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett úgy, hogy azt a telket az ő nyelvükön Hakeldamának, azaz vérmezőnek nevezték el. Már Júdás halálának és a vérmező megvásárlásának részletei eltérnek ebben a beszámolóban és a Máté 27.3.10-ben szereplő változatban. Mindkét változat összekapcsolja Júdás pénzért elkövetett árulását és azzal a pénzzel megvásárolt mezőt. Abban is egyetértenek, hogy Júdás Jézus elárulása után meghalt, és hogy a vérdíj nem hozott neki semmilyen hasznot. Azzal, hogy felakasztotta magát, Júdás elszenvedte a gonoszok büntetését, amelyet a bölcsesség könyve 4.19-ben írnak le. A 20. vers így hangzik, benne van ugyanis a Zsoltárok könyvében, lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat, és tisztségét kapja meg más. Jézus elárulójaként Júdás elszakadt a többi 11-től. Péter két Zsoltárból idéz, amelyek a gonoszok sorsát írják le, lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat, ez a 69. Zsoltár 26. verse, és tisztségét kapja meg más, ez a 109. Zsoltár 8. verse. A hivatal jelentésű görög szót, az episzkopét, később a korai keresztények a helyi egyház vezetői tisztségére használták. Első Timóteus levél 3.1-ben olvashatjuk. Jézus megígérte a 12-nek, hogy az ő országában trónokon fognak ülni, és ítélkezni fognak Izrael 12 törzse felett. A hűtlenné vált Júdás által megüresedett tisztséget be kellett tölteni, mert az apostolok 12-es száma a helyreállított hűséges Izrael szimbóluma. Ez Péter első cselekedete, annak a megbízatásnak a teljesítése érdekében, amelyet Jézus az utolsó vacsorán adott neki. Imádkoztam, hogy a te hited ne csökkenjen, és ha egyszer visszatérsz, megtérsz, erősítsd meg testvéreidet. Azzal, hogy kezdeményezi és irányítja a közösségben a 12 eredeti létszámának helyreállítását, Péter megkezdi testvérei megerősítését. Folytatom, kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi úrunk Jézus közöttünk járt kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról. Júdás helyére a 12 apostol közé kerülő személynek
egy feltételnek kellett megfelelnie ahhoz, hogy az Úr Jézus feltámadásának tanúja lehessen, a jelöltnek végig velünk kellett lennie, úgymond, mindaddig, amíg az Úr Jézus közöttünk járt. A szóban forgó időszak Jézus teljes nyilvános működését jelentette, János keresztségétől kezdve egészen addig a napig, amikor elvitték, amíg mennybe ment. 23. verstől a 26-ig olvasom, kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabásznak vagy más néven Justusnak is hívtak, és Mátyást. Majd imádkoztak, Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a 11 apostolhoz sorolták. A közösség két olyan jelöltet javasolt, akik megfeleltek ennek a feltételnek, József, akit Barszabásznak is neveztek, és Mátyás. A végső döntést azonban a feltámadott Jézusra bízták. Te, Uram, aki mindenki szívét ismered, imádkoztak Jézushoz, hogy mutassa meg, melyiket választotta a kettő közül, hogy Júdás helyébe lépjen az apostoli szolgálatban. A feltámadt Jézus választásának kiderítésére sorsvetéssel szolgáltak, ami a Biblia szerint Isten akaratának kiderítésére, különösen a papi feladatok kiosztására szolgáló módszer volt. Erről Lukács 1.9-ben is olvashatunk, ahogyan sorsvetéssel döntötték el, hogy ki a következő a papi szolgálatban, aki az áldozatokat kell bemutassa a jeruzsálemi templomban. Egyébként itt még magyarázatként elmondom, hogy itt pontosan még egy kicsivel a Szentlélek eljövetele előtt vagyunk, és itt még az ószövetségi módszer van használatban Isten akaratának megtudakolásával kapcsolatban, ez az úgynevezett sorsvetés, ez az utolsó alkalom, amikor ez így működött, hiszen a Szentlélek eljövetele által megalakult az egyház, és onnantól kezdve már a Szentlélek vezeti az egyházat, és ezt a sorsvetés módszerét teljes mértékben elhagyta az egyház, tehát ez sem a napjainkban sem ajánlott, hanem már a Szentlélek vezetését kérve kell fontos döntéseket meghozzuk, nem ilyen ószövetségi módszerekkel. Hát ez volt az első fejezet az apostolok cselekedeteiből, a második fejezetben pedig már Pünkösdről hallhatunk. Köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. Mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 99,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Jó estét kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunkat. A férjem nevében is nagy öröm ilyen rövid időn belül másodjára is Kaposvár vendége lenni, és Miklós atya vendége lenni, és nagy örömmel tölt el minket, hogy ismét ilyen sokan eljöttek meghallgatni minket. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket előre is. Nem tudom, hogy volt-e alkalmuk megtekinteni esetleg azt a felvételt, ami a februári előadásunk felvételés, amelyre Miklós atya is utalt, hogy fölkerült a YouTube videó megosztóra. De valóban ugye korábbi tapasztalatainkból kiindulva tudjuk, és már számítunk is arra, hogy ha egy nyilvános fórumon olyan témákat érintünk, amely ma már megkerülhetetlen, és amelyről őszintén kell beszélnünk igazságosan, akkor sokszor lehet számítani a letiltásra vagy figyelmeztetésre az online térben. Kezdésképpen és folytatva részben a februári előadásom gondolatát János evangéliumából hoztam egy idézetet, egy igerészt. Az ige testé lett és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem és igazság. Óriási feladat egyszerre őszintének és szeretetteljesnek lenni, szilárdan állni a meggyőződésünkben, de az együttérzésben sem megalkudni. Egyértelműen ragaszkodni a hitünkhöz, egyszer s mint nagylelkűen szeretni. Belső harcaink kimeríthetetlenek. Előző előadásomban a küzdelem terepéről, a látszólagos és a valódi ellenfelekről beszéltem, sok más mellett. Sok kérdést kapok mostanában azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a hagyományos, konzervatív vagy keresztény értékrendet vallók legjobb, leghatásosabb vitastratégiája. Szerintem a legjobb stratégia egy vitában, hogyha megkérjük a vita partnerünket, hogy magyarázza el saját magát, vagy a saját álláspontját. Miért mondom ezt? Ilyenkor ugyanis mindig gyorsan kiderül, hogyha kevés logika van abban, amit mondanak, vagy kevés tartalom amögött, amit állítanak. Miért teszik ezt? Mert ellentmondás feszül a között, amit mondanak, és a között, amit tesznek. A progresszív ideológiák és politika, bár valami előremutató gondolatiságra utal, a haladás ígéretével kecsegtet, ha megvizsgáljuk az eredményeit, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy valójában nem progresszív, hanem regresszív folyamatokat idéz elő a társadalmakban. Miközben emberi jogokról papolnak sokan, a közben embertelen dolgokat mozdítanak elő. Gondoljunk csak mondjuk az abortuszhoz, vagy az eutanáziához való jogra, vagy a gyermekek nem váltásához fűződő lehetőségeinek a kiszélesítésére. És örömmel látom, hogy itt van a vándorszobor a meg nem született gyermekek emlékére, amely körbejárja az országot, és amely emlékeztet minket arra, hogy azok a magzat gyermekek, azok a gyermekek, akiket abortuszban elvesztettünk, ők itt vannak közöttünk. 6,5 millióan vannak azok a gyermekek, akiket az abortusz 56-os bevezetése óta itt Magyarországon megöltek. Őrájuk emlékezünk, és ez a szobor gyönyörűen jelképezi azt, hogy ahogy a gyermek megbocsát az édesanyának. Mert ez az abortusz, ez nem csak a gyermekek halálát okozza, hanem fájdalom, trauma, gyász, és nagyon-nagyon sok seb forrása az édesanyák számára. De vissza azokhoz a folyamatokhoz, amelyek többek között ilyen embertelen gyakorlatot, például az abortusz liberalizálását is eredményezik. Ezzel a folyamat ellen azt tapasztaljuk, hogy bekapcsolt a társadalom immunrendszere. A dolgok elkezdtek megváltozni, és ezt a változást, ahogy a változásokat általában, nem lehet megállítani. Soha nem kértem, és ezentúl sem kérek bocsánatot a konzervatív életfelfogásom miatt, azért, mert hiszek a hagyományban, a tradíciókban és Istenben. Akkor sem kérek bocsánatot, hogyha ez sokakat megbotránkoztat. Az eddig lefolytatott vitáimra nagyjából az volt a jellemző, hogy míg én a tényekkel dolgoztam, vagy érvekkel operáltam, addig az ellenoldal jellemzően érzelmi vádakat hozott fel velem szemben.

Az nem ellenérve a lelkiismereti és vallásszabadsággal kapcsolatos felvetéseimre, hogy keresztény fundamentalista vagyok. Az nem érve az életpárti érveimre, hogy nőellenes vagyok. Az nem érve az LMBTQ lobbyhoz kötődő felvetéseimre, hogy homofób vagyok. Ezek nem érvek, ezek érzelmi vádak. Arra kérem önöket, hogyha elfogadják ezt a jó tanácsot 16 év televíziós tapasztalat és sok vita után, hogy utasítsák vissza az érzelmi vádakat, és tereljék vissza ilyenkor a beszélgetést az érvelésre, az érvek ütköztetésére, és meg fognak lepődni, mert nagyon-nagyon kevés észérv van az ellenoldalon, többnyire csak érzelmi vádakat fognak kapni. De hadd kezdjem elsőként bátorítással. Ne keseredjünk el, ha beszélgetéseink, nyilvános állásfoglalásunk, vitáink vagy kiállásunk nem hozzák meg az általunk remélt eredményt. Keresztény emberként az a feladatunk, hogy az igazságot szóljuk egyszerűen, szeretettel és intelligensen. Ezt, és nem a hallgatóságunk vagy a beszélgetőtársunk reakcióját fogja rajtunk számon kérni Isten. Lehetséges, hogy ezek a megnyilvánulásaink Isten céljainak elérését fogják szolgálni. Tartsuk magunkat a szerepekhez, és akkor el fogjuk kerülni a veszekedést. A mi részünk a beszéd, Istené pedig, hogy fogja, amit mondunk, és esetleg megnyitja azoknak a szívét, akik hallgatnak minket. Ezért jobb, ha felkészülünk a nyilvános állásfoglalásokra, az e-féle beszélgetésekre, nem csak érvekkel, helyes, hogyha felkészítjük a hozzáállásunkat, a bensőnket, a szívünket is. Ahogy legutóbb említettem, ha még emlékeznek rá, jó lélekkel kell mindenkor küzdenünk. A mai alkalommal ismét személyes tapasztalatok és bibliai iránymutatás alapján arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vehetünk részt Istennek tetsző módon ezekben a küzdelmekben vagy vitákban. Bátran és tettre készen. Isten általunk és bennünk cselekszik a világban. Saját keresztény társadalmi felelősségünk súlya ebben az egy mondatban összegezhető. A legfontosabb felismerés a felelősségünk tekintetében felismerni a jelenlétünk, a szavaink és a cselekvésünk súlyát és jelentőségét. Ez olyan hatalmas és olyannyira túlmutat rajtunk, hogy amikor ezzel szembesülünk, nem csoda, ha megrendülünk vagy megrettenünk. Ehhez bátorságra van szükség és erényes életre. Ha nem cselekszünk, csak sopánkodunk, ha magunkat mentegetjük bűneink alól, miközben Isten segítségét kérjük a küzdelmeinkhez, munkánkhoz, akkor könnyen ráléphetünk a vallásos szélhámosság útjára. Mit jelent ez a jelenre és önmagunkra vonatkoztatva? Először magunknak kell szemrehányást tennünk a világban zajló folyamatokért. Elsőként mindig a saját felelősségünket kell megvizsgálnunk mindabban, ami körülöttünk zajlik. Ott voltam-e, szóltam-e, tettem-e minden alkalommal, amikor mennem, szólnom vagy tennem kellett? Hogyha lelkiismeretemre hallgatok. Tudott-e általam cselekedni Isten, vagy vonakodtam és féltem fellépni? Jézus nem kért, hanem küldött minket. Az örömhír Isten igazságának és általában az igazságnak a terjesztése missziós parancs. De ma látszólag sokan birtokolják a bölcsek kövét, nagy a lárma sivataga. Csak úgy tudunk kitűnni a hangzavarban, ha meg is mutatjuk, hogy milyen Isten szeretete. Onnantól kezdve lesz bárki számára fontos minden, amit mondunk. Onnantól lesz különböző a mi igazságunk mások véleményétől. Robert Sara bíboros azt mondja, hogy a keresztény hivatás egyfajta szellemi ellenállásra szólít fel minket. Az olyan rendszerekkel, ideológiákkal, eszmei irányzatokkal szemben, amelyek megkövetelik a rosszal való együttműködést, vagy akár kötelezővé teszik a rosszat. A szellemi ellenállás a legjobb szolgálat, amit ma a keresztények tehetnek a világban. Ez természetesen egyben egyfajta küzdelem a világgal és a körülöttünk élőkkel. Vitás szituációk sokaságára kell számítanunk. Sokszor az ez irányú fellépésünk konfliktusokat szül. Röviden végigvenném, hogy mi a feladatunk, mi a példánk ebben a cselekvésben, és mi a segítségünk ebben a küzdelemben. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ezt Pál írja a rómaiakhoz írt levelében.
Figyeljük meg, hogy Pál nem azt mondja, hogy éljetek mindenkivel egyetértésben, vagy kényszerítsetek mindenkit, hogy értsen veletek egyet, és azt sem mondja, hogy bármi is történjen, éljetek minden emberrel békességben, még akkor is, ha elviselhetetlen követeléseket támasztanak veletek szemben. Amit mond, az méltányos. Amennyire lehetséges, hívőkkel és nem hívőkkel egyaránt törekednünk kell rá, hogy békés kapcsolatot tartsunk fenn, és a békéhez gyakran szükség van tárgyalásra, illetve arra, hogy kimondjuk, mi az, amiről tárgyalhatunk, és mi az, amiről nem. Ahogy Thomas Mann fogalmaz a mai divatos toleranciával kapcsolatban, a tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti. Hogy milyen bölcsen kell viselkednünk a kívülállókkal, arról ugyancsak Pál ír a Kolosszeiekhez írt levelében. Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes. Ellenfeleit szelíden incsed, hát ha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot. Szeretem ezt az igerészt, és nagyon sokszor használom és alkalmazom is a gyakorlatban. Figyeljék meg még egyszer. Legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes, ellenfeleit szelíden intse. Hát, ha megadja nekik Isten a megtérést. Ehhez tisztán kell látnunk, és ehhez a tisztánlátáshoz megfelelő forrásokat kell használnunk. Mi a jó, vagy mi a rossz? Mi a helyes, és mi a helytelen? Mi a normális, és mi az abnormális? Olyan zavarodott ma a világ, hogy a keresztények elbizonytalanodtak e tekintetben. Erről talán a legutóbbi alkalommal is ejtettünk néhány szót. A Teremtés könyve a legjobb iránymutatás, amikor el kell igazodnunk a normalitás vagy az abnormalitás tekintetében. A keresztény hit alapjai közé tartozik a teremtett szándék. Ez az állásfoglalásunk egyik sarokpontja ugyanis, mert erre alapozzuk a normáinkat, azaz, hogy mit tartunk erkölcsösnek és mit nem. Ez szerint a mérce szerint az olyan kérdéseket, mint hogy mi a helyes vagy helytelen, a normális vagy abnormális, mind az határozza meg, hogy összhangban van-e a teremtőnk szándékával. Ezek szerint az életben az elsődleges feladatunk nem az, hogy rájöjjünk, mit érzünk természetesnek, vagy mit tartunk jónak. Ez pusztán másodlagos. Elsődleges dolgunk, hogy felismerjük teremtőnk szándékát, majd ehhez igazítsuk értelmünket. Isten kitartóan munkálkodik mindannyiunkban. Talán nem mi leszünk azok, akik meg fogjuk győzni, hogy megváltozzon a környezetünk véleménye. Lehet, hogy semmi, vagy csak nagyon kevés ráhatásunk lesz a dolgokra. Istennek azonban ezer mód áll a rendelkezésére, hogy megnyerje magának azokat, akikkel beszélünk, megismerkedünk, és kitartóan alkalmazza ezeket a módokat. Ezt biztosan tudhatjuk, és ebben meg is nyugodhatunk. Olyanoknak kell lennünk, mint a magvetőknek. Nem törődni azzal, hogy mi történik a magokkal, csak hinteni a magokat. Isten majd gondoskodik róla. Csak arra kérem mindannyiukat, hogy ne hallgassanak, mert mindennél fontosabb most, hogy mindennél nagyobb erővel szeretnék elhallgatni, vagy elhazudni az igazságot, és elhallgattatni azokat, akik még kimerik mondani az igazságot, mindennél fontosabb, hogy megszólaljanak, hogy nyilvánosság elé álljanak, hogy a kisebb vagy nagyobb környezetükben, de hirdessék az igazságot. Alapvető igazságokat kell ugyanis újból és újból kimondanunk és leszögeznünk. Jeleknek, illetve hangoknak kell lenni a világban, éppen azért, mert ezeket a jeleket és hangokat szeretnék eltüntetni a világból. Ha azt szeretnénk, hogy bármely beszélgetésünk eredményes legyen, ne csak érvekkel készüljünk, hanem szeretném, ha most itt közösen gondolkodva felkészítenénk a hozzáállásunkat is. Részben azok alapján mondom a következőket, amelyeket én megértem, vagy megtapasztaltam a munkám során. Nem csupán saját magunkat képviseljük, ha felvállaltan keresztények vagyunk, akkor képviseljük az Urat is, és ahogyan mi viselkedünk, akár egy vitában is, az nagyban meg fogja határozni, hogy Istenről vagy a kereszténységről mit gondolnak majd az emberek. Ezért tartsuk szem előtt Jézus tulajdonságait. Ő legyen a példa, és őt kövessük mindenben. Ha keresztények vagyunk, Krisztus követői vagyunk, Krisztust kell tehát ezekben a szituációkban is követnünk.
Ezeket kell nekünk is visszatükröznünk, hogyha az ő nevét akarjuk megemlíteni ezekben a vitákban, vagy a kereszténységre hivatkozunk. Keresztényként a szerető Istent képviseljük, aki esőt küld a becsületes és az igazságtalan emberekre is, és egyformán kedvez a hívőknek és a nem hívőknek is. Nem alkuszik meg sem az igazság, sem a kegyelem kérdésében. Azt akarja, hogy minden ember megbékéljen vele. És azzal bízott meg minket, hogy só és világosság legyünk a világban. Ezzel a feladattal együtt jár mindaz, hogy szembe kell néznünk a saját hiányosságainkkal is, mielőtt másét kezdenénk kijavítani. Ezek alapján, és ezeket mind szintén a Szentírásból vettem, ezek igerészek alapján megfogalmazott gondolatok, nekünk, az Úr szolgáinak, ha erre a vállalkozásra adjuk a fejünket, nagyon magasra van téve a mérce. El kell ismernünk ezt. Nem tudjuk teljesíteni ezt a feladatot anélkül, hogy imádsággal rá ne készülnénk, hogy rá ne támaszkodnánk Istenre. Éppen ezért először is őszintén be kell ismernünk, hogy ezekben a küzdelmünkben nagy szükségünk lesz Istenre. Mondjunk tehát igazat mindenképp, de ne próbáljuk meg azt ráerőltetni a hallgatóságra. Természetesen nem megoldás az sem, hogyha cukormázba öntjük a szavainkat. A gyengédség nem azt jelenti, hogy felülvizsgáljuk, amit az igazságról gondolunk, hanem azt, hogy az igazságot óvatosan és körültekintően tálaljuk. Nézzük meg a példát, mi lehet a példa ebben. Nézzük meg, hogyan beszélgetett Jézus a szamáriai asszonnyal János evangélium a 4. fejezetében. Tudta, hogy a nő bűnben él egy olyan férfivel, aki nem a férje, és amikor ezt kimondta, nem próbálta meg szépíteni a dolgot. De mindenek előtt az embert látta benne, nem pedig a szexuális bűnök elkövetőjét. És még amikor a bűnéről beszélt, akkor is gyengédséget és tiszteletet mutatott felé. Amikor tehát beszélünk, kövessük Jézust abban, ahogy beszélünk. Nem elég tudni, hogy mi a helyes és mi nem. A szolgáló élet része, ugyanazt a gyengédséget mutassuk mások iránt, amit Jézus mutatott irántunk is. Egy személyes példa. Említette Miklós atya, hogy az LMBTQ lobby csoportokkal kapcsolatos állásfoglalás miatt intette meg a YouTube a videó megosztóit. Kétségtelen, hogy a homoszexuálisokkal szembeni előítélet egy létező dolog, és hogy én több alkalommal állást foglaltam már ebben a témakörben. Sokakban él valóban az az észszerűtlen tévképzet, hogy felsőbb rendűek a melegekhez és a leszbikusokhoz képest, és hogy a homoszexuális emberek alapvetően alsóbb rendű vagy másodosztályú lények. Sok előítélet van az emberek szívében ebben a témában, de a homofóbia vágya az szerintem egy téves fogalom. Azt gondolom, hogy az előítélet, a fóbia és a meggyőződés három különböző fogalom, és ezeket szét kell választanunk. A hit, miszerint a homoszexuális viselkedés erkölcstelen, sem nem fóbia, sem nem előítélet. Ez egy meggyőződés, amely egyszerű, jól megalapozott világnézetre támaszkodik, nem diszkriminálja és nem is alacsonyítja le a homoszexuális embereket. Ha valamiben nem értünk egyet, az egy dolog. De ha a nézeteink miatt bárki megbélyegez minket, az már teljesen más. Nem igazságos, sőt egy kicsit övön aluli is a homofóbia felemlegetése. Itt egy véleménykülönbségről van szó, világnézetek ütközéséről. Nyilvánítsuk ki, hogy nincsenek fóbiás reakcióink, ne csak ebben a témában, minden másban, ahol véleménykülönbségre vagy véleményütközésre kerül sor. Ami pedig az előítéletesség vágyát illeti. Ártatlannak kell vallanom magam ebben is, mert igen, azt gondolom, hogy a homoszexualitás bűn. És ha azt gondolnám, hogy ettől bárki bűnösebb, mint én, akkor valóban az előítéletesség bűnébe esnék. Azonban nem így gondolom. Úgy látom, mint azt éreznék sokan, hogyha valamit bűnnek tartok, vagy tartunk, akkor magamat bűntelennek hiszem. Távolról sem. Valójában, ha most elkezdenénk összevetni személyes bűnlajstromunkat, az én listám valószínűleg hosszabb lenne, mint bárki másé. Azonban az, hogy a homoszexualitást helytelennek tartom, egy meggyőződés, nem pedig egy előítélet. Ha úgy érzi bárki, hogy bármikor is
úgy viszonyultam, vagy viszonyult hozzá egy közösség, mint a alsóbb rendű lenne, arról szeretnék tudni, és szeretnénk tudni mindannyian, mert egyáltalán nem így érzünk, vagy nem így érzek. Amikor egymással beszélünk bármilyen témáról, az egyik tökéletlen ember beszél egy másikkal. A meggyőződés, az előítélet és a fóbia tehát három teljesen különböző fogalom. Érdemes külön kezelni és külön választani ezeket a beszélgetésekben. És csak egészen röviden zárásképpen, amikor a keresztény társadalmi felelősségről vagy bármilyen más kérdésről beszélek, akkor mindig nagyon fontos a forrásokról beszélni, és a mi jó indulatunk, a mi cselekvésünk forrása Isten. Az Istenhez való kapcsolódás, a hitélet pillére és forrása az ige olvasásával, imádsággal és elmélkedéssel töltött időből épül fel. Ezek az alaptevékenységek létfontosságúak minden elkötelezett keresztény számára. Tapasztalatom szerint azonban épp ezeket kezdjük először elhanyagolni, ha nehézségek adódnak az életünkben. Sőt, azt látom, hogy keresztények milliói élnek rendszeres imádság és bibliaolvasás nélkül, és így megfelelő táplálék és eszközök hiány nem képesek megküzdeni az életükben felmerülő kihívásokkal és kísértésekkel. Mivel Krisztus követői, ezért talán van kapcsolatuk Istennel. Ez a kapcsolat azonban kevéssé, vagy egyáltalán nem bensőséges. És mindez azért van, mert elhanyagolták a hitéletüket. Az is teljesen bizonyos, hogy nem tudunk folyamatos kapcsolatot ápolni Istennel hitélet nélkül, hiszen egyetlen kapcsolat sem lehet erős anélkül, hogy a másikat meghallgatnánk és beszélgetnénk vele. Azért beszélek erről ilyen bátran, mert átmentem én is ezen a folyamaton, keveset imádkoztam, és ritkán olvastam a Szentírást, és éreztem az Istentől elvetettség vagy eltávolodottság érzését. És minőségi változás következett be az életemben, amikor élő lett az Isten kapcsolatom. A Szentíráson keresztül Isten szól hozzánk, tanít és vezet minket, az imádságban pedig formál minket. Engedjük közel a szívünket és a személyiségünket Istenhez, hogy tudjon bennünket erősíteni, formálni és megszentelni. Törekedjünk tehát arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá úgy is, hogy naponta gyakoroljuk az imádságot és a bibliaolvasást, és hogyha ezt tesszük, épülünk lelkileg, növekszik az Isten iránti szeretetünk, és olyan bizalommal és békességgel tudunk majd fogadni életünk körülményeit, akár a kihívásokat vagy a vitákat is, amelyre Isten nélkül nem lennénk képesek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most át is adom a férjemnek a szót.

Hallanak ezen a mikrofonon is? Picit talán kevésbé áthalló, mint ez, mint a másik volt, ezért gondolom, hogy innen beszélnék. Valószínűleg harmadszor nem hívnak ide minket, mert két dolog ugyanaz, mint a múltkori alkalommal. Az egyik, hogy hideget hoztunk, miközben már volt egy kicsit jobb idő. A másik pedig, sok problémát fogunk beszélni, és kevésbé vigasztaló dolgokat. De hoztunk még egy csapást önöknek, hogy teljes legyen a kép, mégpedig két kiadványt, amelyik ott lapul az asztalon, és aminek rövid történetét azért engedjék meg elmondjam, hogy Andrával készült egy interjú a Képmásban, és a megmaradt példányokat osztogatjuk szét. A másik pedig egy tévedésem, 20 évvel ezelőtt készült egy könyv, amelyet én írtam. Úgy tudom, hogy nincsen már belőle példány, és édesapám meghalt tavaly, és kiderült, hogy a raktárában még néhány doboz van. Könyvet nem égetünk, én legalábbis nem, úgyhogy az a másik, amit önöknek fölajánlunk, aki gondolja, az vigye el. Aztán utána, ha úgy gondolja, akkor akár el is dobhatja. A múltkori beszélgetésen, illetve előadáson és konzultáción, mert utána kérdések is voltak, nagyon sok mindenről beszéltünk. Ugye Andrea a belső küzdelmek problematikáját említette, nekem sokkal egyszerűbb dolgom, aminek külsőről kell mondanom néhány gondolatot. Két hónappal ezelőtt egy háború, amit én fegyveres konfliktusnak hívok, de a körülmények is abból fakadó problémákat jelent, nyilván háború van, és háború. Az, hogy egyre többen csatlakozni kívánnak hozzá, ugye tudjuk jól, a NATO tagjai közül valóban veszélyt rejteget. És akkor mégis azt mondtam a végén, hogy én nem hiszek a világháború közelettében, pláne nem hiszek olyan fegyverek bevetésében, ami a nukleáris fegyvereket jelenti, vagy még durvább eszközöket, mert higgyék el, még annál is van durvább. Azután mi történt két hónap alatt? Franciaország lángokban, szó szerint tüzek gyúlnak a francia nagyvárosokban, és zűrzavar. Németországban leáll a tömegközlekedés, ugye országos szinten. Hollandiában a gazdák híg triágyával locsolják a kormányépületet és a kivonuló rendőröket. Aztán Lengyelországban is furcsa módon kezdik észrevenni, hogy talán nem kéne beleavatkozniuk konkrétan az ukrán konfliktusban, legalábbis tevőlegesen nem. Tehát két hónap alatt megint olyat fejlődött a körülmény, a külső körülmény, amely egyáltalán nem a konszolidáció felé vezet, és egyáltalán nem azt vetíti előre, hogy az elmúlt időszak problémái enyhülnének. És volt még egy rossz hír az elmúlt napokban, mégpedig az, hogy az egyébként általában higgadt és mondjuk úgy az kevésbé indulatokra appelláló magyar miniszterelnök is azt nyilatkozta a rádióban, hogyha hallották, hogy egyre jobban közeledünk egyfajta nagy háború irányába. Mert ilyen jelek vannak. Én továbbá sem gondolom így, és nem azért mondom ezt, mert szembe szeretnék szállni a miniszterelnök úr tudásával, információs hátterével, hanem azért, mert nem az a kérdés ma, véleményem szerint, hogy formálisan háború lesz-e, hiszen a háború, múltkor megbeszéltük, már régóta tart, amit úgy hívunk, hogy a normalitás és az abnormalitás összecsapása. Az emberi értékrend megtámadott, a normalitás minden formája veszélyben, a hitünk meggyalázva, és hadd ne soroljam. Tehát a háború zajlik mindennapokban, és meg is állapodtunk a múltkor, ha jól emlékszem, hogy valamennyien mi katonák kénytelenek vagyunk besorozni magunkat, és küzdeni kikinek a maga helyén, ugye, hogy a normalitás győzzön. De van még egy folyamat, amelyről most szeretnék önöknek beszélni. És nem azért, mert ez nem látható más számára, hanem mert hangsúlyoznunk kell, hogy igenis egy nagyon komoly átalakulás előtt van, nem csak a kontinensünk, hanem gyakorlatilag a világpolitika.
Hiszen mit tapasztaltunk az elmúlt 70 év során? Azt, hogy egy centrális rendszer jön létre, hogy az Egyesült Államok vezetésével egy rendkívül erős központi világ kezdett kialakulni. Ennek megvoltak a gazdasági és katonai feltételei. Azután azt láttuk, hogy ez tovább ment, és azt mondta, hogy a nemzetállamok nélküli világot szeretnék, ez a világkormány vezetésével természetesen. Tehát magyarul egy egypólusú világ felé haladtunk az elmúlt 70 év során. A mostani pillanat viszont egy választó. És ezt tulajdonképpen az ukrán-orosz fegyveres konfliktus tette ki a nyílt színre. Mindaz, ami egyébként évtizedek óta szintén a mélyben megbújva, de folyamatként jelen volt, legfeljebb nem volt hatékony és nem látszott. Ugye a több pólusú világ kérdése. Azzal, hogy Oroszországot elfordítják és eltávolítják Európának mondjuk a vérkeringéséből, hiszen földrajzilag nem lehet, ezzel egyre intenzívebbé vált az úgynevezett több pólus létrejöttének a lehetősége. Ugye a több pólus alatt úgymond területi helyzeteket és területeket értünk. Az egyik ilyen pólus lenne, eme gondolat mögött mondjuk megfogalmazott ideológiákban, ugye az Egyesült Államoktól az amerikai földrész északon és délen, tehát egy vertikális formában. A második egy eurázsiai lenne, ebben már Oroszország nem feltétlen értendő, egy ázsiai, szintén északról délre, és egy távol-keleti. Amikor több mint 5 órán keresztül a moszkvai Kremlben az orosz vezető és a kínai vezető több órán keresztül beszélgetett és tárgyalt, akkor meggyőződésem szerint ennek az operatív megvalósításának a témája került napirendre. Mivel egyenértékű egy ilyen folyamat? Természetesen azzal, hogy mindazt, amelyet az úgynevezett világkormánnyal megszemélyesített háttérhatalom képzelt, azt teljes egészében szembeállítják egy egészen más logikával és folyamattal. A kérdés ez, és hogyha Orbán Viktor arra gondolt, hogy ez megye háború nélkül, egy nagy összecsapás nélkül, akkor nyilván az egyik forgatókönyv az, hogy nem biztos, hogy így sikerül. A józanész azt kívánná természetesen, csak ilyenkor jön az, hogy a háttérbe szorított, a hatalomból kiűzetett, az bizony nem adja olcsón a bőrét. Tehát, amikor arról olvasnak a különböző médiában, hogy Oroszországnak nem lesz más esélye, mint bevetni mondjuk az atomfegyvereit, hogy a végső győzelmet elérje, akkor ennek pont a ellenkezője igaz. Ugye a múltkor is hangsúlyoztam, Oroszország gazdaságilag nem képes hosszú távon háborút fenntartani. De nem az a megoldása, hogy akkor egy gyors háborút, úgymond egy modern fegyverekkel megvízendő háborút fog tenni, hanem elfordul a problémától. Elfordul attól, amelybe nem akarják bevenni, azaz Európától. Az elfordulás pedig azt jelenti, hogy egy egészen más struktúrában kezd a világ kialakulni. Ugye jól tudják, hogy az Egyesült Államoknak két ereje van. Az egyik a katonai fölkészültsége, bár Afganisztánban azért volt bizonyos hiátus ez ügyben, ha még emlékeznek rá, olyannyira, hogy a teljes fegyverzet ott maradt. Önök szerint miért? Nem volt elég szállítóeszköz hazavinni? Nem. Mert így újra lehetett gyártani. Ugye mindig oda jutunk vissza, hogy a háborúk ma a világban öncélúak. Egyedül a gazdaság szereplőinek, ezen belül a fegyvergyáraknak fontosak. És nem pedig a klasszikus értelemben vett területszerzés és bármilyen más érdek megszerzése. Tehát én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok katonai ereje az szimbolikus, hatékonysága azért messze elmarad attól, amiről egyébként mi feltételekkel rendelkeztünk korábban. Az Egyesült Államok másik ereje pedig a dollár volt, ugye ezt is jól tudják. Igen ám, csak a dollár mögött nincs semmiféle komoly fedezet, arany legkevésbé, hanem az úgynevezett olaj-dollár szerep. Ugye ez azt jelenti, pontosan fogalmazva, hogy a dollár, mint váltópénz, főleg az energetikában, az olajban és az egyéb mondjuk nemzetközi forgalmazásban jelenik meg. Ha ezt kiveszik a rendszerből, már pedig
erősen megjelent ennek a nyoma. Ugye ma már érdekes módon Szaúd-Arábia is kész Kínával, Yuanban, hogy úgy mondjam, kereskedni. Ez pedig egy óriási csapás az amerikai gazdaságra. A kérdés az, hogy mi lesz ennek a következménye. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok ezt nem engedheti meg. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok nem vonulhat vissza a saját kontinensére. Az egész elmúlt 7 évtized ezt nem predesztinálja, erre ő véleményem szerint nincs fölkészülve egy ilyen forgatókönyvre. Tehát annak az esélye, hogy egy nagyobb konfliktus kerekedik a mai egyébként ukrán-orosz fegyveres konfliktusból, azért van jelen, mert a világ átrendezése megindult. Nem tudom megmondani önöknek, hogy ez ilyen formában lezárható-e, vagy ilyen formában működik-e tovább. De abban nyilván egyet tudunk érteni, hogy nagyon ma még szinte elképzelhetetlen folyamatok alakulhatnak ki. Mit jelent ez ránk nézve? Mert valószínűleg számunkra ez a legfontosabb. Mit jelent ez Magyarországra nézve? Ugye a Miklós atya is elmondta pár szóban, tulajdonképpen a mai evangélium abszolút áthallással rendelkezik, és milyen érdekes az élet, hogy pont ma van egy ilyen áthallási lehetőség. Ugye Magyarország és Magyarország szerepe gyakorlatilag ebben a folyamatban az igenis példaértékű, igenis az az utolsó menedék a normalitás szempontjából, amely még mint frontharcos jelen van és működőképes. Ez mind rendben van, ezt mi tudjuk, hiszen itt élünk, mi vagyunk azok, akik ezzel szembesülni kell, és szembesültünk ezer éven keresztül, nem csak a 21. század elején. Csak hogy eszközeink vannak-e mindenhez? És ugye ez a nagy kérdés, és amikor Andrea azt mondja, hogy gyakorlatilag el kell fogadnunk az ellenfél támadását, vagy el kell fogadnunk azt, hogy lekapcsolnak bizonyos információs rendszerekről, akkor nagyon egyszerűvé válik a képlet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy adott esetben vannak lőszereink, a szavaink, a gondolataink, az értékrendünk, a mondataink. De vannak-e hozzá fegyvereink, amellyel ezeket a szavakat, a lőszereket el tudjuk juttatni. A világ úgy alakult, hogy óvatlanok voltunk, és ezek a fegyverek a másik oldalon vannak. Meg találkoztak olyan háborúval, amikor nálam lőszer volt az egyik oldalon, és kölcsön kellett kérnem a másiktól a tüzérségi ágyút, hogy őt lőjem bele? Azt gondolom, hogy ez nem fordult elő a történelemben, és tartok tőle, hogy a mai nap is nagyon nehéz lesz így harcolnunk. Nem készültünk fel arra, hogy ezt a bizonyos információs háborút fegyverekkel vívják, hanem arra készültünk, hogy befogadnak minket abban a közösségi csatornarendszerbe, hogy az internet adta különböző lehetőségre, platformokra, amelyen aztán majd szépen elbeszélgetünk, és mindenki a saját igazát fogja tudni képviselni. Nem így van? Ebben látom az igazi gyengeségünket. Hogyan tudjuk meggyőzni a fiataljainkat azzal szemben, ami az a rengeteg mocsok, ami éri őket? Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen higgyék el, nincs alternatívája annak, amit egyébként 100 éveken keresztül az ember felépített? Hogyan tudjuk meggyőzni és elfogadtatni, akár csak Európában ezeket a gondolatokat, ha nincsenek a kezünkben megfelelő eszközök? Márpedig jelen pillanatban sajnos úgy tűnik, hogy nagyon minimálisan vannak lehetőségeink. Tehát a mai élethelyzetben, ugye Magyarország a következő mondjuk 2 évben meglehetősen komoly kihívás elé kerül. Mégpedig azért, mert ha belegondolnak, 3 választás vár ránk. Jövőre az önkormányzati és uniós, 4 az Egyesült Államok elnök választása, és 2026-ban újra Magyarországon parlamenti választás. Ugye amit látunk, és egyértelműen látható, nem csak az eszközökről kapcsolnak le, hogy kevesebb kommunikációja legyen azoknak, akik a normalitásról, az igazi jövőképről beszélnek, hanem annak a veszélye is megvan, hogy direkt az embereknél fognak megjelenni azok a rendszerek, a pénzzel együtt, amelyek eddig az ellenzéket támogatták például Magyarországon, vagy bármilyen más országban is. És az embereken keresztül, alulról építkezve,
próbálják fölépíteni azt, hogy gyakorlatilag az a fajta eszmerendszer, amelyet képviselnek, és amelyet ez a bizonyos háttér, erőtér jelent, az Magyarországon is teret nyerjen politikai értelemben, amelyet az elmúlt 12 év alatt sem sikerült így megvalósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy a mi szerepünk, nekünk katonáknak a szerepe, az azért lesz hatványozottan jelen, mert látható módon a politika eszközrendszere szűkül. Látható módon a politika, és ez nem egy minősített mondat részemről, de egyre kevesebb meggyőződéssel képes kiállni bizonyos tételekért, mert beszorult egy olyan kettős élethelyzetbe, amikor teljes egészében nem tudja az akaratát érvényesíteni, még Magyarországon sem. Mire gondolok? Ugye mi nem küldünk harcosokat az ukrán területre, hogy gyilkolják őket, de ugyanakkor magyar emberek meghalnak. Hisz a Kárpátalján élő magyar nemzetiségekből nagyon sokan áldozatok, nem csak katonák, hanem már sajnos halottak. Azt mondjuk, hogy a béketárgyalásokat és a tűzszünetet kell erőltetni. Ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy a NATO-t bővítik Európában, és aláírtuk mi is most a finn csatlakozási kérdést. Azt mondjuk, hogy mi fegyvereket nem adunk olyan területre, ahol embereket gyilkolnak le. Ugyanakkor engedjük területeinken átmenni azokat a szállítmányokat, amelyek ezeken a konfliktuszónákban, így most éppen Ukrajna keleti részén, fegyvereket gyilkolnak. Mi hát az igazi lehetőségünk? Én azt gondolom, hogy a politika pontosan mutatja, hogy minimálisra szűkült a egyes taktikai értelemben vett megoldás. Én azt gondolom, hogy a politikának most egyre inkább szüksége lesz ránk. És nem fordítva. Az elmúlt időszakban nagyon sokszor megszoktuk azt, hogy a politika megoldja a kérdéseinket. Egy gyermekvédelmi törvényt hoz, hogy egy példát mondjak. Meg tudja oldani a szociális támogatást. Az embereknek a gyermekvállaláshoz pénzt tud adni. Most ezt a pénzt meg fogják vonni? Ugye durván ez 16 ezer milliárd forintot jelent, amely nem fog bejönni Magyarországra, és ne legyen igazam. Mert ezzel próbálják megfojtani gyakorlatilag azt a politikát, amely az elmúlt 3 ciklusban nem volt sikeres, ami az elmúlt 12 évben igenis a magyar társadalomnak képes volt bizonyos segítséget adni, ha nagyon sok mindent nem is oldott meg nyilvánvalóan. Tehát olyan eszközök vannak az ellenfeleink kezében, a hírközlő csatornák befagyasztása, a jogosan járó pénzek meg nem adása, mert egyébként ők is tudják Brüsszelben, hogy ezt a pénzt oda kell majd adni. Kérdés az, hogy meddig tudják húzni az időt. Ez nem függ össze semmiféle igazságtétellel vagy jogszabállyal. Két különböző dologról beszélünk, ami soha nem jön át a médián. Melyik, mi magyarázza azt, hogy 12 éven keresztül az Orbán kormány volt hatalmon, ugyanazt a politikát folytatta, semmi hang ez ellen nem szólalt meg. Egyszer csak a 13. évben rájönnek, hogy dehogy nem, hát mindez rossz volt. Ja, és közben jöttek a pénzek, mert hogy azoknak alanyi jogon hozzá kell, hogy férjen minden ország, aki tagja az uniónak. Egyszer csak rájöttek arra, hogy mindez tévedés volt? Nem. Taktikát váltottak. Egy úgynevezett hatékony, most a másik oldalról nézve, hatékony taktikát váltottak. Rájöttek arra, hogy hogyan lehet beszorítani tulajdonképpen egy ellenálló rendszert, hogy az ő érdekeiket képviselje, vagy pusztuljon a szónak sajnos csúnya értelmében is. Ezért mondom azt, hogy a következő évek nagyon nehezek lesznek. A világpolitikában teljes átrendeződés is elképzelhető, vagy egy olyan konfliktus, amelyet valóban nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen eszközökkel, uram, bocsá, fegyverekkel vívnak majd. És ugyanez van ránk is. Tehát sajnos az, amelyben mi akár kis közösségként, akár az egyházi vezetőink megpróbálnak lelki erőt és támaszt adni, ez csak akkor lesz segítség, hogyha gyakorlatilag, vagy mondjam a régi szakmámat, operatív értelemben is képesek vagyunk ehhez felnőni. Képesek vagyunk-e minél több embert magunkkal vinni
és minél több embert mozgósítani annak érdekében, hogy csak saját magunkat tudjuk megvédeni, senki nem fog. Nincsenek szövetségesek, potenciálisan sem, csak mi vagyunk. Ez mennyire elég, nagyon nehéz kérdés, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül a mi felelősségünk ebben a kis közösségben is, és minden közösségben Magyarországon, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Véleményem szerint vagyunk elég intenzívek, erősek, okosak, hogy ezt képesek legyünk megtenni. Köszönöm a figyelmüket!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szent Atya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Cég szombaton bejelentette a Szent Atya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Cég sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, Miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények között

baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát, a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje, Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czöli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztása alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Így tehát Krisztus

velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között. Miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyházszervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Tessék a ét.
1: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 perckor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmost az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriától segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzeknek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Az Egyház Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnknek Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnknek Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Irgalmasságnak Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Reménység Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagyokosságú Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Hűséges Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Igazság tükre,
2: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség széke,
2: könyörögj érettünk.
1: Örömünk oka,
2: könyörögj érettünk.
1: Lelki tiszta edény,
2: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes edény,
2: könyörögj érettünk.
1: Áltatosság jeles edénye,
2: könyörögj érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörögj érettünk.
1: Dávid király tornya,
2: könyörögj érettünk.
1: Elefántcsontorony,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária aranyház,
2: könyörögj érettünk.
1: Fridnek szent szekrénye,
2: könyörögj érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörögj érettünk.
1: Hajnali szép csillag,
2: könyörögj érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
2: könyörögj érettünk.
1: Menekültek menedéke,
2: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörögj érettünk.
1: Keresztények segítsége,
2: könyörögj érettünk.
1: Angyalok királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Proféták királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Apostolok királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörögj érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
2: könyörögj érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Család királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Béke királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Világ királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
1: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek Szent Anyja,
1: könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéret.

0: hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Emlékezzél meg, ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak végasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Istennél semmi sem lehetetlen. Ez az a szentírási rész, ami úgy gondolom, hogy az egész életemet végig kísérte. Amikor kellett katekétaként jelmondatot választani, ezt a jelmondatot választottam, hiszen születésemtől kezdve már az anyamében a Jóisten végig kísérte az én életemet, és nagyon sok olyan helyzetben, ami lehetetlennek, megoldhatatlannak tűnt, nyújtotta az ő segítő kezét, és kísérte végig az én életemet, és velem minden feladat, ami rám várt, az megoldásra talált, olyan körülmények között is, amikor az ember úgy érzi, hogy ez most nem fog megvalósulni. A katolikus óvodának az udvarán megállított az óvoda vezető, és feltette a kérdést, nem szeretné-e hitoktató lenni. Férjemmel hazamentem, és megbeszéltük. Édesanyja, legyek feleség, vagy akkor újra visszaüljek a padba. Ő megerősített, hogy ha nekem ide elhívásom van, akkor ő támogatni fog engem ezen az úton. Felvételiztem a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára, és fölvettek. Néhány héttel később rádöbbentem, hogy várandós vagyok a harmadik gyermekünkkel, mégis belevágtam. És a Jóistennek a gondviselése megmutatkozott, mert az

0: egész fél évet végig tudtam csinálni, közben voltam kórházban is, de mindig vigyáztak rám, és minden rendben volt, és az utolsó egyházjog vizsgám várt rám, és aztán, hogy azt sikeresen letettem, másnap reggel indult a szülés. Jóisten megsegített, hogy az első fél évet azt az összes vizsgával együtt meg tudjam tenni.
1: Andrészné és Isák Nikoletta, katekéta gondolatait hallották.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjánál látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Tehát Jézus ezt a két embertípust ifjabb és időbb testvérnek nevezte a tékozló fiú híres példázatában. Tehát ezt a jól ismert történetet szeretném a kedves hallgatóknak nagyon aprólékosan ismertetni. Ez Lukács evangéliumának a 15. fejezete, és belőle igyekszem eljutni a keresztény hitnek a szívéig. A történet igen egyszerű, hát ugye volt egy apannak, volt két fia, a kisebbik fiú elkérte az örökség ráeső részét, és miután megkapta, egyből elment egy messzi országba, ahol az egészet mindenféle hedonista testi örömökre költötte, aztán bűnbánóan hazament, és meglepetésére az apja tárt karokkal fogadta. Ez viszont felbőszítette az idősebbik fiút, és az a történet vége, hogy az apa kérleli első szülöttjét, hogy vegyen részt az öccse üdvözlésében, és ő is bocsásson meg neki. A felszínen, kedves hallgatók, talán nem annyira megragadó ez a történet. Ám ha Jézus tanítását egy hatalmas tóhoz hasonlítjuk, akkor ez a példázat az egyik legtisztább öböl, ahol leláthatunk a fenékig. Sokat írtak már róla, és az elmúlt években is megjelent néhány kitűnő értelmezése. Igen, a tékozló fiú története a kereszténység lényegére tapint rá. Tanulni lehet nagyon sokat belőle. Igen, a tékozló, a közkeletű nevén emlegetem a példázatot, mert ez nem csupán a tékozló fiú története, helytelen volna ugyanis csak az egyik testvére összpontosítani, tehát Jézus sem azt mondja, hogy itt csak egy fiúról van szó, hanem úgy kezdődik a történet, hogy egy embernek volt két fia. Tehát a parabolának az idősebb testvér épp olyan fontos szereplője, mint a fiatalabb. És az apa nem kevésbé fontos, mint a fiai. És amit Jézus itt a bátyiról, a nagyobbik fiúról mond, az a Biblia egyik legfontosabb üzenete számunkra. A két elveszett fiú története, ez lenne talán a pontos elnevezés. A tékozló nem azt jelenti, hogy valaki önfejű vagy szeszélyes. Az értelmezők kézi szótán ezt a szinonimát használja, hogy pazarló. Tehát a tékozló ember addig költ, míg mindenét el nem pazarolja. És ezért az apjára, az apára is használhatjuk a kifejezést, mert tékozló bőkezűséggel köszöntötte bűnbánó fiát, és egyáltalán nem törődött vele, hogy az mit követett el ellene. Nem olvasta a fejére a tetteit, és nem kért kártérítést az eltékozolt vagyonért. Tehát ez a viszonyulásmód bőszítette fel a nagyobbik testvért, és valószínűleg az egész közösséget is. Tehát a történetben az apa a mennyei atyát jelöli, akit Jézus mindenkinél jobban ismert. Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezet 19. versében: Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította neki vétkeiket. Tehát Jézus a minden vagyonát ránk áldozó Istent mutatja meg a példázatban, aki pazarlón, tékozlón szeret minket, gyermekeit. Ez a megfontolások nélkül áradó szeretet a mi reménységünk, amely megváltoztatja életünket. Nézzük a példázatot. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. És akkor Jézus elmondja, ismeri mindenki ezt a történetét, tehát én most akkor még egyszer nem olvasom föl, hanem nézzük meg, hogy kokoljunk neki konkrétabban, részletesebben a történet magyarázatának. Hát azzal kezdődik, hogy mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Hát ez Jézusnak a hallgatósága, ugye? A példázat legtöbb értelmezése arra összpontosít, mi történt a fiatalabb testvérrel, a tékozló fiúval, hogyan hagyta el otthonát és hogyan tért vissza. Ám így elsikkad a történet valódi üzenete, hisz nem csak egyetlen testvér szerepel benne, hanem kettő.
s a maga módján mindegyikük megtestesíti egy-egy útját az Istentől való eltávolodásnak. Ugyanígy mindkettő a maga sajátos módján keresi az Isten országát és az abba való befogadtatást. Fontos észrevennünk a történeti kontextust, amelybe a szerző Jézus tanítását beágyazza. Az első két versben Lukács elmondja, hogy kétféle csoport gyűlt össze Jézust hallgatni. Egyfelől jöttek a vámszedők és a bűnösök. Őket a történetben a fiatalabb fiú testesíti meg, a vámszedőket és a bűnösöket. Ezek az emberek füttyet hánytak a Biblia erkölcsi parancsaira, és a vallásos zsidók tisztasági előírásaira, tehát egy szóval kicsapongó életet éltek. Mint az ifjabb testvér, ők is elköltöztek egy távoli vidékre, amikor hátrahagyták a családjuk és társadalmuk hagyományos erkölcseit. A másik csoport, tehát ez volt a vámszedők és a bűnösök, a másik csoport a farizeusok és az írástudók. Őket képviseli a példázatban az idősebb fiú. Tehát neveltetésüktől fogva betartották a hagyományos tanítást, tanulmányozták és tisztelték az írást, hűségesen jártak istentiszteletre, folyton imádkoztak. És Lukács evangélista kevés eszközzel, de és visszafogottan, de pontosan bemutatja, mennyire más a két csoport válasza Jézus mondandójára. Tehát ugye az igyekeztek, ez a szó, ennek az eredeti fordítása egy folyamatot próbál nekünk sugallni, hogy Jézus nyilvános szolgálata során mint egy mágnesként vonzotta a fiatalabb testvéreket, tehát folyton körülötte rajzottak, ez pedig zavarta és dühítette az erkölcsös életvitelű egyház fiakat. Lukács így foglalja össze az ugolódásukat, hogy ez bűnösöket fogad magához és együtt eszik velük. Leülni és együtt enni valakivel az ókori Közel-Keleten az elfogadás jele volt. Hogy merészelhet Jézus ilyen bűnösökhöz közeledni, mondogatták. Ezek az emberek sosem jönnek el a mi Isten tiszteletünkre. Vajon miért tetszik neki Jézus tanítása? Az igazságot mi tanítjuk, nem pedig Jézus. Nyilván ő csak azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. Akkor tehát, kinek szól Jézus tanítása a példázatban? A második csoportnak, az írástudóknak és a farizeusoknak. Jézus az ő hozzáállásukra válaszol ezzel a történettel. A két testvér története feltárja az idősebb fiú lelkét, és szívhez szóló kéréssel zárul, hogy változzon meg. Évszázadokon át úgy tanították e szöveget a templomokban és a képzéseken, hogy szinte minden más értelmezést kizárva a bűnbánó kisebbik fiát irgalommal visszafogadó apa állt a középpontban. Amikor leírja valaki, hogy amikor először hallottam ezt a történetet, elképzeltem Jézus közönségét, amint könyvbe lábat szemmel hallgatja, hogy Isten mindig szeretni fogja, és mindig visszafogadja, nem számít, mit tett. Ha így találjuk, akkor szentimentális szószal leöntöttük ezt a példázatot. És ennek a történetnek a célpontja nem a megrögzött bűnös, hanem a vallásos ember, aki mindig a Szentírás szerint cselekszik. Jézus nem az erkölcstelen kívülállókhoz, hanem a jó erkölcsű belülvalókhoz szólít. Meg akarja mutatni nekik, hogy vakok, kicsinyesek, önelégültek, és hogy mindez tönkreteszi saját lelküket és a körülöttük élőkét is. Nagy tévedés tehát azt gondolni, hogy Jézus elsődleges célja ezzel a történettel az, hogy a fiatalabb testvéreket biztosítsa feltétel nélküli szeretetéről. És az akkori hallgatóság nem fakadt sírva a történettől, sőt, felháborodott, megsértődött, feldühödött. Hát Jézus nem a szívünket akarja megmelengetni, hanem összekívánja zavarni a kategóriáinkat. Provokálja a közkeletű istenképet, bűn és üdvösség felfogást. A történet feltárja a kisebbik fiú destruktív önközpontuságát, de erősen elítéli a báty moralizáló élet felfogását is. A vallásos és a vallástalan ember egyaránt lelkileg elveszett, mondja Jézus,
Mindkét életút zsákutcákba vezet, az Isten megközelítésére vonatkozó minden emberi elképzelés pedig téves. Miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat? A fiatalabb és az idősebb testvérek ma is körülvesznek bennünket. A családban épp úgy, mint a társadalomban. A családban többnyire az első szülött szokott lenni a szülők támasza, a felelősségteljes utód, aki igyekszik megfelelni az elődök normáinak. A kisebb gyerek pedig többnyire a lázadó, a szabad szellem, aki kortársai elismerésére és közösségére vágyik. A nagyobbik testvér felnő, állásba megy, anyu és apu közelében telepszik le, a fiatalabb testvér meg inkább a nagyvárosok trendi és pezsgő negyedeit választja. És ezekről a természetes vérmérsékleti különbségekről csak nemrég kezdtünk el többet gondolkodni. A 19. század első felében az iparosodás nyomán egy új középosztály jött létre, a polgárság, amely szigorú munkamorállal és szigorú erkölcsiséggel betette meg identitásának az alapjait. A polgáriasult rétegnek tulajdonított képmutatásra és merepségre válaszul létrejöttek a művészközösségek. Ilyen volt a Henri Mulgé köre Párizsban, vagy a Bloomsbury csoport Londonban, vagy a Greenwich Village bitköltői, illetve ilyenek a mai rock irányzatok, a bohémek, a konvenciókkal szemben a szabadságot, a személyes autonómiát hangsúlyozták. Tehát a modern társadalom kulturális csatározásaiban újra és újra ez a temperamentumbeli különbségből fakadó feszültség kerül a felszínre. Tehát egyre több ember tartja magát manapság vallástalannak, vagy éppen vallás ellenesnek. Úgy gondolják, hogy a morális kérdések általában rendkívül összetettek, és gyanakvással szemlélik azokat a személyeket, intézményeket, amelyek magukhoz kívánják ragadni mások életének erkölcsi irányítását. És pontosan emiatt a konzervatív vallási mozgalmak megerősödtek. Riadót fújnak az erkölcsi relativizmus előretörése miatt, és készülnek a kultúra visszahódítására. Eközben pedig épp olyan sötét alaknak látják a fiatalabbik testvért, mint maguk az egykori farizeusok. És kinek az oldalán áll Jézus? A gyűrűk urában, amikor a hobbitok megkérdezik a vén szilszakált, kinek az oldalán áll, azt mondja, hogy ő nem tud oldalakról. És Jézus válasza a történet alapján is hasonló ehhez. Ő nem áll sem a vallástalanok, sem a vallásosak oldalán. De rámutat, hogy a vallásos moralizálás különösen pusztító lelki állapot. Ma ez szinte elképzelhetetlen. De a kereszténységet kezdeti megjelenésekor nem tekintették vallásnak. Maga volt a nem vallás. Képzeljük csak el, amint a korai keresztényeket a hitükről faggatják a szomszédaik. Például azt kérdezik tőlük, hogy hol a templomot. Erre a keresztények azt válaszolják, hogy nekik olyan nincs. De ez hogyan lehetséges? És akkor hol végzik a szolgálatot a papjaitok? És erre azt mondják a keresztények, hogy papjaik sincsenek. És kapkodják a levegőt a szomszédok, hát akkor hol végzik az végzitek az áldozatot, amivel isteneiteknek kedveskedtek? Erre a keresztények azt felelik, hogy már nem mutatnak be áldozatot. Jézus a szentély, akiben beteljesednek a szentélyek, a pap, akiben beteljesedik a papság, és az áldozat, aki beteljesíti az áldozatot. Tehát ilyesmiről akkoriban senki se hallott. Ezért aztán a rómaiak ateistáknak hívták a keresztényeket, mert a spiritualitás keresztény felfogása olyan egyedi volt, hogy semmilyen más vallással nem lehetett összefüggésbe hozni. És ez a példázat pedig arról szólt, miért volt igazuk, amikor ateistáknak nevezték őket. Kulturális csatározásaink közepette vegyük már részre ennek a meglátásnak a nekünk címzett üzenetét és élét. Társadalmunkban a többség számára a kereszténység éppen hogy a vallást jelenti, és a morális előírásokat.
mai alternatívája más világvallások mellett a szekuláris pluralizmus, de kezdetben ez nem így volt. A kereszténység akkor harmadik útnak számított, és valami egészen másnak. Tehát a fontos mozzanat itt, hogy Jézus vérig sértette a vallásosakat, de akiket elriasztott a vallásos és erkölcsi buzgolkodás, azokat kezdte vonzani és kíváncsivá tette. Ezt a Jézus életéről szóló új szövetségi beszámolókban mindig nyomon lehet követni. Akárhányszor Jézus egy vallásos és egy szexualitása miatt kitaszított emberrel találkozik, vagy egy vallásos és egy származása miatt kitaszított emberrel, vagy pedig egy vallásos és egy politikai álláspontja miatt kitaszított emberrel, mindig a kitaszított ember kerül vele szoros kapcsolatba, nem pedig az idősebb testvér. Tehát Jézus a tiszteletre méltó vallási vezetőknek azt mondja, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket Isten országában. A vallástalanokat mindig bonzotta Jézus tanítása, és a kor bibliás vallásos embereit pedig sértette. Mai egyházainknak általában nincs ilyen hatása. Nem vonzák magukhoz azokat a kívülállókat, akiket Jézus saját közelébe tudott vonni. Még a leghaladóbb közösségek sem. A konzervatív, moralizáló, karót nyelt emberek számára vonzó a szabadosak és a szabad szelleműek, a társadalom peremére szorultak, a megtörtek, ugye messziről nagyon sokan elkerülik a templomainkat és az egyházat. És ez csak egyet jelenthet, hogy az egyház tagjaink jelenléte, magatartása nincs olyan hatással az emberekre, mint valaha Jézus maga, és akkor nem is állíthatjuk magunkról, hogy mi a jézusi üzenet hirdetői vagyunk. Ha egyházainkat nem kedvelik a fiatalabb testvérek, az azt jelenti, hogy sokkal több idősebb fiú tölti meg őket, a templomainkat, mint ahogy mi gondolnánk. Hát a két elveszett fiú. Hát ugye úgy olvassuk a történetben, hogy egy embernek volt két fia. Nézzük az ifjabb testvért. Két felvonásos dráma ez, ahol az első felvonás az elveszett ifjabb testvér, a második pedig az elveszett idősebb testvér. Az első felvonás egy rövid, ám mellbevágó kéréssel veszi kezdetét. A fiatalabb fiú oda megy az apához, és azt mondja, hogy add ki nekem a vagyon rám eső részét. Tehát a korabeli hallgatókat bizonyára elképesztette ez az igény. Nem mintha bármi kirívó lett volna abban, hogy egy fiúgyermek igényt tart a családi vagyon egy részére. Akkoriban az apa halálakor az idősebb fiú kétszer annyit örökölt, mint a többi utód. Ha egy apának két örököse volt, az idősebb a vagyon kétharmadát kapta, a fiatala pedig egy harmadot. De ez az osztozkodás csak akkor ment végbe, ha apjuk már meghalt. A történetben viszont a fiatalabb fiú azonnal kéri ki az örökséget, ami óriási tiszteletlenség. Mintha azt kérné, hogy halljon meg az apja, miközben az még él. Lényegében azt mondja a fiú, hogy szüksége van az apai örökségre, de nincs szüksége az apára. Az apja mellett élve kiélvezte a családi vagyont, de most már szabadulni szeretne ebből a kapcsolatból. El akar menni. Azonnal add ide, ami az enyém, mondja. És az apa válasza még megdöbbentőbb, mint a kérés. A kor erősen patriarchális társadalmában a hódolat és tisztelet kifejezése a vének és különösen a szülők iránt kiemelt jelentőséggel bírt. Egy hagyományos közel-keleti családban a felelet egy ilyen kérésre az lett volna, hogy a fiú azonnal hagyja el a családját, és öröksége csak némi ütlegelés lett volna. De a példázatban az apa nem tett semmi ilyent. Egyszerűen megosztotta köztük a vagyont. A gesztus jelentőségét az eredeti görög szó mutatja igazán, ami azt jelenti, hogy élet.
Állhatna itt egy jóval konkrétabb, az anyagi javakra utaló szó, de nem ezt látjuk, és vajon miért? Az apa vagyonát alapvetően a birtok jelentette, és ahhoz, hogy a földje egy harmadát pénzben kifizethesse, jelentős részét el kellett adnia. A mi mobilis, városias kultúránkban alig értjük már az előző generációk földhöz való viszonyát. Van egy sor az Oklahoma című híres musicalben, amely körülbelül így szól, hogy tudjuk, hogy a földhöz tartozunk, a föld, melyhez tartozunk, hatalmas. Vegyük észre, nem úgy szól a szöveg, hogy hozzánk tartozik a föld, hanem hogy mi tartozunk hozzá. És ez remekül összefoglalja, hogy régen az emberek identitását milyen nagy mértékben meghatározta a földjük, a lakhelyük. A föld egy részét elveszíteni azt jelentette, hogy önmaguk egy részét és ezzel együtt a közösségben betöltött szerepüket vesztették el. És ismerünk történeteket nagyhatalmú, sikeres cégvezetőkről, akik karrierjüket hátrahagyva segítségre szorultak, vagy sérült gyermekeknek szentelték idejüket. Ez persze nem ugyanaz, mint amit az apa tesz, de mégis arra hasonlít. Úgyhogy a fiatalabb fiú valójában azt kéri az apjától, hogy a saját életét szakítsa részekre. Az apa pedig megteszi ezt, mivel szereti gyermekét. Jézus hallgatóinak többsége sose hallott olyan közel-keleti családfőről, aki ijedtett volna. Az apa türelemmel elviseli, hogy veszít megbecsültségéből, és ahogy a fia visszautasítja a szeretetét. Mi általában dűvel válaszolunk a visszautasításra, bosszút állunk, és bármit megteszünk, csak hogy kevésbé szeressük a tőlünk elfordulót, hogy ne fájjon annyira az elutasítás. De az apa nem szűnik meg szeretni a fiát, és elviseli a fájdalmat. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorunkban megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiúnak a terve. Maradjanak tehát továbbra is Mária Rádióval, várom a következő műsorba és a kedves hallgatókat. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Dunstan püspök. Dunstan a királyi házzal is rokonságban álló jámbor keresztény családban született 909 körül Angliában, Wales közelében, mely ebben az időben püspöki székhelyé emelkedett, és közelében volt a legtekintélyesebb angol kolostor is, Glastonbury. Születése idején híjusultak meg a vikingek egész Anglia meghódítására irányuló kísérletei. Edward király alatt pedig Wessexből indult el a vikingek által megszállt területek visszahódítása. A vikingek pusztítását követő kulturális és szellemi hanyatlást nem volt könnyű átvészelni. A kolostorokat lerombolták, kincseiktől megfosztották. Azok az apátságok, amelyek megmenekültek a fizikai pusztulástól, erkölcsi mélységbe süllyedtek. Az angol műveltség és Anglia szellemi vallási élete mély pontra jutott. Ő maga is megfelelő nevelést és képzést kapott Glastonbury-ben. 923-ban Dunstan nagybátyját, Wales addigi püspökét Canterbury érsekévé nevezték ki, Dunstant pedig munkatársává rendelték a székvárosba. Dunstant megismerte az új király, Aethelstan is, így az ő udvarában töltötte következő éveit. A királyi udvar egyik papja, Szent Elfié volt az első angol bencés, aki a klanyi reformmozgalomhoz csatlakozott. 934-ben őt nevezték ki Winchester püspökévé, Angliának Canterbury után második püspöki székhelye. Közben Dunstan kiválóságai és jellembeli adottságai irigységet és rossz akaratot keltettek ellene a királyi udvarban, és varázslattal vádolták meg. A király eltávolítatta közvetlen környezetéből Dunstant, aki Elfiei Winchesteri szerzetes püspök házában talált menedéket. Elfiei felismerte Dunstanban azt a férfit, aki a szerzetesi reformot végre tudja hajtani Angliában. Miután Dunstan szerzetes lett, rendkívüli tiszteletet tanúsított Szent Benedek iránt, és hűségesen ragaszkodott a regulához. Edmund is kevés rokon szenvet mutatott a reformmozgalom iránt. Kezdetben barátságosan viselkedett Dunstan iránt, de csak hamar elfordult tőle, és Dunstan ellenfeleire hallgatva számüzetésbe küldte. Egy alkalommal azonban vadászat közben olyan baleset érte Edmundot, amelyből csak csodás módon tudott megmenekülni, s a csodát Dunstannek tulajdonította. Hálából a megmenekülésért, és megbánva, hogy Dunstant száműzte, visszahívta és Glastonbury apátjává tette. A szerzetesek nem fogadták kitörő örömmel Dunstan reformterveit. A tekintély, melyet Szent Benedek regulája az apátra ruházott, számukra nem volt sem tetszető, sem elfogadható. Hozzászoktak, hogy megosszák egymás között a kolostor bevételét, mindegyikük élje a maga életét, esetleg meg is nősüljön. Mivel a királyt nem lehetett megnyerni annak, hogy rendelettel vezesse be a bencések reguláját valamennyi angol kolostorban, Dunstan számára nem maradt más hátra, mint hogy saját kolostorában rábeszélés és meggyőzés által tegye ezt. Csak hamar megnyerte néhányukat és kialakított egy magot. 955-ben meghalt a betegeskedő király, unokaöccse a 15 éves Edwig követte a trónon, aki Dunstan száműzte. Edwig korai halála után 959-ben azonban Szent Edgar lett egész Anglia ura. Első intézkedésével Dunstant Canterbury érsekévé tette. 970-ben Edgar király Dunstan segítségével nagy zsinatot tartott Winchesterben, és ezen a szerzetes reform eredményeit szabályokba foglalták. Számos férfi és női kolostor volt már. Alapjába véve valamennyien Szent Benedek reguláját követték, de felfogásuk és értelmezésük kolostoronként eltérő volt. Egységes rendet teremtettek a regula magyarázatában, s valamennyi angol szerzetesre és nővérre nézve kötelezővé tették. 973-ban Dunstant nagy öröm érte. Barátját és szövetségesét, Edgart angol királlyá kenhette föl és koronázhatta meg. Edgar azonban nagyon korán, 975-ben meghalt. A sok hatalmas nemes, akiknek érdekeit a szerzetesi reform megnyírbálta, most bosszút állt. Számos kolostort elpusztítottak, szerzeteseiket szétszórták. Dunstan 988. május 19-én halt meg papjai körében. A középkorban Anglia kedvelt és népszerű szentje volt.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ki a vak, aki nem lát egy másik világot? Ki a néma, aki alkalom adtán nem tud szeretetre méltót mondani? Ki a szegény, akit túlzott igények gyötörnek? Ki a gazdag, a megelégedett szívű ember? Mindezeket mondja egy indiai közmondás.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, az evangélium olvasása néha azért nem mond semmit, mert a gondolataink egy bizonyos felszínen vannak. Jobb, ha az ember belegondol emberi létének mélységeibe, és akkor egyszer csak megszólal az evangélium. Egy öntudattal bíró lénynek, mint az ember, egyik alapvető, a felnőtt ember, rejtett szenvedése, hogy nem ismeri egészen önmagát. Ez a szenvedés ma még növekszik azzal, hogy a természettudományokkal egyre jobban birtokba vesszük a világot, és uralkodunk rajta. Ez biztonságot ad. Ezzel szemben saját magunkat nem vehetjük úgy birtokba, hogy a világot birtokba vesszük, mert nem ismerjük. Magunkról részleges és homályos ismereteink vannak, meglepetések érhetnek bennünket. Igen, és ez elbizonytalanít. Olyan valakivel kell a legmélyebb közösségbe lennünk saját magunkkal, akit nem ismerünk egészen. Sokan ezért futnak el saját maguktól, állandó gyübörgő zenébe, internetet őrült kép örvénylésébe, teendők zuhatagába, mert még itt is jobb, mint önmagukba lenni, azzal az ismeretlen egyenlettel, aki a belső én. Milyen igaz a magyar kifejezés, hogy menekül önmagától, mindegy, hogy mibe, csak ne kelljen együtt lenni. Ha pedig kényszerül magával lenni, egy betegség ágyhoz köti, vagy az öregség, akkor unatkozik. Mindig érdekelt engem az, hogy mit jelent unatkozni, nem tudtam megfogalmazni. Most talán rányítottam. Az unatkozás nem más, mint egy ismeretlen önmagunkkal összezártva lenni. Olyan alapvető kérdés az önismeret, olyan kínja az emberiségnek, hogy Európa nagy gondolkodói, a görögök egyszerűen ezt írták ki a Delfi Jósdára, Gnóti Szeóton, ismerd meg magadat. De ez lehetetlen. Egyébként, ha lehetséges lenne, hogy teljesen megismerjem az énemet, akkor az egy másik én lenne, aki engem néz. Ez lehetetlen. Mert az önmagára reflektáló értelem egyrészt magában van, mert ha kilépne, akkor megszűnne. Ugyanakkor részben önmagán kívül van, mert rátekint magára, azt mondja, hogy én vagyok. A teremtmény, mivel nem maga létrehozója, soha meg nem ismereti saját erejéből teljesen önmagát, mert akkor önmaga létrehozójának kellene lenni, mint ahogy a megszerkeszt egy gépet. Csak az örökkévaló Istenben lehetséges a teljes önismeret. A nagy Ágoston, Szent Ágoston, így közelíti meg a Szent Háromság titkát. Az Atya öröktől fogva ismeri önmagát, és ez egy másik én. Mert totálisan ismeri önmagát. Ez a Fiúisten. És kettő között árad a szeretet, ez egy harmadik személy. Amikor Jézus a Szent Háromságról beszél, hozzáteszi, hogy most mindent tudtul adtam nektek. Ez a személyes létezés ősforrása, tökéletes megnyilvánulása, öröktől fogva mindörökké. Tudod-e, keresztény, hogy mit teszel akkor, amikor azt mondod, dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala most és mindörökkön örökké. Isten ezt a boldog belső életet akarta kiárasztani az emberre. Ezért az ember saját képére teremtette, vagyis egy énnek. De isteni természetéből adva nekünk, a Fiú Istenbe teremtett. Testvérek, ez a ferences gondolat, de ma már nem lehet ezt csak ferencesnek nevezni. Ez a kinyilatkoztatás teljessége, hogy előbb van karácsony, mint a teremtés. Ha nem bűnt kellett ahhoz elkövetni, hogy elküldje az Isten fiát,
Az abszurdum, mondja Skótusz. Hát akkor érdemes volt vétkezni, hogy Krisztust kaptuk. Ez pedig káromkodás. Ez az abszolúta inkarnáció. Ha elképzel lényeket, akikkel ő fölverti a személyes kapcsolatot, az csak a fiának a megtestesülésében lehet. Hogy az ő mintájára fölveszi az embert és részesíti az Isten fiúságba. Tehát karácsony az a legszélső burok. A megtestesülésben van a teremtés, nem a teremtésben van a karácsony. Benne teremtett mindent, a láthatókat és a láthatatlanokat. Mi testünkben is hasonlítunk az Istenre, a megtestesült Istenre, a Fiú Istenre. Nekünk a Szent Háromságban ott van a részesülésünk, hogy az Úr Jézus istenségében részesültünk, és ezt szakította meg a bűnnel az ember. Ez a Krisztusban levés, amelyet a keresztségben megkaptunk, azt jelenti, hogy ő ismert minket, és mi ebben megnyugodhatunk. Nem magunkat kell minden esetben ismerni, hanem azt, akiben teremtettünk, és aki szeretett minket, és életét adta értünk. Ne feledjük, hogy a Szentírásban az ismeret, az a szeretetet jelenti. A kettő ugyanaz. Hogy azt mondja az Úr is, hogy ahogy az Atya ismer engem, vagyis ahogy szeret. Én is úgy ismerem az Atyát, vagyis úgy szeretem. És ez a szeretet a harmadik személy. Ahogy az Atya ismer engem, én úgy ismerlek titeket, vagyis úgy szeretlek titeket. Testvéreim, akár milyen nehéz, ezt meg kell tanulni. Ezt szemlélni kell, mert enélkül az ember megőrül, vagy beteg lesz, vagy kifordul önmagában. Ádám, amíg Istenben élt, nem a saját szemével nézte magát és a világot, hanem az Isten szemével nézte. Erről beszéltem tegnap a lelki gyakorlatban, hogy micsoda jelenet az, amikor a bűn után elbújik Ádám, vagyis az emberiség bujkál az Isten elől, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled, mert mezítelen vagyok, szégyellem magam. A Bibliában mezítelenségnek semmi köze a szexualitáshoz, a szegénységhez van köze. Ahogy Jobb könyvében olvastuk, hogy mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, ez nem szexualitás, hanem szegénység. Hogy csak teremtmény vagyok, és ha nem fogtak volna fel, akkor elpusztulok. És mezítelenül térek oda-vissza a föld anya méhébe. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. Tehát, ha meg akarjuk érteni ezt a jelenetet, Ádám azért szégyelte magát, hogy szegény. Hogy teremtmény, hogy nem Isten. Fölnyílott a szeme. Ezt mondta a sátán, majd fölnyílik a szemetek, de ez a legnagyobb átok, hogy fölnyílott a szemünk. Mert Ádám Isten szemével nézte magát. Igen. Ismerem enyéimet, és enyém ismernek engem, nem önmagukat. Ez a legegészségesebb, mert legteljesebb, de rejtetlen ismeret. Itt nem arról az egyszerű önismeretről beszélek, amit el kell sajátítanom, hogy milyen a karakterem, milyenek a képességeim. Itt a teljes ismeretről beszélek. Ha átadom magamat mindenestül az Isten fiának, akkor megnyugszom, mert az önismeret kínja nem okoz többé szenvedést. Az ő dolga, hogy ismer engem, vagyis szeret. A személy igazi önismerete csak egy másik személynek átadva lehetséges. Mert az ismeret az elfogadás, a szeretet. Másképp ismerem a tárgyakat, azokat az ésszel. A szemét csak akkor ismerem, ha szeretem, de hogyan szeretem? Úgyhogy egy kicsit élvezgetem. Az olyan, mintha a tárgyakat szeretném. Mintha jól lesne egy szappannak az illata, vagy egy lenyelt, finom falat. Ezt nevezünk szeretetnek? A szeretet azt jelenti, hogy totálisan fölvállalom, akármilyen lesz. A személy ismerete a totális és a radikális, végleges és örök fölvállalásban lehetséges. Így pedig
igazából csak a Teremtő Isten tud szeretni, és azok, akik a Teremtő Istennel kapcsolatban vannak. Most olvassuk csak újra azt, amit az előbb hallottunk. Most ott tartunk, hogy megértsük. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy még mit leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogyha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk úgy, amint van. Testvérek, az Istennek teljesen önmagát átadó ember képes a másik embert is úgy elfogadni, úgy áttölelni, úgy hordozni, mintha az Isten hordozná őt. Ennek az ősképe az Anya, akit nem sokára köszöntünk. A magzat és az Anya. Az a kis magzat teljesen át van ölelve, előről, hátulról, oldalról, minden oldalról. Számára az Anya az az Isten szeretetének a szentsége. Ezt az értelmes lélek kezdettől fogva érzi. Ez az az ismeret, ez az a szeretet, amelybe felnő. A megszületett gyermek önismerete abba bontakozik ki, ha őt föltétlenül szeretik. A gyermek nem a saját szemével nézi magát, mert akkor sérül. A kidobott gyermek nézi magát, meg az árva gyermek, az elhagyott a saját szemével, és ezért sérül. Mivel van egy férfi és egy nő, akinek az a kötelessége azért van, hogy engem szeressen, apa és anya, ők egyébként nem is halnak meg, és akkor is kötelesség szeretni, ha rossz vagyok. Ezt jelenti, hogy a gyermeknek nem nyílt fel a szeme, hála Istennek. A szüleinek a szemével nézi magát. Ez az egészséges lét. Ezért van valami a gyermekségünkbe, amely a paradicsom keltre emlékeztet. Ezért az emberiség megújítása itt kezdődik. Majd fölnyílik a szeme sajnos. És akkor szorong, hogy nem olyan tehetséges, mint az osztálytársa. Nem olyan csinos, mint a padba ülő lány, aki mellette van. És akkor, ha van egy igazi, tiszta, nagy szerelem és barátság, de nagyon mély, akkor még egy lehetősége van, hogy bezáruljon a szeme. Egy valaki végtelen szeretetében, mert Isten találta ki a szerelmet, csak megrontottuk, barátságában, megint lecsukja a szemét, és a másik szemével nézi önmagát. Nagy dolog a szerelem és a barátság, nem játéktér. Teológiai hely. Ott Isten akar még egyszer úgy szeretni, mint akkor teremtene. De az emberi szeretet sebzett. Ezért adatott meg nekünk, hogy a hitben találkozunk valamiképpen a názareti Jézussal, aki az Atyával egylényeg Isten, aki ember lett, és aki azt mondja nekünk, szeretlek téged, mint halálig. És szeretlek a halálom után is, a dicsőségben is. Milyen sokat mond az, hogy Saul önmagátnak a szemével nézte magát. Egy öntudatos zsidó volt. Betartotta a fogakat, összeszorítva is a törvényt. Boldog nem volt, de mindent megtett, amit előírtak. És világos nappal egy vakító fény éri, és megvakul. És csak amikor megkeresztelik, akkor nyílik fel a szeme. Elgondolkodtunk ezen? Saul ezután már nem a saját szemével nézi magát. Nem méricskél, hogy mennyire tartottam be törvényt, hanem ezt írja, szeretett engem, és életét adta értem. Tudom, kinek hittem. Hihetetlen. Ezt kapnánk a hitben, ha valóban hinnénk. Nem kell mindenestül ismerni magamat. Szent Péter nem ott gyógyul ki,
a maga biztonságból, amikor az Úr Jézus a tópartján megjelenik, és azt mondja, Simon Jónás fia, szeretsz engem jobban, mint ezek? Rávágja, hogy igen. Szeretsz engem egyáltalán? Igen. Simon Jónás fia, szeret? Elszomorodik. Mert már nem tudja. Nem is kell tudni. De Uram, te mindent tudsz. Ugye te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ez egy olyan totális belekapaszkodás Krisztusba, hogy még azt se kell lemérnem, hogy én nekem mekkora hitem van. Bízok-e én Istenbe? Szeretem én az Úr Istent? Ha rábízom magam Jézusra, Uram, te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ezért nem adatott más név, melyben az emberek üdvözülhetnének, megmenekülhetnének, mint Jézus neve. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Nem azt mondja, hogy én ismerem enyéimet, és enyéim ismerik önmagukat. Mindaz, amitől szenvedsz, kisebbségérzések, az, hogy a másiknak milyen a sorsa, nekem milyen, magad vagy a hibás. A te romlott látásoddal nézed magadat. Nem mered Jézus szemével nézni az életedet, azzal az irgalmas szeretettel, aki megbocsátja a bűneidet. Ezért a rózsafűzért csendben imádkozó dédmamák, nagymamák, nagypapák, a Jézus imád szüntelenül mormoló kereti szerzetes, a fohász imákat gyakorló hívő ember kerül abba a békességbe, ahol megnyugodhat. Istennek iránta való szeretetében és ismeretében. Mert magatokat akarjátok megismerni? Nem lehet. Hanem Jézus, az Isten ember. És az ő irántatok való szeretetében és ismeretében kapjátok meg azt, amit az utolsó vacsorán megígért a valóba benne hívőknek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ, az én békémet adom nektek, amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Pünkösd előtti időszakban mindig a kapcsolatok jutnak az eszembe, hiszen a kapcsolatokat ünnepeljük, akár a Szent Háromság vasárnapján, vagy akár a pünkösd ünnepét vesszük alapjául, az isteni kapcsolatokat és az Isten felénk lehajló szeretetét köszöntjük és üdvözöljük, ünnepeljük ezekben a napokban. Egy történettel kezdeném a mai elmélkedést. Volt egyszer két kis sziget, amelyeket csak egy szűk szoros választott el egymástól a tengerben. Én vagyok a szebb, jelentette ki az egyik. Én vagyok a nagyobb, vágott vissza a másik sziget. Az én strandom hosszabb, így az első. Az én pálmáim meg magasabbak, replikázott a másik. Az én bokraimon finom gyümölcsök teremnek, mondta az első. De az én fáimon fészkelnek a világ legtarkább madarai, licitált rá a másik. Így vitatkoztak évszázadokon át. Az idő telt, és a tenger szüntelenül mozgó hullámai csak hordták a homokot a két sziget partjaira, így azok hétről hétre, hónapról hónapra növekedtek egy kicsit. Az őket elválasztó csatorna egyre keskenyebb lett. Végül egy nap arra ébredtek, hogy a két part teljesen összeért, és ők egyé váltak. A veszekedő szigetek nem éppen örömmel fogadták ezt a tényt. Most aztán melyikünk a jobb, síránkoztak. A hullámokkal játszadozó szél felelt nekik. Eddig csak két szirtecske voltatok. Közösen viszont a világ legszebb szigetévé váltatok. Krisztusban szeretett kedves hallgatók, emberi habitusunkat szinte alapvetően jellemzi a versengés. Melyikünk a jobb, melyikünk az ügyesebb, az okosabb, a szebb, a nagyobb. És folytathatnám a versengési listánkat, de amikor a keresztény életben egységre találunk, akkor döbbenünk rá, hogy együtt még szebbek, még jobbak, még erősebbek vagyunk. Nem érdemes tehát külön élni az életünket. Nem érdemes külön teljesítményekre törekedni, hanem a közös elért eredmények tesznek igazán értékessé bennünket. Szent Háromság vasárnapja is a pünköst ezt juttatja eszembe. Milyen gyengék voltak az apostolok, amíg nem szállt le a Szentlélek. Milyen gyávák voltak, félénkek, milyen megalkuvóak, milyen kiszámíthatóak voltak. És kedves testvérek, amikor eljön a Szentlélek, bátrak lesznek a félénkekből, erősek lesznek a gyengékből. Valahogy felerősödnek a saját habitusaik, mert Isten az, aki dolgozik velük, általuk. Kedves testvéreim, ahogy a sziget, a két sziget is egyé tudott válni, akár önakaratán kívül is, úgy mi is az egységet kell munkáljuk. Az élő hitnek az ünneplése, ezek a vasárnapok, Szent Háromság vasárnapja is a pünkösd, a feltámadt Jézusnak a továbbélése a közösségekben. A megdicsőült Krisztust hirdetjük, mondja Szent Pál. A szentségek által hirdeti a kereszténység. Az Isten gyermeki életet belül érteni, tudó hitet gyökereszteti meg bennünk ez a két ünnep. A húsvét lezáró ünnepe az áldozó csütörtök Urunk mennybe menetele napja, és Mária Magdolna juthat itt eszünkbe. A feltámadás reggelén az üres sír előtt át akarja ölelni Jézus lábát. De az Úr azt mondja neki, ne tartóztass, ne érincs, mert még nem mentem fel az Atyához. Mióta felment az égbe, nem csak érinthetjük őt, hanem bennünk él. A keresztségben egyé fortunk vele, és ugyanaz a Szentlélek árasztja el a szívünket, aki az ő lelke. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőni ehhez a tudathoz. Fel kell nőni Krisztus habitusához, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek tudjunk lenni vele. Ennek az egységnek az alapfeltétele az,
hogy ismerjük és értsük őt, a feltámadott Jézust. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Hányszor mondjuk egymásnak, hogy jaj, hát én ismerlek téged, jaj, hát én láttalak már téged, találkoztunk már. De vajon ezt jelenti ismerni valakit? Hogy tudom a nevét, esetleg egy-két életeseményt az életéből? Egészen megismerni Istent csak a Szentlélekben, csak a Szentlélek által tudjuk. Annyit tudunk meg egymásról is, amennyit egymásnak feltárunk, amennyit engedünk láttatni az életünkből. S ezért fontos számomra ez a két ünnep a pünköst, amikor a Szentlélek Isten eljön, megvilágosít, teszünkbe juttat mindent, amikor megerősít bennünket, és a Szent Háromság ünnepe, amikor az Atya és a Fiú titokzatos és mély szeretetét szemléljük. Milyen csodálatos az, amikor feltétel nélkül szeretik egymást. Unió hypostatica, egységben vannak, ahogy Jézusban is az Isten emberség, hogy nem szétválasztható. Ezek nagy titkok, kedves testvérek, ugyanolyan titok, mint ahogy a testünkben ott a lélek. Nem tudjuk megmondani, hogy hol a lelkünk, vagy melyik része a testünknek. Egyszerűen egyek, teljesen egyek. De amikor meghal az ember, azt mondjuk, hogy ki lehelt a lelkét, hogy hol van a lelk, azt nem tudjuk megmutatni. Egyszerűen az, hogy a kettő most külön van, a test és a lélek. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőnünk hozzá, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek legyünk vele. Ennek alapfeltétele, hogy ismerjük és értsük őt. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Csak a hit által ismerhetjük meg. El kell fogadnunk, amit önmagáról mondott. Parancsai is róla beszélnek, mert bennük ezt mondja, nézzétek, ezt élem én is, ez legyen a ti életetek. El kell hinnünk az Úr szavát, de ez önmagában nem elég. Ha csak elhisszük neki, milyen ő, akkor csupán kívülről ismerjük meg. Felnőni hozzá viszont csak úgy tudunk, ha belülről értjük meg őt. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem csak tanítását hisszük el, hanem befogadjuk őt magát és az ő életvezetését. Ezt jelenti az élő hit. Befogadjuk Jézust, magát és az ő élet stílusát, életvezetését. Mindezt hasonlattal lehet megvilágítani. Felnőtt leánynak arról beszél az anyja, mit jelent anyának lenni. A lány mindent elhisz, mégiscsak körülbelül ismeri meg az anyaságot, mert csupán kívülről érti. Egészen másképp ért meg mindent, akkor, amikor ő maga is anyává lesz. És minél odaadóbb anya, minél inkább gyermekeinek él, annál jobban érti az anyaságot. Tulajdonképpen ezt a halt holt a napjáig tanulja. És kedves testvérek, ugyanígy vagyunk Jézussal. Amíg csak elhisszük, amit mond, csupán felületesen kívülről ismerjük meg őt és a krisztusi életet. Az apostolok is mindent elhittek az Úrnak, mégsem tudták eléggé felfogni, hogy nem földi birodalmat akar alapítani. Első áldozásokat ünnepelünk szerte a keresztény világban. Ebben a hónapban volt nálunk is az első áldozás. Csodálattal néztem őket, hogy eddig csak hallották, hogy Jézus szereti őket, most már értik és érzik is. Szívükben jön Jézus. Mekkora kincset kapnak, és látszik az ő arcukon az az áhítat, ahogy várják, hogy az a Jézus, akit eddig csak szóval szerettek, most már tiszta szívükkel is befogadják. Nagyon szép az első áldozás ünnep, számomra felér egy lelki gyakorlattal, amikor látom az ő csillogó szemüket, a lelkes imádságukat, verseket, amikor látom, ahogyan magukhoz veszik Jézust. Idén különösen nagy ajándék volt számomra az első áldozás ünnepe. Mondhatom s vallhatom, hogy az egyik legbátrabb ünneplés volt. 16 év papságom alatt nagyon jól begyakorolták a verseket és a
az énekeket, csengett a templom. És a híveknek is ez maradt meg a felső áldozás ünnepléséből, hogy az egész templom tele volt élettel, hangos, örömteli gyermek énekléssel, versekkel. És kedves testvérek, ha a tartalom nem is jut el sokszor a szívünkig, a lényeg azonban átjön, ott valóban egy különleges ünneplés, egy szép ünnep volt. Amikor az első áldozóknak a ragyogó tekintetét látom, akkor olyan jó magamra ismerni. Amikor lelkesedek Isten ügyéért, amikor én is Istent szolgálom, vagy Istent vallom meg az életemben. És azt mondtam nekik, hogy ez az első áldozás ünnepati hitvallásotok. Ez az első olyan hitvallás, amikor elmondhatod, hogy miben hiszel. Amikor mások megláthatják a te arcodon, hangodon keresztül Jézusnak a szeretetét. És nagyon lényeges ez, hogy bátrak legyünk. Ehhez kell a Szentlélek. Mert Szentlélek nélkül elég gyenge hitünk van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek nélkül azt sem tudnánk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga a lélek imádkozik bennünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Ez a legbuzgóbb imádságot jelenti a jézusi olvasatban. Kedves testvérek, ahhoz, hogy buzgó keresztények legyünk, ahhoz nagyon fontos a Szentléleknek a megélése, megértése. Számomra ezt jelenti a pünkösdi búcsú, amely nem sokára itt van, és amelyet nem sokára ünneplünk. A Szentléleknek a kiáradása, milyen tömegeket mozgat meg, több száz, több ezer embert. És ezek az emberek valóban Istenért vannak ott. Sokszor példakép említik a csíksomjai zarándoklatot és búcsút, hogy az a nagy tömeg úgy tud megmozdulni, hogy szemetet nem hagy maga után. Mert nem szemetelni megyünk, hanem imádkozni, Istennel lenni. Mert azért megyünk, hogy hitvallást tegyünk. Egyik paptestvérem úgy mondja, hogy katona nemzet vagyunk. És ez a katona nemzet, ez látszik a mi habitusokon, a mi fegyelmünkön, a mi odaállásunkon. Amikor a minisztránsaimat tanítom minisztrálni, akkor mindig ezt a katona jellemet nevelem beléjük, hogy fegyelmezettek legyenek. Most, amikor első áldozásra készítettem őket, akkor a próbákon fel alá sétáltam, hogy tanítsam arra, hogy majd a fényképész is így fog járkálni, és ne kövessétek a fényképész se a szemetekkel, se a fejetekkel. És játékosan még úgy csináltam, mintha kattogtatnék, tehát fényképezném őket. Tényleg olyan jó volt látni, hogy az első áldozáson végig a lényegre figyelnek, hogy nem vonja el a figyelmüket, hogy a padban kimozog, melyik gyermek mozdul meg. Egy dologra figyeltek, hogy Jézust dicsőítsék azon a szentmisén. Sokszor magunknak, felnőtteknek is el kell mondjam, hogy ez a fegyelmezettség mennyire fontos. Hogy bármilyen véleményem legyen a szentmisében, vagy egy előadáson, azt fegyelemmel megtartsam magamnak. Esetleg a szünetben, vagy később beszéljük azt meg. Önkontroll. Hogy ez most nem rólam szól, hogy jól érezzem a szentmisén magamat, hanem hogy Jézus jól érezze magát velem. És ez a fegyelmezettség, azt hiszem, hogy a léleknek az ébrenléte, a fegyelmezettsége. A lélegzetvétele. Krisztusban szeretett kedves testvérek, hogyha a felnőtt lány megértette édesanyjától, hogy ő anya lesz, vagy anya lehet, ez csak egy külső megélés volt, kell a belső megtapasztalás. Akkor válik igazán anyává, mikor megszüli a gyermekét, amikor fogadja méhében és hordozza 9 hónapon keresztül, majd megszüli és neveli a gyermekét. Sok édesanyával beszélgetek, és nem egy elmondja, hogy az első gyermeknél hát ott még másoltam másokat, hogy kell, mit kell csinálni. Másodiknál már sokkal tudatosabb voltam interneten, és utána olvastam dolgoknak. A harmadiknál minden ment már, mintha kisujjamból ráztam volna ki. Így vagyunk az imádsággal, a szentmisével is. Minél tudatosabbak és elkötelezettebbek vagyunk, minél több szentmisén veszünk részt, vagy minél többet imádkozunk,
annál begyakoroltabb lesz az imádság. Nem lesz már ilyen nehézségünk, hogy hát nem megy. Ahogy a sportedzésben is, hogy az első méterek, kilométerek, vagy a fekvőtámaszok, azok nagyon nehezek. És ahogy oda edződik a test, már egy idő után szórakozás lesz, könnyed szerrel veszük az akadályokat, és könnyed szerrel teljesítünk. Ehhez nagyon fontos az edzettség, a mindenkori jelenlét, készenlét. És kell egy nagy tudatosság is ehhez. 16 év papság után most már látom, hogy hol kellett volna én következetesebb legyek, akár az ima élet területén is. Mert hát lehet úgy sajnálni magunkat, hogy jaj, szórványban vagyunk, annyi dolgunk van, de az imádság az nem maradhat el. És ebben voltak nagyon jó papi példaképeim, hogy éjjel 11 órakor, 12 órakor állt neki imádkozni, mert egész nap nem volt ideje megállni. De nem hagyta el az imádságot. Sokan talán viccelődve azt mondják, hát majd meggyónjuk. De hát milyen hozzáállás ez a Jóisten ügyéhez? Milyen hozzáállás a Jóisten szeretetéhez? Hát nem voltam születésnapozni, de hát majd egy bocsánatkéréssel elintézem. Ha akarja, megért is, ha nem, úgy is jó. Sokszor még Istennel kapcsolatban is mondjuk ezt, hogy hát Isten, hogyha megbocsássa, jó, és ha nem bocsássa meg, akkor így jártunk, kér. De ez nem az igazi kapcsolat, és nem az igazi szeretet. Mert az igazi kapcsolat az arra törekszik, hogy a másiknak jobb legyen. Hogy a másiknak örömet szerezzen. Hogy a másik kedvében legyen. Kedvenc műsorom a televízióban egy ilyen lakásfelújítási műsor, és abban az egyik családanya összesen 4 gyermeket nevelt, kitartó hűséggel, második válása után volt, sok-sok bántalmazás és menekülés után, akkora nagy hittel állt az élethez. És hiszem és vallom, hogy a Jóisten is látja ezeket a küzdelmeinket. Amikor újból és újból felállunk, amikor nem csüggedünk, amikor újból erőt nyerünk. Kérdezték, ha nem jöttünk volna mi segíteni most a felújításban, akkor mi történt volna? Akkor is folytattam volna, volt a válasz, ha lett volna erőm. És mindig van erőnk, mert a hit az képessé tesz bennünket nagyon sok mindenre. Barsi Balástól hallgattam egy elmélkedést, ő mondja, hogy hát nem a hit gyógyít. Mert nagyon sokszor azt hangoztatják, vagy azt hozzák ki az emberek, hogy hát ha hiszel benne, akkor meggyógyulsz. A hit csak egy eszköz, amelyen át Jézus tud gyógyítani. De a hit az csak feltétel, az nem gyógyít a hit. Gyógyít az Isten, csodát az Isten tesz. Nem az önmagamba való hit, vagy a filozófiám, vagy a hozzáállásom. Egy idős nyugdíjas papnak a hozzáállása tetszett. Legutóbb, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy hát végső soron mindenki eldöntheti, hogy pozitívan vagy negatívan gondolkodik-e, és az életét erre állíthatja. Ha a panaszkodása, ha a rosszra figyel, akkor elveszíti az örömöket, az örvendezés lehetőségét. És ezért nagyon fontos, hogy pozitív szemléletűek legyünk. Számomra a pünkösd és a Szent Háromság ünnepe is ezt a pozitív szemléletet hozza el. Hányan megújulnak a hitükben, vagy a lelkesedésükben látva azt a nagy imádkozó tömeget, amely egy-egy zarándokhelyen, így Síksomjón a pünkösdi zarándoklaton is megvalósul. Megrendítő az a nagy tömeg, ahogy csendes áhítattal Isten felé tart, az a Szent Mise, amelyen olyan nagy csendben van a tömeg, és nyitott az Isten üzenetre. Nem feltétlenül a prédikáció megjegyzését jelenti ez, hanem a hálaadás lelkületét. Mert ezek az emberek azért mennek el oda Istenhez, hogy hálát adjanak, hogy megköszönjenek dolgokat, hogy kérjenek dolgokat. És éppen ezért nagyon sok a könnyes szem ezen a pünkösdi búcsún. Nagyon sok az örvendezés. Mert az ember elfelejti a fájó lábat, a sajgó testrészeket, a vándorlásban kifáradt
sajgó részeit, és egyszerűen csak örvend a rokonjának, az ismerősének, a barátjának. És ez az együttlevés, ez az örvendezés az, ami a Szent Háromság ünnepében teljes mértékben diadalt arat. Hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek úgy tudnak együtt lenni, hogy az egy külön szeretet megélése, ünneplése. A teljes szeretet. És minden szeretet ennek a másolata, vagy ennek a leképzése, hogy hogyan tudom átadni magam a másiknak, hogyan tudok a javára lenni a másiknak, örömére lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, amikor a Szentlélek Isten kiárad pünköstkor, vagyis beléjük költözik maga Jézus és elárasztja őket Szentlélekkel, attól kezdve, mivel az apostolok befogadták őt, belülről kezdték érteni Krisztus életét, s az ő országáról szóló örömhírt. És minél tökéletesebben öltötték magukra Jézust, annál mélyebben értették is őt és az Isten ország titkait. Az Úr megparancsolta, hogy az apostolok tegyenek tanítványává minden embert. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nem az volt az első utasítása, hogy tanítsátok őket, hanem ez, kereszteljétek meg őket. Felnőttek esetében előbb van ugyanis az ige hirdetés, aztán következhet a keresztség. De tény, hogy az Úrtól és az országáról való üzenet igazában belülről a maga élete számára csak az értheti, akiben a szentség révén benne él Jézus. Ő pedig iparkodik hozzáigazítani mindenkori magatartását. Gyermekkorom papja sokszor mondta, hogy a szentségek segítenek bennünket a keresztény élet megélésében. De nem fordítva kell működjünk, hogy jaj, majd amikor megszentülök, akkor szent áldozok. Hanem ezek a zarándoklatunknak az út jeledelei. Mennyországban már nem lesz szent áldozás. Ez a földi életünkre van, hogy segítsen bennünket Jézussal együtt lenni, egyesülni, vele együtt haladni. Hány keresztény halogatja a szent áldozását? Hányan élik úgy a kereszténységüket, és közben azt hiszik, hogy jó keresztények, vagyunk olyan keresztények, mint aki ott van a templomban, vagy attól, hogy nem járok templomba, én még jó keresztény vagyok. De ilyenkor mindig megkérdem, hogy hol van Jézus? Beszéljen nekem egy kicsit Jézusról. Mert az, hogy elmondok egy mi atyánkot reggel és este, az még nem keresztény.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,